0: brotherhood in this world. Sziasztok, Gensi vagyok. Hallgassatok Rádió Cafét a körúton is.
1: Nyuszikának semmi jobb dolga nem akadt. Elindult a nagy világba, hogy tanuljon valami fontosat. Találkozott is az oroszlánnal, és azt mondta neki:
2: figyú, tényleg te vagy az állatok királya?

0: lábán ücsörgött a bölcsbagó, és azt kérdezte tőle.
1: De komoly, igazi bölcsbagó. A bácsi mitől ilyen nagy fejű?

0: yoy.
1: Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
2: That's my kind of music.
1: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.

0: amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.

bistrójárat. Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű, butik típusú bistró műsora a Rádió Cafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Helló járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont! We are.

0: hallgattunk, csak hallgattunk, hallgattunk, hogy addig-addig császkáltunk, csalogattunk, kacsingattunk, nyújtózkodtunk. Még közén bújt egy harmadik.
1: Jó napot kívánok, Görögi Bolya vagyok, örülök, hogy itt vannak velem, én is örültem, hogy itt lehettem. Fehér Mariannal beszéltünk rengeteget a Rádió Caféban, és örültem, hogy itt voltam. Köszönöm a meghívást.

0: hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: Takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templár.
1: A man is super.
0: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
4: This is a substance of the way of the samurai.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Csatlakozhat Magyarország az Európai Ügyészséghez, a felelős szórakozásra figyelmeztetnek. Napos felhős időnk lesz. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Zöld utat kapott Magyarország csatlakozása az Európai Ügyészséghez. Az Európai Bizottság jóváhagyta a kérelmet, a döntés 20 nappal a hivatalos kihirdetés után lép hatályba. Ezután a magyar kormány 3 jelöltet állíthat, akik közül az uniós tagállamok választják ki Magyarország képviselőjét. A magyar hatóságoknak addig meg kell teremteniük a szervezet hazai működésének feltételeit. A csatlakozási kérelmet május végén nyújtotta be Magyar Péter miniszterelnök. Itt a fesztivál szezon, a felelős bulizásra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az egyik legnagyobb veszély a túlzott alkoholfogyasztás, mondta rádióknak Simics Rita, az egészségfejlesztési osztály vezetője.
6: Nagyon hamar rossz irányba fordulhat a fesztiválozás hangulata, hogyha túltolják az alkoholfogyasztást. Az alkohol dehidratál, tehát emellé mindenképpen kell folyadékot fogyasztani, ez pedig legyen a víz. Még egy fontos kérdés van az alkohollal kapcsolatban, az alkohol és az energia. Az együtt olyan, mint hogyha gázra és fékre lépnénk. Együttesen az nagyon kellemetlen helyzeteket tud kialakítani.
5: A szakértő arra is felhívta a figyelmet, soha ne fesztiválozzunk egyedül, figyeljünk egymásra, a telefonunk pedig mindig legyen feltöltve. Új magyar fejlesztés segítheti a koraszülött babák ellátását. A Hunren és a Semmelweis Egyetem mesterséges intelligenciával működő kamerarendszere vezetékek és érzékelők nélkül figyeli a csecsemők testhelyzetét és mozgását az inkubátorban. A rendszer képes megkülönböztetni a természetes mozgásokat a rendellenességre utaló jelektől, így segítheti az orvosokat a korai felismerésben és a megfelelő ellátásban. Fokozott óvatosság szükséges az utakon, az aratási munkák miatt több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatnak az autósok, között az Országos Baleset Megelőzési Bizottság. Főleg a vidéki, különösen a kisebb falvak közötti alsóbrendű utakon találkozhatunk a lassú járművekkel. Ezek mögött feltorlódhat a forgalom, előzni viszont csak óvatosan, jól belátható útszakaszon lehet, a gépek méretéből fakadóan nagy oldaltávolságot tartva, hívják fel a figyelmet. A napsütést ma is többször zavarják majd megnövekvő gomoly felhők, elszórtan alakulhatnak ki záporok, jellemzően észak-keleten vagy a délnyugati tájakon. Az észak-nyugati szél továbbra is élénk lesz, a friss hajnalt követően 27-33 fok várható ma. Holnap is napos felhős időszakok váltják egymást, helyenként alakulhat ki kisebb zápor, 26-31 fok várható. Hétfőn sem lesz változás az időjárásunkban, napos felhős időben 28-33 fok lesz.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Ez itt a Hajnalodik. Minden szombat reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével.

0: Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Esemény.
1: A cigányzene gazdag hagyományait és sokszínűségét ünnepli idén is a Nemzetközi Cigány Dalnapja, amelyet augusztus 8-án immár 5. alkalommal rendeznek meg. Az ingyenes koncertsorozat idén 7 ország 11 helyszínét kapcsolja össze, a rendezvény központi helyszíne pedig ezúttal Budapest lesz. A Magyar Zeneházában a hazai és nemzetközi roma zenei élet ismert előadói lépnek színpadra, köztük a Romengo, illetve a szerb Bojan Krištić orkesztár. Magyarországon Százhalombattán, Hódmezővásárhelyen Oroszlányban és Bereményben is várják a közönséget koncertekkel, miközben Franciaországban, Lengyelországban, Spanyolországban, Szlovákiában, Romániában és Szerbiában is csatlakoznak a kezdeményezéshez. Az esemény különlegessége, hogy minden helyszínen ugyanabban az időpontban csendül fel a cigányság nemzetközi himnusza, a Gelem Gelem, amelyet a fellépők közösen adnak elő. A szervezők célja, hogy minél több emberhez eljusson a cigányzene értéke és sokszínűsége, hiszen ez a kulturális örökség a magyar és az európai zenei élet fontos része. Az idei rendezvényt két további esemény is felvezeti, július végén a Lakatos Mónika Folkhét Fesztivális Workshop, majd augusztus elején a Balaton Gypsy Fest várja a közönséget Balaton Bugláron.
0: Fesztivál.
1: Július közepén ismét megtelik zenével, borral és nyári hangulattal Veszprém történelmi várnegyede. Július 10-e és 19-e között rendezik meg a 16. Rosé Riesling Jazz Fesztivált, amely 10 napon át várja a látogatókat, csak nem 30 koncerttel. A rendezvény egyik különlegessége, hogy a jazz, a blues, a swing és a könnyű zene mellett a Balaton környékének borászatai is főszerepet kapnak. Idén 30 pincészet mutatkozik be, köztük több kisebb családi borászat is, így a koncertek mellé kiváló borokat is lehet kóstolni. A színpadon egymást váltják a hazai jazz élet ismert és feltörekvő előadói, így minden este más zenei hangulat várja a közönséget. A fesztivál egyik legnagyobb vonzereje éppen ez a sokszínűség, a lágy jazz dallamoktól a lendületes swingeken át, egészen a bluesig számos műfaj helyet kap a programban. A koncertekhez a veszprémi várnegyed különleges atmoszférája ad méltó hátteret, és így már önmagában a helyszín is része az élménynek. A zárónapon a zene mellé sport is társul, hiszen a futball világbajnokság döntőjét óriás kivetítőn követheti a közönség. Ha valaki egy olyan nyári fesztivált keres, ahol jó a zene, a kiváló borok és a történelmi környezet egyszerre találkozik, a Rosé Riesling Jazz Fesztivál idén is remek választás lehet.
0: Kiállítás.
1: Egy különleges fotókiállítás nyílt Leányfalun, amely igazi felfedezésnek számít a magyar fotóművészet kedvelői számára. A hazaköltözött képek Kálmán Kata fotográfiái Móricz Zsigmondnál Leányfalun című tárlat olyan felvételeket mutat be, amelyeket a nagy közönség eddig még soha nem láthatott. A kiállításon Kálmán Kata közel egy évszázadon át rejtve maradt fényképei láthatók, amelyek Móricz Zsigmond leányfalui otthonában készültek. A fotók nem csak az írót és családját örökítik meg, hanem bepillantást engednek a kor hétköznapjaiba, a ház életébe, a kertbe és azokba a pillanatokba is, amelyek eddig ismeretlenek voltak a közönség számára. A bemutatott képek egy 70 darabos fotósorozat részét alkotják, amelyek közül sok teljesen új felfedezésnek számít. Kálmán Kata a két világháború közötti magyar fotóművészet egyik legjelentősebb alakja volt, képei pedig ma is különleges érzékenységgel mesélnek emberekről és sorsokról. A kiállítás szeptember végéig látogatható a Leányfalui Ravasz László emlékházban. Ha valaki szereti a fotográfiát, az irodalomtörténetet, vagy csak egyszerűen kíváncsi arra, milyen volt Móricz Zsigmond hétköznapi világa, ez a tárlat igazán különleges nyári program lehet.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: Zöld környezetben zöld megoldások, fenntarthatóság, Lillafüreden. Amikor fenntartható turizmusról beszélünk, legtöbbször az energiahatékonyság vagy a hulladékcsökkentés jut eszünkbe. Pedig egy desztináció jövője legalább annyira múlik a hagyományokon, a helyi közösségeken és azokon az értékeken is, amelyek egyedivé teszik az adott térséget. Lillafüred jó példa arra, hogy a helyi gazdaság, az örökségmegőrzés és a természetvédelem erősítése kéz a kézben járhat. A Bükk kapujában fekvő üdülőhelyet sokan a Hámori-tóról, a környék erdei túraútvonalairól vagy a Szimva vízesésről ismerik. A település arculatához továbbá ugyanúgy hozzátartozik a közel 100 éves neoreneszánsz hotelpalota Lillafüred is, amely közel egy évszázada meghatározó ikonjai szereplője a térség turizmusának. Egy műemléki környezetben működő szálloda esetében a fenntarthatóság sokszor egészen más formában jelenik meg, mint egy új építésű létesítménynél. A Hotel Palota Lillafüred csapata számára az egyik legfontosabb feladat maga az épület és a palota által képviselt történelmi értékek megőrzése. Úgy korszerűsíteni a működés, hogy közben az egyedi hangulat és a karakter is fennmaradjon a következő generációk számára. A szálloda csapata az elmúlt években több jelentős felújítás hajtott végre, miközben a múlt értékeinek bemutatására is nagy hangsúlyt fektet. A háznéző túrák, a QR-kódos házbejárás vagy a történeti kiállítások keretében lehetőség nyílik arra, hogy a vendégek a pihenés mellett a palota történetével is megismerkedjenek. A fenntarthatóság nem csak az épületekről szól. Legalább ennyire fontosak azok az emberek, akik nap mint nap formálják a térség arculatát. Ezt a gondolatot képviseli a Bükk Essence kezdeményezés is, amelynek keretében alkotókkal, borászokkal, helyi termelőkkel és műhelyekkel ismerkedhetnek meg az érdeklődők. A program célja, hogy láthatóvá tegye azokat a történeteket és tudásokat, amelyek generációk óta részei a Bükk világának. A Bükk különleges természeti környezete nem csak kirándulásra csábít, hanem gasztronómiai inspirációt is jelent. Erre épül az Ehető Erdő kezdeményezés, amelynek a középpontjában az erdei alapanyagok, a helyi tudás és a természet közeli szemlélet van. Az Ehető Erdő projekt kiváló példa a helyi összefogásra. Ma már sok szereplő képviseli ezt a szemléletet Miskolcon, a Városi Turisztikai Szervezettől a Bükki Nemzeti Parkig. Mindenki a saját tudásával segít hozzájárulni a szemléletformáláshoz. A program egyik legizgalmasabb eleme az Erdei Gastro Express. A Bükk városának nagykövete, Bózsó Gyula erdész által vezetett élmény során a résztvevők nem csak a Bükk lenyűgöző részeit fedezhetik fel, hanem a térség ízeit és termelőit is jobban megismerhetik. A különleges program jó példája annak, hogyan kapcsolódhat össze a természetjárás, a helyi gasztronómia és a szemléletformálás.
0: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.
3: Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és ebben az évadban a láthatósággal, észrevehetőséggel foglalkozunk sok-sok aspektusból. Ma például arról fogok beszélgetni Németh Hannával, az I Love Matek oldal tartalom készítőivel, hogy hogyan válhat valaki láthatóvá, észrevehetővé egy olyan témával, mint a matematika. Nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívást. Szia!
4: Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást.
3: Azt szerintem elmondható, hogy a matematikának így, hát én azt hiszem, hogy a PR-ja, én PR-os vagyok, de hogy a megítélése az mondjuk nem szokott ilyen nagyon közszeretetnek örvendeni. Te ezt hogy láttad, vagy hogy látod?
4: Igen, ezt én is teljesen így látom. Igazából ez is motivált a legelején a tartalomkészítésben, hogy ugye a matematikának nagyon rossz a megítélése, és hogy pont azért, mert azokat a dolgokat, amik így szépek benne, meg látványosak benne, azokat így, hát igazából nem mutatja meg senki, és akkor gondoltam, hogy na majd akkor én megpróbálom megmutatni egy kicsit más szemszögből, mert hogy így szerintem érdekesebb. Meg igazából amúgy én is ezt szeretem a matekban, szóval, hogy én sem az ilyen száraz képletek bemagolását, meg hogy mennyi a színusz 60, meg ilyesmi, hanem ami érdekes, meg játékos.
3: De hogy vannak benne szép dolgok, csak nem azokat tanuljuk, nem azokat mutatják be, vagy a meglévő dolgokat nem mutatják be elég színesen és elég érdekesen? Mi itt a reláció?
4: Hát szerintem az egyik, hogy sokkal jobb lenne, hogyha Tehát, hogy nekem is hiányzott igazából, amit szerintem mindenki hiányol a matekból, hogy ugye megmutassák azt, hogy a gyakorlati életben az adott dolgokat hol használjuk, és úgy, hogy mondjuk elmondanak egy hétköznapi példát, és tudom, hogy van sok ilyen feladat, meg ilyesmi, de azért a későbbiek ezek elvesznek. Tehát, hogy például a függvényeke, szerintem a gimisek 80%-a, meg én is, amikor gimis voltam, azt se tudtam, hogy mire valók. Tehát, hogy tök jó, hogy megcsináltok a függvényt, meg a nem tudom, a zérus helyet megkeresünk, meg ilyesmi, de hogy igazából nem tudtam, hogy mire való, vagy hogy ezt kihasználja, meg miért, és szerintem sokkal jobb lenne az a megközelítés, hogy van egy ilyen hétköznapi probléma, egy szituáció, ott szembesülünk egy problémával, és akkor úgy vezetjük fel, hogy akkor ezt a problémát hogyan tudjuk megoldani, és akkor mi kell nekünk ahhoz, hogy megoldjuk ezt a problémát.
3: Ez ugye az a kérdéskör, amit nagyon gyakran mondanak emberek, főleg tanulók, hogy de hát mikor fog ez nekem kelleni? Ugye ez a matematikára nagyon sokszor elhangzik, hogy de mikor fog ez nekem? Ilyesmi helyzetekre, meg példákra gondolsz, amikor ezek így előkerülnek?
4: Hát igazából én ezt külön választanám, az egyik az az, hogy magukat a feladatokat, meg az absztrakt dolgokat meg lehetne mutatni úgy, hogy ugye konkrét feladattól az absztraktig haladva, és a másik része pedig ez a mikor, mondjuk megmutatják, hogy mit tudom én, egy hit kiszámításánál, nem tudom micsodát, ilyen tartó elemeket így és így tudom beilleszteni,
3: de akkor hát azt fogja mondani,
4: igen, nem fogok én hidat építeni, én nem tudom, szakács akarok lenni, hát nincs nekem lesz szükségem, és akkor ugye itt jön a másik oldal, amire szerintem egyáltalán nincsen fókusz helyezve, hogy ugye a matek az milyen területeit fejleszti az agyunknak, tehát hogy azáltal, hogy a matek feladatokat csinálunk, és tanulunk, és megtanulunk problémákat megoldani, az agynak bizonyos területei erősödnek, és azokat a területeket az élet többi területén is használjuk, tehát, hogy igazából olyan, mint az edzés, csak az agynak, tehát, hogy
3: jó,
4: hogy igen, tehát a kondiba se kérdezgetem meg, hogy hát mikor fogok én, nem tudom, az életbe bicepszezni, mert hát azt a gyakorlatot konkrétan a hétköznapokban nem csinálom meg, de hát az izmomat használom hozzá.
3: De ezzel lehet jól érve? Egyébként ez nagyon érdekes, és nem, ez így nem volt előttem, úgyhogy nagyon tetszik, hogy ezt behoztad, de ez egy jó érv tud lenni valakinek, hogy ez jót tesz az agyadnak, meg olyan kognitív képességedet mozgatja meg, ami azon túl, hogy egy konkrét matek példáról van szó, ez jót fog neked jönni?
4: Hát el szokták fogadni, de azért kicsit látom, hogy ezt így alaposabban meg kellene indokolni, meg ezt majd szeretném én is egy kicsit jobban megmutatni, hogy akkor mire jó, miket dolgoztat meg.
3: A matematikának a megítéléséről beszéltünk, az, hogy valaki tudást adjon át, ugye beszéltük az adásban, hogy nem tanár vagy nem tanár minőségedben csinálod ezeket, de hát azért mégis tudásátadásról, tanításról van szó, hogy ennek a területnek sincsen egy nagyon nagy közkedveltsége, tehát ez is egy ilyen hiányterületnek tűnik, ugyanúgy, mint a matematikának a megítélése erről. Mit gondolsz?
4: Hát igen, szerintem ez így külön választható, hogy ugye valaki ért az adott dologhoz, meg valaki át is tudja adni a tudását, és ugye főleg mondjuk az ilyen reálos területeken, mint a matek, meg fizika, ott általában érteni szokták, és hogy kevésbé, tehát hogy ott azokban a készségekben az emberek gyengébbek, mint a kommunikáció, meg a más embereknek a megértése. Most ezt mondom amúgy magamra is, tehát hogy szerintem ebbe is fejleszteni kell magunk, és nagyon kevés az a párosítás, ahol ugye párhuzamosan mindkét területet tudja valaki úgy fejleszteni, hogy tényleg úgy, tehát hogy értse azt, hogy a másik mit nem ért, és tudjon hozzá úgy kommunikálni, hogy azt az ő szintjén megértesse a másikkal.
3: Hát meg hogy fontosnak érezze, hogy átadja a tudást, nem? Mert az, hogy valaki érti, ugye innen indultunk, vagy ezt mondtad először, hogy érti azt az anyagot, amit ő használ, de hogy legyen egy igénye arra, hogy átadja ezt sokaknak, ugye itt a fordulópont, vagy a kulcskérdés a tanárok tekintetében, hogy akkor ezt fontos, hogy az a másik meghallja, meg megértse.
4: De szerintem, hogyha valaki át is akarja adni, és hogyha nincsenek megfelelő eszközei, tehát hogy most itt az oktatásmódszertanokra értek, tehát hogy nekem például nagyon sokat segített ilyen szempontból a Montessori módszer, és nem csak, tehát hogy nem csak most a gyerekoktatásban, hanem egyébként a felnőtt oktatásban is az, hogy megértettem, hogy milyen lépései vannak az oktatásnak, hogy jó felépíteni egy új ismeretanyagnak a megismertetését, tehát hogy tanulunk, tehát hogy megtudni azt, hogy hogy tanul valaki, és hogy én is például egyetemen, nekem például nagyon sokat segített az egyik volt barátom fizikus, és hogy ott csak simán másoltam azt, amit ő mond, mármint, hogy amit ő mutatott, hogy így tanulják, de nem tudtam, hogy az tudatosan miért annyira hatékony, vagy miért működik, csak azt éreztem, hogy így sokkal jobban tudok tanulni, és akkor onnantól kezdve én is így csináltam. És hogy szerintem ez nagyon nagy hiány egyébként, hogy nem tanítanak minket meg se tanulni, se amúgy tanítani.
3: Ugye ez a mit nem értesz ezen típusú kérdés, ugye itt vagyunk nagyjából, hogy nem értem, hogy mit nem értesz ezen. Igen. Nekünk a tanáraink gimnáziumban mindig azt mondták, hogy egymásnak próbáljuk meg elmagyarázni, mert mi valahogy jobban tudjuk azt a nyelvet beszélni, valami ilyesmire gondolunk.
4: Szerintem ez, amit te mondasz, hogy magyarázzuk el, ez is egy másik szint. Tehát, hogy ez igazából mindig annak segít jobban, aki elmagyarázza az adott dolgot. Tehát, hogy amikor te ugye át akarsz adni egy tudást, akkor ugye össze kell szedni az ismereteidet, és végig kell neked gondolni, struktúrálni kell, és azáltal, hogy ezt megteszed és végig gondolod, az adott tudásod a fejedben is sokkal jobban összeáll.
3: Ez valószínűleg így van, és sőt, ez még akkor is így van, az ember a saját problémáiról hangosan beszél, igen, mert akkor igen. Rendszerezed magadba, hogy igazából mik itt a fontos mondások, de azért ennek a tanácsnak ugye volt egy másik, vagy van egy másik része is, hogy egy barátodnak, ismerősödnek valahogy jobban meg tudod úgy fogalmazni a átadni vágyott tudást, hogy nagyjából egy nyelven, vagy egy tudás szinten vagytok.
4: Hát, mert őt gondolom jobban ismered, szóval, hogy az a nyelved az, hogy az adott életűt, tehát hogyha most ide behoznom mondjuk két gyereket, és mind a kettő vadidegen, akkor ugye elkezd az ember egy optimális valamivel tanítani, és ugye ahogy kezdi megismerni a gyereket, ugye tér el, tehát hogy stratégiában módosít.
3: Személyre
4: és hogyha
3: szab.
4: Már ugye, igen, személyre szab, tehát hogyha valakit már ugye nagyon jól ismersz, akkor ma ugye ezt az elején, amikor így ismerkedsz, azt a részt azt már kiadhatod, hanem
3: skippeljük
4: tudod,
3: az igen. Ismerkedés részt.
4: Igen,
3: és
4: egyből jött a személyre szabás.
3: Ami picit átvezet, és erről mindenképpen szeretnünk volna beszélni, hogy ami neked mindenképpen ilyen jellegzetességeddé vált, az, hogy aktuális témákhoz kötöd a matematikai problémáknak a bemutatását. Azt gondolom, hogy ez a fajta ilyen figyelemfelkeltés, ez is tulajdonképpen egy ilyen kötődésnek a létrehozása, hogy teremtsünk egy közös nyelvet, vagy egy közös pillanatot, amiben mindenki ugye érti azt, hogy miről fogunk beszélni, és ha ez a figyelem megvan, akkor onnantól jobban lehet irányítani magára a témának a feldolgozására.
4: Igen, egyébként nekem ez abszolút az ilyen marketinges tanulmányaim.
3: Na mesélj erről, mert tehát, ez egy láthatóságról szóló műsor.
4: Hát igen, igazából ott ez több, tehát hogy én mondjuk tartalomgyártókat azért követtem, megnéztem, hogy elemeztem őket, nem azért, mert érdekelt a tartalom, hogy nem úgy érdekelt a tartalmuk, hanem úgy érdekelt, hogy mit csinálnak ők, amiért őket nézik. Tehát, hogy én ilyen szemmel kezdtem el így a nagyobb tartalomgyártókat követni, és ugye nagyon-nagyon közös volt sok tartalomgyártóban, hogy ugye olyan témákkal kezdtek el foglalkozni, vagy például ugye ez egy elég gyakori, hogy olyan másik tartalomgyártókra reagálni, vagy interjúkat készíteni, akik már felkapottak voltak. És akkor mondjuk egy no-name valakiről nem akarsz megnézni egy műsor, de hogyha fú, a kedvenc, nem tudom, énekesemről szól, hát azt megnézem, akárki készíti. És hogy ugyanígy, tehát hogy nem csak adott személyeknél, hanem ugye aktualitásoknál, vagy ugye zeneszámoknál is, amikor ismerősebb a zeneszám, és annak van egy átdolgozása, azt ugye szívesebben hallgatja az ember, mint egy olyan zeneszám átdolgozását, amit ugye nem ismer.
3: Ez egy nagyon komoly tudatossági lépés kellett akkor legyen, ugye ez, amikor így döntöttél, hogy akkor most aktualitásokat és egyetlen videókat készítek, erre hogy emlékszel vissza, hogy honnan indult ez a készség, vagy késztetés inkább?
4: Hát az elején nem volt ennyire tudatos választás az aktualitás, az volt a tudatos választás, hogy valami népszerű témán keresztül ragadjam meg a matek példákat, és igazából, hát számomra például nagyon meglepő volt az első ilyen lottós feladat, hogy azt például egy pamkutya videóval vágtam ki, és ott azt hittem, hogy biztos a pamkutya videó miatt kezdték el nézni, és aztán utána hirtelen ott a többi lottós videó is érdekelt az embereket. Szóval ugye ez a lottó meg szerencsejáték, ez egy nagyon népszerű téma amúgy is, Úgyhogy...
3: Várják, hogy megmondod a szisztémát.
4: Igen, úgyhogy ez számomra úgy nagyon megdöbbentő volt, hogy ez ennyire érdekes, hát nekem ez nagyon triviálisnak tűnt, hogy ezt elmagyarázom, de valószínűleg amúgy sok fiatal is néz, és ők még mondjuk nem tanultak, és akkor nekik ez izgalmas, hogy akkor ez hogy is néz ki, vagy hogy is lehet ezt kiszámolni.
3: És hogy szokott lenni, hogy a közélet, nem csak politikára gondolok, de azért sokat foglalkozol ilyen témákkal is, a közélet hozza a témát, amire aztán lecsapsz, hogy ne ezt feldolgozom, vagy van egy matematikai probléma, amivel szeretnél foglalkozni, és keresel hozzá valamit, ami vonzóvá, fenszívé teszi a dolgot, hogy nézzék.
4: Hát általában az volt, hogy volt valami baki, vagy valami kiszámolni való, és azt elküldték nekem, tehát hogy például az első ilyen lottós, igen, tehát az első lottós videónál például valaki csinált egy videót, hogy hát az a matekos lány kiszámolhatná, hogy mennyi a valószínűség annak, hogy, és akkor hát jó, akkor számoljuk ki. És általában így jöttek be a témák. Volt egy-egy olyan téma is, ahol én szerettem volna valamit, és tudom, hogy amúgy ezt kevesen nézték volna meg, és akkor, na akkor várj, keressünk valamit, és akkor van olyan, hogy tehát, hogy most konkrétan évek telnek el, míg be tudtam mutatni valamit, mert találtam rá megfelelő témakört, vagy van olyan, amit így utána, tehát, hogy így oké, most ez aktualitás, most ez jó, akkor mit mondhatnék el erről a témáról? Tehát, hogy nem tudom, mondjak konkrét példát.
3: Én szívesen veszem, van egy-két ötletem, hogy mire gondolhatsz, de jobb, ha
4: ja,
3: te mondod.
4: Hát például ilyen volt tavaly a Győzik és Zebra, hogy oké, akkor keressünk valami érdekességet a zebra mintázatokról. Tehát, hogy milyen matekos dolog van, és akkor jó, és akkor elkezdtem keresgetni, hogy a zebrákkal kapcsolatban, és ott találtam egy tök érdekeset a zebrák mintaképződésével kapcsolatban, és hogy az például, hogy az állatok mintaképződése az hogy történik, tehát ugye van egy anyag, ami terjed, tehát az alapszín, meg van egy gátló, és ahol ezek a gátló dolgok vannak, azt ugye a szín kikerüli, és hogy így alakulnak ki a foltok, meg a csíkok, meg a különböző mintázatok, és hogy erre például csináltak egy matematikai képletet, amit ugye a biológiába, biomatematikába használnak, és hogy ez például tök érdekes volt, és akkor ezt csak így elmondtam a zebrákról, akkor, amikor ez aktuálisan nagyon téma volt.
3: De ezt tudtad, ezt a sztorit, vagy ilyenkor rátalálsz és utána nézel, vagy tehát ez kútfőből van, vagy?
4: Melyiket az zebrás?
3: Hát mondjuk azt, hogy ez az zebrás történet.
4: Hát az nagyon-nagyon mindenhol szembe jött, és hát sokszor küldik inkább, ami meg nagyon-nagyon népszerű, az meg tényleg mindenhol szembe jön az emberrel, szóval, hogy
3: ki kell csak választani,
4: igen, hogy mivel. Ott, amikor már a sokadik kép jön fel, nem tudom, harmadik, negyedik kép, ugyan arra a dologra, akkor valami gyanús, hogy valami történt. Tehát, hogy
3: és akkor résznél kell lenni, gyorsan lecsapni rá.
4: Igen, igen, igen.
3: És van valami ilyen content kalendárod? Mert mondtad, hogy van olyan ötleted, amik egy évig vársz, hogy valami betaláljon. Tehát,
4: hát,
3: hogy tudod,
4: csak
3: hogy így
4: az ötletek fel vannak írva, meg nagyon sok mondat ki van jegyzetelve, ilyen filmekből, meg sorozatokból, meg részekből, meg videókból, amik valakinek a videói, és akkor majd, hogyha úgy hozza az élet, akkor felhasználom ezeket. De van egy ilyen kis gyűjtemény, meg az ötleteket is írom folyamatosan, soha nem fogy el, csak több lesz.
3: Igen, ez egy jó érzés. Nem csak az jutott eszembe, a Hajdú B sportriporter nevel volt egy interjú, és kérdezték, hogy előre készül a poénokkal, hogy csak arra jut eszembe, amit te mondasz, hogy soha nem szokott fel, pláne szóviccel nem készül előre, de egyszer kitalált van egy Bábel nevű focista, német, és hogyha ő gólt rúg, akkor azt fog, és ráugranak, akkor ő azt fog mondani, hogy ez a Bábel tornya, ezt találta ki előre. És persze nem jutott eszébe, amikor véletlenül ezt gólt rúgott és ráugrottak, akkor pont nem jött, és soha többet nem lehet elsütni. Csak erről jutott eszébe, hogy te is kiírsz jó mondatokat, de hát ez tök jó, mert ezeket vissza tudsz nyúlni, akkor az első megkeresgélet.
4: Hát, de van például olyan, ahol meg ilyen nagy zicsereket hagytam ki, már nem is tudom, valamelyik videóban valami tényleg az olyan kontextusban lett volna egy filmjelenet, és az nagyon kimaradt, meg volt egy olyan is, például egy játékelméleti feladatnál, ott a Jokert meg a Harley Quinn-t hoztam példának, teljesen véletlenül mondom, hát valahogy szemléltetni kéne, és a gyerekeknek a játékai közül megfogtam egy Harley Quinn-t, egy Joker babát, és azzal szemléltettem, és utána kiderült, még szerencsére mielőtt a videót posztoltam, hogy konkrétan van egy ugyanilyen játékelméleti jelenet.
3: Tényleg?
4: Az eredeti Joker, az egyik ilyen Jokeres, Harley Quinn-es bíróságon, hogy konkrétan ugyanezt megcsinálják, mint amit én szemléltettem, és mondom, úristen, hát ezt így Nagyon belelőttem, hogy például be is vágtam oda, hát az egy szerencsé. Óriási véletlen, hogy pont azzal próbáltam
3: meg. De hát ez másfelől meg egy mázli, mert akkor egy igen. közismert dolog.
4: Igen, az úgy nagyon jó volt.
3: Milyen, hogy választott ki, inkább így kérdezem, milyen mélységű problémát hozol be megoldani? Tehát hol lövöd be azt a szintet, hogy milyen nehézségű problémákkal foglalkozol?
4: Hát általában azt, amit ilyen közérthetővé tudok tenni. Tehát, hogy most nem is tudom, még feladat volt, ami elképesztően bonyolult volt, és azt szerettem volna, és végül mondtam, hogy hát én ezt el nem magyarázom, mert hogy egy ilyen egyórás YouTube videóban se lenne elég.
3: Jó, hogy annyira összetett, hogy
4: ezt igen, meg... Igen, igen, igen, egy ilyen nagyon-nagyon bonyolult dolog, már nem is tudom.
3: És akkor skippelted.
4: Hát így átléptem azt a részt, hogy jó, egy titkosítás volt, most eszembe jutott, amikor, hogy na mindegy, hogy
3: valami,
4: igen, azt nem tudom elmondani, csak hogy valami aktuális téma volt a választás előtt egy titkosítással kapcsolatban, és akkor egy ilyen titkosítást bemutattam, de hát azért a titkosítás az nem egy 2 perces videó, hanem nekünk is volt rá, nem tudom, fél éves, vagy 2 fél éves tárgyunk, tehát hogy ez szóval nyilván nem lehet.
3: Igen. Ez a Krízisek és pofonok, Németh Hanna, az I Love Matek oldalt tartalomgyártója, a vendégem, és innen jövünk vissza már is.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
0: Daydream. Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
0: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Minden szombat reggel 5 és 6 óra között, benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Podcaster. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Rádió Cafén.
3: Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Németh Hanna, az I Love Matek oldal tartalomfejlesztője a vendégem, és hát nagyon sok oldalról beszélgettünk már, a matematikának a átadásáról, vagy a figyelemnek a felkeltéséről. A közélet kapcsán viszont egy másik területet is érdemes bemondani, hogy a videóidnak a utóélete, meg a kommentelés, posztolásnak a nehézségei, könnyűségei mennyire veszi könnyű.

0: panaszkodnak, hogy miért mindig csak ilyen videón van. És akkor mondom, nem ilyen videón van, csak azok jutnak el. Tehát, hogy egy átlag ember, aki mondjuk nem annyira követ, csak feldobálja a videóim, az csak az ilyen videóimat
1: az
0: látja.
1: Az algoritmus áldozata.
0: Mert hogy most csak mondok valamit, mondjuk ha 5 ilyen videót készítek, mondjuk nem tudom, 4 hónap alatt, de amúgy meg van másik 20 videó mellette, amik nem olyan látványosak, akkor valaki csak ezt az 5-öt fogja látni, és az nincs semmi más, mert ugye a többit azt neki nem dobja fel, és direktben mondjuk nem követ, nem nézi meg az oldalamat, nem görget vissza, hanem csak ami így szembe jön
1: vele. És akkor
0: vele.
1: Azt gondolja, hogy te itten politizálgatsz.
0: Igen, volt valaki, aki ezt írt, és egyszer kommentbe, hogy egyébként mindig feldobált a videóit, és azt hittem, hogy valami politikus vagyok, vagy valami közélettel foglalkozó, és akkor utána néztem meg, hogy jé, de jó, hogy milyen más, igen, tartalmaim is vannak.
1: De és az ilyen kötözködő, vagy negatív, vagy beszólogatós kommentek, ezek mennyire jellemzőek? Én nem néztem ennek direkt utána, de azt hiszem, te nyilatkoztál, hogy néha van ilyen. Tehát,
0: hát
1: hogy
0: most a választásoknál nagyon durva volt. Ott már, ott igazából, sőt a választás után el is kezdtem. Én egyébként nem tiltottam le senkit, összesen amúgy 2 embert tiltottam eddig le, mert ők meg amúgy elkezdték jelentgetni a videóimat, tehát hogy ott meg nem akartam azt, hogy nem tudom, kitiltsák az oldalamat, amiért én dolgozok, mert nekik éppen nem tetszik, hogy mit csinálsz. De ott, hogy így követtek, és mindig odaírták, hogy most ez túl könnyű, ez túl nehéz, erről minek csinálok videót, ez kit érdekel, ez magánéleti, és hogy hát akkor ne nézd. Na mindegy, szóval, hogy akkor ők elkezdték én, hogy ők akkor most már jelentgetik a videóimat, úgyhogy őket letiltottam. Most meg igazából az ilyen, hát az klasszikus ilyen tiszaros, tehát hogy ez ennyi a komment, tehát hogy az ilyen félmondatos izé, és ezek a profilok, ezek tipikusan olyanok, hogy nincs profilkép, nincsen normális név, nincs ismerős, tehát hogy ezek, és ezeknél az embereknek mindig kírja, hogy az általa létrehozott profilokat is letiltom, míg hogyha egy normális emberre megyek rá, akinek azért ott van a profilja, meg minden, ott sose dob ki ilyet, tehát hogy ezek ilyen, nem tudom, tömegesével létrehozott kamu profilok.
1: És akkor ezekkel küzdesz?
0: Nem, ezeket letiltom.
1: Tehát, hogy hát az egy küzdésnek számít nekem. Tehát, ja, hogy miért küzdesz, ez nem ő velük,
0: ja,
1: de hogy...
0: Hát, hogyha így feldob, de már egy időt
1: vagy riport,
0: nem
1: vagy
0: annyira követem a kommenteket.
1: Nagyon, ez a legbölcsebb, amit tenni.
0: Igen, mert most még a friss videóknál így belegörgetek, hogy mondjuk így mi a reakció, meg néha egy-egyet feldob, vagy ilyesmi, de egyszerűen ennyi kommentet és ennyi értesítés nem lehet követni. Tehát még amikor úgy döntöttem, hogy jó, kommentek nem, meg az üzeneteket sem tudom már olvasni, de hogy a megjelöléseket megnézem, már azokat sem tudom. Tehát, hogy egyszerűen annyira sok megjelölés van, hogy meg szoktam nézni, de hát nem látom, nagyon nem látom.
1: Hát egy külön stáb igényel most már akkor, hogy ezt kezelni tudják, vagy tudjátok.
0: Hát ja, csak miből.
1: Csak mi? Hát ugye, még több videóban.
0: Egyébként annyira durva, hogy az emberek azok feltételezik azt, hogy nekem erre fizetnem kéne egy embert, és akkor oké, akkor te kifizeted azt az embert, mert nekem nincsen miből kifizetni egy embert, aki elolvasgatja, meg válaszol helyettem, és hogy akkor meg fel vannak háborodva, hogy miért nem válaszolok? Hát mert nem is látom az üzenetet. Tehát, hogy
1: egyébként, de ennek emögött van azért valami bizniszmodell, én nem akartam erről beszélgetni, de hogy ez elvileg azért a nézettség az valamit generál, vagy van valami mozgatórugó mögött?
0: Hát egyébként a YouTube fizetne, de YouTube-ha. Ott meg nincs olyan nézettségem. Tehát, hogy ott meg semmi. Igazából most egy pár hónapja Facebook kezdett fizetni, de nagyon, tehát hogy az egy járulékra nem elég, tehát okay. Hogy most
1: jó, ez egy út eleje.
0: Van, és a járulékokat nem lehet abból befizetni, hogy...
1: Jó, hát hogy sok videót kell, sok nézet, és akkor majd utóbb ez is megtérülős lesz. De nem is erről szerettem volna beszélni, csak hirtelen jött, hogy itt a moderátor kapcsán így előkerült ez a dolog, hogy beszélgettünk arról, hogy milyen mélységű problémákat hozol be, meg dolgozol fel. Milyen helyzet a különböző korosztályokkal, vagy akár a szülőkkel, hogy vagy iskola előtti előkészítéssel, tehát hogy milyen korosztályokat tudsz megszólítani a tartalmakkal, hogyan gondolkozol erre?
0: Hát engem főleg idősebb, úgy idősebbek, hogy nem gyerekek követnek gyerekek is, de inkább így a 30 pluszos korosztály felnőttek, meg szülők, És én nem is, tehát hogy sokan azt hiszik, hogy én matekot oktatok, de én nem oktatok matekot, én ugye a szülőket, meg pedagógusoknak segítek abba, hogy ők hogy tudnak otthon foglalkozni a gyerekekkel, tehát hogy kora gyermekkori, újszülött kortól matematikai készségek fejlesztése, tehát nem matekot tanulunk, hanem hogy milyen olyan készségek vannak a matekban, amiket tudnak fejleszteni, és milyen különböző

0: játékokkal, tevékenységekkel, és milyen módszertannal, tehát hogy milyen szemlélettel, tehát hogy nagyon sokszor, sőt, legtöbbször nem a játék számít, meg nem tudom, most a konkrét játékra nem kell hozzá megvenni drága eszközöket, meg ilyesmi, hanem hogy a szülő otthon hogyan kommunikál, mit csinál, akkor koragyermekkorban, óvodás korban Montessori matek, most lesz majd új ilyen tanfolyamom, amilyen kognitív készségeket fejlesztett, hogy az iskolához, iskola megkezdéshez szükséges ilyen játékok, de hogy azok is, tehát hogy csak sima hétköznapi tevékenységek, amik ugye gondolkodásra, meg ilyen, tehát hogy matematikai gondolkodásra, meg egyéb gondolkodásra
1: és egy online kurzus, úgy kell
0: ösztönzik a gyereket. Hát online feladatgyűjtemény, igen, meg workshop szülőknek, hogy hogyan, tehát hogy ők, tehát amit említettem, hogy ugye nem annyira tudják az emberek, hogy hogyan oktassanak, hogyan lehet egy új ismeretanyagot jól hatékonyan átadni, hogyan tudnak úgy segíteni a gyermeknek, hogy ő önállóan gondolkodjon, mert ugye sokszor az van, hogy jó, akkor itt öt a megoldás, itt akkor ez 17 centi, és akkor a gyerek ott van, hogy oké, akkor megcsináltuk a házit, de egyébként amúgy nem értem. És amúgy nem csak mateknál, tehát hogy más ilyen tárgyakban is, nem tudom, biológiai ismeretek, meg ilyesmi, hogy ugye a szülő le tudjon vele ülni, és abban tudjon segíteni a gyermeknek, hogy ő hogy oldja, tehát hogy a gyerek oldja meg a feladatot önállóan, és hogy tudja ezt a gondolkodást segíteni meg, hogy milyen olyan dolgokat csinálnak, amikkel nagyon durva hátráltatják a gyereknek a fejlődését. Nyilván nem direkt csinálják ezeket, mármint, hogy nem azért csinálják ezeket, hanem mert hogy ez jön ösztönből, meg reflexből, meg vannak
1: meg
0: olyan dolgok, amik...
1: Tanultak.
0: Igen, meg azt hiszik, hogy ezzel segít, de valójában pont ezzel okoznak nagyobb károkat.
1: És egy workshopon ilyenikre hívott fel mondjuk a figyelmet, hogy így lehet előre lendíteni, ez meg mondjuk gátol, tehát ilyesmiket kell.
0: Hát igen, hogy elmondom, hogy milyen környezetet lehet kialakítani, hogy tudunk megnézni egy leckét, hogy tud átadni egy új ismeretanyagot, kognitív szempontból, tehát hogy ilyen idegtudomány szempontból, mik azok a fontos tényezők, amiket figyelembe kell venni, hogy tanulás módszertanilag hogyan tudja a gyerek jól megjegyezni az adott dolgot, meg hogy ők hogyan tudják segíteni azt, amikor a gyerek önállóan dolgozik, meg hogy mondjuk, most úgy időzősen mondom, hogy felügyeli a házi feladat megoldását, tehát hogy mit csináljon, mit ne, és hogy ilyen konkrét, tehát hogy mondok elméletet, de hogy konkrét példákat is, tehát hogy bemutatás gyerekkel, hogy akkor hogyan kommunikálom, hogyan viszem végig az adott feladatot, hogy gondolkodtatom, hogy veszem rá gondolkodásra a gyereket, hogy kérdezek, tehát hogy ilyesmiket, hogy tudnak ők.
1: Jó szóval, oktasd, játszani és engedd. Ez így van.
0: Igen.
1: Valahol nyilatkoztad, hogy milyen sokféle eszköz van egyébként a matek oktatásra, már megszeretetésre. Én próbáltam visszaemlékezni, hogy milyen eszközök voltak valaha a kezembe. A kezembe nem jutott eszembe, de mondjuk amikor a matek tanár ilyen nagyon nagy vonalzóval, vagy nagyon nagy háromszög vonalzóval jött, akkor mondjuk ez ugrott be arra, hogy akkor milyen eszközök vannak, de szerintem nem ilyenekre gondolsz.
0: Na, egyébként amúgy nagyon érdekes. Én is ugye gondolkodtam felnőttként, hogy hát amúgy milyen eszközöket használtunk. És semmit.
1: Semmit,
0: tehát,
1: ugye?
0: Hogy ez a körző vonalzó szögmérő, és ezek voltak a matekos eszközök. Szerintem negyediktől, vagy nem tudom, ugye első pár osztályban azért azok a pálcikák, meg a korongok,
1: pálcika,
0: igen, meg a korongok, azok voltak. De
1: a korongokat
0: utána...
1: sose kellett elővenni, ez egy kis kockába volt különböző
0: igen,
1: fehér korong,
0: igen,
1: és
0: hát
1: sose kellett elővenni, csak vinni kellett, igen.
0: De hogy tényleg után pedig most amúgy egy konkrét példa, egy kombinatorika szemléltetéshez, hát egy zacskó zoknit mibe tart bevinni? Tehát, hogy akkor húzzuk ki, akkor próbáljuk ki, talán ami volt, talán dobókocka, azt használtuk, vagy pénzérme, de hogy tényleg annyira sok mindennel lehet szemléltetni, a Pitagorasz tételt, és annyira szépen lehetne szemléltetni, vagy például azt, hogy ez nem is kell eszköze, ez csak egy lap kell, hogy például a háromszögek belső szögeinek összege az ugye 180 fok, és ugye csak be kéne hajtani mind a három darab sarkot, és akkor ugye ott az alapra ugye szépen rá simul mind a három, tehát hogy ugye kiadja a félkört, mert hogy úgy mondom, hogy a 180 fokot ott kiadja, és egy ilyet csináltatni a gyerekekkel, hát az tényleg nem tart semmibe szerintem, és hogy ezek mind így kimaradnak szerintem az oktatásból, most már azért sok helyen beviszik, tehát hogy...
1: De ez valószínűleg egy ilyen megosztandó dolog, mondom neked,
0: szerintem,
1: aki módszertan...
0: Eszükbe amúgy. az hogy embereknek.
1: Hogy érdekesít egyébként?
0: Hát, vagy csak, hogy, tehát, hogy nincs így a fejükben, hogy hú, ezt lehetne így szemléltetni, vagy lehetne úgy szemléltetni, vagy nem tudom, plusz teher, meg azért elég sokat kell amúgy is készülni az órákra. Tehát, hogy most
1: jó, nyilván
0: egy pedagógus mentalitása, hogy ki az, aki csak le tudni szeretni, vagy ki az, aki amúgy sokat készül, vagy mással készül, mert szerintem sokat kell készülni amúgy is egy sima órára is, hogyha nem viszel be ilyeneket, de hogy egy-egy ilyen elemmel nagyon sokat lehet dobni.
1: És akkor te ezt a szemléletmódot próbálod mondjuk behozni, vagy átadni a rendszerbe? Ez egy ilyen missziót, hogy legyen ennél változatosabb, vagy ötletesebb az oktatás?
0: Hát igen, meg hogy a Montessori matekot, azt, tehát hogy egyébként nagyon jó matekos oktatás módszertanok vannak, csak elakad. Tehát, hogy például a Montessori matek az tipikusan olyan, hogy én amikor így olvastam, meg láttam, hogy ez fantasztikus, ez csodálatos, és hogy miért nem csinálják? Tehát, hogyha ott van a módszer, ott vannak rá az eszközök, amik olyan atomjól szemléltetnek mindent, hogy tényleg egy sokkal fiatalabb gyereknek is tök egyértelműen meg tudsz mutatni olyan dolgokat, amiket nem tudom, egy páros páratlant, vagy negatív számokat, vagy nem tudom, most nekem a fiam nagyjából érti a törteket, és akkor 7 éves, és hogy még azzal hányan küzdködnek 5. is. Pedig egy-egy ilyen szemléltetéssel, hát elképesztően hamar meg lehetne értetni a gyerekekkel.
1: És akkor ennek ez a lényege, hogy hogyan lehet bevonni a korosztályának megfelelő módon a átadandó dolgokat? Tehát mivel tudnánk megfogni ezt a Montessorinak a fő elméletét?
0: Hát neki az a módszerének a kulcsa, hogy ugye konkrét példákat hoz, de hogy nem csak úgy, hogy egy olyan feladat, hogy ha hétfőn veszel tejet, és 2 van a boltban, nem, hanem hogy odaadja a kezedbe azt az eszközt, a fizikai eszközt, amivel te megérted. Tehát, hogy megérted a decimális rendszert, mert külön elem van az egyesekre, a tízesekre, százasokra, ezresekre. Tehát, hogy kipakolod az összeadás, kivonás, szorzás, tehát, hogy látod, fogod, pakolod, kezedbe veszed, érzed, és minél több érzékszer be van vonva a tevékenységekbe.
1: Ez volt a Krízisek és pofonok. Németh Hanna, az I Love Matek oldal tartalomfejlesztője volt a vendégem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen, hogy itt láttam.
1: Ez volt a Krízisek és pofonok. Láthatóságról, észrevehetőségről beszélgettünk, és folytatjuk is még ezt a tematikát, de mára ennyi fért ebbe a műsorba. Búcsúzik a Krízisek és pofonok, és Böhm Kornél.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

szívbe pottyantak a mesék. Az, akinek nem volt soha olyan szép, kis színes tollam, mitől az olga? Néninek szívébe lopta magát tolba, honnan lenne, ha nem rettenne. Meg de sajnos elvet

0: átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Már a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best-of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
1: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli best-of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
1: De a kórház? Milyen kórház?
0: Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvény termei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Tenerife. Az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
7: Egy rádiót venne, de minek, uram?
8: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra, kikapcsolódás. Vagy csak háttérnek, mert szeretem?
6: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Jóvá hagyták Magyarország új helyreállítási tervét, ma lesz a cirkuszok éjszakája, élénk lehet a szél. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Mintegy 10 milliárd eurós uniós helyreállítási tervet hagytak jóvá Magyarországnak. Az Európai Unió tanácsának döntése alapján 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatásra, valamint 3,5 milliárd euró kedvezményesítére leszünk jogosultak. A terv része az Európai Ügyészséghez való csatlakozás, a korrupció ellenes intézkedések megerősítése és az igazságszolgáltatás függetlenségét érintő reformok is. A kifizetések csak akkor érkeznek meg, ha Magyarország teljesíti a vállalt feltételeket. Megvan a Balaton legjobb strandja, átadták az idei kék hullámzászló elismeréseket. A Balatoni Szövetség 23. alkalommal hirdette meg a megmérettetést, ahol 42 strand üzemeltető vállalta, hogy a szigorú szempontrendszer alapján gorcső alá vegyék és minősítsék strandjaikat. 5 csillagos kék hullámzászlót 25, 4 csillagost 13, 3 csillagost 3 fürdőhely kapott a minősítésen, emellett külön díjakat is kiosztottak. A Balaton legjobb strandja címet idén a Balatonfüredi Kisfaludi strand nyerte el. Ma lesz a Cirkuszok éjszakája, amely idén is különleges produkciókkal várja a közönséget. A cirkusz reneszánszát éli, egyre népszerűbb a családok és a fiatalok körében is, mondta rádióknak Fekete Péter, a Fővárosi Nagy Cirkusz főigazgatója.
2: Az összes cirkusz megmutatja, amit csak tud. Feltupírozza, felturbozza, felerősíti a meglévő műsorát, és egy egész éjszakán át tartó műsorra várja a közönséget. Az emberi erővel megvalósítható csoda, amit a cirkusz tud nyújtani, ahol legyőzzük a gravitációt, ahol átmegyünk a kötélen, ahol megtartjuk egymást a levegőben, emberi kézzel hajtjuk végre, és talán ettől leválott a cirkuszművészet az elmúlt időszakban ilyen trendivé.
9: Szökevényt fogtak a rendőrök. A kábítószerkereskedelem miatt elítélt győrteleki férfi a legkeresettebb 50 bűnöző listáján is szerepelt. A 40 éves férfi bűnügyi felügyelet alatt állt, múlt héten azonban levágta magáról az elektronikus nyomkövetőt és ismeretlen helyre távozott. Egy budapesti lakásban rejtőzött, amikor rajta ütöttek a rendőrök. Napos, gomoly felhős idő vár ma ránk, az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de északon és a délnyugati tájakon elszórtan egy-egy futózápor vagy kisebb zivatar kialakulhat. Többfelé élénk erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet. A friss hajnalt követően a nappali csúcsok 27 és 33 fok között alakulnak. Vasárnap is napos felhős időben lesz részünk, élénk szél mellett 26-31 fok körül mérhetjük majd a napközbeni csúcsokat.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kulturrally. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kulturrali. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén.
1: Jó napot kívánok! Köszöntjük a Kulturrali hallgatóit. Pár Julcsi és Mezei Dániel itt a mikrofonok mögött, és a vendégünk pedig Sterbenc Tamás, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem rektora. És én, Julcsi, téged győzködtelek, hogy beszéljünk egy kicsit a sakkról, és beszéljünk egy kicsit a sportról, mint társadalmi jelenségről, a sport és a kultúra kapcsolatáról. És a sakk volt az apropó, kötélnek álltál, miért?
2: Kötélnek álltam, mert bennem is vannak kérdések, és amikor így elkezdtem egy picit utána nézni a témának, és a Google-ba bedobtam, hogy a sakk mint sport, akkor rögtön a gyakori kérdéseknél egy óriási listán dobott ki, hogy a sakk az nem sport, hogy képzelik, hogy ülő emberekre azt mondják, hogy az sport, és aztán elkezdtem ilyen kicsit a kutatásokba is belemélyedni, és akkor láttam, hogy a Stanfordi Egyetemnek például van egy olyan kutatása, hogy megnézik, hogy a sakkozó például hány ezer kalóriát égett el, akár 6000 kalóriát egy nap alatt, amit végigjátszik, ami azért látjuk, hogy legalább a háromszoros egy átlagos kalória elégetésnek. Tehát...
1: És ami miatt a TF rektora itt a stúdióban, Sterbenc Tamás, nagyon köszönjük, hogy elfogadtad, tegeződhetünk, mert régóta ismerjük egymás sportkörökből, meg együtt is dolgozunk egyébként mi. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, mert te magad is sakkozó vagy, 2000 körüli élőpontszámmal. Szervusz, Tamás.
3: Köszönöm, inkább egy amatőr sakkozó, aki játszik sokat, de nem versenyszerűen. A csapatbajnokságban néha elhívnak a tanítványaim, vagy egy klubversenyen, de arra, hogy önállóan versenyezek, arra nincsen időm. De gyerekkorom óta követem, régen játszottam levelezési sakkot, ami nagyon izgalmas volt akkor, ma már a mai környezetben azért másképp néz ki. De ahogy Júcsi mondta, valóban egy 5-6 órás versenyparti alatt legalább olyan fizikai terhelésnek vannak kitéve az igazi nagymesterek, mint egy komoly sportteljesítményt nyújtó versenyző, és azért gondolom, hogy nyugodtan tarthatjuk a sakkot sportnak.
2: És kizárólag ezért soroljuk a sakkot a sportok közé, mint szellemi játékot, vagy mi még az az összetevője, ami miatt... sportnak minősül?
3: Szerintem a mi felfogásunk szerint a sport nagyon közel áll a versengéshez, és a sakk ebből a szempontból egy annyira kiemelt és eszenciális dolog, hogy két tökéletesen egyforma sereg vív egymással. Gyakorlatilag az a minimális különbség, hogy valaki az első lépést megteheti, amit persze 10-ből 9 sakkozó komoly előnynek is tarthat, de gyakorlatilag azt hiszem, hogy nagyon szépen megtestesíti azt a küzdelmet, ahol két versenyző összeméri a tudást, tehát egy tiszta végeredménnyel, sportszerűen, és azért nagyon gondolom, hogy a kultúrának meg a sakknak is nagyon szoros kapcsolata van a sporttal.
1: Nagyon sokat kint voltál a budapesti sakkolimpián, én magam is kint voltam, és rácsodálkoztam, hogy mekkora esemény ez, mennyi sakkozó, mennyi ország, majd 200 ország, tehát ez egy nagyon-nagyon komoly esemény, és én nem tudom, hogy egyébként Magyarországon a társadalmi megítélése a sakknak az vajon nem esette be az elmúlt években, mert ugye emlékszem, hogy gyerekként valahogy több szó volt róla, fontosabb volt egy portis meccs, egy polgár csata, vagy Mádori Ildikó, lehetne sorolni a neveket, hogy ma hogy áll ez, és hogy a sakkolimpia ennek jót tette, ennek a sakkultúrának.
3: Talán jót tett, én úgy gondolom, hogy az utóbbi 100 évnek talán ez volt a legfontosabb sakkesemény a Magyarországon. Voltak nagyon jó kezdeményezések, egy picit csalódott vagyok, hogy talán nem jutott el az átlag polgárokhoz az igazi értéke ennek a versenynek. A magyar versenyzőkre is azért figyeltünk, talán ez a nagyon nagy kiugró siker az elmaradt, de minden csapat körülbelül az erejének megfelelően teljesített. De valóban a 60-70-es években volt egy olyan időszak, Kádár korszakról, ha beszélünk, Kádár Jánosnak is azért kiemelt fontosságú volt a sport, és amikor Portis Lajos egy világbajnoki elődöntőt játszott, vagy 78-ban, amikor a magyar válogatott Buenos Airesben sakkolimpiát nyert, akkor úgy gondolom, hogy az egész magyar társadalom megmozdult és figyelt.
1: Volt egy olyan alkalom, hogy pont rektorúra Tamással, a Magnus Carlsen mögött álltam, és kitettem közösségi médiába ezt a képet, és de én meglepődtem, hogy mennyi reakciót kaptam rá.
2: Igen.
1: Hogy egy sakk világbajnok, ráadásul egy ilyen szintű sakk világbajnok, mert talán ezt te jobban tudod, az ő megítélése még a világbajnokok között is nagyon erős, meg nagyon magas, vagy nem?
3: Hát most kapott egy olyan díjat a Fidétől, a 100 éves Fidétől, hogy ő minden idők legjobb sakkozója, bár ő visszautasította és azt mondta, hogy Kasparovnak azért az eredmény azért még meghatározóbbak voltak. A játék színvonala, az, de inkább köszönhetően annak, hogy ma már jobban sakkoznak a felkészülésnek, a komputereknek köszönhetően, az biztos, hogy Magnus Carlsen a világ eddigi legerősebb játékosa az emberek között. Hozzá kell tennünk az emberek között, mert a komputer, a mesterséges intelligencia őt is megverni.
2: Ez ennyire felfejlődött? Én emlékszem, gyerekkoromban jöttek be az első sakkgépek, ilyen szimulátorok Magyarországra, a nagybátyám nagy sakkos volt, és ő mindig géppel játszott, és akkor ámultam gyerekként ezt. De az még egy megverhető kategóriájú mesterséges ellenfél volt. Ez ennyit fejlődött?
3: Ennyit, a 90-es évekig még az volt, addig volt az előbb említett levelezési sakknak is olyan íze.
2: Meg hogy funkciója tudtuk, talán.
1: Mondjuk már a hallgatóknak, akik fiatalabbak, hogy mi ez a levelezés. Én nem vagyok fiatal, de nekem is mondja.
2: Távsak tulajdonképpen.
3: Ez a távsak, amikor az ember a hagyományos módjában egy levelezőlapon elküldi a lépését. Tegnap egy kis sakkonferencia volt az egyetemen, ahol az 1830-as évek végén Pest közötti postakocsin látszott mérkőzésről beszéltünk, ahol 3-4 évig tartott. Hát hagyományos postai versenynél 1-1 év volt. A mai életben még megvan a funkciója érdekes módon, amikor már komputerek segítségével e-mailben küldik elépést, hiszen ma már megengedik a komputer használatot otthon, és így gyakorlatilag egy teljes tudományos precizitással lépik a legjobbakat, mind a két fél is legálisan használnak. Nem örült senki a 90-es években, talán 97-ben, amikor Kasparovot a Deep Blue legyőzte. Ez volt az első áttörés, de a mesterséges intelligencia, amikor az AlphaZero, a Google találmánya 7 óra alatt olyan szintre fejlesztette a sakktudását a nulláról, amit még senki nem ért el, sem ember, sem gép, akkor egy picit elfordult a figyelem tőlük, de nagyon komoly impulzusokkal volt a sakkozás stratégiájára, játéktudására, azzal is, hogy még a még akikre figyelünk, azok a versenyzők, de háttérben tudjuk, hogy nagyon sok komputer segítséget kapnak.
2: Hát igen, ez a technikai része a sakknak, de azért nem tudom, tehát hogy maga a sakknak a fizikai megjelenése is, meg a hozzá kötődő kicsit ilyen rituális játékhelyzet, azért szerintem az nagyon sok embernek megvan az átlag magyar társadalmat nézve, mindenkinek van otthon szerintem sakja, szép figurák, kidolgozott táblák, különféle megoldásokkal találkozunk, és mindenki egy kicsit belekóstol, de elmélyedni szerintem nagyon kevesen mélyednek el. Mit okoz a sakk, amiért érdemes leülni és venni a fáradtságot, és a alapfelhasználói szinten túlvinni ezt a dolgot?
1: Egy gondolatot adtél hozzá, mert tudom, hogy ugye te minden héten sakkozol több emberrel komolyan, tehát hogy te a mai napig üzöd, vagy még lehet, hogy gépen is, azt nem tudom már.
3: Igen, csak az esti partiknál a gépnél észrevesz az ember, hogy az ember fárad, a gép pedig este 10-kor is ugyanolyan friss.
2: Igen, hát.
3: De az online partiknak nagyon komoly értéke van. Egyetértek, mindenkinek meg kell ismerkednie, és szerintem is magyar társadalomban nincs olyan család, ahol ne lenne egy-egy saktábla, ahogy régen a panoráma úti könyvek voltak szimbólumként a polcon. Hihetetlen pedagógiai értéke van, nagyon komoly hatása van a döntéshozatalra, a logikus gondolkodásra, és ha valaki nem versenyszerűen használja, akkor is biztosan mondhatjuk, hogy személyiségfejlesztő hatása az nagyon erős.
1: Egyébként ez a levelező sakk, ha visszatérhetek oda, csak elképzelem, hogy gyerekként te szaladtál a postára azért, hogy akkor mit lépett nem tudom, volt olyan partnered, akire emlékszel, tehát hogy ez így zajlott?
3: Emlékszem, és valakivel néha össze is futok, és egyik legnagyobb büszkeségem, most nem árulom el a nevét, de ő nyerte a magyar ifjúsági bajnokságot, és én vertem meg őt egyedül, és az a játszmalap még megvan 30-40 évvel később is, de valóban így volt, hogy az ember látott egy postást, akkor elkezdett ideges lenni, hogy vajon mikor meg a lépés, és megtalálta az ellenfél, vagy még éle ugye voltak ilyen morbid viccek is, hogy hogyan lehet levelezési sakkban nyerni, hát ki kell várni az ellenfél halálát, és akkor meg fogjuk.
1: Időhúzó lépések kellenek. Amikor kim voltam a sakkolimpián, akkor azzal szembesültem, és nekem meglepetés volt, és jól csittem, mint aki a zene területén jártas vagy, meg egyébként népművészetben is jártas vagy, te tudod, hogy azért ezek ilyen, most nem pejoratív, de ezek kicsi szubkultúrák. Tehát Abszolút. És én kimentem a sakkolimpiára, és ugyanezt tapasztaltam, hogy ott mindenki is, mindenkit köszönnek, jaj, Tamás, nézd meg itt az új könyvem, és hogy mekkora ez a közösség, mekkora a magyar sakk közösség, akik így ennyire benne vannak, mert nekem nagyon tetszett be valami őszintén.
3: Szerintem az igazolt sportolók, versenyzők száma az több tízezerre tehető. Nagyon komoly sakk élet van itt az egyetemen is, ami ott az új épületben lehetőséget adunk fiataloknak, csapatbajnoki mérkőzéseknek, akkor szombaton, vasárnap szinte teltház van, és egy nagyon jó versenyhelyszín. Én úgy gondolom, hogy minden kis vidéki városban, községben is van sakklub, tehát ez a hatás megvan, talán a második, harmadik legnépszerűbb sportág, ha elfogadtuk azt a definíciót, hogy sportágnak tekintjük.
2: Részemről elfogadtam.
1: Ja, én nekem ez nem is kérdés, tehát így ilyen szempontból én abszolút a szellemi teljesítmény, főképpen azért, mert úgy gondolom, hogy egyébként egy-egy kiváló sportoló, ugye te magad is válogatott kosárlabdázó voltál, tehát egy bizonyos szint fölött azért ez szellemi játék a sport, tehát nem lehet anélkül.
3: Nem tértünk ki arra az előnyére, itt ha mondtad, hogy mindenki ismer mindenkit, hogy a sakk talán, amiért a legjobban a fizikai korlátaink nem befolyásolnak, és a 10 éves nagyon komoly partit tud játszani a 80 évessel is, és családon belüli kötelékeket is erősíthet, hiszen a nagypapa a dédunokájával nagyon izgalmas partit játszik, de amikor kimegyünk és találkozunk például Portis nagymesterrel, akkor ott is azért több évtized és több szakértői szint van közöttünk, de nagyon barátian tudunk néhány szót váltani.
1: Itt a kultúrát említettük, hogy a sakk kultúra, a sakk sport az mennyire erős más országokban, hol erős, mennyire kapcsolódik a kultúrájához egy adott országnak, akár a sport kultúrájához?
3: Szerintem 100 éve hihetetlen módon a kávéházakhoz kötődött, akkor a franciák, az angolok, Magyarország volt a sakk középpontja. Amikor a sakkban a politika is meglátta a lehetőséget, akkor a Szovjetunió ebben átvette a vezető szerepet, hiszen a 40-es évektől gyakorlatilag csak szovjet világbajnokot láttunk, és ugye ezt tudta megtörni Bobby Fischer 72-ben, amikor legyőzte Spasskit Reykjavikban, de ő látszott, hogy egy nem abban a kulturális közegben nevelkedett, mint ahogy a közép-kelet-európai vagy a szovjet sakkozók. Tehát itt nálunk egy olyan kultúra volt, ami egy közösségi termék volt, az a tudás, ami csak akkor személyesen volt átélhető. Bobby Fischer volt az az individu, aki nyugati embert megtestesítette, és talán valamilyen revansot vett, hogy most már nyugatnak le kell győzni a szovjeteket. A mostani generáció pedig már azt látjuk, hogy nem kell, hogy egy közösséghez tartozzon, hanem a komputernek, az e-maileknek, az online közvetítésnek köszönhetően akár a világ végéről is a legjobbá tud válni.
2: Látjuk azért a különféle sportágakban, hogy a sportolókra jellemző stílus ki tud alakulni. Ez megvan a sakkozóknál is?
3: Maximálisan. Ugye ehhez kell egy értő szint. Uh-huh. Az ember tudja, hogy ki az, aki egy bátor támadó játékot játszik. Ki az, aki például tudományos szempontból úgy gondolja, hogy a sakk az egy objektív sportág, és ha mindenki a tökéleteset képes lenne meglépni, akkor esetleg döntetlen legyen. Ez egy absztrakt tudomány filozófiai kérdés, hogy a sakk, ha tökéletesen játszuk, akkor a világos valóban nyere. Döntetlen a játék, vagy uram, bocsánatnak, nagyon kevesen tételeznek fel, akkor a sötétnek kell nyerni, ha a maximálisan legjobbakat tudnánk lépni. Nem vagyunk képesek sem emberként, Magnus Carlsen sem a legjobb komputerek sem, és ezért ma már a sakkozók sem az ideális lépést keresik sokszor, hanem egy-egy olyan állást, ahol az ő személyiségük, az ő stílusuk a legjobban érvényesül.
2: Tehát ennyire felülkerekedik az individuum magán a játékon, vagy a célon?
3: Én azt hiszem, hogy igen, a Magnus Carlsen ezzel hozott nagyon újat a sakkba. Előtte az irányzat volt érvényesülőben, hogy mindenki az objektív legjobb megnyitásokat, középjátokat játszotta, és ő merte azt megtenni, hogy egy komplex állásra törekedett, ahol úgy gondolt, hogy az ő tudása, személyisége, sportbeli képességei, kvalitásai majd a meccs végén meg fognak jelentkezni, és egy végjátékban győz.
2: Tehát ennyi végignézett sakk mérkőzés, meg verseny, meg mindenféle helyzet, akár egyéni játék után tudnak meglepetéseket, igazán nagy meglepetéseket okozni ezek a versenyhelyzetek, vagy akár lépéskombináció?
3: Szerintem igen, de figyelve most a legfiatalabb generációt, hogy India nyerte mind a női versenyt, mind a nyílt kategóriát, ahol azért 99%-ban férfiak játszottak, az ő képességük az, hogy már nem az első lépésekben keresik a meglepetést, hanem abban bíznak, hogy azt ott a tábla mellett 3 óra küzdelem után akár spontán, akár intuitív alapon fogják előidézni, és a feszültséget abban az igazi sportszituációban ők fogják jobban bírni.
1: Egyébként érdekes, amit felvetettél, mert én nagyon sokat gondolkodom azon zene, hogy meddig tart a variabilitás, tehát hogy meddig lehet számokat kitalálni, slágereket, most slágerről beszélek, hogy mikor van az, hogy elfogynak a lehetőségek. Hogy a saknál is ezen gondolkodtam, hogy te megállsz, ellentétben velem, te azért nagyjából látod, hogy mi van a pályán, vagy a táblán. Én jóval kevésbé 3 lépést látok előre, nem tudom, egy jó sakkozó hányat lát előre, de hogy mikor fogy el a lehetőségek tárháza?
3: Matematikailag soha, hiszen annyi lépés kombináció lehet, hogy 4-5 lépés után már több lehetőséget tudnánk előidőzni, mint a Földön lévő összes atom. Tehát gyakorlatilag a komputer
1: sem ez egy jó
3: képes.
1: Játék.
3: Jó játék, van annyira komplex játék, hogy kell új utakat, és egyre újabb ösvényeken indulnak el. Olyan megnyitások kerülnek ma elő, amit mondjuk 100-150 évvel ezelőtt már elvetettek, és a komputer által új impulzust kapott minden játékos.
1: A zene is ilyen, Jocsi?
2: Ezt tudom mondani egyébként a zenére is, tehát, hogy nyilván mindig vannak benne ismétlődések, és újra felbukkan egy-egy téma, akár 1000 évre visszamenőleg is lehetnek olyan kis tartalmak, vagy idézetek, amik újra és újra felmerülnek az emberben, de mindig van új. Tehát azért itt is van 12 hangunk Európában, egy skálában, és azt a 12 hangot a végtelenségig lehet variálni.
1: Innen fogjuk folytatni hamarosan, a Kulturalit hallgatják, Pár Julcsó és Mezei Dániellel, vendégünk pedig professzor dr. Sterbenz Tamás, a Magyar Testnevelési és Sportolói Egyetem rektora, akivel a sakkról, a sakkkultúráról, a sportról és a kultúráról beszélgetünk. Maradjanak velünk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el! A Kulturrali folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
0: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az óperenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
2: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
0: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a kafé rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infra Gandhi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infra Gandhi.
4: Qualitons,
5: Yuri Gagarin,
6: Karkava,
7: Whitaker,
8: Dali Borovogranje,
9: és még sokan mások
10: az ország első
11: pszichedelikus rock fesztiválián.
12: Szeptember 4-5
13: a Puszta Zámori kastélyban.
0: A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a Top Ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú. Emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Psst, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kulturrali. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádiókafén.
14: Folytatódik a Kulturrali. Pár Julcsi és Mezei Dániel köszönti önöket. Vendégünk Sterbenz Tamás, a TFA Magyar Testnevelési és Sportudományi Egyetem rektora, és nagyon-nagyon számunkra nagyon érdekes volt a beszélgetés első fele, és itt a szünet alatt arra jutottunk Jolcsiba, hogy visszahoznánk gondolatokat. Te akkor edukáltságot emeltet
4: ki. Hát igen, hogy van-e még más sport, vagy hogy egyáltalán a modern mai világban ez egy mennyire trendi dolog, hogy együtt versenyeztetik nőket, férfiakat, tehát hogy egy nagyon esélyegyenlő helyzetet teremtünk ezzel.
6: Abszolút, és nagyon komoly tudományos kutatások vizsgálják, hogy miért van különbség mégis a lányok és a fiúk színvonala között, de azt látjuk, hogy a különbség az csökken, de Polgár Judit volt az egyetlen, aki eddig a férfi világranglistán a legjobb 10-be be tudott jutni, de ma már minden kutatás természetesen megerősíti, hogy ez nem intelligenciabeli különbség, hanem valószínűleg inkább társadalmi hatásoknak köszönhető, hogy a fiúk versengőbbek, többet sakkoznak, és ezért erősebbek ma még, de gyakorlatilag, ahogy más kognitív képességekben lehet, hogy vannak árnyalatbeli különbségek, de a sakkozói tudásban nem.
4: Hát igen, és azért feltételezem azt, hogy egy sakkmérkőzés alatt a indulatkezelési stratégiái, a probléma megoldási stratégiái, az egyáltalán a kommunikációs helyzetei például lehetséges, hogy pozitívabbak vagy jobbak egyszerűen mondjuk egy nőnek, nem?
6: Könnyen lehet, egy picit talán más stílusban is játszanak, érdekes Polgár Judit ott tartották, ez egyik legférfiasabban támadó, nem szeretem a szót, de agresszív sakkot játszolnak, aki az ellenfelét elsöpörte a báboknak köszönhetően. És azt hiszem, hogy a komputereknek köszönhetően egyre inkább ez egy irányba ható dolog, de a hölgyeknek a sajátossága biztosan megvan. És tényleg egy-egy kielezett szituációban, időzavarban az utolsó pár másodpercben ott más-más képességek dönthetnek.
14: És ugye ami érdekes volt, járva a táblák között, hogy miközben lát, te fogod tudni Tamás a nevét, és sajnos így hirtelen a ukrán válogatottnak egy nagyon régi Ivancsuk, ugye egy nagyon jó nevű sakkozó volt sokáig, most már az idősebb, és még én emlékszem rá, és akkor jött Ivancsuk mester, nagymester, és teniszokni műanyag papucs, szakadt melegítő, és leült, és játszotta a válogatott meccset, és akkor átnéz három táblával odébb, és ott van egy 18-20 éves, gyönyörű, azt hiszem üzbég lány, aki egyébként az első csapatnak a tagja, és ahogy megnéztem, 2000 fölött élő pontos jóval, tehát egy nagyon jó sakkozó, sőt azt hiszem az első táblása volt a válogatottnak. Szóval, hogy itt azért ilyen kontrasztokkal találkozott.
4: Miért nincsen dress code-ja sakkmérkőzéseknek?
6: Kezd elterjedni, hogy a csapatmérkőzéseken van. Uh-huh. A nagy-nagy egyéni versenyeken azért most már az elegancia az elvárt, de ha elmegyünk egy tömegversenyre, akkor ott látunk mindenféle figurát, nem csak a táblán, hanem a
4: táblán. És azokból, tehát mondjuk a megjelenésének a jellegéből, stílusából lehet következtetni játékstílusra?
6: Szerintem semmit.
4: Semmit. Nincs összefüggés. Oké. Okay.
6: Nincs.
14: Hogy mi van a fejben.
6: Nincs. Ahogy okay. A magasságból, ahogy a semmilyen külső jelből nem. Ugye nekem a egyik legnagyobb büszkeséget okozó győzelmem után mondták, hogy magának könnyű, mert magas és föntről jobban látta az egészet, mint.
14: Ez igaz?
6: Ez tényleg így volt. Ez egy kerti sakk volt, Óbuda főterén játszottunk egyet, és amikor már többször nyertem, akkor ez volt az ellenfél kifogása, de nagyon sokszor esünk abba a hibába, hogy azt hiszük, én például, hogyha egy 8 éves kisfiúval, kislányra kell játszani, hogy hát az nem lehet, hát el sem fogja érni az alapsoron lévő messze bábot, és amikor azt veszük észre, hogy sokkal jobban sakkozik, akkor látjuk, hogy sem fizikai, sem életkorbeli, sem nembeli különbség itt nem számít, hanem csak a tudás.
14: Itt a variabilitás volt a másik, ami nekem így még megmaradt témaként, vagy érdekességként, esetleg kérdésként, hogy nem volt olyan, hogy egyszer csak kimerült a tudás, hogy nem lesz olyan, hogy kimerül a tudás, és nem lesz, aki tovább lendítse a sakksportot? Elfogy az emberi agynak a kapacitása?
6: Szerintem nem lesz. Az 1920-as, 30-as években már volt egy ilyen veszély, hogy a Capablanca világbajnoki címe alatt, aki szintén egy ilyen tökéletességre törekvő játékos volt, mindenki úgy gondolta, hogy nem hibázik, és akkor a játék majd mindig döntetlennel fog végződni, de mindig jöttek új impulzusok, új kockázatvállaló stratégiák. Érdemes megemlíteni a mi rapporti hárdunkat, aki pont amikor mi együtt kint voltunk, Ivancsukot egy olyan partiban verte meg sötéttel, ahol nagyon komoly kockázatot vállalt, messze az átlag fölött itt. Volt olyan lehetőség is, hogy egyébként Ivancsuk ott komoly előnybe kerüljön, de ennek a kockázatvállalásnak meg lett az eredmény, és egy gyönyörű partiban nyert rapport.
4: És van, hogy egy-egy ilyen az egész sportéletet átható krízis állapotot egy embernek a jelenléte, vagy kreatív megoldása így felpörgetnek, vagy tovább lendítenek?
6: Szerintem van. Kasparov volt egy ilyen, aki a 80-as években berobbant politikailag, és már akkor is azért a nagy szovjetúnak egy komoly kritikusa volt. Ugye a 84-es világbajnoki döntő Karpov, a korábbi szovjet érának a kedvenc figurája, a sakkban a leg nekünk hétköznapi embereknek talán unalmas pozíciós stílusa, került szembe egy fiatal, lendületes, kockázatvállaló fickóval, aki fiatalon, igaz, hogy ismételt mérkőzésen, de le tudta győzni, és ez ma is megvan.
14: Én többször mondtad a kockázatvállalás szót, ugye ha valaki akkor tud kockázatot vállalni, és tudja, hogy mi a kockázat, és akkor visszatérnek az elején nem megválaszolt kérdésemre, hogy hány lépése előre látnak a sakkozók, hogy lássák, hogy van ott kockázat?
6: Fonalas, kiszámítható kombinációkat valószínűleg 6-8 lépésig is tudnak, de a legtöbb állásban nem kell minden változatot, csak egy konkrét mattadás, egy konkrét kombináció esetében. Egy stratégiállásban inkább érzik, 2-3 lépés mélységből is érzik, hogyha abba az irányba megyünk, akkor annak van valamilyen folytatása majd onnét. Nem vizsgálnak nagyon sok lépés, de azt mélyen érzik, hogy az jó irány-e vagy sem.
14: Kultúra és sakkultúra és sportkultúra. Azért ez egy, hát most vissza kéne a kiállítást idéznem, és nem vagyok felkészült, de hát azért ez egy 500-600 évre visszatekintő játék, vagy több.
6: Önmagában a játék az több mint 1000 éves, talán 2000, és Indiából került, és most, ahogy a fociban mindig emlegetjük, hogy mikor kerül
14: ezt
6: vissza.
14: Ezt meg újra kivágjuk, jó? Mert bocsánat, mert ott volt, és nem emlékeztem.
6: 1005, de most is
14: igen, ez, mondjuk azt, hogy nagyjából 1000 éves.
6: Több mint 1000 éves. Mondd azt, hogy több mint 1000 éves.
14: Kultúras, hagyok szünetet. Kultúra, sportkultúra, sakkultúra, azért ez egy több mint 1000 éves játék, és ez már olyan időtáv, ahol az emberi teljesítménynek a fejlődését is le lehet mérni. Nem tudom, hogy mikortól vannak először feljegyzett partik, azt ennyire nem vagyok benne a sakba. De hogy az akkori játszmák mit mutatnak az emberi logikáról, az észről, az észjárásról, és mit mutat mondjuk egy Magnus Carlsen?
6: A 15-16. Századtól vannak már olyan versenypartik rögzítve, amik mutatják annak a kornak a romantikus támadó játszmait, ahol mindent feláldoztak, és a végén adtak egy szál futóval. Igen, érdekes nagyon a sakk történet ebből a szempontból. Önmagában a játék ugye a hadsereget szimbolizálja, a bábok elnevezése is, ahogy Indiából átkerült, Perzsiába, aztán Európába, mindenhol megvoltak nálunk is, a kifejezések változtak, vezér, vagy éppen királynő, ez sem véletlen, amikor így nevezünk valakit, de a 20. században kezdődött a tudományos stílus, amikor megpróbálták megérteni az elveket, amik a lépések mögött vannak. Most pedig a komputernek köszönhetően látja be talán a legtöbb jó sakkozó is, hogy nem az objektívre, erre már egy pár szót váltottunk, vagy utaltunk, hogy nem a legjobbat kell lépni, hanem az ellenfélnél jobbnak kell lenni, mint egy sportoló esetében.
4: Én abszolút a kultúrába való szövetelődését a sakknak a szellemi jellegében látom. Tehát, hogy mennyire kell ahhoz egyrészt egy magas intelligenciában, másrészt pedig egy nagyon sokrétű

0: Azért se
1: így van, most a Netflix is lehozott egy sorozatot.
0: Igen, ami érdekes, Mezei Dániel kérdezte a beszélgetés elején a kultúra vagy a társadalomban való élethelyzetét a sakknak, ugye az sok-sok országban egy picit nálunk is hozott egy óriási lendületet, ez pont a Covid idejére esett.
1: Igen.
0: Nagyon népszerű, nagyon jó játékká vált, hiszen ezt lehetett otthonról is játszani, online bárkivel a világ másik részén, és ez a sorozat bemutatta, hogy akár egy kislányból is lehet világklasszis. És a sorozat, én nem vagyok sorozat néző, de ezt azért megnéztem, a hihetetlen precizitással mutatta be a sakkjáték környezetét, a versenyeket, és érdekes nézni, hogy azok a partik, amik ott bemutatásra kerültek, azok valóban tökéletes versenypartik voltak, és ma is elemzik, hogy ott az az adott állás, amit az operatőr rögzített, az objektíven kinek volt előnyös.
1: Lehet, hogy én gondolom túl, de foglalkozik-e a sakkozó a saját, illetve a partnerének a, hát talán nem mondok túlzás, de a lélektani folyamataival. Tehát monitorozik-e folyamatosan a sakkozó?
0: Szerintem igen, vagy nem ő, hanem a mögötte álló stáb. Uh-huh. Ma már a szekundánsokat felváltották azok, akik a változatokat elemzik, majdnem mindenki dolgozik szerintem erőnléti edzővel, pszichológiai háttérrel is, és amire utaltál, szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy azt próbálják lépni, azt a változatot keresik, amivel a legnagyobb káoszt, a legnagyobb zavart tudják a másik fejében, hiszen lehet, hogy egy objektíven jó állás mégis kellemetlen valakinek a stílusának, és azt szeretné elkerülni.
2: Sterbenc Tamás a kulturali vendége itt a Rádió Cafén, és hogy hallgatólag volt egy olyan mondatot, talán neked, Julcsi, a kérdésedben, hogy ugye itt azért a szellemi teljesítménye az, ami miatt a kultúrával nagyon közös a találkozási pont. Én azt érzékelem, és akkor itt most mint a TF-rektorát kérdeznek, nem annyira, mint sakkozót, hogy a sporton belül az én hitvallásom szerint a magas szintű sport az szellemi játék is, meg persze fizikai, meg tehetség kérdése, de azért nagyon sok szellemi van benne. De hogy ezt nem ismerik el sokan a sporttal kapcsolatban. Tehát amíg a sakkozókat annak ellenére, hogy relatíve mondjuk egy kézilabdához képest kevesen vannak, vagy egy kosárlabdához, elismerik. Miért nem ismerik el azt, aki mondjuk Dávid Kornélt olyan szinten, hogy ő egy magyar kultúrát népszerűsítő, nagyon magas szintet elérő ember. Tehát ez nincs itt egy ilyen hiátus?
0: Én azt hiszem, hogy a magyar társadalom nagyon megbecsüli a sportolókat, és jó látni ezt a megbecsülést, de talán külön polcra helyezi a sportolókat és a kultúra képviselőt, és ezt lehetne közelebb hozni. Valóban be kellene mutatnunk azt a szellemi teljesítményt, amit például Dávid Kornél esetében egy kosárlabdázó. És egy megdöbbentő tanulmányt hadd idézek, ahol azt a matematikai, objektív, legjobb stratégiát összehasonlították a legjobb sportolók által intuitív módon végrehajtott mozgássorral, és kiderült, hogy kevesebb, mint 1% az eltérés. Tehát ők egy olyan edzés folyamaton esnek át, amivel gyakorlatilag a tudomány tökéletességét megközelítik, anélkül, hogy differenciál egyenleteket tanulnának a zsákolásról, vagy Puskás Ferenc a kapura lövésből, de valóban egy gyakorlatilag tudományos tevékenység.
2: Ráadásul mindezt úgy, hogy oxigénhiányos állapot terhelés alatt, tehát hogy ez még egy nehezített, nem egy íróasztal mellett.
0: Abszolút. A sportoló attól sportoló, hogy ezt téthelyzetben tudja nagyon gyorsan, és az ellenfél szorításában végrehoz.
2: És a társadalmi elismertség az pénzben most, ugye a kormány intézkedései miatt megvan, ezt látjuk. De egyébként megvan? Tehát most így böngészem a kitüntetettek listáját, Júcs, most átnézek meg, hogy a zeneművészetből jössz, ott dolgozol, alkotsz, hogy én néha úgy érzem, hogy ilyen szempontból meg nem feltétlenül van meg. Tehát, hogy amíg rengeteg táncművész, zeneművész,
1: színművész,
2: ilyen, addig a sport valahogy hiányzik, vagy nem hiányzik, én vagyok csak.
0: Én szerintem nem hiányzik, talán periódikus, ugye nagyon olimpiacentrikus a mi figyelmünk is, és most például egy nyári olimpia után azokat, akik jól szerepeltek, érmet szereztek, mögöttük sportszakemberként segítettek, most odafigyelünk rájuk. Régebben azt mondtuk, hogy a magyar sportban nagyon sok a remete, aki utána eltűnik, és egy év múlva egy világbajnokságon látjuk újra őket, de a mindennapjainkban nincsenek benne. és talán ez hatással van arra is, hogy mennyire élünk mi sportszerűen. Jó lenne, hogyha közelebb lennének. Ugye vannak olyan sportágak, ahol heti rendszer

0: Sikerességgel látunk versenyeket, de vannak olyanok, és sajnos a magyar sport, nem sajnos, ez az adottságunk megvan, inkább azokban a sportágokban eredményes, ahol nagyon ritkák a versenyek, de az olimpián, a VB-n ott szurkolunk, aztán őket szépen elfelejtjük.
1: Itt még egy hármas felvetésre nem akarom túlfeszíteni ezt a húr, de mégis, ugye, hogy kultúra, testkultúra, saksport, hogy a saksport mennyire testkultúra, és hogy a testkultúra mennyire kultúra.
0: Hát
1: összetett a kérdés.
0: Elég összetett itt a sorozat, hogyha visszafelé próbáljuk meg. Szerintem a testkultúra az egyértelműen a kultúra, ahogy a tánc, ahogy a zene az, gyakorlatilag mindent a mozgáson keresztül próbálunk kifejezni, ez szerintem egyértelműen ott kell. Ugye egy furcsa sajátossága a sportnak a versengés, az is, hogy van ott nagyon sok esetben egy olyan ellenfél, aki inkább pont el akarja rontani azt a mi teljesítményünket. Ez a művészetben persze még nem gondolkodtam, de talán nincsen jelen.
2: Hát ott másként van ez jelen, a konkurensekkel lehet. Igen, de ott egy kollektív teljesítmény a mondjuk egy csapatnak. Tehát ott mondjuk egy szólistánál az kevésbé szokott megvalósulni.
0: De a sport szépsége lehet ezen is, most töröm itt a fejemet, talán abból fakad, hogy a két egymást egyébként legyőzni kívánó fél versengéséből egy olyan együttműködés lesz, ami talán a majd művészi alkotással is, a legszebb sakpartikat több száz évvel később is a legnagyobb élvezettel tudjuk reprodukálni. A legjobb meccsek mindig abból születnek, ahol a két fél egyenrangú, és a legizgalmasabb pillanatokat közösen hozzák létre, akkor is, ha a végén abból egy győztes lesz és egy vesztes, de a vesztes legalább annyira hozzájárul ahhoz a műhöz, ami a sport esemény.
1: Nekem most már van egy gondolatom ezzel kapcsolatban, egyébként ez érdekel ez a téma, és azt a megfogalmazást találtam magamnak, és akkor mind a kettőtöknek a meglátására kíváncsi vagyok, hogy a sportban is, és a kultúrában, egyébként a természetben is engem az motivál, hogy van egy határtalanság. Ezért kérdeztem a variabilitást, hogy meddig lehet elmenni. Én úgy érzem, hogy van egy határtalanság, hogy ez a határtalanság az, ami motiváló nekem. Ezekben mind megvan, akkor ugyanúgy megvan a kultúrában, ugyanúgy megvan a zenében, a sportban?
0: Én úgy gondolom, hogy meg.
2: Én ezt egy picit átkeretezném. Szerintem az a fajta szabadság élmény, amit ez az egyénben tud okozni, ennek a hát akár a természetnek az a volumene, akár egy játéknak valóban a kombinációk végtelensége a zenében is. Én ezt lefordítanám arra a helyzetre, amit egyébként az egyén megél. Aközben, hogy kapcsolódik a természettel, a játékkal, a művészetekkel, a kultúrával, mert tulajdonképpen az is egy végtelenségig variálható elegy.
1: Visszatérve a sakkhoz, és az elején kérdeztem, de végül nem válaszoltuk meg, hogy mit hoz ez a sakkolimpia, mit hozhat a magyar sakksportnak, hoz-e annyit, amennyit hozhatna?
0: Hát ez szerintem évtizedben mérhető. Pont a nyári olimpia után volt egy beszélgetésünk. Azt beszéltük, hogy vitatkozunk most az érem táblán, hogy hányadik helyen voltunk, sikeresek szerepeltünk-e, de igazából hatása akkor lesz, hogyha elkezdenek az emberek sportszerűbben élni. És ebbe értem a fizikai aktivitást is, azt a társadalmi kultúrát, hogy egymással bánunk, a sport talán erre tanít meg a legjobban. A sakk extrém módon, mert ott minden látható, ott a sportszerűség az egy adott követelmény, de úgy gondolom, hogy a teljesítményre törekvés, az ellenfél tiszteletben tartása, az mind-mind lehet a következménye sakkolimpiának és a korábbi paralimpiának és a nyári olimpiának egyaránt.
2: És mikor érdemes elkezdeni egy kisgyereket sakra tanítani?
0: Szerintem az a jó, ha látja, és akkor 4-5 évesen elkezd érdeklődni, aztán nem vagyok híve annak, hogy 3-4 évesen már nagyon speciálisan elkezdjük oktatni, de azt hiszem, hogy ha látjuk, játékosan mutatjuk meg, akkor előbb-utóbb önmagától rászokik, hogy ezt érdemes kipróbálni, és aki benne marad, annak nagyon örülünk, akiből versenyző lesz, azt a haza képviseletére tudjuk segíteni, de a legjobb az, hogy mindenki ezt játszhatja a saját örömére, és megtalálhatja a nemben, tudásban, korban neki legjobban megfelelő ellenfelet.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy a vendégünk voltál. Stermensz Tamás, a TF rektora, aktív sakkozó volt a kulturális vendége. Köszönjük, hogy itt voltál.
2: Köszönjük szépen a beszélgetést.
0: Köszönöm a meghívást.
1: Pár Julcsit és Mezé Dánielt hallották itt a Rádió Caféin. További szép napot.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café.

0: Kulturrali. Művészet minden mennyiségben Pál Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén. Visszahallgathatod a rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Elnézést.
2: Nem bírsz bemenni.
1: MZKT.
2: Tessék.
1: MZKT.
2: Ja. Angolul létszik.
3: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, bird, balerik, indie, no disco, house, acid, quality music lovers society.
0: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészüléken keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
3: Angolul létszi.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
5: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Csatlakozhat Magyarország az Európai Ügyészséghez, fokozott óvatosság szükséges az utakon. Elszórtan lehet csapadék. Demeter Dia vagyok. Zöld utat kapott Magyarország csatlakozása az Európai Ügyészséghez. Az Európai Bizottság jóváhagyta a kérelmet, a döntés 20 nappal a hivatalos kihirdetés után lép hatályba. Ezután a magyar kormány 3 jelöltet állíthat, akik közül az uniós tagállamok választják ki Magyarország képviselőjét. A magyar hatóságoknak addig meg kell teremteniük a szervezet hazai működésének feltételeit. A csatlakozási kérelmet május végén nyújtotta be Magyar Péter miniszterelnök. Itt a fesztivál szezon, a felelős bulizásra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az egyik legnagyobb veszély a túlzott alkoholfogyasztás, mondta rádióknak Simics Rita, az egészségfejlesztési osztály vezetője.
8: Nagyon hamar rossz irányba fordulhat a fesztiválozás hangulata, hogyha túltolják az alkoholfogyasztást. Az alkohol dehidratál, tehát emellé mindenképpen kell folyadékot fogyasztani, ez pedig legyen a víz. Még egy fontos kérdés van az alkohollal kapcsolatban, az alkohol és az energia. Az együtt olyan, mintha gázra és fékre lépnénk. Együttesen az nagyon kellemetlen helyzeteket tud kialakítani.
7: A szakértő arra is felhívta a figyelmet, soha ne fesztiválozzunk egyedül, figyeljünk egymásra, a telefonunk pedig mindig legyen feltöltve. Új magyar fejlesztés segítheti a koraszülött babák ellátását. A Hunren és a Semmelweis Egyetem mesterséges intelligenciával működő kamerarendszere vezetékek és érzékelők nélkül figyeli a csecsemők testhelyzetét és mozgását az inkubátorban. A rendszer képes megkülönböztetni a természetes mozgásokat a rendellenességre utaló jelektől, így segítheti az orvosokat a korai felismerésben és a megfelelő ellátásban. Fokozott óvatosság szükséges az utakon. Az aratási munkák miatt több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatnak az autósok, között az Országos Baleset Megelőzési Bizottság. Főleg a vidéki, különösen a kisebb falvak közötti alsóbrendű utakon találkozhatunk a lassú járművekkel. Ezek mögött feltorlódhat a forgalom, előzni viszont csak óvatosan, jól belátható útszakaszon lehet. A gépek méretéből fakadóan nagy oldaltávolságot tartva hívják fel a figyelmet. A napsütést ma is többször zavarják majd megnövekvő gomoly felhők, elszórtan alakulhatnak ki záporok, jellemzően észak-keleten vagy a délnyugati tájakon. Az észak-nyugati szél továbbra is élénk lesz, a friss hajnalt követően 27-33 fok várható ma. Holnap is napos felhős időszakok váltják egymást, helyenként alakulhat ki kisebb zápor, 26-31 fok várható. Hétfőn sem lesz változás az időjárásunkban, napos felhős időben 28-33 fok lesz.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: Nála vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
9: Kórház?

0: meg vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában.
2: Sziasztok, Gede Balázs vagyok, a Millás reggeli Best of adását halljátok. Reményeink szerint sikerült a legjobb vagy legjobbnak vélt beszélgetéseket összegyűjteni a heti Millás reggeli műsorokból. Fogadjátok szeretettel.
3: Jobb egy kacsalában forgó palota, mint egy, hát, az sok mindennél jobb.
1: Millás reggeli.
4: Hogy a viharba jutottunk el odáig, hogy Magyarországon a legöregebb a vasút infrastruktúrából mondjuk a mozdonyoknak az állománya egész Európában. Nyilván annyi, hogy nem vettünk új vonatokat. Egy kicsit azért járjuk körben mélyebben ezt a kérdést, méghozzá Andó Gergellyel, aki a közlekedési szakértőnk, a Közlekedés Világ lapcsoport lapigazgatója. Szerbusz!
5: Sziasztok, jó reggelt!
4: No, hát ez pénz kérdése? Ha röviden akarnánk válaszolni, tehát ha vettünk volna új vonatokat, nem itt tartanánk.
5: Ugye te a mozdonyt emelted ki a
4: probléma
5: hegyből.
4: Bocsánat, nem vagyok pontos, igen.
5: Ez azért érdekes, mert hogy Európában kezd megszűnni a személyszállításban a mozdonyok használata, motorvonatok váltják ki őket, tehát azok az országok egy-egy kivételtől eltekintve, akik mozdonyokat használnak, azok azért nem a legkorszerűbb vasútüzemek közé tartoznak, tehát ez az egyik ilyen ismertető jelük. Uh-huh. Nem véletlenül van szó arról, hogy intercity motorvonatokat vásárol az új közlekedési kormányzat a MÁV számára a hazahozott EU forrásokból, nem pedig folytatja az elődje által megkezdett, félbehagyott, abbahagyott, újrakezdett vasúti személykocsi gyártást, ami egyébként most is 10 kerek vagon gyártására kapott megbízást a MÁV, hogy csináljon magának ennyit, és ezt érdemes összevetni a 200 kocsinyi kapacitással, amit az IC motorvonatok beszerzése jelent majd egy 3-4 éves távlatban. Uh-huh. Tehát úgy jutottunk idáig, hogy nem szereztünk be semmit, és nem is gyártottuk le, pedig a képességük meg volt rá.
4: Uh-huh. Mennyire... Rossz ez a helyzet, mert ugye én olyan híreket is olvastam a meleg alatt, hogy ezek az új motorvonatok, ezek nem erre lettek tervezve, nem bírták a meleget, bezzeg a régió öreg technika. Az lehet, hogy drága, lehet, hogy néha elromlik, de az a vas aztán bírja a srapát rendesen, biztos még Szovjetunióban gyártott mozdonyokról van szó.
5: Hát a Szovjetunióból gyártott mozdonyokból már nagyon kevés megy, ugye ezek a M62-es hatalmas tekintélyt parancsoló szergelyek, és ennek az az oka, hogy alkalmatlanok arra, hogy elektromos áramot adjanak a személyi kocsiknak, aminélkül gyakorlatilag már a 40 éves kocsik sem mozdulnak nagyon sehova az akkumulátor vagy klíma szükséglet okán, amit egy-egy kocsi erejéig beraknak a vonatokba. Tehát valójában egy nagyon súlyos kihívása előtt áll a magyar vasút, hogy el kéne dönteni, hogy a dízelüzemű vonalaikkal mi legyen. Ma, ha ránéz az ember a MÁV-nak a vonatinfó térképére, azért a késő vonatok pöttyei meglepően nagy arányban mindig dízelvonalas pályákat tartalmaznak, ahol Deziro motorvonatok járnak, amik szintén leszolgálták már nagy javítás nélkül a műszaki élettartamukat, illetve M41-es, szintén 50 éves mozdonyok által vontatott járművek, amiknek a kiégése azért az elég gyakori volt az elmúlt években, akár hideg van, akár meleg, tehát sorra eszik meg, állítják le magukat ezek a járművek, és a pótlásukra semmiféle megoldást nem látni egyelőre, és ilyen a horizonton sincs, tehát nem csak a múltban nem foglalkoztak vele, hanem a jelenben is egy nagy kérdés, hogy mit lehet ezzel kezdeni.
6: Közben a kedves hallgató felteszi a kérdést, ami rossz kérdés nincs, ezt tudjuk, hogy mi a különbség a mozdony és a motorvonat között?
5: A mozdony az Európai Unió által nem finanszírozott eszköz azért, mert azt gondolják, hogyha a vasútvonalat úgy gondolja, hogy anyagi érdeke lehetővé teszi meg a vonat feltrendje, akkor majd jól odaadják a tehervonatosoknak, hogy ők is közlekedjenek vele, és ez bújtatott keresztfinanszírozásnak számít az ő gondolatuk szerint. Tehát az a vasút, aki mozdonyt vesz, az vagy nem EU forrásból teszi, és akkor van egy speciális ok, amiért ezt teszi, vagy pedig, ha erőforrást akar felhasználni, akkor csak kocsikat tud, vagy motorvonatokat, de a kocsi önmagában nem megy sehova, tehát praktikusan maradt a motorvonat.
6: De ahogy a motorvonat, az technikailag abban különbözik a mozdonytól, hogy abban van utastér is?
5: A motorvonatron szétdobták az utastér alá, fölé a járműgépészeti egységeket, úgyhogy ami a mozdonyon be van tömörítve arra 20-25 méterre, az egy motorvonaton 200 méter hosszon van szétdobva különböző helyeire a járműnek. Ez ugye elektromos kábelekkel ez teljes mértékben megoldható, hogy a légsűrítő távol van a főmegszakítótól, ez semmilyen problémát ma már nem jelent, mert nem olyan az erőátvitel, viszont így jó nehezek lettek legalább ezek a motorvonatok is, főleg az emeletesek, amik azért ma már szintén nagyon igénybe veszik a pályát, tehát emiatt is van egyfajta állandó fejlesztési kényszer, hogy ezek az emeletes motorvonatok bármerre el tudjanak közlekedni. Ugye a Budapest délit a mai napig nem sikerült megugrani, ott 3 centit kéne növelni az alagútnak a keresztmetszetén, ezt a forrás szintén nem tudja biztosítani a kormány már majdnem 10 éve.
4: A nagy kérdés, hogy akkor most egy egész technológiaváltás előtt áll a személy szállítás a MÁV-nál?
5: Alatt. Hát ugye ennek folyamatosnak kellett volna lennie, mert akkor a flotta, hogy itt a beszerzéseknek folyamatosnak is kéne legyen, hiszen ha 30 évre akarja lecsökkenteni, ez azt jelenti, hogy a most beszerzett jármű mellett a legrégebben beszerzett flörtök már mindjárt el is érik ezt a életkort, tehát ez egy ilyen soha véget nem érős történet, és ahogy akkor mondjuk gondolja, hogy egy kicsi spórol, vagy elcsúsztat beruházásokat, akkor ezek a dolgok összeérnek, és az élettartam kicsúszik a 30 év alattból a 40-50 év közé.
6: Ugye ez a gondolom,
5: Magyarországon.
4: Gondolom ez irdatlan összegbe kerül, ez a technológiaváltás. Le lehet ezt finanszírozható módon dolgozni, ezt a mulasztást?
5: Hát, hogyha piaci alapokra helyeznék Magyarországon a villanyszámlától, a vízszámlán át, a tömegközlekedésig mindent, akkor nyilván egy piaci alapon is megéri Budapest és Bécs között 3 szolgáltatónak közlekedni, hogy erre most látszik is igény. Tehát, hogyha ezek a szolgáltatókat tekintjük, akkor ők nem kapnak el támogatást arra, hogy járműveket szerezzenek be a verseny szolgáltatásra. Tehát itt a közszolgáltatásnál is minél magasabb az utasok által fizetett arány, annál nagyobb a törekvés arra, hogy piaci alapon is valaki szolgáltatást nyújtson, minden más esetben pedig a közszolgáltatási szerződésért harcolnak majd csak a társaságok. Ez a modell látszik egyébként Angliától Magyarországig, Csehországon keresztül, hogy igazából a közszolgáltatási szerződésért akarnak harcolni, nem pedig csak piaci alapon közlekedni.
6: De Gergő, hogyha ez be is jönne, akkor is valamit kéne kezdeni magával az infrastruktúrával, ami szintén nincs túl jó állapotban.
4: Ezt is mondtad, igen. Hát,
5: az infrastruktúrával van az érdekes egyébként, meg könyv szerint értékese túl nagy. Tehát, hogy ez egy teljesen jól mérhető a magyar vasúti infrastruktúra állapota, hogy amikor elkészül egy Budapest-Belgrád vasútvonal, amikor tényleg elkészül, és a MÁV-nak ugye bekerül a könyvébe, mint beruházási érték, akkor hirtelen megduplázódik az általa kezelt vagyon. Tehát egy 160 kilométeres szakasszal dupla annyit ér a MÁV pályahálózata, mint az eddigi 6000 kilométerrel ért. Tehát ez egy láthatóan megoldhatatlan feladat, hogyha az utolsó mellékvonalig az összes vonalat fel akarják újítani olyan szintűre, mint amilyen mondjuk a Budapest-Belgrád lesz, ha egyszer átadják a vonat befolyásolást, és az se számít kirívóan korszerűnek, hiszen ugye a 160 fölé ott se sikerült menni engedélyezett sebességben. Itt önmérsékletet kell tanúsítani, és elfogadni azt a tényt, hogy lesznek vonalak, ahol 120-160 a sebesség, és a onnan kikerülő anyagokat végre érdemes valóban felhasználni, erre most látszik törekvés, és abból a mellékvonalakon valami kisebb csodát tenni. Úgyhogy például ugyanilyen módszerrel most éppen Kiskunfélegyháza és Szentes között álltak neki a vasúti pályát felújítani, mert már ott is a műszaki elhetetlenülés kategória közeledett, és használt anyagokat filléres tételből kézi módszerekkel cserélgetnek ennek egész év hátra levő részében, mert hát ez hosszú munkához idő kell, de legalább néhány millió forint munkaerő ráfordítással megoldják, és nem kellett anyagot beszerezni hozzá. És ezzel is hirtelen 80-ra nőhet a 40-ről a pályasebesség akár.
6: Oké, ez jó, hogy vannak ilyenek, de mondjuk, hogy mondjam, ezek ilyen kis apró, kis jópofa projekteknek tekinthetők az egész nagy képet, ha nézzük. Mennyire vagy optimista azzal kapcsolatban, hogy itt nem lesz teljes összeomlás 40 év fölötti átlag életkorral, elhasználódott infrastruktúrával?
4: Bevallom őszintén, most, hogy hallgatlak téged, nem látom a megoldást. Tehát irdatlan összegeket kellene a pályára külön, és a szerelvényekre külön, most nem keresem a megfelelő szakszót, ennyi pénze majdnem biztos, hogy nincs az országnak, akkor hogy lehetne ezt egyáltalán levezényelni? Ráadásul ugye technológiaváltás van, tehát lehet, hogy 30 évre előre kéne gondolkozni, ha már infrastruktúrát fejlesztünk, vagy ha már technológiát vásárolunk, szóval nem tudom, egy vasminiszter kéne ezt, hogy ezt gatyába rázza, és jó néhány év.
5: Vagy pedig el kell tudni engedni bizonyos tevékenységeket, és belátni, hogy mondjuk egy budapesti elővárosi közlekedés az top prioritás, minden más az kevésbé, és hogy beszerzünk eszközöket a budapesti elővárosra, ami melyiként megtörtént, az kiszorítja az itteni 40-50 éves járműveket, ami kiszorít még rosszabb állapotú járműveket máshol. Most pontosan ez fog történni az Intercity vonat beszerzéssel is, hogy 200 darab IT-nek mondott kocsi ki fog kerülni a szolgáltatásból, és azt át lehet csoportosítani olyan vonalakra, ahol eddig ilyen vegyes felvágott szerelvények közlekedtek. Tehát megjelenhet a légjavítás és klímatizálás kocsitól függően olyan vonalakon, ahol eddig ez 50 éves posta BHV kocsit jelentett félig lehúzható ablakokkal, tehát hogy azért eznek van egy ilyen gördülő hatás, hogyha egy helyen beruházom, ugye a sineknél is mondtam, hogy átteszik máshova, a járműveket is átteszik máshova, tehát ma gyakorlatilag az egyet fizetsz kettőt kapsz akció zajlik így a MÁV csoportnál, hogy bárhol bármit fejlesztenek, mindig a legrosszabb állapotú helyeken is javul azzal együtt a szolgáltatás minősége. Tehát valójában hirtelen csak fele annyit kéne megfinanszírozni, és akkor az egész jut egy kicsit előrébb. Ez az egyik fele. A másik fele, hogy valójában a MÁV érdemi hálózata az körülbelül 2000 kilométer, vagy annál is jóval kevesebb, nézőpont kérdése. Minden megyeszékhelyt el akarunk érni vonattal, vagy sem. És ezeknek a vonalaknak az átépítése azért az EU-s források és az EU-s célkitűzések miatt gyakorlatilag folyamatos már a 90-es évek közepe óta, és ennek a programnak is látszik a vége 2050 magasságában, hogy addigra az összes tranzit útvonal Záhonytól Hegyeshalomig és Gyékényestől akár a szlovák határig, román határig át fog épülni teljes mértékben, tehát a tranzit teherforgalomat le fogja tudni bonyolítani a vasúthálózat jó minőségű hálózaton, illetve ezeken a vonalszakaszokon a személyszállítást is, és hát ami ezen túl van, hát ugye az, ami ma kicsit néma csend.
6: Hát jó, köszönjük szépen a helyzetképet tőled, és továbbra
4: is. Nem lettünk vidámabbak.
6: Igen.
5: De pedig azért az EU pénzek hazahozatalának a vasút tényleg a nagy nyertese. Aha. Hiszen közútiben nagy beruházásokat ugye nem lehet nagyon most már ebből finanszírozni, meg nincs is mit. Tehát a 27. Dunahidat már ugye csak nem fogják megépíteni a dolgok mai állása szerint. És ugye a járműfronton ugyanez a helyzet, csak ott is belefutottunk ebbe a technológia áttállásba, hogy a dízelt ugye ki akarják vezetni a klímacélok miatt, viszont az akkumulátoros technológia pedig azért még kevésbé meggyőző, vagy a hidrogénes. Tehát ez a lemaradt, az kimaradt effektbe esett a MÁV, hogy korábban vehetett volna a dízelt, és azzal még mehetne 30 évig, de így arra már nem igen kap EU forrást, hogy dízel legyen, viszont akkumulátorosból meg a tapasztalatok azért még nem állnak annyira jól, hogy ma már legyen a pionér, mert nem Kelet-Közép-Európában szoktak ilyenekkel nagyon kísérletezni nagy tételszámba.
4: Oké, most már tényleg vidámabbak lettünk, úgyhogy szép mentés nagyon volt. Nagyon szépen köszönjük.
6: Egy kicsit vidámabbak lettünk. Igen. Köszi szépen.
4: Köszönjük az információkat.
5: Olcsó az országbérlet és utazva mindenki, mert mindenki célba ért még 40 fokba is, tehát hogy rocsog, lecseg, ropog, de azért még a hőkupol ellenére is gyakorlatilag óránként tudott közszolgáltatni a MÁV-ot is, ahol leállt a legkorszerűbb motorvonat.
6: Oké, köszönjük szépen. Ez az optimista csengés kellett a végére.
5: Ja, csak mondatni kell, és már akkor simán lehet így is nézni.
6: Köszi szépen, jó
5: munkát. Köszönjük, sziasztok.
6: Andor Gergely közlekedési szakértő, a Közlekedés Világ lapcsoport lapigazgatója mondta el, hogy mi a helyzet a MÁV.
4: Akkor most a balatoni 20 éves IC-kocsikat lecserék 40 évesre, hogy bivajnáldozol a légkondis vonatok menjenek, teszi fel a kérdést a hallgató. Illetve a legnagyobb szégyen, hogy a viszonylag modern Desiro állomány fele áll Székesfehérváron. Nem hiszem el, hogy a gyártó Siemens ne tudná karbantartani. Emellett a ruszki uzsgyik szentesen állnak, mint egy kerítés alkatrész hiány miatt, főleg az ukrán háború.
6: Na,
4: írja Balázs.
6: További érdekessége.
1: Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Te mit teszel a jövő pozitív alakításáért a saját környezetedben? Egyéni példáddal inspirálj másokat is. Keresd fel a dm@együttajövőért.hu oldalt, és mutasd meg mindenkinek. Akár a nyereményjátékban is részt vehetsz. DM. Együtt a jövőért program. Jelentkezz még ma!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nála vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
3: Kórház?

0: vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
2: Ez még mindig a Millás reggeli best of különkiadása.
3: Szeretnénk exhumálni magunkat, szuterén jogunk.
1: Millás reggeli.
2: Egy kiváló úriemberrel fogunk foglalkozni, ahogy ezt megszokhatták a kedves hallgatók, hiszen Balmazújváros világhírű szülöttéről, Lengyel Menyhértről lesz szó, aki egyébként Lebovics Menyhért néven született, és annak ellenére, hogy mondjuk mellszobra van Balmazújvárosban, szerintem, ahogy én sem, nagyon sokan nem hallottak róla, és nem tudják, hogy ő mit csinált. Nekem is az keltette fel a figyelmem, hogy a múlt héten, amikor Mel Brooks 100. születésnapján beszélgettünk a filmjeiről, előkerült az egyik kedvencem, a Lenni vagy nem lenni, egy kiváló komédia, fekete komédia, és egy hallgató felhívta a figyelmünket, hogy eredetileg ez egy Lengyel Menyhért forgatókönyv és film volt 1942-ből. Utána kerestem, és valóban ez az úriember írta a forgatókönyvét, és akkor elég komoly sztárokkal forgatták le ezt a filmet. Mel Brooks csak egy remake-et készített belőle, persze nyilván az is egy önmagában egy külön alkotás, de hát akkor ki volt ez a Lengyel Menyhért? Ezt kérdezzük Katona Csaba történésztől. Szervusz Csaba, jó reggelt!
4: Megusztok, jó reggelt kívánok! Egy rendkívül sikeres hollywoodi karrier futott be Lengyel Menyhért a Balmazújváros Itthonyavilágból indulva, de azért a magyar kultúr és művelődés történetek más fontos adalékai is kötődnek az ő nevéhez. Kérjük mindjárt a helyére, hogy honnan indult, ugye Balmazújváros 1876-ig a megyerendezésig, a modern közigazgatás bevezetéséig Balmazújváros Szabolcs megyéhez tartozott, utána az ugyanaz illetve hívott Hajdú megyéhez. Ugye ez egy nagy határú város, óriási tanyavilággal. Sok kisebb település létezett valamikor itt a középkorban, ezeknek egy része elpusztult, pontosabban jelentős része sajnos, és ezeknek a nevét aztán nem más őrizte meg, mint különféle tanyák, és volt egy híres ház, vagy más néven róla háza nevű tanya. Na hát kérem szépen, itt született 1880. január 12-én Lebovics Menyhért, aki aztán Melchior Lengyel néven csinált karriert majd Hollywoodban, Amerikában. Megemlíteném azért, ugye, hogy Balmazújváros, Balmazújvárosi tanyavilág egy másik fantasztikus embert is kitermelt, mindenki vitatott a megítélését, ugye Veres Péter, aki szintén minden származottéként 17 évvel volt fiatalabb Lebovics Menyhértnél, vagy ahogy mi már ismerni szoktuk, nem Lebovics, hanem Lengyel Menyhértnél. No, de ami nagyon érdekes az ő esetében, hogy hát a nevéből lehet arra gyanakodni, hogy ő nem tanyasi paraszt gyerek, zsidó származású úriemberről beszélünk, ugye édesanyját Klein Rézinek hívta, édesapját pedig Lebovics Bernátnak, akkor hogyan kerül a tanyára, amit egyébként mindig nagy szeretettel emlegetett. Tehát ez a fajta nosztalgia, a búbos kemence, a szalmaföldeles házacska, ez meghatározó volt az ő életében, és nem véletlenül, hogy mindig szeretettel beszélt erről, de hát az a helyzet, hogy az édesapja tisztviselő volt itt a tanyám, tehát innen adódik az, hogy ő ide került, és itt eszmélet úgymond a tudatára kint, gazdatiszt volt az édesapja konkrétan. És utána aztán a család vándorolt, annak megfelelően, hogy az édesapa hol kapott munkát, Sajóhídvégre kerültek, ezért aztán Miskolcon végezte el a felső kereskedelmi iskolát, a fiatal, most már nevezzük így, Lengyel Menyhért. De hát az igazi nagy vágya az nem más volt, mint Budapest. Ugye Budapest 1873-ban jön létre ebbe a formában, és hát hatalmas karrier lehetőséget kínál rengeteg embernek, ő is itt szeretne érvényesülni, és mivel nagyon jó íráskészséggel rendelkezik, újságírásból próbál megélni, itt azonban arra figyel föl, hogy őt azért kedvelik, mint újságírót, mert nagyon falusiasnak, népiesnek tűnik a stílusa, tehát a pesti nagyvárosi közegben ezzel tudta magára felhívni a figyelmet. Igen ám, de ő nem ezt akarta, neki nem ez volt a célja, és elkezdte nagyon, de nagyon tudatosan művelni magát, rengeteget olvasott, rengeteget járt színházba, kifejezetten azért, hogy ebbe az urbánus kultúrkörbe maximálisan be tudjon illeszkedni. Ugyanakkor azonban ez nem volt elég a megélhetési, ezért aztán kassán vállalt munkát. Itt tisztviselő volt, és emellett pedig igyekezett riporterként is tevékenykedni, tehát hogy ezt az újságíró szállat valahogy meg tudja tartani. Egyébként ilyen regényesen hangzik, de biztosítási ügynök volt konkrétan. Passzám. És egyebek mellett megír egy olyan könyvet, aminek az a cím, hogy biztosítási eszmék. Nyilván ez nem feltétlen a legfontosabb műve, de írt egy ilyet is. tehát ugye elhivatott módon művelte a szakmáját. Egy nagy vágya volt, hogy visszakerüljön Budapestre. Ez aztán be is következett, és itt pedig egy elég sajátos dologgal szembesült, azzal, amivel már korábban is, hogy igazából senkit nem ismer Budapesten. Tehát ilyen elég magányos élete lett. Kassán ez nem így volt, mert oda a szüleit is magával vitte, ugye én már ő volt a előtérben a családon belül. Ezért aztán azzal töltötte az idejét, hogy tovább képezte magát. Rengeteget olvasott, nagyon-nagyon sokat olvasott, és rengeteget járt színházba, és volt még egy nagyon fontos hely, ahol nagyon sokszor előfordult, ez a kávéház.
0: Mint sokan mások.
4: Mint sokkal, és tudjuk, hogy a kávéház...
2: Ez jó hely volt ismerkedni, így van.
4: Hát hogy a felében, az a nyilvánosság tere volt. Ugye sokszor eszembe jut az, amikor Kellér Dezsőt a nagyszerű konferenciét egyszer megkérdezték, hogy hát Dezső bácsi időskorában bizonyan azért van fizikailag, szellemileg jó formában, mert sokat mozgott, és ő azt mondta, hogy hát fiam, én fiatalon éppen annyit mozogtam, amíg a kávéházban az egyik asztaltól a másikhoz átmentem. Tehát, hogy ez a Winston Churchill-i no sports gondolatnak egy magyarosabb verziója. Na de bárhogy is van, ő rengeteget járt ide, kávéházokba, színházokba, és itt megismerkedett a Nemzeti Színház egyik rendezőjével, Hevesi Sándorral. És ennek nyomán aztán elkezdett kibontakozni egy új karrier, írt egy színdarabot a Nagy Fejedelem címmel. Ezt be is mutatták, és nagy sikert aratott ez a darab. Aminek pedig az lett a vége, hogy a

0: lesz. És a két háború között sikeres drámaíró is volt. Több darabját bemutatta. A Nemzeti Színház kapott az MTA-tól díjat, tehát igazából azt lehet mondani, hogy futott, mert a színházak kifejezetten boldogok voltak, hogyha valamiféle darabbal bekopogott, hogy kérem szépen, én szeretném ezt a színdarabot bemutatni. Egyébként már viszonylag korán, 1909-ben volt egy Tájfun című darabja, ezt 1914-ben már Hollywoodba megfilmesítették. Publikált a Nyugatba, és teljesen túl tudott lendülni azon a problémán, ami az elején jellemezte az ő írásbeli megjelenéseit, hogy ilyen falusiasnak hatott, amit ír. Van egy nagyon szép gondolat arról, hogy hogyan látta ezt a időt, így fogalmazott, hogy szép idők következtek. Pontszámlát nyitottam, egyik mérnök öcsém Kolozsváron alapított vállalatot, a másik szintén mérnöknek készült a műegyetemen, szüleimet szép csendes lakásba Budapestre hozattam, Bilbolyos apámnak teljes nyugalmas élete lett. Azért szeretem ezt a gondolatsort tőle, mert nem a sikerekről meg a pénzről ír, hanem arról, hogy a családjának meg tudta teremteni a nyugodt hátteret. Szerintem ez egy elég fontos emberi hozzáállás. De hát az ő karrierjét is megborítja az első világháború, Svájcban dolgozik, az Est című lap bízza meg, és folyamatosan tudósít a semleges országból a nemzetközi helyzetről, és nagyon-nagyon egyértelműen háború ellenesek az ő írásai. Tehát úgy foglal állást, hogy a leghelyesebb az, ha ezt az egész egyveres konfliktus nemzeti, meg bármilyen alapon háttérbe szorítjuk. A háború kellős közepén történik vele három olyan érdekes dolog. Az egyik, hogy megnősül. Feleségül veszi Gerő Líviát, egyébként egy nagyszerű színházi emberre, Gerő Károlynak a lányát, viszont egy bőfél évvel az esküvő után elveszíti az édesapját. 1917. Egy évvel korábban pedig megír egy olyan szövegkönyvet, ami egyébként a magyar kultúrában nagyon fontos szerepet kap, ez kérem szépen a Csodálatos mandarin. Az a Csodálatos mandarin, ami Bartó Béla egyik legkedvesebb műve, ugye a megzenésítés jogát átadta Bartóknak, de pantomim táncjáték, itt azért rögtön hozzá kell tennem, hogy ennek az ősbemutatójára apró kitérő Kölnben kerül sor 1926-ba. Nem tudom, mennyire van meg ennek a darabnak a tartalma, de a dolog lényege, hogy egy leányzót prostitúcióra kényszerít három nehéz fiú, fogadnak három vendéget, az első kettő most jelentéktelen, a harmadik egy rendkívül gazdag kínai, ő a mandarin. Ezt a mandarint azonban megölik, minden létező módon az életére törnek, rendkívül erőszakos módon kioltják az életét. A mandarin beleszeret a leányzóba, és képtelen meghalni, és újra visszajön hozzá, majd amikor végül is beteljesedik a szerelme, akkor holtan összeesik. Most modellezzük ezt a helyzetet, 1926-ban ezt a tematikát bemutatják, és akkor megint egy komoly embert idéznék, Köln főpolgármestere azonnal betiltotta a botrányos darabot, úgy hívták a főpolgármestert, hogy Konrád Adenauer.
1: Igen.
0: És mi bácsolvát ismert, mi maradjunk annyiban. Mert csak egy apró kitérő, viszont az első világháború után kimegy Amerikába, mármint, hogy természetesen legyen mennyért, ír egy riportkönyvet amerikai napló címmel, aztán pedig a Belvárosi Színház igazgatója lesz, valamivel később már ezt is elhagyja, Londonba költözik a Pesti Napló tudósítója, és végül 1937-ben veti meg a lábát az USA-ban. És hát innen kezdődik az ő igazi karrierje, már legalábbis a nemzetközi, ugyanis az a helyzet, hogy sorra írja a sikeres filmforgatókönyveket, tehát megint egy új műfajban jeleskedik.
2: Ó, Csaba, ezt gyorsan áthaladtunk, hogy ezt hogy csinálja? Tehát azért Amerikában sem olyan, hogy leszállok a hajóról, és akkor utána rögtön azonnal tártkarokkal fogadnak. Hogy csinálta? Hogyan épült be?
1: Nekem az a gyanom, hogy
2: ismertséghez, karrierhez.
1: Egyrészt találkozott sok mindenkivel, amikor kim volt Svájcban, kim volt Berlinben is, kim volt?
0: Volt már Amerikában is, ne felejtsük el. Volt már Amerikában is, és ismerték. Tehát itt nem véletlenül említettem, hogy a Tájfun című filmjét már 14-ben megfilmesítették. A darabjai részét lefordították idegen nyelvre. Tehát itt volt ő törni ebből a szűkös magyar világból. És nem véletlen, hogy ott már nagyon hamar megkapta a lehetőséget arra, hogy színdarabokat írjon. Na most ugye meg kell említeni még egy kulcsembert, ha már szóba jönnek a kapcsolatok, mert akárhogy is nézzük, ezek elkerülhetnek egy ilyen világba, ez Ernst Lubitsch.
1: Ezt akartam mondani, hogy ő pedig berlini születésű volt, és úgy menekült ki, ugye, egy askenázi zsidó származású ember, aki vele együtt dolgoztak, ő volt a rendező, a lengyel menyhért pedig a forgatókönyvíró.
0: Lubitsch ugye valóban berlini születésű, ugye, és hát ő is Amerikában csinál karriert, és egy neves rendezője Hollywoodnak, megvan a személyes ismerettségük, megvan a szimpátiájuk, és hát ennek nyomán egészen remek filmekben dolgoznak együtt,

0: személyes kedvencem a Ninocska.
1: Ninocska, igen.
0: 1939, megint meg kell említeni egy olyan embert, aki bejárja ezt a, azt a utat, ugye, hogy Európából Amerikába, ez Greta Garbo.
1: Greta Garbónak is az első humor, vagy komikus szerepe, és az egyik utolsó szerepe egyébként, nem? Igen, valami ilyesmire emlik, mert utána került. Igen, és hogyha már itt tartunk a nevek említésénél, az Ernst Lubitsch és Lengyel Menyhért, akkor még egyet meg kell említeni, az pedig nem más, mint Alexander Korda, aki bizony pedig a producere volt ennek a, vagy hát ő ilyen, hát akkor nem is ilyen produceri rendszer volt egészen, hanem ilyen igazgatói, igen, tehát valamelyik nagy ilyen filmgyárnak az igazgatójaként adta a nevét ezekhez a produkciókhoz.
0: És ne felejtsd el, hogy milyen származású volt.
1: Hát igen.
0: Magyar
1: természetesen.
0: Ugye Hollywood azért maradjunk annyiban, sokat köszönhet, nem csak természetesen ne esünk túlzásokba a magyar származású zseniknek, de azért elég rendesen letette a névjegyét ez a kicsi ország ebben a tekintetben is.
1: Csak mondom, hogy George Cukornak a születési évfordulóján beszélgetünk erről, aki 1899-ben ezen a napon született.
0: Megint nem egy őshangol bevándorló, ki lehet logikázni az ő nevéből is. De hát ugye gondoljunk Johnny Weissmullerről, aki ugye Temesvárról származott, tehát csak hogy a színészek közül említsünk meg embert. De azt is hozzátenném, hogy ott van például Haraszti Ágostom, aki ugye a modernkori kaliforniai borászatnak a megteremtője. Őt most csak azért hoznám szóba, mert neki az egyik unokája, vagy dédunokája az szintén hollywoodi filmsztár lett. Tehát nagyon sok mindent elő lehet erről vezetni, hogy mi mindent adott úgymond a magyarság. Úgy tetszik a... Egyébként július 4-én 250 éves Egyesült Államoknak. Na,
1: így van. Micsoda gyönyörű kerek történetet formáltunk ebből. Szóval ilyen sikerkönyveket, vagy sikerforgatókönyveket ír, ahol, hát hogy is mondjam, tehát azért a Ninocska is, és a Lenni vagy nem Lenni is zseniális humorú, a Lenni vagy nem Lenni az erősen fekete humorú történet.
0: Úgy is lehet mondani, és ilyet többször feldolgozták, de kétségtelen tény, hogy nagyon sok minden benne van valószínűleg ebben a fekete humorban, amiről beszélünk, ez a közép-kelet-európai sors azért visszaköszön elég rendesen ott is, meg az a fajta sajátos gondolkodás, amit sokszor nem is szoktak érteni, de hát át tudta formálni ezt úgy, hogy sikeres legyen. Viszont ezzel együtt Amerika nem az ő igazi terepe volt. Tehát ugye nehéz megítélni, hogy 1937-ben miért költözött ő pontosan az USA-ba. Egyet viszont tudunk, hogy végsősorban hazajött Európába. 1960-ban, 15 évvel a második világháború vége után Európába jön haza, de nem a kommunista Magyarországra, mert hát azzal nem igazán tudna mit kezdeni, hanem egész egyszerűen Olaszországot célozza meg, és Rómában telepedik le. Rómából viszont hazajárkál Magyarországra. Hát 1956 után többször fölbukkan itt, volt egy szép mondása, idézem, sok helyütt lehet jól élni, de csak Magyarországon lehet jól beszélgetni. És ezt azért említeném így, mert mindig büszke volt a magyarságára. Tehát soha nem próbált olyan értékében illeszkedni bármelyik külföldi társadalomba, hogy ezt háttérbe szorította volna, és saját elmondása szerint mindig magyarul gondolkodott és magyarul álmodott. És egy idő után, annak ellenére Rómában is elismerték az ő tudását, irodalmi munkásságért, városi nagydíjat kapott Rómától, de 1963, gondoljuk végig, hogy hány éves, 1880-ban született. Tehát messze elmúlt már 80 éves, és akkor elkezd arra gondolatra jutni, hogy lehet, hogy haza szeretne jönni Magyarországra. És ezt is nagyon szépen fogalmazta meg. Haza szeretnék menni már, hogy hol van a haza, Magyarország. Igen, a főváros. Szeretnék felülni egy repülőgépre és kirepülni. Mert például Magyarországra, a fővárosba. Ott töltöttem a fiatalságomat, otthon érzem ott magam. És oda jut, hogy haza jön Budapestre. Ugye már 70-es években vagyunk, már nagyon idősebben, elmúlt 90 éves. Kádári konszolidáció már réges-rég szárba szökkent, megvan a legvidámabb barak, és úgy ítéli meg, hogy ide szeretne hazatérni. 1974-ben érkezik meg Budapestre, szeptemberben, azzal a céllal, hogy ellátogat Balmazújvárosra, és szeretné még egyszer látni a szülőföldjét, a tanyavilágot, és ez viszont már nem következik be, mert hogy már idős korán, nagyon idős, ugye 94 éves, október 23-án, egy hónappal után, hogy megérkezett Budapestre, meghal a magyar fővárosban, és annyiban viszont hazatért, hogy a Farkasréti temetőben nyugszik, itt van eltemetve ő. Tehát tulajdonképpen, ha úgy tetszik, a hazatérési kísérlete az sikeres volt, és rögtön tegyük hozzá, hogy a fia Tamás szintén íróvá lett, Tomás C. Lengyel néven publikált leginkább, mert ő Németországban telepedett le, és ami ő azt illeti, ő is sikeres író lett, publicisztikái, novellái, tárcái jelentek meg, úgyhogy igazából el lehet azt mondani, hogy teljes életmű, azt gondolom, hogy Melchior Lengyelé, vagy Lengyel Menyhérté, és főleg annak tudatában, hogyha végig gondolunk, hogy a II. Világháború idején a zsidó származású emberekre milyen sors várt, mennyiben nem sikerült időben elmenni Magyarországról, érdemes azon elgondolkodni, hogy micsoda fordulat következhetett volna be, 1937-ben nem megy el az Egyesült Államokba, tehát szerencsére elment. Hozzáteszem, hogy megjelent a Életem könyve címmel egy olyan gyűjtemény, amiben életrajzi töredékek, naplók repelnek. Ezt 1987-ben, illetve 88-ban adták ki, úgyhogy ezt mindenképp érdemes forgatni. Ha jól tudom, jóval bővebb emlékiratai a Petőfi Irodalmi Múzeum őrizetében megvannak. Életi végéig vezette a naplóját, szerintem megérne egy kiadást mindenesetre, és ami pedig a amerikai naplóját illeti, amit még 1922-ben adott ki, de az viszont az mtda.hu oldalon, meg egy az egybe olvasható PDF-ben, úgyhogy azt is jó szívvel javaslom mindenkinek, mert egy rendkívül izgalmas leírás, egy kiváló tollú emberről beszélünk.
1: Akkor szerintem most már senki nem húzhatja ki magát az alól, hogy megnézze a lenni vagy nem lennit, akár a Mel Brooks-os verziót, mert szerintem az elérhető, ha már a forgatókönyvét Lengyel Menyhért írta az egésznek, és Mel Brooks pedig 100 éves volt a múlt héten, akkor ezért óriási főhajtás ezeknek az embereknek. Szerintem egyébként nagyon jót tett. Ha már, akkor az űrgolyókat is, rendben. Oké. Nagyon jó, Csaba, köszönjük szépen, mert ez tényleg egy fontos dolog volt, és a hallgatónak is, aki elküldte nekünk ezt az infót, teljes mértékben hiány volt ebből a szempontból, úgyhogy köszönjük szépen.
0: Köszönetemet, hogy fölhívta a figyelmünket rá, mert nagyon-nagyon jó tipp volt.
1: Így van. Köszi szépen, Csaba.
0: Köszönöm, szervusztok, szép napot.
1: Katona Csaba történész beszélt Lengyel Menyhértről, aki Balmazújvárosban született, Budapesten hunyt el, de közben hollywoodi nagy sztár, forgatókönyvíró lett, és Róma városa kitüntette irodalmi munkásságáért, Róma város nagydíjával tüntették ki.
2: Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
0: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
3: Az óra ketyeg. Megvan már, melyik napra jössz a színre? Szerda, csütörtök, péntek, szombat. Egy biztos. Július 14-e éjfélig még a legjobb áron csaphatsz le a napi jegyedre. Ne fizess többet feleslegesen. Biztosítsd be a nyár legjobb pillanatait most. Irány a szín.org. A szín.org.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Csatlakozhat Magyarország az Európai Ügyészséghez, a felelős szórakozásra figyelmeztetnek. Napos felhős időnk lesz. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Zöld utat kapott Magyarország csatlakozása az Európai Ügyészséghez. Az Európai Bizottság jóváhagyta a kérelmet, a döntés 20 nappal a hivatalos kihirdetés után lép hatályba. Ezután a magyar kormány 3 jelöltet állíthat, akik közül az uniós tagállamok választják ki Magyarország képviselőjét. A magyar hatóságoknak addig meg kell teremteniük a szervezet hazai működésének feltételeit. A csatlakozási kérelmet május végén nyújtotta be Magyar Péter miniszterelnök. Itt a fesztivál szezon, a felelős bulizásra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az egyik legnagyobb veszély a túlzott alkoholfogyasztás, mondta rádióknak Simics Rita, az egészségfejlesztési osztály vezetője.
5: Nagyon hamar rossz irányba fordulhat a fesztiválozás hangulata, hogyha túltolják az alkoholfogyasztást. Az alkohol dehidratál, tehát emellé mindenképpen kell folyadékot fogyasztani, ez pedig legyen a víz. Még egy fontos kérdés van az alkohollal kapcsolatban, az alkohol és az energia. Az együtt olyan, mintha gázra és fékre lépnénk. Együttesen nagyon kellemetlen helyzeteket tud kialakítani.
4: A szakértő arra is felhívta a figyelmet, soha ne fesztiválozzunk egyedül, figyeljünk egymásra, a telefonunk pedig mindig legyen feltöltve. Új magyar fejlesztés segítheti a koraszülött babák ellátását. A Hunren és a Semmelweis Egyetem mesterséges intelligenciával működő kamerarendszere vezetékek és érzékelők nélkül figyeli a csecsemők testhelyzetét és mozgását az inkubátorban. A rendszer képes megkülönböztetni a természetes mozgásokat a rendellenességre utaló jelektől, így segítheti az orvosokat a korai felismerésben és a megfelelő ellátásban. Fokozott óvatosság szükséges az utakon, az aratási munkák miatt több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatnak az autósok, között az Országos Baleset Megelőzési Bizottság. Főleg a vidéki, különösen a kisebb falvak közötti alsóbrendű utakon találkozhatunk a lassú járművekkel. Ezek mögött feltorlódhat a forgalom, előzni viszont csak óvatosan, jól belátható útszakaszon lehet, a gépek méretéből fakadóan nagy oldaltávolságot tartva hívják fel a figyelmet. A napsütést ma is többször zavarják, majd megnövekvő gomoly felhők, elszórtan alakulhatnak ki záporok, jellemzően észak-keleten vagy a délnyugati tájakon. Az északnyugati szél továbbra is élénk lesz, a friss hajnalt követően 27-33 fok várható ma. Holnap is napos felhős időszakok váltják egymást, helyenként alakulhat ki kisebb zápor, 26-31 fok várható. Hétfőn sem lesz változás az időjárásunkban, napos felhős időben 28-33 fok lesz.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Nem a vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
6: Kórház?

0: vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi bestofadásában.
2: Folytatódik a Millás reggeli elmúlt heti legjobb pillanatait felidéző best of válogatásunk.
3: Most pedig veszünk egy 360 fokos fordulatot.
1: Millás reggeli.
2: Azt írja az újság, hogy milliókkal dobja meg egy lakás árát, ha van benne légkondi. Miért? Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét kérdezzük. Szervusz, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt kívánok!
2: Egyáltalán igaz ez az állítás? Alá lehet ezt exakt módon támasztani?
4: Nekünk sikerült kibányászni a számokból. Megnéztük a 2026-ban a hirdetők által eladottnak jelölt ingatlanok utolsó ismert hirdetési árait, és összehasonlítottuk azokat, ahol meg volt adva, hogy van klíma az ingatlanban, illetve azokat, ahol meg volt adva, hogy nincs klíma az ingatlanban, és ezeknek az árkülönbségét kiszámolva egész szignifikáns különbségek jönnek ki az árakban. És nyilván ezt település típusonként vizsgáltuk, tehát fővárosok, megyéjogú városok, városok és községek szintjén. Nyilván ebben a módszertan ma már most itt, hogyha a kritikus hallgatók fejében megfogalmazódnak a kérdések, már elébe megyek, nyilván egy klímás ingatlan, hát egy ingatlanban akkor van klíma, hogyha az ingatlan valószínűleg nem düledezik, meg nem romos, tehát az eleve már valószínűleg jobb állapotú, tehát így az összetétel hatás nagyon nehéz szétszállazni, hogy most ez az átkülönbség ez a klíma miatt van csak és kizárólag, vagy esetleg amúgy is jobb állapotban van, illetve azt is érdemes megnézni, hogy a Budapest kivételével, bár ott is a 23 kerület, azért nem mindegy, hogy mondjuk egy község az éppen hol helyezkedik el, Budapest határában, vagy egy nagyváros határában, vagy ott, ahol a madár se jár, tehát ez nyilván befolyásolja ezeket az értékeket, de ettől függetlenül azért a számok azt támasztják alá, hogy minthogy egy picit felül lennének, vagy túl lenne értékelve ez a klímakérdés olyan szempontból, hogy ha bemegyünk mondjuk egy közintézménybe, akkor ott már elvárás, hogy legyen légkondicionáló berendezés, legyen emberi hőmérséklet, főleg akkor, hogyha éppen egy hőkupola nehezedik ránk. Miközben a 4 millió lakott háztartásból csak 1,1 rendelkezik légkondicionáló berendezéssel, 1,1 millió, tehát magyarul minden negyedik lakás az, amiben van egyáltalán klíma, a KSH népszámlálási adatai alapján.
2: Azon gondolkodom, hogy a matek hogy jön ki, hogy milliós különbség is van, mert mondjuk egy klíma létesítése talán nem kerül annyiba, mint amennyivel drágább a már klímával felszerelt lakás, nem?
4: Igen, és szerintem ez az, ami egyfajta ilyen jövőt is kijelöl. Egyrészt a klímaépítések számára, mert ahogy említettem, viszonylag kevés az az ingatlan arányában, ahol van egy kondicionáló berendezés. Másrészt pedig minél kisebb egy település, annál nagyobb hozzáadott értéke van egy klímának, de itt azért fontos a mateknál hozzátenni azt, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy mondjuk egy 35-40 négyzetméteres garzonlakásba telepítünk egy klímát, ami mondjuk valószínűleg az egész lakás légkondicionálását megoldja, vagy mondjuk van egy 6 szobás családi házunk, és utólag kell gondoskodni erről, és akkor 6 külön klímaberendezést kell telepíteni, bár nyilván vannak már ilyen tömbösített, vagy ilyen multi-split megoldásai, és az nyilván egy ilyen klímaberendezés telepítése több százezer forintos kiadás, nyilván, hogyha többet telepítünk, akkor az már lehet milliós is, miközben egyébként Budapesten 8%-os négyzetméter árkülönbséget okoz a társasházi lakásoknál a klíma, ami azt jelenti, hogy ez egy négyzetméterre vetítve ez több mint 100 000 forintot jelent, ami mondjuk egy 50 négyzetméteres lakásnál akár 5 millió forintos árkülönbséget is jelent, és itt érdekes az a kérdés, amit mondasz, hogy azért nem kerül 5 millió forintba egy klíma telepítése.
2: Igen. A kisebb városoknál, mondjuk maradnál ennél az 50 négyzetméteres ingatlannál, még ordítóbb a különbség, ahogy nézem.
4: Igen, vannak olyan települések, ahol ez a különbség akár 30-40 százalékos is lehet. A sima város kategóriájú ingatlanoknál ez a különbség egészen konkrétan 31 százalékos, és a kettes házaknál, a társasházi lakásoknál meg 60, több mint 60%-os. Tehát itt azért nyilván hozzá kell tenni, hogy nem mindegy, hogy egy város az mennyire felkapott lakáspiaci szempontból, hogy mondjuk Veszprém megyébe, vagy éppen Békés megyébe, vagy Nógrád megyében található, mert ezek nyilván együtt vannak kezelve, de függetlenül azért jelzésértékű, hogy egy ilyen berendezés az mekkora árkülönbséget okozhat, és van még egy aspektus ennek az egész kérdéskörnek, az pedig nem feltétlenül csak a hűtéssel, hanem a fűtéssel is egybevág. Mert hogy a modern légkondicionált berendezések, az inverteres klímák nyáron hűteni tudnak, télen pedig a fűtésre is rá tudnak segíteni, és ennek a legékesebb példája az ugye 2020-as évek elején volt megfigyelhető, amikor nem tudom, mennyire emlékeztek, de akkor csak
2: nos, emlékszem.
4: Csak úgy kaphatott használatba vétel engedélyt egy újépítési lakás, hogyha az energetikai besorolás az akkori nomenklatúra szerint legalább BB-s volt, tehát nagyon energiahatékonyság ingatlan volt, és ezt úgy oldották meg a beruházók, hogy a gáz sokszor be se vezették, hanem ilyen inverteres klímaberendezéseket telepítettek, mert ezzel ki lehetett pipálni ezt a követelményrendszert, tehát elvileg ez önmagában akár egy teljes fűtési rendszert is ki tud szolgálni. Most más kérdés, hogy mennyire komfortos az, amikor mondjuk nyáron a hidegben lobog a haja, télen pedig a meleg szélben.
2: Igen. Írja a hallgató, hogy náluk a főbérlő nem engedi, hogy klímát telepítsenek, mert elrondítja a háznak a homlokzatát. Hát ez azért egy kicsit ilyen önsorsrontó tilalomnak tűnik ezek után, hiszen nagyon úgy tűnik, hogy ha ezt megengedné, akkor az ugye értéknövelő tényező lenne az ingatlanánál.
4: Igen, szerintem ez rávilágít arra a kérdéskörre is, hogy sok esetben ugye mindig, amikor a lakásokat, meg az ingatlanok az értékét így vizsgáljuk, pedzegetjük, vizslatjuk, akkor sokszor a fűtés, meg a komfortfokozatnál a fűtésrendszer korszerűségére helyezzük ki a hangsúlyt. Na de elég mondjuk július-augusztusban 40 fokos külső hőmérsékletbe négy fal között bezárva tölteni egy kis időt, és szerintem átértékeljük ezt a helyzetet, hogy most már szerintem az ingatlanok komfort érzetében, meg a értékében legalább annyit számít az, hogy nyáron a nagy melegben mennyire van hűvös az ingatlanban, mennyire elviselhető ott az élet, mert egyébként a melegben tudsz azzal védekezni, hogy fölöltözöl, fölveszel még egy kardigánt, egy pulóvert, na de nyáron egy bizonyos színnél tovább már nem tudod ledobni.
2: Bizony, tapasztalatból beszélsz érezni. Valami hasonló ilyen értéknövelő tényező lehet mondjuk egy ilyen úszómedence is, vagy ilyesmi?
0: Hogy önmagában, ha a klíma nélkül a lakás jól tartja a hőt, tehát mondjuk viszonylag sokáig.
2: Mert jól van szigetelve.
0: Igen, hűvös tud maradni a nyári nagy melegben is. Ez érződik az árakban? Tehát ez meglátszik? Tehát a klímához hasonlóan?
4: Nyilván meglátszik, erre vonatkozóan adatok hiányában nem végeztünk kutatást, mert itt nyilván a falvastagság meg a szigetelés az alapvetően befolyásolja, de egyébként ebből a szempontból nem is feltétlenül a legmodernebb épületek azok, amik akár ebben éllovasok lehetnek, hanem nagyon régi, akár mondjuk vályogházak is ilyen kiváló adottságokkal rendelkeznek, ami mondjuk szervesen együtt él a külső hőmérséklettel is, és egyébként belül télen jobban tartja a meleget, nyáron pedig jobban tartja a hűvöset. Tehát ebből a szempontból, hogyha egy ilyen jó adottsággal rendelkezik egy lakás vagy egy ház, akkor sok esetben lehet, hogy nincs is értelme klímát telepíteni, hiszen alapvetően a benti komfortfokozat ezt nem igényli. De sajnos az ingatlan többsége az nem ilyen.
2: Szóval ilyen egyéb értéknövelő, nagyértékű ingatlanoknál például az úszómedence léte vagy hiánya az döntő tényező lehet?
4: Szerintem igen, de ez nyilván...
2: Az más kérdés, ugyan, mint a klíma, de ez is a forrósághoz, a meleghez kapcsolódó.
4: Igen, és azért itt is hozzá kell tenni, hogyha Itt az alapvetően valószínűleg a kertes házak azok, amik szóba jöhetnek. Uh-huh. Bár egyébként hozzá kell tenni, hogy az újabb fejlesztési társasházaknál nem egyedülálló az, hogy mondjuk ilyen közösségileg használt medencét is betervez a fejlesztő. Budapesten is volt az utóbbi időszakban. Uh-huh. Még relatív megfizethető áron elérhető 2020-as éveken átadott nagy társasházi ingatlan, ahol például ez a közösségi tér része volt. Nyilván itt azért fontosak azt is megemlíteni, hogy ezeket nem elég megcsinálni, ezeket karban is kell tartani, tehát nyilván plusz értéket ad, de azért hozzá kell tenni, hogy hónapról hónapra ennek télen-nyáron vannak kiadási szükségletei, hogy ez abban az értékben, abban az állapotban, abban a minőségben meg is tudjon maradni.
2: Oké, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, érdekes felvetés volt. Jó munkát kívánunk!
4: Köszönöm szépen, nektek is szép napot kívánok.
2: Szia! Sziasztok! Balogh Lászlóval, az ingatlan.com vezetőgazdasági szakértőjével beszélgettünk arról, hogy dobja meg milliókkal akár egy lakás árát, ha van benne légkondicionáló berendezés.
1: Rádió Café. Van barátod.

0: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában.
1: Ez továbbra is a Millás reggeli Best of válogatása, amelyben a héten készült beszélgetésekből választottuk ki az általunk legjobbnak tartottakat.
2: Hány éve hallgatod ezt a műsort?
3: 27.
2: És te még hiszel a mesékben?
0: Millás reggeli.
4: Hallhattátok a hírekbe, drága hallgatóink, hogy napokon belül visszatérhet a kánikula, és vele együtt egyre erősebb UV-sugárzás. Egyre többször hallunk majd erről, hogy milyen intézkedések szükségesek az extrém sugárzás ellen, de nagy a hiátus, minden nyáron téma ez, de még mindig nem értették meg sokan az UV-sugárzás lényegét, és szakértő segítséget hívtunk ebben a témában is, dr. Újfaludi Adrián bőrgyógyász szakorvos. Jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt kívánok!
4: No, hát mi ez az UV-sugárzás? Azt tegyük tisztába először is pontosan.
5: Ez az UV-sugárzás az a földre érkező fénynek a spektruma. Több hullámhoz tartozik ehhez, és bizonyos hullámhosszok azok károsan érintik a bőrt. Természetesen van hasznos hatása is, de ha túl sok UV-sugárzás éri a bőrt, akkor az sajnos káros hatással jár.
4: Vegyük külön a hasznos és a káros hatásokat. Milyen hasznos hatása van?
5: Nyilván fény nélkül véget érne az élet, tehát mindenképp szükségünk van fényre, de fontos azt tudni, hogy a bőrt tónikusan terhelő UV-sugárzás az káros hatásokat vált ki, tehát egyrészt a bőr öregedéséért is felelős, illetve hát bőrdaganatok képződésében is szerepet játszik, tehát egyértelműen igazolt, hogy az UV-sugárzás az provokálja a melanoma és nem melanoma típusú bőrdaganatok kialakulását. Természetesen a szolárium használat is ugyanolyan UV-terheléssel jár, de nagyon fontos, hogyha magas UV-sugárzás van a szabadban, akkor fényvédő készítmények nélkül nem menjünk ki, hiszen ezt tudjuk tenni a bőrünk védelmével, vagy azt, hogy amikor nagyon erős az UV-sugárzás, tehát a 10 órától 3 óráig terjed időszakban lehetőleg védett helyen maradunk.
4: Biztos ön is találkozott azzal a, hát hogy is mondjam, nehéz ezt minősíteni, maradjunk abban, hogy összeesküvés elmélettel, hogy ez az egész dolog, ez egy hoax, nem kell védekezni, bármi. Mert hogy ez csak az iparnak a manővere arra, hogy minél több napvédő anyagot adjanak el. Igazából a barnulás az egészséges, és az emberi szervezet, ha egészségesen lebarnul, akkor megvédi saját magát a káros UV-sugárzástól.
5: Valamennyi UV-sugárzásra természetesen szükségünk van, hiszen a D-vitamin szintézéshez is szükség van erre, de gyakorlatilag ez egy 10-15 perc a kezet és arcot ért napfény elegendő az éghajlatunkon. Elegendő azt gondolom egy napot eltölteni egy bőrgyászati rendelőben, és ezek a teóriák gyorsan megdőlnek. Ha csak a bőröregedés nézzük, elegendő megnézni egy idősebb földön dolgozó ember bőrét, aki mondjuk nem napozott, de mondjuk a keze, arca, nyaka folyamatosan, krónikusan napfénynek kitetten volt terhelve, míg a testét ruha fette. Elképesztő a különbség, hogy milyen szép gyakorlatilag baba bőr van a fénytől komolyan védett terület, és a fénytől károsodott bőrfelület között. Vagy látható van egy ismert kép egy kamion sofőrről, ahol az arca, ami az ablak felé volt, mert hát egyébként átengedi valamilyen szinten az üveg is az UV-sugárzást, kifejezetten öreg, tehát évtizedekkel öregebb, mint ami valamilyen szinten védettebb volt, és hát vizsgálatok igazolják az UV-sugárzásnak a rákkeltő szerepét. Nagyon sok láthatóan fénykárosodott bőrű páciást kezelek daganat megelőző állapotokkal, illetve gondozunk bőrdaganatok miatt.
4: Ha valaki kénytelen, kelletlen megy a napra, vagy ne adj Isten, szándékosan, de óvatosan szeretne eljárni, annak mit ajánlunk? Ugye napvédő krémekből annyi van, mint égen a csillag, különböző faktorúak is, különböző használati módszerrel lehet ezeket felvinni. Szakemberként mit ajánl?
5: A fizikai védelem, tehát a kalap, napszemüveg, ruházat, az az egyik legjobb módja a védekezésnek, de természetesen a teljes bőrfelületünket nem tudjuk ruhával fedni, így azokra a területekre, amit nem tudunk szedni célszerű napi rutinként, a bőrtípusnak megfelelő fényvédőkészítményt választani, tehát itt nagyon fontos a faktorszámot is nézni, tehát az az UVB spektrum ellenvéd, illetve az is fontos egy fényvédőnél, hogy az UVA sugárzás ellen is védjen, bár a modern fényvédők már ennél szélesebb, tehát akár a monitor fénye, hiszen az is lehet káros, az ellen is védőszűrőket is tartalmaznak. Itt azt gondolom, hogy erős fényvédőt választunk, hogyha már használjuk, tehát legalább 30-as faktorszámú, de ennél mehetünk följebb, és győződjünk meg arról, hogy UVA spektrumban is véd, ez rá van írva a fényvédőkre. Onnantól kezdve, hogy ezekre figyelünk, hogy milyen állagot választunk, ez már egyéni ízlés kérdése, tehát vannak gyakorlatilag vízszerű folyadék, abszolút nem ragad, nem színez, nem fehérbe vonatot képző fényvédők, de vannak egyébként fizikai szűrővel dolgozó fényvédők, ezek általában ilyen fehéres színt alkotnak. Mm-hmm. Illetve vannak nagyon különleges fényvédők, ami bizonyos bőr problémával rendelkező embereknél speciális összetevőket is tartalmaznak, tehát így külön tud választani olyat, aki fontos.
4: Hányszor kell kenni magunkat? Többször? Vagy ha egyszer bekentük magunkat egy 50-essel, az elég?
5: Azt gondolom, hogy egyszer mindenképp kenjük be, és hát érdemes újra kenni, de ez attól függ. Tehát, hogyha mondjuk izzadunk, vizes tevékenységet folytatunk, sportolunk, akkor gyakrabban kell újra kenni, mint hogyha egyébként egy normál napi rutint folytatunk.
3: Kinek való a 10-es meg a 20-as? Tehát ugyanaz az ember, ugyanazzal a bőrrel a nyár második felében, amikor már szerzett úgymond egy alapszint, vagy is egy teljesen téves népi bölcsesség és teória, vagy egyszerűen valakinek a bőrtípusa elegendővé teszi, vagy egy idő után akkor lehet a alacsonyabb faktorra váltani? Ez hogy működjön?
5: Hát én a 30-as faktorszám alatt nem igazán szoktam javasolni a fényvédőt, tehát ha már használjuk, akkor legyen értelme, legyen erős ez a fényvédelem. Illetve nagyon alacsony faktor számút meg azért nem érdemes használni, mert egy hamis biztonságérzetet ad, tehát azt gondoljuk, be vagyunk kenve, de valójában nincs megfelelő védelme a bőr.
3: Ez mit is jelent pontosan ez a 30-as meg az 50-es száma, faktorszám?
5: Ez igazából ez az UVB sugárzásra vonatkozó mérés, azt jelenti, hogy hányszor több időt tudok eltölteni napégés nélkül az adott fényvédővel, mint anélkül. Tehát ha mondjuk valaki egy erősebb UV sugárzásban akár 10 perc alatt megég, mert ez nem ritka dolog, akkor mondjuk 30-szor vagy 50-szer több időt tud fényvédelem mell eltölteni, mint anélkül. Itt természetesen arra is gondolni kell, hogy ezeket kísérleti laboratóriumi körülmények között mérik vastagabban felkent készítménnyel, tehát hogyha leizzadjuk, ledörzsöljük, akkor ez veszít az erősségéből a fényvédőt, tehát mindenképpen én azt gondolom, hogy erőset érdemes választani, és akkor nagyobb biztonságban van.
3: Egy hallgatói kérdés, hogy mennyit kell pihentetni a bőrt, segít-e, hogyha teljesen elzárkózik valaki a napfénytől egy-két napig, gondolom elsősorban az esetekre vonatkozik ez, hogyha kicsit sokat volt kint, és nem volt megfelelő a védelem, egyáltalán, de a pihentetés az segíthet-e?
5: Hát itt a pihentetés alatt nem teljesen értem, hogy mire gondolt a kérdező, tehát arra, hogy mondjuk megégett a bőre, akkor mennyi ideig ne menjen napra. Hát ha már megtörtént a baj, és gyakorlatilag gyulladásba került a bőr, napégést szenvedtünk, ez is lehet csak bőrrel járó, illetve akár súlyos orvosi kezelést igénylő napégés is. Ott természetesen mindenképpen az égés gyógyulásáig ne terheljük tovább az egyébként is károsodott bőrünket, de ez, hogy kinél mennyi idő alatt gyógyul meg a bőr, ez megint csak a égés súlyosságától is függ, illetve attól is, hogy milyen a bőrtípusa.
4: Mennyire, ha megtörtént a baj, akkor mármint leégtünk, akkor érdemes ez a napozás utáni, vagy bármilyen más krémeket használni?
5: Mindenképpen érdemes kezelni a bőrt, tehát ha megégett a bőr és kialakul egy pír, az egy gyulladás, ott fontos, hogy hűtsük a bőrt. Ezek a napozás utáni készítmények általában hűsítő gélállagúak, illetve bőrnyugtató összetevőket tartalmaznak. Ez akár elég is lehet a fényvédelem mellett, de sokszor szükség lehet szájon áthető gyulladáscsökkentő gyógyszerekre, tehát ibuprofen tartalmú készítményeket szoktunk ilyenkor javasolni, de a súlyosabban a napégés, akkor bőrgyógyászati beavatkozás is, tehát a keszterőt tartalmú külső kezelés is szükséges lehet, és hát sajnos, hogyha rendesen felhólyagosodik a bőr, vízhólyagok képződnek, sebek, akkor komoly orvosi beavatkozás is szükséges lehet. És sajnos például 18 éves kor előtti hólyagos napégés az jelentősen mérthetően hozzájárul a felnőttkori bőrdaganatok kialakulásához.
4: Ha már megint szóba került a bőrdaganat, érdemes öndiagnosztizálni? Mit kell figyelni? Mikor kell orvoshoz fordulni ez ügyben?
5: Az öndiagnózist ezt nem javasolnám, hiszen a hozzáértő bőrgyógyász is eszközökkel tud véleményt alkotni. Én a szűrővizsgálatokat javasolnám, tehát mindenkinek azt javaslom, hogy évente egyszer egy bőrrák szűrésen vegyen részt, ahol tetőtől talpig átnézik a bőrét, illetve a szükséges képleteket, anyajegyeket, azt egy speciális eszköz, egy dermatoszkóp segítségével vizsgálják, ahol a képletek szerkezete alapján dönt a bőrgyógyász arról, hogy fölmerül a probléma, vagy rendben van a bőr. Amit a páciens tehet a szűréseken kívül, hogy közben figyeli a bőrét, és ha látványos változást észlel, tehát megjelenik egy új szokatlan képlet. Egy meglévő anyajegye növekedik, színe, mérete változik, vagy egy nem gyógyuló seb képződik a bőrön, ami hetek alatt nem gyógyul, az mind lehet jele problémának, tehát azokkal a képletekkel érdemes elmenni a következő szűrés előtt is vizsgálatra. Tehát a bőrön vizsgálata, a változás észlelés, a saját bőrünk ismerete, fontos a fényvédelem és az éves szűrés, és ez az, amit tenni tudunk a bőrünkért.
4: Természetesen megjöttek nálunk is azok a vélemények, amiket fájlalunk ugyan, de mégis közzétesszük okulásul, hogy bezzeg a régi időkben öregapáinknak nem volt semmiféle napvédőkrémre szükségük, és szépen dolgoztak is a földeken annak rendje módja szerint, látástól Mikulásig, akár a tűző napon is. Valami változott de volna? Hát csak vagy a csak a tudomány fejlődött, és
3: kézfejük lógott ki.
4: Igen. Nem feltétlen.
5: Erre azt tudom mondani, hogy elég sok páciensen van, aki a földeken dolgozott, és a fejbőre például kopaszodó férfiaknak arca, füle, keze ki volt téve a napnak, és hát komoly problémákat kell orvosolni, a fény okozta a problémákat. Ezeken a területeken még mondjuk a ruhával fedett bőr az gyakorlatilag hófehért. Régebben egyébként az UV-sugárzás kevésbé volt erős mérhetően, mint most, de azt gondolom, hogy ez a probléma fennállt, és hát az én nagymamám is mindig arról beszélt, hogy amikor a földeken dolgozott, akkor kendőt vettek, arcukat bekötötték, tehát próbálták ruhával fedni a bőrüket, hiszen ők is tapasztalták, hogy nem jó nekik az, hogyha égeti őket a bőr. Most pedig az a tendencia volt az elmúlt években, hogy feküdjünk ki napra, a fehér bőr nem szép, legyünk barnák, járjunk szoláriumba, tehát még mesterségesen is rásegítettünk az egyébként is erősödő UV-sugárzás káros hatására.
4: Oké, nagyon szépen köszönjük az ismereteket, mi próbáltuk ezeket eljuttatni mindenkihez, mert nagyon fontos és hasznos dologról van szó. Köszönjük a segítséget, további szép napot szeretnénk kívánni.
5: Én köszönöm, hogy beszélhettem erről a fontos témáról.
4: Minden jót!
5: Minden jót, viszontlátásra!
4: Dr. Újfaludi Adrien bőrgyógyász szakorvossal beszélgettünk a napsugárzás káros hatásairól.
0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés. Sőt, még szótárat is írt, hogyha akarsz, te is megtanulhass például tündéül.
6: Felugrani a kanapéra, kézbe a teniszütő, kis terpesz és headbang.
7: Körkapcsolás az ország legkeményebb napközijeiből.
8: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
9: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Gorán Bregovicssal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
10: Nem a vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
10: Kórház?

0: kan man bara känna på lite som så pass man inte hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
0: Kórház!
2: Ez még mindig a Millás reggeli best of külön kiadása.
3: Az egyszeri ember meg annyit nézte a híradót, hogy butaütést kapott.
1: Millás reggeli.
4: Unalomig ismételt vicc az, amikor a juhász embert faggatja az adóellenőr, hogy hány birkája van, és mondja, hogy számolja meg maga, és ez általában nem szokott sikerülni. Gondoljuk el ugyanezt mondjuk vadállatokkal, majdnem Mission Impossible, de majd segít a technológia, ugye?
2: Igen, van ugyanis egy nagyon izgalmas fejlesztés, a Rapid. Ennek egy nagyon jó, ez egy nagyon jó mozaik szó, majd mindjárt megkérdezzük, hogy pontosan mit jelent, de lényegében egy új algoritmusról van szó, amelyet Zábó András és Nagy Máté, az MTA ELTE Lendület Kollektív Viselkedéskutató Csoport munkatársai együttesen fejlesztettek a Max Planck Intézettel és a Stuttgarti Egyetem kutatójával. Úgyhogy itt is van velünk a vonalban Nagy Máté, aki az Evolúció Tudományi Intézet tudományos főmunkatársa, az ELTE biológiai fizika tanszékének egyetemi docense. Jó reggelt, szervusz!
5: Jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is.
4: Falazzunk egy kályhát, hogy mi hívta életre ezt az innovációt, mi volt az a probléma, amit meg kellett oldani?
5: Én csoportos viselkedés kutatásával foglalkozom, melynek során ugye élőlényeket szeretnénk megérteni, hogyan oldanak meg komplex problémákat, és hogyan lehet ebből egyébként tanulni és okulni mesterséges rendszerekhez. És emiatt volt fontos számunkra, hogy mennyivel jobban lehetne a kutatást csinálni, hogyha nem egy hihetetlen időigényes folyamat lenne, amikor olyan szakembereknek, akik éveket töltöttek el az állatok között, nekik kell felismerni az egyes állatokat, hanem ezt automatizálni tudnánk.
2: Aha, tehát nem arról van szó csak, hogy mondjuk egy állatcsoportnak a követését oldja meg számolja őket, hanem azonosítja az egyedeket?
5: Igen, egyedileg azonosítja mintázott állatokat, és egyébként ez egy további kutatási irány, amit szeretnénk kiterjeszteni.
2: Jaj, de...
5: Zebrákat is lehet, igen, tehát ugye pont ez a kérdés, hogy ha most természetvédelem, vagy más célra szeretné az ember használni, hogy időnként lát néhány zebráról fényképet, most ugyanazok a zebrák, vagy jaguárok, vagy tigrisek fordulnak elő
4: ez
5: egy élőhelyen.
4: Ez néha politikai kérdés is ám, azért kell
5: hát
4: nagyon óvatosan bánni ezzel.
5: Igen, minden eszköz azután ugye az embereken múlik, hogy mire hasznosítják, de mi természetvédelmi és kutatási célra fejeztetünk.

0: szeretnénk megtalálni ugyanazt az állatot. Tehát ugye úgy lehet beazonosítani az állatot, hogy ez az az állat, amit korábban látunk, lehet, hogy egyébként valami azonosítója, vagy neve, vagy valami történt már ezzel az állattal, és a korábbi programoknál képi adatbázis hasonlítottak össze képekkel, és így próbálták megtalálni, ami számunkra ugye az újdonság, hogy egyedi kulcspontokat keresünk az állaton. Ez kicsit hasonló ahhoz, ahogy az ujjlenyomat felismerés működik, tehát hogy egyedi mintázati sok kis részletből áll össze ezeknek a részleteknek a halmazából egy olyan egyedi azonosító, ami beazonosít egy egyedet. És ezeket az egyedi pontokat, mint vektorok reprezentáljuk. Tehát a vektorok között kell hasonlóságot keresni, ami meg sokkal gyorsabb és sokkal jobban skálázható. Tehát, hogyha egy képi adatbázisra gondolunk, ahol először csak 10, aztán 100, akár már 1000 állat van benne, ugye a számítási kapacitásnál vannak olyan folyamatok, amikor úgy mondjuk, hogy nem lineárisan, tehát hogy nem arányosan nő, hanem sokszorosára nő. Okay. Arra gondol a hallgató, hogy mondjuk egy szobában 5 ember van, az hány embernek kell kezet fogni egymással, mindenki mindenkivel, és akkor ezt felskálázzuk 1000-re, akkor már ez egy milliós szám lesz. Tehát, hogy ezért működik nagyon jól és gyorsan ez az algoritmus, és vannak olyan pontok, amikor igenis számít, ugye, amikor egy mennyiségi, tehát az, hogy felgyorsít egy ötlet valamit, az igazán hozzáférhetővé teszi. Tehát korábban mondjuk egy nagy szerveren, akár percekig, néha órákig kellett keresni egy nagy adatbázisba, hogy megtaláljuk az állatot, ez pedig drónon, vagy okos eszközön, vagy egy egyszerű laptopon is másodperc alatt több egyedet be tud azonosítani.
1: Ja, tehát valós időben történik, ugye, ez az egész, és ez az úttörő ebben a fejlesztésben. A Rapid, ugye mondjuk ki a nevét, ami nyilván a gyorsaságára utal, de közben pedig a mozaik szó egy tök jól leírja, hogy ez miről szól.
0: Igen, ez egy angol betűszó, és arra vonatkozik, hogy állatok egyedi azonosítása, újra azonosítása, tehát amikor meg kell találni egy adatbázisban, és ennek az edge device, ugye azok az okos eszközökre utal, az utolsó D betű, ami pedig akár egy mobiltelefon, egy drón lehet. Tehát, hogyha egy olyan természetvédelmi vagy kutatási monitorozási feladatra gondolunk, amikor akár egy drón vagy egy drón flotta pásztázik át egy területet és talál meg állatokat, és akkor például, hogyha az lenne a kutatási cél, hogy kövessünk egyedet, hogy mi történik a nap során vele, akár egy zebra csapatba szétválik a zebra csapat, folyamatosan fel tudja ismerni, hogy melyik az a zebra, és egyébként kikkel találkozik, és vagy egy nagyobb területen összesen hány állat él ténylegesen.
1: Ez ugye egy olyan fejlesztés volt, amit, mint mondtam, a Max Planck Intézettel és a Stuttgart Egyetem kutatóival együtt készítettetek. Hogy jött ez az egész? Ez ilyenkor van egy kezdő ötlet, és akkor kerestetek rá együttműködőket?
0: Nem teljesen, igen, csak lényegében hosszabb időskálán nyúlik ez vissza. A Max Planck és a Stuttgarti Egyetemről Amir Ahmad kutató volt, aki velünk dolgozott, és egy pár évvel ezelőtt, jó pár évvel ezelőtt indult el egyedműködés köztünk. Én akkor egyébként én is egy Max Planck intézetben dolgoztam. És ő egyébként a mérnöki tudományokból jön, én fizikus vagyok eredetileg, és akkor derült ki, hogy egyébként mennyire hasonló a gondolkodásunk sok dologról, és mennyire jól lehet egyébként alkalmazni, ötvözni a különböző szakmai potenciált, és ezáltal alakult ki egy együttműködés, és most ez a konkrét kutatás, ez ilyen szempontból teljesen adódott.
1: Közben néztem a közleményt, amit kiadtatok, és akkor az volt számomra még nagyon érdekes, hogy növeli az egész hatékonyságát ennek a Rapidnak az, hogy nem igényel ugye grafikus processzort, ami hát egyrészt mostanában elég drága, egyre több probléma van ezzel, meg ráadásul, hogyha egy számítási kapacitás nagy, akkor az is egyrészt lassíthatja, másrészt pedig hát elég energiaigényes is tud lenni.
0: Igen, ez így igaz. Tehát ugye a modern, ugye mesterséges intelligencia

0: Jelenti alkalmazások során óriási mennyiségű számolást kell végezni, és akkor kapunk nagyon jó eredményeket. Ilyen szempontból hát egyedi ez, hogy igazából vektorok között keresünk, és emiatt nem szükséges olyan nagy méretű számítási kapacitás. És a másik szempontból, amiért ez fontos lehet, mert pont ha egy a drónos példára gondolunk, akkor maga a GPU, az a grafikus számítási kapacitás, az szabadon marad, és arra, hogy más intelligens dolgokat ugye számoljon és végezzen a drón, tehát hogy kommunikáljon egymással, vagy az adott felismerés alapján meghozza az adott döntést.
1: Az állatok mérete az determinált? Tehát mondjuk egy seregély csoportból is tud értelmezhető adatokat kinyerni, vagy van egy bizonyos mérethatár, ami fölött működik megbízhatóan igazán?
0: Két dolog fontos itt. Nem feltétlenül az árat tényleges mérete, hanem az a felbontás, amiről képet tudunk róla készíteni. Tehát, hogy ha tudnánk egy adott állatról, legyen az egy rovar, és egyedi mintázata van, és ez egyébként a másik nagyon fontos dolog, hogy egyedi mintázati mintázattal szőrzet, tollazat, vagy a bőrének a mintázata, esetleg pikkelyek rendelkezzen. Tehát ahol, mint ha egy tigrisre gondolunk, vagy egy jaguárra.
2: Igen, azt látom a videótokat, ami pont egy ilyen jaguár van rajta, és azt mutatja meg a rendszer, hogy hogy nézi meg. Tényleg olyasmi, mint egy ilyen új lenyomat szkenner.
0: Igen, igen, tehát hogy egyedi pontokat, és vannak tényleg, ezért is említettem, hogy évekig, ha egy kutató ezekkel az állatokkal dolgozik, akkor rááll az agya, és megtanulja, és akár több tíz, vagy van, hogy több száz egyedet is meg tud különböztetni, de hát ugye ennek is vannak korlátai, illetve hát ez hihetetlen idő- és energiaigényes folyamat ezt megtanulni. Tehát kellő felbontás kell az állatról, tehát lehet az tényleg akár egy olyan rovar, akinek egyedi mintázata van, bár ilyet nem teszteltük, de akkor nagyon közelről kell lefotózni. Tehát a seregélyes példa ilyen szempontból azért sántít, vagy nem valószínű, hogy működne, hogy egy adott állatról egy olyan képet tudunk készíteni, ami több százszor, több száz pixel. A másik az, hogy a seregélyeknek azért azt gondolom, hogy nincs elég különböző mintázat.
1: Nem egyedi a mintázat, hát, értem.
0: Nem elég egyedi.
2: Nem ismerjük annyira a seregélyeket most így, hogy
1: hát
2: tényleg...
1: Hát ez a baj. Ne haragudjál. Pont a seregélyek.
0: Én már dolgoztam seregélyekkel, és egyébként nagyon okos és
2: gyönyörű szép
0: állatok,
2: madarak, igen.
0: De igen, megpróbáltak olyankor a kísérletek során túljárni az eszünkön sok helyen.
2: Na tessék.
0: De nem, nincs eléggé egyedi mintázatuk ehhez.
2: Ez az
0: sok
2: egész...
0: olyan állat van, amire meghasználható.
2: Most akkor, hogy mire használható, ezt nyílt forráskódú fejlesztésként készítettétek ezt a Rapidot, tehát ugye szabadon hozzáférhető nemzetközi kutatóközösségeknek. Mit láttok, hogy ráugrottak valakik, hogy ezt most szeretnék tovább fejleszteni, használni?
0: Hát a használatra mindenképpen azt látjuk, hogy nagyon nagy az érdeklődés, mert ugye egyrészt van az, amikor az ember szembesül egy problémával, hogy milyen jó lenne, ha ezt tudnánk csinálni magunknak, és akkor hogy csináljuk meg, hogy ténylegesen tudjuk használni. Igazából ez volt az egyik motivációnk. De a másik az, hogy ha már csináljuk, akkor legyen elérhető mások számára is, mert azt gondoljuk, hogy ha munkát teszünk vele, és egy igazán jó dolgot csinálunk, akkor ténylegesen lehessen kutatásra is, meg a természetvédelemre is használni, úgyhogy ezért nem is volt szinte kérdés, hogy nyílt forráskódú legyen. Ugye ez amiatt is fontos, hogy utána mások akár tovább fejlesztetik, ahogy mondtad, viszont abból is, hogy nem árunk zsákba macskát, meg lehet nézni, hogy mi az, ahogy működik, és tényleg utána akár fejleszthető is. A felhasználás során meg arra külön figyelmet fordítottunk, hogy könnyen használható legyen. Tehát onnantól, hogy van az egész apparátusnak ugye a hátterébe, ami a program csinál, de azt a felhasználónak nem feltétlenül kell látni.
2: Ja,
0: tehát,
2: igen, persze.
0: Egy terepi biológus, természetvédő, természetparki dolgozó is olyan egyszerű legyen, mint bármi, amit csak letöltünk, utána elindul, bekér egy-két dolgot, hogy akkor mi az az adatbázis, most fényképekből előbb korábban készül

0: az a szépző gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyep.
1: Aj, dehogy fog! Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infra Gandhi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infra Gandhi. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Ételkezési szünet kezdődik a bíróságokon, ma van a népesedési világnap, felhők zavarják majd a napsütést, Demeter Dia vagyok. A vasút lehet a legnagyobb nyertese az uniós fejlesztési forrásoknak. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a vasutasnap tisztavatóján azt mondta, a következő években csaknem 2000 milliárd forint juthat a közösségi közlekedés fejlesztésére. Hozzátette, a kormány hosszú távú korszerűsítési programban gondolkodik és azt várja, hogy a MÁV egyre nagyobb szerepet vállaljon saját fejlesztéseinek irányításában. Ítélkezési szünet kezdődik szerdán a bíróságokon. Augusztus 20-áig főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat, ugyanakkor soron kívüli ügyekben ez idő alatt is dönthetnek a bíróságok. A büntető eljárásokat az ítélkezési szünet nem érinti, és a kezelőirodák is nyitva maradnak, így az ügyfelek továbbra is intézhetik ügyeiket. A polgári ügyek többségében a szünet ideje nem számít bele az eljárási határidőkbe. Ma van a népesedési világnap. Az ENSZ 1989-ben azért hívta életre a világnapot, hogy felhívja a figyelmet a túlnépesedés veszélyeire. A legújabb jelentések szerint 2080-ra a világ lélekszáma eléri a csúcsát, azt követően csökkenés várható. Hazánkban már 1981 óta fogy a népesség, mondta rádióknak Kovács Marcell, a Központi Statisztikai Hivatal demográfiai statisztikai főosztályának vezetője.
3: A idei adatok szerint 9.488.000 Magyarországnak a lakossága. Ennek a fő oka a mérsékelt és egyre csökkenő gyermekszám. A születésszámot két tényező alakítja, az, hogy mennyien vannak a gyermekvállalási korban lévő nők, és az, hogy nekik a gyermekvállalása milyen szintű. Ennek a korcsoportnak egyébként a létszáma évről évre csökken. Emellett ugye az is egy fontos tényező, hogy a nők egyre később vállalják az első gyermeküket. Most Magyarországon már 29,5 év ez az életkor.
2: Jelenleg 8,3 milliárdan élünk a Földön. Nyíregyházán rendezik a 103. Pap László Elit Országos Ökölvívó Bajnokságot. A jövő szerdától szombatig tartó versenyen több mint 100 ökölvívó vesz részt. Magyarország legjobb boxolói 10+10 súlycsoportban lépnek ringbe. A napsütést ma is többször zavarják, majd megnövekvő gomoly felhők, elszórtan alakulhatnak ki záporok, jellemzően észak-keleten vagy a délnyugati tájakon. Az észak-nyugati szél továbbra is élénk lesz, a friss hajnalt követően 27-33 fok várható ma. Holnap is napos felhős időszakok váltják egymást, helyenként alakulhat ki kisebb zápor, 26-31 fok várható. Hétfőn sem lesz változás az időjárásunkban, napos felhős időben 28-33 fok lesz.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Nem a vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
4: Kórház?

0: vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában.
2: Ez még mindig a Millás Best of, továbbra is a heti műsorainkból válogatunk.
3: Egy olyan világban, ahol nem létezik a humor, az emberek csak úgy tudnak röhögni, ha csikizik egymást.
1: Millás reggeli.
4: Sokszor beszéltünk már a mesterséges intelligenciáról, arról is, hogy milyen hatással van a technológia az alkotó tevékenységre. Most megnézzük a zene alkotásra, a zene szerzésre milyen hatással van. Olá Patrikot fogjuk faggatni, az Artisius és Junior Prima díjas zeneszerzőt, hegedűművészt. Jó reggelt, szervusz! Jó reggelt, itt vagy, ugye?
5: Igen, itt vagyok,
4: Igen, minden rendben van. No, használod a technológiát zenealkotásra, inspirációra akár, vagy konkrétan zeneszerzésre is?
5: Én pont nem. Pontosan azért, mert még szerintem nincsen ott a technológia, hogy konkrétan fel lehessen használni zenealkotásra valamilyen zeneszerkesztő AI-t. Én inkább arra szoktam használni, hogy nekem ötleteket ad általában, de nem zenei ötleteket, hanem a kreatív részébe szoktam a segítségül hívni. Vagy, ami még nagyon jó egyébként, a szövegírás. De ott is olyan szövegeket szoktam kérni az AI-tól, amit ember nem tud, vagy nagyon nehezen tudnék én olyan embert találni, aki tudna ilyen olyan szöveget írni. Csak mondok egy példát, hogy például amikor írtam egy darabot még egy évvel ezelőtt, akkor az volt az ötlet, hogy egy ilyen őskori hangzásvilágot hoztam létre, és mindezt kórussal, és egy ilyen őskori szöveget írattam az AI-jal. És azt hiszem teljesen olyan, hogy így leírtam neki, és akkor megcsinálta azonnal, hanem az egy pár órás munka, de kijött egy olyan szöveg, amire alapból én biztosan nem lettem volna képes, és hogy valakit keresni, aki ezt megcsinálta volna, az fogalmam sem lett volna.
4: Oké. Mennyire műfaj függő ez? Ugye hegedű művészként gondolom elsősorban a komoly zene érdekel, de könnyű zenében azért már maguk a zenészek is igyekeznek felhívni a figyelmet, ne adj Isten fellépni a mesterséges intelligencia ellen, és hogyha a videó megosztó portálokon barangolunk, akkor mesterséges intelligencia előadókat is találunk már azért szép számmal a könnyű zenében legalábbis.
5: Igen, hát ez most már kezd elterjedni. Most már egyre több könnyű zenében lehet hallani, hogy ezt egy AI csinálta. Uh-huh. De ez feltűnő szerintem eléggé, főleg a szakma az azonnal észreveszi. De amire nagyon jó például a könnyű zenében, az, hogy nem tudom, hogy mondhatok-e márka neveket.
4: Mondasz, akkor igen, mármint, hogy többet.
5: Aha, akkor nem mondok.
4: De jöhet, nem tudom, mindegy, próbáljuk meg.
5: A legismertebb zeneszerkesztő AI, S betűvel kezdődik, az ott például lehet olyat, hogy sávonként kérni a zenét. Tehát, hogy ez egy óriási újítás egyébként szerintem, mert ha egy könnyű zeneszerző szeretne egy új zenét, akkor beírja, és csak a dobszólót, vagy csak a dobszólamot kiveszi, vagy csak a vokált, vagy csak bármit, és ilyenkor már a zenésznek, vagy az alkotónak kell köré építeni mindent. Szóval ez szerintem nagyon nagy segítség mindenkinek, hogy nem kell oda hívni egy dobost, hogy játssza fel, hanem az ott van. És persze ilyenkor felvetődhet a kérdés, hogy ez a dobos akkor neki elvették a munkáját, de ez sem teljesen így van szerintem, mert ezek az ilyen feljátszások, ezek így általában ilyen ingyenes dolgok szoktak lenni, szóval ez nem egy stúdió feljátszás, hanem csak ilyen otthoni feljátszás, szóval Uh-huh. Nem gondolnám, hogy sok dobosnak, vagy egy sok zenésznek emiatt kevesebb lenne a munkája, viszont az alkotóknak a munkáját nagyon-nagyon megkönnyíti. Uh-huh.
4: Klasszikus zenében van helye az AI felhasználásnak szerinted? Vagy elsősorban ma még a könnyű zene terepe? De lehet olyat is hallani, hogy akkor, nem tudom én, Beethoven összes művét betápláljuk az AI-ba, és adunk neki egy instrukciót arra vonatkozó, hogy ezen stílusjegyek, alapok alapján alkosson valami egész újat. Erről is hallottunk már.
5: Igen, igen, most nemrég pár éve azt hiszem volt ilyen, hogy Beethovennek 9 szimfóniája van, és a 10. szimfóniáját csak így, hát ilyen alapokat lefektetett, és ilyen vázlatok maradtak fenn, és akkor megiratták a 10. szimfóniát AI-jal. Hallatszódik benne, hogy ez Beethoven, meg hogy klasszikus zene, meg hogy mi alapján működik, de nem az igazi, sajnos, mert hogy az AI azt nem tudja, ami emberivé teszi az alkotást, hogy az AI a kiskapukat nem keresi, meg az AI mindig csak egy olyan dolgot hoz létre, ami mindenkinek megfelel, és nem feszegeti a határokat, és pont ezért ilyen kicsit ilyen silányabb, simulékonyabb lesz a zene, mint ahogy az AI szövegszerkesztő programok is olyanok, hogy nagyon szép, de hogy ilyen simulékony, és nincsen benne annyira emberi dolog. Uh-huh. Szóval, de a komoly zenében még nem nagyon találkoztam olyannal, ami érdekes volt így az AI kapcsán. Lehet, hogy el fogunk jutni oda. Nem tudom, én az a helyzet, hogy én nem, mint zeneszerző nem félek az AI-tól, mert...
4: Oké, akkor vegyük sorra azt, hogy mi az, amit tud az AI, és mi az, amit csak az ember tud, és ő nem fog tudni, talán soha.
5: Uh-huh. Hát szerintem, ami a legfontosabb, hogy mit nem tud az AI, ez a progresszívabb újítás. Tehát, hogy én mint ilyen progresszívabb zeneszerző, nekünk mindig az a fontos, hogy valami újat hozzunk létre, és ezzel a zenetörténetet irányítsuk, és újabbá tegyük. Ezt az AI nem fogja tudni. Az AI mindig csak máson. Bár, ahogy... el tudom képzelni, hogy majd valamelyik ilyen nagy cég egyszer csak azt gondolja, hogy mondjuk nem tudom, a 9. századi zenétől egészen napjainkig megnézik, hogy mik voltak azok a pontos újítások, és akkor az alapján egy modernebb, kortárs zenét létrehoznak. Ami már, tehát hogy maga az algoritmus arra lesz kihajazva, hogy újítás legyen, vagy újítást hozzon létre az előzőek alapján, de az mondjuk már az már egy következő ilyen fantasztikum lenne, szóval én arra kíváncsi lennék, hogy az milyen, de még itt közel sem tartunk, szóval szerencsére az AI most főleg, de szerintem nem is nagyon fog tudni olyan zenét írni, mint egy ember, mert a másolás
0: ez a fő kérdés, ez lett volna a legfontosabb, amit fölteszünk, igen.
4: Igen, hogy a kreativitás, vagy az intuíció, ezekre célzol ilyenkor?
5: Az intuíció, ez nagyon jó, hogy mondod. Igen, szerintem ez az, amit nem tud. Tehát ezek az ilyen megérzések, mert például egy zeneszerzés közben rengeteg döntést hozunk, hogy ez a hang arra menjen, ez alá az menjen, az ide jöjjön, oda menjen, és ezt legtöbbször megérzésből kell létrehozni, meg persze a rendszer alapján, amilyen a zenei rendszer alapján, de nagyon-nagyon sok az intuíció benne, és azt az AI nem tudja egyáltalán.
4: No, hát akkor ezért nem is tartasz nagyon attól, hogy a zeneszerzők munkáját elveszi a technológia, ugye? Erre már céloztál az előbbiekben.
5: Nem gondolnám. Hát szerintem most így a közeljövőben biztosan nem. de szerintem később sem. De hát aztán majd meglátjuk, lehet, hogy meglepődünk majd.
4: Jó, oké, nagyon szépen köszönjük az információkat, akkor további sikeres alkotó tevékenységet kívánunk neked, Patrik.
5: Nagyon szépen köszönöm.
4: További minden jó, szép napot.
5: Sziasztok.
4: Olá, Patrikkal, Artisius és Junior Prima díjas zeneszerzővel, hegedő művésszel lamentáltunk kicsit azon, hogy mennyire van hatással a mesterséges intelligencia a zeneszerzésre.
1: Rádió Café. Van barátod.

0: vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában.
2: A legjobbat a legjobbaknak, folytatódik a Millás reggeli Best of válogatása.
3: Aki maga alatt ássa a fát, nem a legokosabb kés a fiókban.
1: Millás reggeli.
4: Általában nem ilyenkor vesszük elő a pezsgős poharakat, ami nagy hiba szerintem, de mi most elő fogjuk venni, hiszen itt van velünk a stúdióban Prisztavok Zoltán, a Kreinbacher Birtok kereskedelmi és marketing vezetője. Szervusz, jó reggel!
5: Sziasztok, jó reggel!
4: És a pezsgő kultúráról, pezsgő piacról fogunk beszélgetni. Ami pezseg, András, köszönjük szépen. Addig gyúrtuk szóviccekkel egész reggel az Andrásról, idáig tudott jutni. Ami azért érdekes, mert ugye mikor? Novemberben jelent meg az új palackos Brut Natur Magnum?
5: Igen, a Prehistoric Edition, az november.
4: Prehistoric Edition, és ezt ennek a dizájnját barlangrajzok ihlették, hogyha valaki megnézi, akkor azt láthatja, hogy ez a sorozat, ez egy ilyen, olyan, mintha egy ilyen tárlat nyillana, és akkor azt így szépen végignézheti, hogy mi van a palackon. De miért fontos az, hogy gyakorlatilag egy művészeti alkotás legyen a palack?
5: Ugye ez már sokadik festett üveges palackunk volt, ugye ez a sztori 2023-ban kezdődött, és ugye a 2023-as történetet az ihlette, hogy egyszer van egy helyzet a piacon, és ugye nagyon nagy a zaj, ugye ti is médiában dolgoztok, tudjátok pontosan, hogy mi történik.
6: Mi keltjük.
5: Ja, ti keltitek, na. És hát ugye ma már az emberek figyelmét megragadni viszonylag nehéz, ugye a social media pörgetsz mindent, van pár másodpercet, hogy valamire föl lehessen figyelni, és ugye egy a pezsgőt általában mindenki azzal azonosítja, hogy itt ez valami nagyon fancy dolog, és a pezsgőzés csak ilyen fancy dologba lehet, és ugye ez mindig összekötődik az ilyen prémiummal, meg mindennel, és mi úgy gondoltuk, hogy csavarjunk ezen a történeten egyet, és ugye próbáljunk ebbe a halmazbe behúzni embereket azáltal, hogy csinálunk valami teljesen mást, valami váratlant, amire nem gondol senki. Eleve a Brut Natur mint fajta, ugye ez a zérodozás pezsgő, ebbe ugye nem került cukor, tehát ahogy a jó Isten megteremtette, ugye ebbe a Brut Natur pezsgőbe, ez mondjuk Champagne-ba, ami ugye a pezsgőnek a hazája, tradicionális pezsgőnek a hazája, azt mondták még 15 évvel vagy 20 évvel ezelőtt, hogy ugye ez a tétel, az érodozás, ez tényleg pár nagyház készítette csak, és ugye ez egy viszonylag egy ilyen ritkább valami volt. Magnumot meg aztán végképp senki nem készített. Úgyhogy mi vettük a bátorságot, és készítettünk Magnumot, és ráadásul kitaláltuk azt, hogy mi ezt össze szeretnénk kötni a street art trash art-tal, tehát egy teljesen más világgal, mint amiben a pezsgő általában szokott mozogni, és ezzel kvázi fölhívjuk arra a figyelmet, hogy amivel kezdtétek ti is, hogy pezsgőzni igazából minden napra lehet, minden reggel lehet, tehát nem kell megvárnunk
4: hozzá. Ez egy jó trend egyébként, ez most, ugye ez megy, ez a reggeli trend ugye a közösségi médiában. Mindenki pattint egy pezsgőt, vagy egy kavát, vagy valami.
5: A szülinapoknál ugye van a locsolnak vele, és mindent csinálnak, ez tényleg egy abszolút tök jó dolog. Azt azért ne felejtsük el, hogy ugye egyrészt az italok királynőjéről beszélünk, tehát az egyetlen alkoholos ital a világban, hogyha bárhova elmész, hogy gyakorlatilag 24 órában bármikor kérhetsz pezsgőt, vagy bármikor fogyaszthatsz pezsgőt, és nem fognak csúnyán nézni rád. Ha ugyanezt mondjuk gin tonikkal, vagy bármi mással játszod el, akkor egyből rávetik, hogy alkesz vagy.
6: Hát de ha pezsgőt... milyen pohárból, mert hogyha sima bögréből iszol gin tonikot, akkor azt hiszem, igen.
5: Persze, egy rendes amerikai vonalat, papír pohárból lehet bármikor bármit inni, de tényleg a pezsgőzni az tényleg valid bárhol a világba, bármelyik részén, a nap 24 órájába, tehát hogy erre próbálunk így rávetíteni.
4: És a piac az hogy reagálja le ezt az egészet? Nemrég itt járt Magyarországon a nagyokat említetted Clovis Tetanzsé, akivel beszélgettem, és megkérdeztem, hogy ő hogy értékeli. És azt mondta, hogy mindig vannak felívelések, lejtmenetek, de hogyha az egész nagy ívet nézzük, akkor alapvetően a pezsgő az jól van, köszöni szépen.
5: Ez részben igaz, ugye neki ezt hivatosan ezt kellett mondani, azért nem, a champagne számok sem annyira fényesek egyébként, mint, és ugye onnan exakt számaink vannak, tehát azt pontosan látjuk, hogy mi történik ugye azon a piacon, tehát ők sem azért felhőtlen boldogok, de kétségtelen tény, hogy általában a prémium termékek legtöbbször rezilensebbek ugye a válságokkal szemben. Amiben most benne vagyunk, biztos foglalkoztok ti is ezzel sokat, ugye ez worldwide egy olyan világválság, ami nem csak a bort érinti, hanem minden mást érint. A bort pedig több csapás is éri. Van ugye eleve ez a gazdasági válság, ugye kevesebb a lóvé, van az a válság, hogy jön az égeneráció, akik sokkal kevesebb bort fogyasztanak, vagy kevésbé nyúlnak a borfogyasztás fele, az alkoholról nem is beszélve, tehát alkoholfogyasztás csökken.
4: Én azt mondom, hogy volumenben kevesebbet, de egyébként értékben nem feltétlenül. Tehát, hogy így az nem biztos, hogy hogy egy rossz tendencia. Eddig ugye úgy arra készült a piac, hogy lehessen locsolni, menjen a nagy mennyiség, és most lehet, hogy egy ilyen átrendeződést látunk.
5: Ha ez így lesz, ez tök jó lesz. Az biztos, hogy a vörösbor fogyasztás az nagyon nagy bajban van, tehát az tényleg mindenhol, Ausztráliától Chileig az drasztikusan esett. A fehérbor fogyasztás már egy jobb helyzetben van, és ugye a pezsgő talán azt mondom, ami még egy pici pluszt is tud felmutatni, de mindenképpen vagy stagnál, de ugye a pezsgő fogyasztás, de ebben minden benne van. Tehát a Prosecco stílustól, a tartályfejlesztésű pezsgőtől, a tradicionális pezsgőig, ugye minden, az egy szélesebb ív. 2-3 évvel ezelőtt, amikor mondjuk Franciaországban nem a fő borvidékeken, hanem az ilyen alacsony kategória borvidékeken elkezdték kivágni a szőlőt, azért az ugye az elgondolkoztató volt, és ugye ez a tendencia egyébként nem csak Franciaországra jellemző, hanem úgy megtörténik Olaszországban, Spanyolországban, amik ugye nagy borkészítő nemzetek, de mondom, ez elsősorban kék szőlőt érint.
4: Tehát van egy ilyen a piacon. Az a fajta mentalitás, hogy ez az ünnepek itala alapvetően ugye a nagy fogyasztás karácsony, szilveszter körül jön, ez megvan?
5: Hát ez megvan, és ugye hát nem mondom, hogy ez ellen küzdünk, de ezt próbáljuk tágítani, ezt a történetet, hogy ez tényleg bármikor lehet, és bármikor lehet egy olyan alkalmat találni, amikor van egy szar hétvőd, és minden rosszul sikerült, akkor hazamész, és pukkantasz egy pezsgőt, és azt mondod, hogy leszarom az egészet, bocsánat, de és én szeretnék, szeretném jól érezni magam, és mondom, ha visszatérve ugye magára a festett sztorira, ez innen indult 2023-ba, hogy 2023-ban elkészítettük az első ilyen festett tételünket, és ugye az gyakorlatilag egy hónap alatt elfogyott a piacról, és azóta folyamatosan készítjük, egy évben két variáció készül mindig, az egyik marad mindig ezen a street art threshold vonalon, a másik, ami pedig mindig egy rosé brut natur, az pedig általában a Gourmet Fesztivál idején, május végén, június elején jelenik meg, az pedig mindig valamilyen művészeti ághoz, valamilyen művészeti stílushoz, egy szellemiséghez kötődik, tehát egy teljesen más, a ló másik oldalán vagyunk ezzel, és ezeknek hát azt nyugodtan mondhatom azt, hogy nagyon nagy a népszerűsége, rengetegen gyűjtik ezeket, ugye sorszámozott palackokról beszélünk, nem beszélve arról,
4: hogy... akartam kérdezni, bocsánat, hogy ez így megjelenik utána egy kiadványban, vagy a palackot kell gyűjteni magát?
5: Hát a palackot kell alapvetően gyűjteni, de hát ugye most elég sok megjelenésük volt avval kapcsolatban, hogy ez már a x-edik tétel volt most ugye a Gourmet Fesztiválon, ugye nem a barlangrajzos volt a legutolsó, az ugye tavaly év vége volt, a Prehistoric Edition, hanem ugye a Gourmet Fesztivál mutattuk be az Opart Edition, ami ugye, hogy kötődjön valami, ez ugye az első ilyen brut natű rozénk, az ugye egy Jackson Pollock utánérzés volt, egy Jackson Pollock style volt. A második az egy teljesen más világ, visszamentünk a reneszánszba, a 15. századba, a Dürer-es ilyen részkarc és fametszetek is lették. Azzal léptünk, ugye tehát évről évre mi is fejlődünk egyébként, egyre ügyesebbek vagyunk, hogy mi az, amit az üvegre rá lehet tenni. Ha valakinek van egy pici érzéke ahhoz, hogy mennyire nehéz mondjuk üvegre szitázni, és milyen festék kell ahhoz, hogy mondjuk ez az üvegről ne jöjjön, amikor jégbe tesszük, és ugye sok időt tölt a pezsgő jégbe, tehát ez nem egy könnyű meló, úgyhogy attól nem kell félnünk, hogy ezt bárki le fogja utánozni, mert hogy ez nem könnyű megcsinálni. Tehát, hogy itt van egy van
6: ennyire
5: egy
6: fontos novunk. A pezsgő választásnál, hogy mi van az üvegen? Szemre veszi a pezsgőt a vevő?
5: Azt gondolom, hogy két dolog van. A legeslegfontosabb az, hogy mi a belbecs. Annál nincsen fontosabb, szerintem.
6: Én is így gondolom.
5: Ez teljes mértékben. Az viszont, hogy van egy Kreinbacher választék, amit valószínűleg ti is ismertek, ami a klasszikus eleganciát hozza, és a klasszikus elegáns vonalat hozza, és ebben az egész választékban van egy ilyen outsider kicsit, ez ugye a Brut Natur Magnum, már nem ez az árt vonal, hanem inkább ugye ez a street art és trash artos vonal. Ez szerintem tök jó külön áll. Tehát van egy olyan opció, ami fölkeltheti olyan embereknek is a figyelmét, akik egyébként egyáltalán nem pezsgőznek, vagy nem foglalkoznak vele, de bemennek mondjuk egy bortárságboltba, és azt látják, hogy hú, milyen érdekes dolog van itt, aztán kiderül erről, hogy ez kézzel van festve, tehát egy 100% handmade, ez egy sorszámozott étel, ráadásul zéro dozás, és ha megveszi, elviszi a haverjának, kibontják, azt még a végén lehet, hogy ízleni is fog nekik bízni benne.
4: Ráadásul ugye a Magnum, ahogy mondtad, ami azt jelenti, hogy dupla akkora a mennyiség, amire azt mondta egy svájci éttermes, hogy hát ez lenne a normál.
5: Ez teljesen egyetértek
4: vele. Mert mindig azt mondja, hogy kibont egy palackot, akkor, hogyha
6: mire
4: a feleségével iszogatják, akkor még egyet ki kell bontani, tehát akkor miért nem a Magnum a normál?
5: Igen, hát ugye a Churchill-hez kötik azt a mondást, hogy ugye egy Magnum tökéletes választás két úriember számára délben, ha az egyik nem iszik belőle egy kortyot sem.
4: Nagyon
5: tehát
4: jó.
5: Ugye így élünk egy páran, ugye ez a feketőveseknek ugye a hektetoválása kvázi, úgyhogy ezt toljuk, igen, tehát szerintünk is a Magnum a normál palack, mert hogyha ketten-hárman vagyunk, akkor a Magnumból kényelmeset tudunk kiszogatni, még a 0,75, tehát az pillanat pillanatok alatt elfogy.
4: Igen, hát a másik az, hogy technológiailag mennyire nehéz ezt megcsinálni, úgy, hogy pontosan olyan jó legyen.
5: Az állandóság, ez nagyon fontos. Igen. Igen. Tehát az állandóság az borzasztó fontos, beltartalomban is, meg külcsínben is persze.
4: Na hát gratulálunk akkor ez a Street Art, Trash Art vonalhoz és az összeshez egyébként. Reméljük, hogy ez segít abban, hogy jobban terjedjen a pezsgő kultúra itthon is. Ne csak a szilveszteri tala legyen, hanem tényleg ugye a mindennapi kis ünnepek itala is legyen ez. Köszönjük szépen, hogy itt jártál nálunk.
5: Én is köszönöm, minden jót nektek.
4: Prisztavok Zoltán, a Kreinbacher Birtok kereskedelmi és marketing vezetője járt nálunk.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Apa, ma te mesélj!
7: Jól van, gyere!
1: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
7: Aztán jól összekeverte, és szórt bele még egy kis...
1: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
7: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
8: Jön a nyár, irány a lupa. Homokos park, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában.
0: Kórház? Nem a vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában.
0: Kórház?
2: Ez még mindig a Millás reggeli Best of különkiadása.
3: Melyik uralkodó született épp 300 éve?
4: Tarzan?
3: Hívjuk Mária Teréziának, jó?
4: Majdnem Tarzan.
5: Millás reggeli.
2: Kérlek szépen, azt olvasom, hogy precedens értékű pert, kártérítési pert szeretnének indítani a Facebook és az Instagram anya cége ellen, és hogyha ez így működik, ahogy ezt kitalálták, akik ezt szeretnék csinálni, az azt jelenti, hogy akkora összeget kérnének tőle, amely akár a végét is jelenthetné. Persze ez egy leányálom valószínűleg. Minden esetre az Egyesült Államokban ugye precedens jog az itt nincs, úgyhogy az Egyesült Államokban lehet precedens értékű ez a jogi eljárás, gyermekvédelmi zászló alatt indulhat ez, amely ugye a Meta belső számításai szerint teljes pénzügyi csődöt jelentene, tehát ezeket lehetett olvasni az egyik irányból és a másik irányból, de hogy ez mit jelent egész pontosan, Erdős Márton, a PC World, pcvplus.hu főszerkesztője itt a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
6: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Miért akarnak gyermekvédelmi kártérítést a Metától?
6: Hát itt valójában arról van szó, hogy négy amerikai állam nyújtott be egy ilyen keresetet, hogy függőséget okoz a fiataloknál ez a social media, és ez a közösségi média függőség, ez bizony nagyon, nagyon komoly és maradandó károkat okozhat. Különösen ugye a fiataloknál.
7: Tegyük a szívünkre a kezünket, nem?
6: De?
7: Hát ugye látjuk gyermekeinken, hogy mit okoz. A kérdés, hogy miért pont a Facebook, miért nem a TikTok? Érted? Mert az is benne van. Csak gondolom, a Facebookot könnyebb perelni amerikai céget amerikai bíróság előtt.
6: Hát a Robloxot már sikerült kicsit megregulázni, de hát igen, végül is akkor miért nem menjünk rögtön a nagy halra? Mert az 1400 milliárd dollár az tényleg ilyen elképzelhetetlenül nagy összegnek tűnik, és hát amerikai cégről van szó, ami, tehát itt a politika abszolút bekapcsolódik, és ahol bekapcsolódik, ott biztos, hogy nem úgy fognak történni a dolgok, ahogy az mondjuk egy egyszerű matek példa alapján kiszámítható lenne, tehát hogy ők meghatározták, hogy egy ilyen 1400 milliárd dolláros büntetést szabnának ki a Metára, Ettől nem oldódna meg minden. Tehát ez a függőség, ez a közösségi média függőség, ez ugyanúgy itt lenne, és őszintén el tudnátok képzelni, hogy ez az egész szolgáltatásrendszer egyszer csak így lekapcsolna, mert hogy nincs pénz kifizetni a villanyszámlát.
2: Azt nem tudom elképzelni, de azt nem, el tudom képzelni, hogy olyan korlátozásokat vezetnek be, például mint Dániában,
7: vagy Ausztráliában.
6: Hát igen, vártam, hogy az Ausztráliát felhozzátok. Van egy rossz hírem, hogy a 18 év alatti fiatalok tudják, hogy működik a születésnap. És hogyha esetleg nem olyan dátumot írnak be, hanem mondjuk egy olyat, hogy ők már 22 évesek, akkor hirtelen ott vannak ők is a közösségi médiában.
7: És ember nincs, aki ezt ellenőrizni tudja, igen, hogy én mit írok be, és ki vagyok én valójában, aki
2: rendben van,
7: ezt a dolgot.
2: De az elején vagyunk a folyamatnak, és akkor két irány van. Az egyik irány az, hogy edukálunk, mint teszi azt például a Semmelweis Egyetem, egy nagyon-nagyon érdekes cikket lehetett olvasni a kutatásaikban, amiben azt írja Pap Zsuzsanna, aki Mentálhigiéni Intézeti adjunktus a Semmelweis Egyetemnél, hogy a kutatásuk alapján azok a családok, párkapcsolatok, ahol vannak telefonmentes időszakok, kimutathatóan boldogabbak. Tehát van egy ilyen oldal, hogy elkezdünk edukálni, hogy egyre jobban legyünk digitális detoxban.
7: Ezt én megcsinálom a gyakorlatban, és most azért jó ez a beszélgetés, mert ezt
6: jó,
7: meg tudom erősíteni.
6: Jó, de te boomer vagy.
7: Nem, a gyerekeim.
6: De én is megcsinálom.
7: A gyerekeim megcsinálom.
6: De úgy nőttél, hogy nem volt hétfőn adás.
7: De igen.
6: A Csehszlovákon volt, Marci, volt a rajzfilm, vagy mi a mese, annyi.
2: Meg az volt.
6: Neked egy eszköz a tévé, neked egy, vagy a mobil, a tévé is, de, a mobil az egy
7: mondom,
6: eszköz.
7: A gyerekeimmel, a gyerekeimmel csináltatom meg, és a változás egészen elképesztő. Tényleg. Tehát
6: nem.
7: Elmegyünk egy hétre úgy, hogy nem olyan helyre, ahol nincsen, nem csak adatforgalom nincs, hanem térerő sincs. Leteszik a telefont, az első pár napban az agyamra mennek, nem tudnak mit kezdeni magukkal, ilyen üveges tekintettel bolyonganak, szabályos elvonási tüneteket mutatnak, majd amikor belelendülnek a való világba, utána ülnek üveges tekintettel az autóban hazafelé, és azon lamentálnak, hogy vajon visszakapcsolják a telefont, mert nem szeretnék, ami onnan elkezd zubogni rájuk. Persze, mire fölérünk a fővárosba, addigra megint visszazökkennek a teljes függőségbe. De nem vicces ez a dolog, megélve sem, és ezt ugye nagy tömegbe tapasztalva meg egészen elképesztően veszélyes. Olyannyira, hogy maguk ugye, és tele van a sajtó ezekkel a példákkal, hogy a kiugrott közösségi médiás szakemberek hogyan tiltják a saját gyerekeiket attól, hogy közösségi médiát használjanak. Tehát a problémával kéne valamit kezdeni. A kérdés az, hogy perrel, haraggal-e, vagy mondjuk már Zuckerberg belátja, hogy ez egy olyan probléma.
2: Mind a kettővel ezért mondtam.
6: Nem, itt nem akarom elvenni az élét, de mondtam volna esetleg azt a gyerekeinek, hogy van a Starlink, és akkor mindenhol van net. Tehát, és akkor kereshetsz olyan helyet, ahol esetleg nincsen. De
7: ehelyett hanyat fekve az éjszakai jégbolton nézzük a szép sorba haladó Starlink műholdat.
6: És ez nagyon szuper, de bejön itt például ez a FOMO, amit mondtad, hogy hazafelé üveges tekintette nézik, de akkor is felülkerekedik az, hogy nekik részt kell venniük, nekik az életük része az. Tehát nagyon sok, egészen máshogy használják, ha megfigyeled, egészen máshogy használják a mobiltelefont, mint ahogy te használod. Te kapcsolattartásra használod arra, hogy mit tudom én, jegyet vegyél valahova, hogy azzal bejussál, hogy parkoljál, hogy tehát olyan dolgokra, amikre ezt kell használni, és egy buta telefon nem lenne jó, mert kellnek azok az applikációk, mint a mobilbanking ilyenek. Ők egy csomó mindenben másra használják kapcsolattartásra, információszerzésre, nekik egy iszonyatos nagy probléma ez a FOMO, hogy kimaradnak valamiből, hogy attól tartanak, hogy valamilyen aktuális trendre nem tudnak időben rácsatlakozni, és csak hülyén néznek.
2: Ez igaz, Marci, de gondolj bele, hogy...
6: És ez egy nagyon durva függőség, és arra akartam csak rávilágítani, hogy ez az 1400 milliárd dollár felfoghatatlanul nagy összeg. Oké, csődbe megy a Meta, ennek a farvizén csődbe vinnék esetleg a TikTokot, vagy akár a YouTube-ot, vagy bármi mást, vagy az összeset, az se oldaná meg. Ahogy sajnos én abszolút itt én nagyon-nagyon pesszimista vagyok, tegyük föl, hogy egy nem ekkora, de nagyon nagy összegre megbüntetik őket, és kötelezik őket mindenféle olyan dologra, hogy megváltoztassák az algoritmust, hogy ne legyen ennyi, ne okozzon ekkora függőséget egyebek. Ha valami egy picit is unalmas lesz, azonnal el fognak onnan pártolni a fiatalok, és ahogy elpártolnak, az az 1400 milliárdos érték, vagy cégérték, az egy pillanat alatt megtizedelődik. Tehát összeomlik. Már láttunk példát arra, hogy a legnagyobb cégek is a piacnak a változásának a hatására egyszerűen összeomlanak. Most nem akarom, csak nagyon halkan, hogy senki ne halljon, mondom, hogy hello Microsoft, de ez csak az én csúnya véleményem arról, amit most csinálnak.
7: De mondjuk régebbi példát, a Kodak, vagy a Nokia, stb.
6: Hát pontosan.
2: Mivel csinálnak most? Amit most csinálnak?
6: Hát a leépítésekkel.
2: A leépítéssel.
6: A Xbox-szal, tehát már tényleg az volt, hogy havonta jelentenek be 2-3-4 százalékos leépítés, de ez most egészen más.
2: Igen, ez tehát, így van.
6: Ja igen, és akkor ez a tipikus bicikli külő és pumpa, hogy betették a pumpát a külők közé, elestek, és aztán teljesen fel van a háborodva, hogy az Xbox Game Pass-ből meg egyszerűen tömegével mennek el az emberek. Ja hát talán nem kellett volna duplájára emelni az árat, meg kiszedni belőle egy csomó játékot, meg AI-val helyettesíteni egy csomó minden olyan kreatív részt, ami eddig vonzotta az embereket. Na mindegy, szóval visszatérve
2: amit,
6: erre...
2: Amit mondasz, abban tök igazad van, csak az a gondom az, nekem ezzel, hogy most egy ilyen vagy nyugati korát éljük ennek a közösségi médiának, és abszolút. Biztos, hogy most nem látjuk azt, hogy hogyan lehet ezt megszabályozni, de ahogy András is fogalmazott, kell, és szerintem lehet is, tehát hogy korlátozni biztos, hogy lehet a hozzáférést egy okos telefonnal, amivel hozzáfér a netbankjához, hozzáfér a tud üzeneteket küldeni, stb., de mondjuk ilyen jellegű közösségi oldala nincsen, mert e-személyével regisztrál, vagy ahhoz van kötve, tehát ilyesmit lehet csinálni.
6: Igen, igen, igen. Én tehát pontosan erre akartam rávilágítani, akkor is, amikor azt mondtam, hogy máshogy, a különböző generációk máshogy használják a mobiltelefonjukat, hogy tehát, hogy itt az a helyzet, hogy nem szabad abba elkényelmesedni, hogy megbüntetik nem 1400 milliárdra, valamennyire. Tegyük föl, egy optimális világban élünk, ami csodálatos és gyönyörű, az összes pénzt arra fogják fordítani a büntetési díjat, hogy segítsenek a már bajba jutott, vagy a veszélyeztetett fiatalokon, azzal, hogy ez a függőség ne alakulhasson, kivetve, hogy kigyógyítsák őket belőle. De ez nem igaz, mert ahogy például te is mondtad, Pabzon, ahogy a cikkében írja, a szülőknek kell ezért tennie, és ez a legfontosabb, és ezt mint gyerekes apa mondom, hogy a gyereknek egyrészt példát kell mutatni, ahogy ez már a közösségi média előtti időkben is volt, hogy amilyen példát mutatsz a gyereknek, azt várd el tőle. Tehát igenis neked is szükséged van a digitális detoxra, és igenis te is rá tudsz fordulni, és rá tudsz görbülni erre az egészre, és nem szabad, az egy elkényelmesedés, nem szabad azt várni, hogy ja, hát majd jön az állam, ahova jön az állam, ott általában valami nem úgy stimmel, vagy nem úgy fut ki, és akkor majd ők megoldják, mert akkor majd lesz e-személyével azonosítás, meg majd le fog tiltani, meg majd átalakítják az algoritmust, hogy ne legyen, ne okozzon függőséget, meg egyebek, és például, ahogy említettük Ausztráliát, ahol bevezették a 16 éven aluliaknak a teljes social media tiltását, ami ugye nyilván nem sikerült. 2027 tavaszán az Egyesült Királyságban tervezik bevezetni ugyanezt, de hát ott most megy a nagy fejvakarás, hogy azzal, hogy csak simán kitiltják, meg majd figyelik, hogy mennyi tesz érte az adott szolgáltató média, tehát az adott közösségi médiás szolgáltató, például a Meta, hogy ne engedje be ezeket a fiatalokat, illetve meg kellőképpen biztonságosan megszűrje, mert ilyenkor ugye kiváló leleményességükről tesznek tanúbizonyságot a fiatalok, hogy miként csapják be ezeket a rendszereket, hezitálnak, hogy vezessék be. Tehát nagyon nehéz ezt így technológiai oldalról, mert persze a Meta azt fogja mondani, hogy oké, majd változtatok az algoritmuson, szerinted fog.
2: Ja, hát Volga, aztán utána szépen lassan visszakúszik, ugye, mint ez számtalan esetben most az Entropikról derült ki pont egy ugyanilyen, hogy kiszedték a követőket, aztán visszakúsztak. Szóval én azt gondolom, hogy most nincs más megoldás, mint ezt a két irányt folyamatosan nyomni. Az egyik oldalról pénzügyileg, politikailag presszionálni, a másik oldalról pedig edukálni a szülőket, a diákokat és egyre több olyan módszert közösségi
7: baj,
2: programot kialakítani. Szerintem nincs késő.
7: Nem, nehéz.
6: Sosincs késő. Gyerekek, próbálj,
7: de azért vagyok pesszimista, mert megint tapasztalatból beszélek. Egy telefonfüggő gyereknek leültük, elmagyaráztuk, kisfilmet vetítettük, mindent megpróbáltam, bólogatott, megértette, de egyszer nem tud szabadulni tőle. Ez függőség. Tényleg függőség.
2: Arra vannak
7: és
2: módszerek.
7: És ez edukációval, igen, meghallgatja az osztályfőnöki órán, meg elveszik a suliba menet kor a telefont. Ezt is kijátsza mindenki. Mert ugye az van, hogy elveszik a gimnázium belvileg a telefont. Beviszel egy régi telefont, azt leadod a pedálus bácsinak, az elzárja, és a régi telefon, vagy a normális telefon.
6: Ezerféleképpen meg tehát, tudják
7: hogy, ezt. De ez figyelj, is azt mutatja, hogy függők, hát nem tudnak létezni
6: hát nélkül. Ezért vannak erre kiváló szakemberek, és itt éppen ezt mondom, hogy itt nem az kell, hogy megtiltod, meg elveszed, meg leülsz, és elmagyarázod, mert ez ilyen, olyan lesz, hogy mintha hagyja foci menne, tehát pont nem fogja érdekelni egyáltalán, hogy mit mondasz, mit vetítesz neki. kell neki valami olyasmit mutatni, és ezt mondtad az elején a te saját igen. példádon, valami olyat mutatni, ami ennél jobb, ami egészen más.
2: Én... Ami kiváltja.
6: Igen, tehát például ja, nem, na mindegy, nem teregetek ki minden
2: na, ez az,
6: dolgot.
2: Még nem írtad meg, például, nem írtad meg a könyvedet, találtuk, a hogyan?
6: Figyelj, én azért is vagyok pessimista, mert ez otthon sem működik teljesen, tehát az én gyerekeim is simán bele tudnak bújni a mobilba, és úgy maradnak. De aztán van olyan része az életnek, amit ha az jön velük szembe, és esetleg te úgymond ilyen hátsó oldalról úgy tereled, hogy abba forduljanak bele egy jó dologba, például egy randiba, vagy valami ilyesmi másba, vagy olyan sporteseménybe, akkor ők azok, akik utána meg a következő ilyennél már maguktól mennek el egy ilyenre, és te vagy felháborodva, hogy hát hívtalak 10-szer, meg írtam neked üzenetet, és nem nézted meg, és akkor, ja hát én ilyenkor nem veszem elő a telefonomat, hát nem, hát az jobban érdekel, az a másik dolog.
2: Tudod, hogy hirtelen
6: az egész FOMO, meg minden, és ez egyébként, még azt befejezem, hogy a felnőtteknél is pontosan ugyanúgy megvan ez a, és szintén itt a Pap Zsuzsanna írta a cikkében nagyon-nagyon jó, hogy ez a fabbing, amikor a mobil által egyszerűen nem vagy ott, tehát ott igen. vagy, hallgatod, amit mondanak neked,
2: igen.
6: de közben a telefonodat nyomkodod,
2: igen.
6: és valójában még csak felületesen sem figyelsz oda.
2: Abszolút, tehát egyrészt a példamutatás nagyon fontos, másrészt pedig az, hogy a szülőnek sajnos ebbe is bele kell tennie a munkát. Úgy nem fog működni, hogy levetítesz neki egy YouTube ismeretterjesztőt, és azon látod, kisfiam, ezért ne használj telefont, szevasz. Tehát neked kell beletenni, igen. ami nagyon
6: csak
2: nehéz
6: a
2: mindennapokban.
6: A szülők sincsenek edukálva.
2: Nincsenek, én az edukációt rájuk értettem.
6: Igen, és akik most szülők, azok, akik a hétfői adás szünetből nőttek bele abba, hogy a különböző először suta, aztán egyre okosabb eszközöket be kellett építeniük az életükbe. Ők emlékeznek arra, és ez itt nem a nosztalgia, tehát itt, amikor mi ezekről beszélünk, nyilván valamennyire ez nosztalgia, de ez nem nosztalgia, mi tudjuk azt, hogy milyen volt az élet úgy, hogy például nem találtak meg azonnal a hírek, nem ekkora információ mennyiség volt, nem úgy működött a mindennap, ahogy most. És ezért azért be kell azt is látnunk, hogy egy mai fiatalnak nem, tehát tudni kell, hogy mi az a FOMO érzés. Tehát ő neki iszonyatos mennyiségű információt kell feldolgoznia. Nyilván nem lesz annyira, tehát felületesebb lesz ez.
2: Abszolút.
6: De van egy szint, amikor ez függőség és FOMO, és ez egy rossz dolog, de van egy szint, amikor meg igenis azzal neki foglalkoznia kell és dolgozni, hogy itt az AI hogy fog bejönni abba, hogy segítsen neki ebbe az egészben, mennyire fog ebben megbízni, akár vakon, ami egy szörnyű dolog, és szintén egy másik beszélgetés témája, de ezzel mindenki figyelni kell. Ja, hogy a metát büntessék meg, persze. Tehát én drukkolok nekik, hajrá. Menjen a többi is a levesbe, tehát én nagyon
7: és
6: örülök neki.
7: Amikor lényeg, ezzel meg vagyunk, állítsuk vissza a hétfői adásszünetet is.
6: Igen. Ja, hát én nagyon-nagyon kevés tévét nézek, tehát én, ilyen gondom nekem nincsen. Hogyha az lenne, akkor lehet, hogy külön azt kéne, hogy szóljanak, hogy figyelj, már adásszünet van. Úgyhogy...
2: Most kapcsolt
6: be. Nem, én a... Tehát én arra... egész aktuális. Szóval én arra, abban vagyok nagyon szkeptikus, hogy ezt a pénzt, amivel megbüntetik ezeket a cégeket, nyilvánvaló, egyértelmű, mindenki tudja, hogy piszkos játékot játszanak. Ez tiszta sor. Nem is kérdés, hanem az a kérdésem, hogy ezt tényleg arra fogják fordítani, hogy egy kicsivel jobb legyen a gyerekeknek.
2: Hát
6: vagy a szülőket edukálják, hogy tudják a gyerekeket jó irányba terelni, mondjuk anélkül, hogy kivisszük őket az erdő közepére, aztán elveszünk minden mobil eszközt. Tehát így.
2: Figyelj, reméljük, hogy arra. De az a lényeg, hogy felhívtuk a figyelmet, parázsvita alakul ki az üzenőfalunkon is. Marci, neked köszönjük szépen a hozzáadott értékedet ebben a témában is.
6: Hát nagyon szívesen. Ha megfejtitek, hogy mit kell csinálni, akkor
2: szólunk.
6: Hallgatom.
2: Közösen fejtjük folyamatosan. Köszönjük szépen. Jó. Folyt köv.
6: Sziasztok!
2: Erdős Márton, a PC World főszerkesztője, pcvplus.hu beszélt arról, annak kapcsán ugye a digitális detoxról, hogy kártérítési per indul a Facebook és az Insta anyacége a Meta ellen négy állam részéről. Amit emlegettünk cikk, a Semmelweis Média Sarok, Semmelweis Egyetem oldalán lehet olvasni, néha ki kell lépni a digitális világból és visszatérni a sajátunkba. Ez a cikk címe, ott lehet megtalálni.
8: A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
5: Millás reggeli.
7: Reméljük tetszett a Best of a Millás reggeli összeállítása az elmúlt hét legjobb pillanataiból. A jövő héten újra megpróbáljuk, találkozunk hétköznaponként 6.30-tól itt a Rádió Café 98.0.
0: Akkor mit hívjak majd?
1: Majd hétfőn a doktor urakat a Millás reggeliben a szokásos időben reggel 6-tól. Most a hétvégi Millás reggeli Best of hangzott el. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
9: This guy is a professional.
1: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
9: Going after him could be very dangerous.
1: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
10: It takes place in ancient Japan.
1: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
11: Yo, what the hell are you?
1: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templár. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
12: This is a substance of the way of the samurai.
1: Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
13: A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Adam, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban.
14: Emlékszel még az első szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Goran Bregovic a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
15: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti két közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. Viasail Travel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.

0: zöld utat kapott Magyarország csatlakozása az Európai Ügyészséghez. Az Európai Bizottság jóváhagyta a kérelmet, a döntés 20 nappal a hivatalos kihirdetés után lép hatályba. Ezután a magyar kormány 3 jelöltet állíthat, akik közül az uniós tagállamok választják ki Magyarország képviselőjét. A magyar hatóságoknak addig meg kell teremteniük a szervezet hazai működésének feltételeit. A csatlakozási kérelmet május végén nyújtotta be Magyar Péter miniszterelnök. Itt a fesztivál szezon, a felelős bulizásra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az egyik legnagyobb veszély a túlzott alkoholfogyasztás, mondta rádióknak Simics Rita, az egészségfejlesztési osztály vezetője.
1: Nagyon hamar rossz irányba fordulhat a fesztiválozás hangulata, hogyha túltolják az alkoholfogyasztást. Az alkohol dehidratál, tehát emellé mindenképpen kell folyadékot fogyasztani, ez pedig legyen a víz. Még egy fontos kérdés van az alkohollal kapcsolatban, az alkohol és az energiai. Az együtt olyan, mintha gázra és fékre lépnénk. Együttesen nagyon kellemetlen helyzeteket tud kialakítani.
0: A szakértő arra is felhívta a figyelmet, soha ne fesztiválozzunk egyedül, figyeljünk egymásra, a telefonunk pedig mindig legyen feltöltve. Új magyar fejlesztés segítheti a koraszülött babák ellátását. A Hunren és a Semmelweis Egyetem mesterséges intelligenciával működő kamerarendszere vezetékek és érzékelők nélkül figyeli a csecsemők testhelyzetét és mozgását az inkubátorban. A rendszer képes megkülönböztetni a természetes mozgásokat a rendellenességre utaló jelektől, így segítheti az orvosokat a korai felismerésben és a megfelelő ellátásban. Fokozott óvatosság szükséges az utakon, az aratási munkák miatt több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatnak az autósok, között az Országos Balesetmegelőzési Bizottság. Főleg a vidéki, különösen a kisebb falvak közötti alsóbrendű utakon találkozhatunk a lassú járművekkel. Ezek mögött feltorlódhat a forgalom, előzni viszont csak óvatosan, jól belátható útszakaszon lehet, a gépek méretéből fakadóan nagy oldaltávolságot tartva, hívják fel a figyelmet. A napsütést ma is többször zavarják, majd megnövekvő gomoly felhők, elszórtan alakulhatnak ki záporok, jellemzően észak-keleten vagy a délnyugati tájakon. Az észak-nyugati szél továbbra is élénk lesz, a friss hajnalt követően 27-33 fok várható ma. Holnap is napos felhős időszakok váltják egymást, helyenként alakulhat ki kisebb zápor, 26-31 fok várható. Hétfőn sem lesz változás az időjárásunkban, napos felhős időben 28-33 fok lesz.
2: Híreket hallottatok a Rádiókafén. Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
4: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
2: Kávézó a világ végén. A Rádiókafé útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig McMenemy Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Korábbi műsorunk ismétlése következik.

0: Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
1: Itt ül velem szemben Király Béla, aki újságíróból lett biokertész, és pont megbeszéltük így, mielőtt elindult a felvétel, hogy hát ugye régebben a kertészkedés volt a hobbija, és az újságírás a szakmája, most ez megfordult, most a kertészkedés, a biogazdálkodás a szakmája, és az újságírás a hobbija. Hogy történt ez a váltás? Mert azért ez nem gyakori, bár én is kicsit hasonló cipőben járok, de azért te mégis professzionális biogazdává váltál, és azért ez nem mindennapi.
2: Így van, viszonylag éles váltás volt. Azt kell, vagy azt lehet rólam tudni, vagy érdemes, nem tudom, mi a megfelelő szó. Én az m4.hu-nak voltam az egyik alapítója, illetve nagyon sokáig a szakmai vezetője, és hát az újságírás, illetve a média munka az azért nem teljesen stresszmentes, és próbáltam valami olyan dolgot találni, ami kicsit kisimítja az idegeimet a mindenféle nehézségek közepette, és valamilyen szinten talán azt is mondhatnám, hogy inkább a kertészkedés talált rám, mint én a kertészkedésre, mert otthon volt egy pár ilyen kis magasságyásom, a párom vett paradicsompalántákat, azt elkezdtem gondozni, és így úgy rájöttem, hogy ez tök jó. És akkor így évről évre egyre nagyobb teret próbáltam kihasítani a fiammal szembe, aki focipályának használta nyilván a kertünket, és aztán egy idő után úgy tűnt, hogy én maradok alul, és próbáltam valami olyan helyet keresni, ahol tényleg kertészkedhetek, és gyakorlatilag én a Buda környéki régióban lakok, szomszédfaluban találtam egy nagyon elhanyagolt telket, egy ilyen zárt kerti ingatlant, amit így évről évre próbáltam kitakarítani, belakni, és gyakorlatilag ez mára úgy többé-kevésbé sikerült.
1: Ez hány év alatt?
2: Hát ezt 18-ba vettük, ezt a telket, úgyhogy több éves munka volt, de teljesen, de annak idején még a szocialista időkben ez egy gyümölcsös volt. Van néhány ilyen vadalany, megyfánk, meg cseresznyefa, amikön azért így tök sok termés van időnként, de teljesen benőtte a csipkebokor, a kökkény, az összes ilyen szúrós növény, ami vadon tud nőni, azok benőttek, úgyhogy nem volt az eleje az egy sétagalop.
1: Hát ebben szerintem nincs nagyon sok sétagalop, tehát hogy vannak kicsit kevésbé rázós szakaszok, de hát azért ez mindig ad kihívásokat, legalábbis gondolom nekem mindenféleképpen lehet, hogy abszolút, neked már könnyű.
2: Nem, abszolút, minden évben van valami, amikor már azt gondolja az ember, hogy most már hogy nagyjából sinem vannak a dolgok, akkor vagy a klímaváltozás miatt az időjárás, vagy valami olyan kártevő megjelenik, ami még korábban nem volt, úgyhogy minden évben van valami újdonság.
1: Hát hogy ne unatkozzon a kertész. Na jó, de nem csak a kertészkedés most itt a lényeg, ugye az apropója ennek a beszélgetésnek az, hogy írtál egy könyvet a kékzónás kertészkedésről, vagyis hát ugye ez a mostanában nagyon-nagyon divatos longevity mozgalom, hogy hogyan tudunk minél tovább élni, és te arra hívod fel a figyelmet a könyvedben, hogy hát ez a kettő dolog, ez nagyon-nagyon szépen összefügg több ponton is. Ez hogy jött neked a kétbe, hol kezdett el ez így összekapcsolódni a kertészkedéssel, ez a hosszú életkeresés?
2: Hát igazából én a kertészkedéssel kezdtem, ahogy mondtam, így is szépen sodródtam bele, és nyilván ahogy az ember kertészkedik, meg zöldséget termel, akkor jó esetben egy picit jobban odafigyel. Tehát alapvetően a kertészkedés már jár egy testmozgással, hogyha zöldséget termelsz, akkor nyilván azt próbálod megenni, vagy a mi esetünkben a dobozközösség.
1: Gyanús, ha nem akarod megenni.
2: Dobozközösség tagjának kiosztjuk, és hát észrevettem magamon, hogy azért így pozitív élettani változásokkal jár maga a kertészkedés is, és aztán így találkoztam a longevity-vel, meg a kékzónás dolgokkal, nyilván én is láttam ezt a Netflix-es sorozatot, az ember így, én egy érdeklődő típus vagyok, így elkezdtem utána olvasni, nézegetni videókat, stb. És aztán így rájöttem, hogy van olyan hely, ahol gyakorlatilag például Japánban, ahol meg hát sehol sem járnak mondjuk a kékzónás helyeken, mondjuk gymbe az emberek, meg nem szednek táplálékkiegészítőket, hanem azt teszik, amit megtermelnek ott helybe. Gyakorlatilag egy csomó helyen a kertészkedés, földművelés az, ami a rendszeres testmozgást jelenti. Tehát, hogy van valami, amit így kvázi elfelejtettünk, egy ősi tudásnak is mondható, ami itt van a szemünk előtt, abszolút elérhető közelségben, miközben a városi ember, vagy a modern ember meg ilyen biohacking, meg ilyen nagyon új dolgokat, meg nagyon technológiai dolgokat keres, miközben tényleg vannak profon egyszerű dolgok is, amik segíthetik azt, hogy egészségesebben, fenntarthatóbban éljünk, és tovább.
1: Igen, hát az látszik ezekből a kék zónákból, ugye, aki esetleg nem hallott volna erről, ugye a kék zónák azok a területek a világon, ahol átlagban magasabb életkort érnek el az emberek, nem is tudom, még ez Japán, talán Szardénia, ugye?
2: Szardénia, egy görög sziget, Costa Rica, és az USA-ban is van egy rész, ahol az inkább egy ilyen vallási közösséges rész, nem New York City, vagy Los Angeles.
1: Azt gondolom, hogy nem, igen. Igen, és hogy hát azért végül is így azért nincs egyértelmű megfejtés abban, hogy mi okozza ezt az egész dolgot, de az egyértelműen látszik, hogy itt azért inkább az életmódbeli különbség az, ami segít, és igen, és mindenhol viszonylag azt lehet mondani, hogy strapás életet élnek ezek az emberek, sehol sem óriási kényelemben, hanem mit tudom, hegyet másznak, igen, kertészkedik, földet művelnek, tehát hogy nem a kényelem meg a semmi tevésség.
2: Nem, illetve hát van négy ilyen kvázi ismérve ennek a gézónának, egyrészt az étkezésük az hát a mai szemmel is tök előre mutató, tehát hogy jelentős zöldségfogyasztás, viszonylag kevés húst esznek, amit esznek, húst az is részben mondjuk hal, vagy hasonló típusú, tehát nem vörös húsokat esznek, van rendszeres testmozgás, fontos a közösség, van egyfajta, ha nem is vallás, de valami spiritualizmus ezeken a helyeken, és ezeket szokták ilyen kékzónás alapelveknek, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak mondani.
1: Igen. Visszatérünk majd még a kertészkedés kapcsolatához, de még egy picit azt akarnám veled fejtegetni, mit gondolsz, hogy miért lett ez most az utóbbi időben? Nyilván az emberek mindig szerettek volna sokáig élni, de most valahogy még talán a szokásosnál is jobban foglalkoztat minket ez a téma. Te mit gondolsz, hogy miért lett ez most ennyire izgalmas?
2: Én szerintem inkább az az érdekes benne, meg szerintem az keltette föl sok embernek az érdeklődését. Az orvostudomány fejlődésével azért nagyon sok embernek ki lehet nyújtani, akkor is, hogyha akut betegség van az életkorát, viszont nagyon nem mindegy, hogy most 50 és 70-80 éves korod közt marékszámra szedsz gyógyszert, folyamatosan orvosi felügyelet mellett vagy pedig viszonylag jó erőbe vagy, normális életet tudsz élni, nincs semmi problémád, nem kell gyógyszereket szedned, és ez nagyon nem mindegy, hogy azt az utolsó 20-30 évünket milyen életminőségbe töltjük. Szerintem inkább ez az, ami sokakat foglalkoztat, hogy lehet, hogy az orvostudomány ki tudja húzni az életkorunkat, de nagyon nem mindegy, hogy azok az életévek, azok milyen minőségűek.
1: Én is láttam pont egy ilyen orvos youtubert, aki arról beszélt, hogy az életkort azt nagyon meg tudjuk hosszabbítani, de az egészséges éveket, azokat nem. Tehát, hogy rengeteg ember van, aki sokáig él, viszont lehet, hogy nagyon rossz életminőségben, igen, és azért az igencsak nagy pek, hogy elérsz 90x évig, de az utolsó 20 évetben azt várod, hogy igazából mikor lesz vége, tehát Ez úgy nem olyan jó deal. Igen, és a kertészkedés meg nyilván nagyon sokban tud ebben segíteni, hiszen, de mindegy, nem akarom elvenni a kenyeredet, te mondd el, hogy miért, mivel segít a kertészkedés.
2: Én azt gondolom, hogy nagyon sok aspektusa van a kertészkedésnek, ami hozzá tud az ember életéhez adni pozitívumokat. Egyrészt, amiről beszéltünk, hogy egy olyan típusú testmozgás, amit szerintem, hogyha így rákattansz a kertészkedésre, azt nem meg tudod erősíteni, akkor szívesen csinálod. Tehát lehet, hogy időnként, bár mondjuk én pont a könyvben az ásásmentes kertészkedést javaslom, de időnként nekem is van olyan, hogy megjelenik a tarack, vagy valami, amit nem lehet csak úgy kiszedni, hanem jó mélyen alá kell ásni, hogy a gyökerét is eltávolítsuk, tehát hogy alapvetően van egy olyan fajta mozgás, amit így örömmel csinál az ember, még akkor is, hogyha nekem is van egy csomó szó, főleg szezon elején, hogy észreveszem, hogy nem is tudtam, hogy ez az izom is van, és ott izomlázom lesz, vagy amikor palántázunk, akkor utána érzem, hogy oké, hogy nekem még megy a googolás, de hogyha másfél-két órán keresztül googolsz, és dugdosod a palántákat, akkor azért egy idő után az fárasztó. De nem úgy fogom föl, mint hogyha nem tudom, tehát hogy télen azért próbálom magam karban tartani, kicsit súlyzózgatok, tornázgatok, de azt jóval kevésbé szívesen csinálom valahogy, mint amikor kimegyek a kertbe, és akkor ezt csinálom, azt csinálom, azért mindig változatos, tehát persze, amikor van valamit, mit én mondtam, a palántázás, tehát van egy csomó palánta, amit egyszerre ki kell ültetni, akkor azzal kell foglalkozni, de az mondjuk néhány napos vagy egy-két hetes dolog, nem mindig van valami, hogy most gyomlálás, most stb. ezt nyilván, aki kertészkedik, az tudja, hogy milyen. Úgyhogy egy változatos, és mindig más csinál az ember, kicsit mindig másképp mozogsz, úgyhogy van a mozgás. Mondtuk azt az előbb, hogy azért az, amit megtermelünk kertészként zöldségeket, azt csak elfogyasztjuk, és én azt gondolom, hogy a saját termését még akkor is, hogyha időnként egy kicsit csúnya, nem olyan nagy, meg nem olyan harsogó, mint amit a boltba kapsz, de tudod, hogy állítottad elő, tudod, hogy ezt ehhez nem használtál vegyszereket, nem használtál nem tudom, műtrágyát, hanem egy tiszta módon állítottad elő, azt sokkal szívesebben fogyasztja az ember, és nyilván az élettani hatása is sokkal jobb. Van számos kutatás arra, hogy vannak olyan vegyszerek, amiket azért annak ellenére, hogy engedélyezettek, meglehetősen fogalmazunk úgy, hogy kérdéses, hogy jó-e, hogy használják, a legvitatottabb talán a glifozát, illetve a vegyszer, illetve meg egyéb szerek használata kapcsán nagyon sokszor előkerül az, hogy oké, hogy egy-egy vegyszert bevizsgálnak, engedélyeznek, de a koktél hatást, amikor ezeket együtt használják, arra nincsenek igazából vizsgálatok. Nem tudjuk, hogy amikor mondjuk egy gombaölőt, meg egy nem tudom mit együtt használnak, hogy az nekünk mennyire lesz jó, vagy nem. Tehát, hogy ha otthon kertészkedünk, és nem használunk ilyen típusú vegyszereket, akkor biztos, hogy azzal is segítjük azt, hogy egészségesebbek legyünk. Aztán a mentális egészségünknek is mentális egészségünkhöz is sokat hozzá tud tenni. Egyrészt én azt látom magamon is, tapasztaltam nagyon sokat, hogy a mobil internettel az ember óhatatlanul rápörög arra, hogy pörgeted a feededet, a social médiát, hogyha hírfüggő vagy, akkor folyamatosan nézed a híreket. Gazdasági...
1: Igen, miért feszülsz, mert a hírek általában így nem
2: van.
1: Jók.
2: Gazdasági újságíróként én az árfolyamokat is mindig követtem, hogy most éppen mi, hogy mozog, és ez folyamatosan egy olyan stressz szintet okoz, ami nem jó. Vannak kutatások, hogy naponta ma egy embert mennyi ingerért, mennyi információért, még 100 évvel ezelőtt is gyakorlatilag az embereknek az egész életében érte annyi külső hatás, mint most egy nap alatt azzal, hogy ülünk a gép előtt, pörgetjük a telefonunkon a mindenféle információkat. Úgyhogy ha kertészkedés közben letesszük, és óvatatlanul letesszük a telefon, már nem lehet egyszerre telefon a kezünkben.
1: Mert akkor van értelme, az a jó, akkor azt meg értelme.
2: Úgyhogy ez eleve a digitális detox, azt szerintem rohadt sokat segít, de vannak egyéb mindenféle mentális, meg pszichikai kutatások, hogy azzal, hogy zöldbe vagyunk, azzal, hogy madárcsicsergést hallunk, azzal, hogy nem az ipari, meg városi zaj dübörög a fülünkbe, ezek mind-mind olyan tényezők, amik segít azt, hogy egészségesebbek, nyugodtabbak legyünk, kevésbé stresszmentesek.
1: Igen, tehát egy kertészkedéssel töltött nap után az ember annyira meg tudja élni ezt a kellemes fáradtságot. Tehát amikor kicsit érzed a bőrödön, hogy a nap egy kicsit megcsípte a bőrödet, érzed, hogy átmozgattad magad, úgy van egy ilyen tüdődben is egy ilyen tisztaság, és főleg akkor, hogyha valami eredménye van, tehát hogyha oda tudsz, vissza tudsz nézni, ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogy ugye egy kézzel fogható eredménye a munkádnak. Tehát Mihalecki Lucával, aki a Zöld Léleket című könyvet szerezte, ővele is pont erről beszélgettünk, hogy mennyire ritkán van a mai ember számára egy olyan eredménye a munkájának, ami kézzel fogható a kertben, hogyha tényleg valamit csináltál, elpalántáztál egy csomó növényt, vagy kialakítottál egy sarkot, hát az egy fantasztikus érzés, és érzed, hogy ott van ez a kellemes fáradtság az üzületeidbe, hát utána olyan jót lehet aludni, mint szerintem semmi mástól.
2: Így van, a regenerációban is tök sokat tud segíteni, tehát én is, ha így végig dolgozok egy napot, nem szokott olyan lenni, hogy az agyam még pörögni akar, és nem tudok aludni. Miközben, amikor irodai munkát végeztem, nagyon sokszor volt az, hogy hazamentem, és akkor még gondolkoztam, pörgött az agyam, nem tudtam elaludni, akkor másnap kialvatlan voltam, úgyhogy igen, a fizikai fáradtság segít abban, hogy az agyunkat is reszeteljük egy kicsit éjszakára.
1: Igen, meg egyébként az egésznek van egy ilyen tényleg nagyon meditatív jellege, tehát, hogy így tényleg van, hogy így kifejezetten szoktam érezni azt, hogy mint hogy így kiakadna így a lemez így a fejembe, hogy így az a gondolat, amivel belementem, az így körbe-körbe megy, és arra jövök rá, hogy így gyakorlatilag egy órája nincs úgy feltétlen nagy mozgás a fejemben, ami abszolút egy meditációs állapot.
2: Ne, vannak ilyen tudományos kutatások is, amik ezt igazolják, amit te mondasz, úgyhogy tényleg ilyen mindenféle szempontból azt lehet mondani, hogy próbálják ki az emberek a kertészkedést, nagyon jó, nagyon egészséges, úgyhogy csinálják velünk együtt.
1: Maximálisan egyetértek.

0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Kávézó a világ végén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Tehát ezt te jobban csinálod.
2: Gyere.
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
1: Még egyszer.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
2: Viszont alig van időnk beszélgetni.
1: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
2: És végre jót dumálunk egymással.
1: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
2: Tévéről.
1: Színházról.
2: Művészetről.
1: Kulturáltan.
2: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
2: Jó, kitaláltuk, nem?
1: De. Még egyszer csináljuk meg ezt. Okay.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Ugye nem felejtetted el, hogy augusztus elején programod van Palóznakon? Az idei Jazz Picnic-en veled tart Gregory Porter, Rick Astley, Ella R, az Earth, Wind & Fire Experience, a Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, Eden Ian Wolf és még egy csomó hazai kiválóság. Vedd ki a részed a zenei oázisból és találkozzunk a Balaton legszínesebb fesztiválján augusztus 6-7-8. Bővebb infók jazzpicnic.hu.
4: A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a Top Ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. mokkabit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Korábbi műsorunk ismétlése következik.

0: Pourquoi tu suis le move? Fais-toi ton propre avis, ta propre opinion. T'es unique Suis pas les autres comme un mouton. Suis pas les autres comme un mouton. T'es unique, t'es unique. Pourquoi tu suis le move?
1: Itt ül velem szemben Király Béla, aki újságíróból lett biokertész, régebben a kertészkedés volt a hobbija és az újságírás a szakmája, most ez megfordult, most a kertészkedés, a biogazdálkodás a szakmája és az újságírás a hobbija. Visszatérő téma, hogy szerinted, ez nyilván csak így laikusként kérdezem, te mit gondolsz, el fogunk tudni érni egy ilyen nagyon-nagyon hosszú kort? Mert ugye ez valami, amit így prognosztizálnak, hogy akár nem tudom, 130-140 évig is fogunk tudni élni. Te mit gondolsz erről, hogy szerinted ez lehetséges, illetve egyáltalán jó-e, ha ilyen sokáig élünk?
2: Fú, hadd válaszolom ketté, mert így megszólalt bennem a közgazdász is, de először...
1: Hát ez ilyen aspektusa is van, abszolút.
2: Akkor én azt gondolom, hogy tehát igen, én is ilyeneket olvastam, hogy 130-140 évig vagyunk genetikailag tartósítva, vagy az lenne
1: a szavatosság.
2: Igen, az lenne a határ, amit el tudnánk érni, de azért sajnos mindenki, tehát hogy én sem vagyok kivétel, nyilván egy csomót teszünk azért, hogy ezt ne érjük el. De nagyon sok szempontból én azt gondolom, hogyha tudatosabbá válnak az emberek, tudatosabbá válik a társadalom, akkor ezt ki lehet nyújtani, úgy lehet kinyújtani, amiről beszéltünk, hogy jó életminőség mellett biztos, hogy nagyon sokan megérhetnek 90-100 vagy 100 év fölötti életkort is. És akkor most hadd vegyem föl, hogy mondom a másik sapkámat, hogy pont mostanában valamelyik nap láttam azt, hogy például Németországban kitolták 70 évre, vagy kitolják a következő időszakban 70 évre a nyugdíjkorhatárt. Tehát már csak ezért is font. Tehát, hogy ahogy egyre tovább élnek az emberek, nyilván a társadalom az korlátos a nyugdíjfizetés kapcsán.
1: Hát főleg, hogy egyre idősebb a társadalom.
2: Így van, kevesebb gyerek születik, úgyhogy ki kell tolni. Már csak ezért is fontos az, hogy jó karban legyünk tartva, mind szellemileg, mind fizikailag, és ahogy beszéltünk erről, a kertészkedés az mind a két aspektusból segít, mert biztos, hogy Magyarországon is előbb-utóbb emelni fogják a nyugdíjkorhatárt.
1: Most mennyi, gondolom, hogy van most?
2: Azt hiszem, hogy 67 év talán most a magyar nyugdíjkorhatár, de én azt gondolom, hogy ez belátható időn belül, ha Nyugat-Európában elindul egy ilyen trend, akkor előbb-utóbb ez be fog gyűrűzni hozzánk is. Nyilván ez politikailag, meg gazdaságilag egy ilyen vékony mesdje, amin ügyesen kell egyensúlyozni, de ahogy egyre több eltartott jut kvázi az aktív lakosságra, úgy nagyon nem lesz más megoldás, mint az, hogy emelni fogják a nyugdíjkor. Tehát még akkor is, hogyha mi is az a korosztály vagyunk, akiket ezt sújtani fog, mert így 50 év fölöttiek pont mi vagyunk, ez a 70-es években születettek a legszélesebb rész, és ahogy mi közelítünk a nyugdíjkorhatárhoz, egyre inkább fognak izzadni a politikusok, hogy ezt hogyan lehet megoldani, mert egy széles szavazóbázis, ugyanakkor meg ha ez a korosztály elmegy nyugdíjba, akkor ott hirtelen lesz egy nagyon komoly pénzügyi, meg költségvetési probléma, úgyhogy nem tudom.
1: Hát igen, és akkor mondjuk 30 évig mondjuk még el kell minket tartani, az egy nagyon érdekes dolog. Igen, az első közgazdász foglalkozik, hogy ugye a társadalmi előregedésnek ez a nagyon nagy veszélye, hogy ilyen az aktív.
2: Úgyhogy mindenkinek azt mondom, hogy próbáljon valami olyan dolgot kitalálni, amivel tudja magát egészségesen tartani, mert mind a nyugdíjrendszer, mind az egészségügyi ellátórendszer hát nincs, és tartok tőle, hogy nem is lesz felkészülve arra, hogy ez a 70-es években született rotkó unokáknak csúfolt korosztály, amikor tényleg kezd öregedni, akkor mi megfelelő, akár nyugdíjba, akár egészségügybe megfelelő ellátást kapjunk, olyat, amilyet legalábbis én szeretnék szívem szerint.
1: Igen, úgyhogy igen, önpatikát kell kialakítani, öngyógyítást kell megoldani, és akkor apropó, mennyire gondolod azt, hogy mondjuk az a szempontja a kertészkedésnek, vagy a veteményes kertnek, az valid, hogy mondjuk észrevehető mennyiségű élelmiszer tudsz magadnak termelni?
2: Én azt gondolom, hogy akár már egy 20 négyzetméteren egy látható mennyiséget, a könyvemben egyébként csináltam is ilyen mintakerteket kvázi, olyan növényeket beválogatva, amit könnyebb is termelni, de ugyanakkor élettanilag is jók, tehát megkaptam gyorsan, hogy krumpli miért nincs benne a krumpli termesztésről, én hát szegény krumpli azért, mert én is szeretem, tehát amit szoktam enni, szó se róla, de hogyha azt vizsgáljuk, hogy élettanilag melyik zöldségek, amit kifejezetten javallott, akkor azért nem a krumpli az, amit elsőként tennék a listára.
1: Nem, hát arról is beszélve, hogy mennyi helyet igényel, tehát hogyha mondjuk egy kicsi helyed van, akkor az olyan zöldségeket
2: van, akkor
1: kell
2: csomó leveles zöldséget ajánlanék én is inkább. Tehát, hogyha valaki egy nem tudom, egy 20 négyzetméter körüli kertet ki tud alakítani, ott úgymond biointenzív, tehát olyan módon tud gazdálkodni, hogy évente több növényi kultúrát is megtermel, akkor gyakorlatilag egy ilyen 2-3 havi mennyiséget két főnek már egy ekkora területről le tudunk szüretelni.
1: Tehát akkor egy ilyen szempontból is van jelentősége, hogy ha azt nézzük, hogy mondjuk ki tudja, hogy milyen lesz a nyugdíjrendszer, akkor azért ez már lehet egy komoly kiegészítés, hogy egyrészt mozgunk, egészséges ételeket eszünk, és hát azért megtermelünk magunknak egy csomó élelmiszert.
2: Igen. És gyakorlatilag, tehát ugye ez nem egy ekkora terület, akár már, hogyha valaki bent lakik a városban, a közösségi kertekben is egy ilyen 10-12 négyzetméteres parcellát már, hogyha sorpál az ember, és sorra kerül, és bekerül egy közösségi kertbe, akkor már tud kapni, tehát, hogy tényleg nem csak, tehát azt mondom mindenkinek, hogyha elkezd kertészkedni, az önmagában is tök jó, de hogyha nyilván az a non plus ultra, hogyha le tudod szedni, meg tudod enni, és már egy 10 négyzetméter körüli kertből is tud egy olyan mennyiség lenni, ami sikerélmény is, meg azt tudod mondani, hogy tök jó, most egy hónapon keresztül saját paradicsom, vagy két hónapon keresztül saját paradicsomomat eszem, nem kell vennem, paprikámat, tavasszal salátát, zöldhagymát, spenótot, stb. Tehát, hogy van egy olyan lelki aspektusa is, hogy a magyar társadalom sajnos elég kis hitű, de ezzel is tudjuk magunkat erősíteni, hogy lám, mi erre is képesek voltunk.
1: Hát és nincs szerintem finomabb annál, mint amit mi magunk termesztettünk meg, tehát hogy azt tényleg azt leszedtük, hát az ember baromi büszke rá, az én paradicsomom az van benne, tehát hogy az tényleg az teljesen más fajta élelmiszer.
2: Erre szólni, hogy időnként a gyermekeim segítenek születelni, és akkor van szólnom kell, hogy figyeljetek, a ládám is kerüljön a paradicsom meg uborka, ne csak a szátok. És tényleg azt mondják, hogy tehát, az egyik lányom nem eszik húst, és időnként decemberben is eszébe jött, hogy milyen jó lenne paradicsomot enni, és akkor amikor dúzogva véletlenül veszek, akkor utána megállapítja, hogy jó, apa, tudom, hogy szar, meg hogy nem véletlenül mondott, hogy ne vegyünk, mert hogy ez nem ugyanaz. Tehát, hogy ez olyan, mint amikor szoktam barátaimnak ilyen autós hasonlatokat mondani, hogy ilyen városi terepjáróban a Volvo XC90-es, és egy városi terepjáró meg a Dacia Duster is. A Dacia Duster nagyjából az, amit a boldó meg tudsz venni decemberben, a másik meg, amit te meg tudsz termelni otthon.
1: Igen. Szóval, hogy tényleg ég és föld, és akkor tényleg bejön az a része, hogy ennek mondjuk milyen tartalmi értéke van, ugye, tehát ez te is írsz a könyvedben erről, és erre tényleg vannak is kimutatások, hogy ez nincs köszönő viszonyban sem az, hogy mondjuk annak milyen beltartalma van annak a zöldségnek, és sajnos egyébként a nagyipari mezőgazdaság által előállított zöldségekben nagyon-nagyon drasztikus ez a csökkenés. Tudsz erre egyébként ilyen jó kis ijesztő számokat mondani?
2: Hát nagyon drasztikus, tehát hogy régebbi, tehát hogy azt hiszem, hogy a könyvben még 20 évvel ezelőtt, itt ilyen 2000-es évekből van adat, de hogy illetve voltak a még korábban, most már ilyen 50-60 évvel ezelőttiek, de hogy így mondjuk a legrégebbi adatokhoz képest ilyen 70-80%-os a vitaminok, meg a legfontosabb ásványi anyagoknak, de így az elmúlt 20 évben is számottevő, tehát kétszámjegyű százalékos csökkenés volt. És igazából ez olyan furcsa dolog, mert hogy az ipari mezőgazdaság, bocsánat, hogy ilyen furcsa mondom, ők folyamatosan azzal érvelnek, hogy de hát kell a mennyiség, és hogyha megnézzük azt, hogy például az Európai Unióban éves szinten egy főre lebontva nagyjából 120 kiló élelmiszer dobunk ki. Ha megnézzük azt, hogy a hazai kukoricatermésnek nagyjából a 60% az ipari célokat szolgál, például a bioüzemanyagba ezt keverik bele, akkor ugye elgondolkozik az ember, hogy tényleg annyira fontos, hogy a mezőgazdaságban csak a mennyiségi szempontokat érvényesítsük, mert hogy az élelmiszernek kidobjuk egy részét, ipari célokra használjuk. Mi lenne, hogyha inkább ezeken a területeken, vagy valamilyen módon egy picit a minőség felé mozdulnánk, és akkor az talán mindenkinek jó lenne.
1: Igen, hát nekem ezért ilyen visszatérő veszőparipám, és mindenfelé nyomom, hát, hogyha így meggyökerezik, ha kiszórom ezeket a magokat, hogy hát legyen Magyarország egy ilyen ökomekka. Tehát, hogy mi mennyiségben nem nagyon tudunk versenyezni a nagyokkal, mint a spanyolok, a franciák, stb. Nekünk abban kellene az élen járnunk, hogy akkor nálunk a minőségében, hogy akkor tényleg próbáljunk már meg minél több vegyszermentes, tényleg jó minőségű élelmiszert előállítani, és szerintem ez egy tök jó nis, amit egyébként meg lehetne fogni, erre lehetne turizmust építeni, tehát hogy ez e felé kellene mozdulni, ez kéne legyen inkább a víziónk, mint az, hogy legyünk autó összeszerelő üzemcsarnok.
2: Abszolút egyetértek veled, és azt tudom mondani, hogy azért ismerek egy-két biogazdát, van egy-két nagyobb gazdaság is, és gyakorlatilag sajnos, vagy nem sajnos, nem tudom, hogy fogalmazzak, ők mindig elmondják, hogy hát ők tök szívesen szállítanának a magyar piacra is, csak a magyar vásárlók furcsa, mert hogy akár Budapesten is nagyon árérzékenyek, tehát hogy nevetséges összegekért inkább megveszik a, már bocsánat, rosszabb minőséget. Ellenben gyakorlatilag Németországban, meg Ausztriában nincs az a mennyiség, amit ne vásárolnának föl tőlük, úgyhogy ők köszönik, jól el vannak, de mégis az egyik szemük sír a másik nevet, mert sokkal jobban örülnének, hogyha a magyar vásárlók, magyar fogyasztók asztalára kerülnének ezek az egészséges zöldségek, meg gyümölcsök.
1: Hát elettünk szerintem az élelmiszerrel kapatva, tehát hogy annyira sokáig volt abszurd olcsó az élelmiszer. Ugye az van, hogy most mindenki nagyon ki van, hogy mennyire drága az élelmiszer. Igen, drága, de valójában ez az igazi, tehát ez a valódi ára az élelmiszernek. Az, amit eddig fizettünk, azt valójában hitelből fizettük, a jövő kárára hiteleztük, és ugye zsákmányoltuk ki a földjeinket, tehát az élelmiszernek, sőt, még akár ennél is magasabb, mert hogy hát aki csinálja ezt rendesen, az tudja, hogy ebben mit kell beletenni ahhoz, hogy megteremjen az a jó minőségű élelmiszer.
2: Abszolút, illetve most megint visszaveszem a közgazdás sapkámat, hogy sajnos az élelmiszereknél, meg nagyon sok mindennél az úgynevezett externális költségek, tehát azok a költségek, amiket gyakorlatilag áthárítunk a társadalomra, tehát amikor rossz minőségű élelmiszert vásárolunk, vagy akár dohányterméket, alkoholt, stb., akkor azok az emberek, akik ezeket rendszeresen fogyasztják, azok betegek lesznek, vagy előbb lesznek betegek nagy valószínűséggel, mint azok, akik normálisan, meg jó minőségű, meg egészségtudatosan élnek, és az ő gyógykezelésüket, munkából való kiesésüket, stb., azt ilyen-olyan módon a társadalom fizeti meg. És ugyan van chipsadó, meg van egy-két ilyen dolog, ami afele mutat, hogy azért ezt a társadalom vagy a politika is felismerte, de vannak erre közgazdasági vizsgálatok, hogy ez messze ezek az egészségkár, tehát a rossz minőségi élelmiszer fogyasztásából eredő egészségkárosodás, az messze nincs lefedve az ilyen-olyan adók által, mint amekkora terhet jelent ez a társadalomnak. Úgyhogy társadalmi, meg magás szempontból is, vagy saját életcéljénk szempontjából is azt tudom mondani mindenkinek, hogy próbáljon meg odafigyelni, hogy mit fogyaszt, milyen forrásból származik, ultrafeldolgozott élelmiszereket, ha egy mód van rá, ne fogyasszon, kezdve a közismerten nagyon rossz chips, meg energiaitaltól kezdve az olyan élelmiszerekig, amiket tudom, hogy egy csomó embernek nincs ideje, de ezek a gyors fogyasztott dolgok, amiket bedobok 2 percre a mikróban, majd befalom, azok lehet, hogy így időlegesen csillapítják az éjségünket, de nem szolgálják az egészségünket.
1: Hát amikor ezt olyankor lehet a legjobban megtapasztalni, amikor az ember igen eszik egy ilyen szénhidrátos pasztás valamit, és akkor gyakorlatilag bevágsz 2 tányérral is, és csak egy ilyen nagyon-nagyon, egy idő után egy ilyen nagyon csúnya eltelítettség érzeted van, de mégsem érzed magad teljesen jól lakva, még mindig tudnál lenni, csak már nem bírsz. Ellentétben eszel egy jó sok zöldséggel megpakolt, komoly, változatos ételt, akkor nagyon hamar eljutsz erre a tényleg kellemes tejtettségi állapotba, ami nem az, ahogy mindjárt kidúranok.
2: Igen.
1: Hát ugye erről is írsz a könyvedben is, hogy ugye hogy milyen a magyarok étkezési szokásai, hogy sajnos nem annyira
2: van,
1: jók.
2: De egyébként is a nyugati társadalmokban jellemző ez az úgynevezett minőségi éhezés, amiről már beszéltünk, hogy olyan élelmiszereket eszünk, vagy nagyon sokan, akik, ami nem kellő mennyiségű ásványanyagokat, vitaminokat tartalmaznak, és hiába eszel meg, nem tudom, egy fej salátát, hogyha az ilyen műtrágyalébe úszó gyárban készült, akkor abban valószínű pont azok fognak hiányozni, amik a te szervezetednek szüksége lenne, és a szervezeted jó esetben jelez, hogy, hogy még adjál még valamit, mert nem töltötted fel a raktárakat, és akkor az ember elkezd óhatatlanul ezt tenni, azt tenni, és közben egy csomó olyan élelmiszert is eszünk, ami nem jó, nem jó minőségű, nem jó az egészségünknek, nagyon sok például szénhidrátot viszünk be, vagy olyan típusú zsírokat, amik megint csak nem segítenek a hosszú életbe, meg hosszú egészséges életbe, úgyhogy igen, kertészkedés abban is segít szerintem, hogy egy picit tudatosabb legyen az ember.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Kávézó a világ végén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Morrissey koncert július 12-én a Barbanegrában. Egy generáció hangja. Jegyek livenation.hu. Morrissey koncert Budapesten.
3: Az óra ketyeg. Megvan már, melyik napra jössz a színre? Szerda, csütörtök, péntek, szombat. Egy biztos. Július 14-e éjfélig még a legjobb áron csaphatsz le a napi jegyedre. Ne fizess többet feleslegesen. Biztosítsd be a nyár legjobb pillanatait most. Irány a szín.org. A szín.org.
4: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
5: 2000 milliárd forintból fejleszthetik a közösségi közlekedést, ítélkezési szünet lesz jövő szerdától a bíróságokon, alapvetően napos meleg időnk lesz. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok! A vasút lehet a legnagyobb nyertese az uniós fejlesztési forrásoknak. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Vasutas nap tisztavatóján azt mondta, a következő években csaknem 2000 milliárd forint juthat a közösségi közlekedés fejlesztésére. Hozzátette, a kormány hosszú távú korszerűsítési

0: A fesztivál szezonban különösen fontos az óvatosság. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ arra figyelmeztet, a rendezvényeken az egyik legnagyobb veszélyt a túlzott alkoholfogyasztás jelenti, mondta rádiónknak Simics Rita, az intézmény egészségfejlesztési osztályának vezetője.
1: Nagyon hamar rossz irányba fordulhat a fesztiválozás hangulata, hogyha túltolják az alkoholfogyasztást. Az alkohol dehidratál, tehát emellé mindenképpen kell folyadékot fogyasztani, ez pedig legyen a víz. Még egy fontos kérdés van az alkohollal kapcsolatban, az alkohol és az energiaital az együtt olyan, mintha gázra és fékre lépnénk. Együttesen nagyon kellemetlen helyzeteket tud kialakítani.
0: A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy egyedül soha ne fesztiválozzunk, figyeljünk oda egymásra és mindig legyen feltöltve a telefonunk. A világ első Jannik Sinner lesz a német Alexander Zverev ellenfele a wimbledoni teniszbajnokság férfi döntőjében. A címvédő olasz játékos ugyanis tegnap legyőzte a hétszeres bajnok szerb Novák Djokovicot. A másik finalista, Zverev, előzőleg a brit Arthur Ferri ellen játszott a döntőbe jutásért. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Napos időnk lesz ma gomoly felhőkkel, északkeleten, esetleg délnyugaton, emellett elszórtan egy-egy zápor, zivatar is jöhet. A szél ismét nagy területen megélénkül, megerősödik, a hőmérséklet 28-33 fokig emelkedik napközben, de északkeleten alacsonyabbak lehetnek a maximumok. Holnap valamivel több felhő lesz az égen, de napsütésből is jut bőven, ismét északkeleten fordulhat elő leginkább zápor, zivatar. 26-31 fokig melegszik a levegő.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
3: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
2: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz Megmenemi Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
4: Itt ül velem szemben Király Béla, aki újságíróból lett biokertész, régebben a kertészkedés volt a hobbija és az újságírás a szakmája, most ez megfordult, most a kertészkedés, a biogazdálkodás a szakmája és az újságírás a hobbija. Mit javasolsz te, mondjuk mi az a mennyiségű zöldség és milyen jellegű zöldségek azok, amiket viszonylag könnyen meg tudunk termeszteni és érdemes is enni? Ugye a szuperfoodokról is beszélsz, egy kicsit ha ezt is kifejtenéd.
5: Én azt gondolom, hogy egy kezdő kertész alapvetően leveles dolgokkal kezdjen, tehát ezek a salátaféle, spenót, fodros kell, leveles kell, ezek viszonylag egyszerűen termeszthetők, rukkola, mángold, stb. A fogyasztásuk egy csomó szempontból jó, tehát kezdve onnan, hogy mindenféle ásványanyagot, vitaminokat viszünk be, alacsony kalóriájúak és magas rosttartalmúak. Ez megint csak egy nem teljesen magyar, inkább ilyen nyugati sajátosság, hogy nagyon rost szegény ezt eszünk, ami miatt kutatások szerint nem véletlen az, hogy a mindenféle emésztőrendszeri bél, gyomor, stb. Daganatos betegségek sokkal gyakoribbak, mint az ilyen tradicionális konyhán lévő keleti társadalmakba. Tehát, hogy azt gondolom, hogy kezdjék a levelesekkel. Nyilván most már kifutottunk a paradicsom, paprika, palántákból, de következő szezonban az is egy viszonylag könnyű, sikert ígérő történet, bár ott esetleg a poloska vagy hasonló kártevők azok el tudják

0: keseríteni a kertészek dolgát. Viszont az olyan őshonos kártevők, mint a levéltető, én azt gondolom, hogy nem feltétlen kell megijedni, nem kell azonnal valami vegyszerhez nyúlni, talán meg tud erősíteni, hogyha hagyjuk egy kicsit élni a kertet, akkor előbb-utóbb megjelennek mondjuk a levéltetőnek a természetes ellenségei, akár a katicabogár, fátyolok, a hasonlóak. És lehet, hogy az első adag spenótunk az csúnya lesz, vagy ott ilyen kis fekete folt lesz rajta, ahol lelegelték ezek a ragadozó rovarok a kártevőket, de hogyha beáll a kertünkben egy jó egyensúly, akkor később ez abszolút nem fog fejfájást okozni, még hogyha elkezdjük azonnal fújkálni mindenféle vegyszerrel a levéltetveket, akkor nem fognak megjelenni ezek a természetes ragadozók. Illetve amit még tudok mondani, ez már talán egy picit nehezebb, de ilyen gumós növények, mint a retek, bár mondjuk ott inkább az tud nehézséget okozni, hogy eltalálja az ember az öntözést, hogy ne is repedjen be, de szépen növekedjen, karolábé, cékla, rettenetesen jó összer a cékla, illetve ezek a tökfélék, cukkini, azt még most is tudnak vetni az emberek, akár júliusban is. Ha valahonnan leesik, és sütőtök palánta, még aztán lehet július elején is ültetni. Az egy rettenetesen jó téli vitaminforrás. Úgyhogy ezek is azt gondolom, hogy viszonylag könnyen termeszthetőek, jó eredményt adóak. Nyilván mindegyiknek van azért ilyen-olyan buktatója, de azt gondolom, hogy ezeket a tűzkeresztőket keresztségen átkeresni a kezdőkertészeknek.
1: Igen, tehát hogy ez meg nincs is, nem tudom, hogy te már túl vagy azon a fázison, én sokszor azt gondoltam, hogy túlestem azon a fázison, hogy na, most már megfejtettem, hogy most már ez jó, ez beállt a rendszer, ezt kell csinálni, és egy pár évig valami teljesen jól működik, majd egyszer csak valami, nem tudom, megborul, és egyszerűen nem, abban az évben nem akar akármit csinál, nem akar valami növekedni.
0: Hát mindig van, én azt tapasztaltam, hogy mindig előkerülnek olyan kártevők, amik nem voltak. Van olyan, ami egy-két évig van, aztán utána megint eltűnik, tehát egy pár évvel ezelőtt volt egy bundásbogár nevű élőlény, egy ilyen kártevőcske, ami így megjelent, egy-két évig volt, én úgy nem nagyon bántottam őket, aztán most idén például nem is találkoztam velük. Ugyanez vannak olyan évek, amikor a cserebogarak így előkerülnek, nagyobb mennyiségben, meg a talajban is azt látom, hogy egy-egy növénynek elrágták a pajorok a gyökerét, aztán utána valamikor teljesen nyugi van. Tehát vannak ilyen ciklikusság, a másik viszont ami nehezebben kezelhető, az a klímaváltozás, tehát ezek a közel 40 fokos melegekben sajnos nagyon sokszor van, hogy ezek a cuborkafélék vagy tökfélék egyszerűen nem porzódnak, vagy azt látjuk, hogy a rettenetes melegben hiába locsoljuk viszonylag egyenletesen, a cukkinnek elkezd rohadni a vége, a babnál nem köt, ott vannak a virágok, nem köt meg, és nem lesz belőle termés, tehát hogy ezekre is sajnos valamit ki kell találni, leginkább, hogy beszéltünk itt adás előtt, talán az árnyékolás, meg valahogy a klimatizálás,
1: hát igen, úgy kell szelektálni, igen. Ami nem megy, azt nem kell erőltetni, tehát a baboknál azt hallom azért a legtöbb mindenkinek, hogy tudom én, ezek a klasszikus babfajták, ezeket már nagyon nem lehet erőltetni, de mondjuk helyette a tehénborsót mondjuk lehet, a black eyed peas, ami meg jól, jobban bírja ezt a szárazságot.
0: Igen, illetve hát itt is azzal tud az ember játszani, hogy a tenyészidő miatt választ, tehát ezeket a lóbabokat már februárban el tudod vetni, és akkor az gyakorlatilag a kánikula előtt megjelenik, és hogyha keres az ember rövidebb tenyésztejű zöldbabfélét, akkor azt meg így augusztus elején még, hogyha elveted, akkor a szezon végére beérik, vagy esetleg, hogyha egy fátyófóliával letakarja az ember, akkor még lehet, hogy októberben is tud róla folyamatosan szedegetni.
1: Hát ezt tudjuk csinálni, igen, alkalmazkodni tudunk ahhoz, ami van, mert ugye a helyzeten sajnos így nem lehet változtatni, és hát most is igen, június van, és hát majdnem 40 fok, szóval, hogy ez nem úgy tűnik, hogy ez nagyon változni fog. Még egy picit a vegyszermentességre hadd térjek vissza, mert ez egy nagyon fontos kérdés, ugye ezt már azért kitalálhatták a hallgatók abból, hogy te is vegyszermentesség párti vagy, és valamelyest ki is fejtetted azt, hogy ezt miért tartod fontosnak. Ugye sokszor azok, akik használnak vegyszert, azt mondják, jó, hát el lehet bóckodni ezekkel a vegyszermentes megoldásokat, de ha igazán komolyan akarod csinálni, akkor nem lehet, mert hát jönnek olyan problémák, amiket máshogy nem lehet kiküszöbölni. Neked mi a tapasztalatod, hogy tudsz-e teljes mértékben vegyszermentes lenni?
0: Hát én kénytelen vagyok, mert én egy minősített biogazdaság vagyok, úgyhogy minket ellenőriznek is. Most nem azt mondom, hogy soha a történelemben nem volt még olyan biogazdaság, ahol lebuktak, hogy mégiscsak használtak valamit, de én azt gondolom, hogy a biogazda társadalom az nem véletlenül megy ezen az úton. Nyilván vannak olyanok, akik azt mondják, hogy vegyszermentesek, nem adítálják őket, és többé-kevésbé azok is, de hogyha ég a ház, akkor esetleg használnak valamit. Ami a kérdésed valójában, hogy arra is válaszoljak, mi nem használunk csak olyan dolgokat, amiket a biogazdaságokban engedélyezett. Ezek gyakorlatilag nem vegyszerek, hanem például növényi kivonatok, vagy ragadozó rovarok, tehát hogy például a paradicsomban időnként feltűnnek a mindenféle hernyók, tehát ilyen lepkehernyók, arra vannak ilyen ragadozó fürkészdarazsak, az például én aktívan alkalmazom, és nagyon jó időnként, hogyha használtam, akkor vannak ilyen feromon csapdák, tehát hogyha valami kártevőből nagyon sokat látok, akkor beszerzek ilyen feromon csapdákat, és akkor azzal gyérítem, de alapvetően ilyen típusú védekezés van, illetve amit mondtam, hogy próbálom azt elérni, hogy nagy biodiverzitást legyen a kertemben, tehát hogy most már így sünttől kezdve siklón át, gyíkokig egy csomó minden van, ami gyéríti a mindenféle kártevőt, meg rovaroknál is vannak, akik megeszik egymást, pókok, stb. Tehát ugye őket hagyom élni, és akkor ez az élni és élni, hogy jeligével ők meg valamilyen szinten megvédenek. Nyilván van olyan, hogy sérülnek termések, ahogy mondtam, hogy előfordul az, hogy megjelenik tömegesen levéltető, és akkor lesz egy adag spenót vagy mángolt, aminek kicsit ilyen fodros lesz a levele, mert összerántotta a szívogatását a levéltetőtől, de hogy ez be van kalkulálva, hogy van egy-két ilyen dolog, de alapvetően nálunk így megoldott, és én nem tapasztalom azt, hogy fú, de rettenetesen gyenge termésmennyiséget produkálnánk.
1: A poloskákra van valami tipped?
0: Poloskákra? Hát időnként megjelennek is nagyobb tömegben. Én amit csinálok, hogy mondtam az előbb ezt a fürkészdarazsat, azt tapasztaltam, hogy ugyan ezek a fürkészdarazsak hernyópeték, vagy lepkepetékre vannak optimalizálva, hogyha szabad ilyen kifejezést, de hogy alapvetően én azt tapasztaltam, hogy nem annyira válogatósak, tehát hogy petéket találnak, akkor belepetéznek. A másik, hogy nekem alapvetően a paradicsomaim fóliasátorban vannak, és a fóliasátor valamennyire, tehát a fólia szűri az UV-fényt, úgyhogy én azt szoktam csinálni, erősebben lelevelezem őket, úgyhogy a poloskák nem tudják hova tenni a petéket. A harmadik meg, hogy időnként fogom esténként a befőttes üveget, bele a vízes ecetes oldatot, és akkor a kifejlett példányokat meg belepöckölöm egy gumikesztyűbe, igen, hogyha ezt tapasztalom. Sajnos ennél jobb ötletet nem tudok adni sem a hallgatóknak.
1: Igen, hát én is igen, nagyon hasonló tapasztalat, és az mindenkit kérdezgetek, hát ha valakinek van valami...
0: De van egyébként, tehát hogy vannak olyan növények, amik valamennyire bevonzák, meg összegyűjtik a poloskákat, tehát hogyha van az embernek tényleg egy gusztusa, hogy gumikesztyűbe összegyűjtöd...
1: Rebarbarán imádnak.
0: Van, igen, például. Tehát hogy tömegesen vannak, és akkor ott hát kegyetlenül besöpri az ember őket az ecetbe, és ott elpusztulnak, és nem szaporodnak. Amit tapasztalok egyébként egyébként az, hogy, hogy ha nagyon közel van, tehát hogyha valaki olyan helyen van, ahol tényleg nagyon minimális a kert, és a szomszédnál így hagyja el dzsumbolyosodni, akkor ott, ott nyilván sokkal nehezebb a védekezés, mert napközben ugye el vannak a dzsumbolyba, és aztán este átjönnek kajázni a mi paradicsomainkra, de ahol viszonylag rendezettek a kertek, ott azért valamennyire ez a kézi gyűjtögetős, meg egyéb megoldások tudnak működni.
1: Van kedvenc zöldséged?
0: Van több kedvenc zöldségem. Amivel én indultam, elindított a lejtőn, az a paradicsom, az abszolút favorit.
1: Most is egy paradicsomos pólóban vagy.
0: Így van. Tehát így az elején úgy indultam, hogy megvettem mindenféle ilyen piaci palántákat, és már az is nagyságrendekkel jobb volt, de amikor itt találkoztam, hogy fú, ilyen ízű, ananászos, nem tudom, kicsit samany, kicsit édes, tehát hogy a kertes videóidat néztem, nálad is azért van választék, tehát hogy olyan minőségben meg változatosságban tudsz paradicsomokat termeszteni, amit a kereskedelemben nem tudsz elérni, tehát nyilván mindenkinek alapvetően ez a kerek, piros paradicsom az alap, de hogy mindenkinek javaslom azt, hogy ez legyen az ugródeszka, és erről lépjen tovább, mert rettenetesen jó paradicsomok vannak, sokkal jobbak, mint ez a standard. Tehát a paradicsom az egyik kedvencem. Én nagyon szeretem az ilyen zöldeket termeszteni is, meg enni is, tehát a salátafélék, spenót, rukkola.
1: A rukkola ilyenkor még megterem nálad? Mert ugye nem az a nagy meleget.
0: Nálam ilyenkor már tele van földi bolhával a kert, úgyhogy megteremne, csak ők megerőznek, és a szúnyoghálós rukkola azért már nem annyira kedvenc, úgyhogy azt próbálom nagyon korán, illetve majd július vége, augusztus elején újra vettem, már azt mondom, hogy inkább harmadvetésbe, és akkor megint már kifele mennek ezek a földi borhák, úgyhogy illetve nekem az a tapasztalat, hogy volt a poloska, hogy mit lehet tenni, a földi borhára is van millió egy ilyen népi bölcsesség, a hamuszórástól nem tudom még, nálam az vált be, hogyha nedvesen tudom tartani a talajt, azt nem szeretik, viszont ebbe a hőségbe egyszerűen nem tudod nedvesen tartani, tehát tavasszal meg ősszel tudod ezt megcsinálni, és ha vannak is földi borhák, hogyha be tudom úgy locsolni hajnalba, hogy az úgy nagyjából egész nap nedves a talaj, akkor az távol tartja, és akkor ezeket, amiket egyébként ezek keresztes virágúak, ahova a káposztafélék rukkola tartozik, ezeket a földi borhák imádják, viszont így meg lehet őket védeni, ezeket a növényeket. Tehát ezeket is szeretem, illetve az ilyen szuper-szuper foodok közül a cékla és a fodroskel az, ami így még bejön. Igazából a fodroskelből is nem azt a hagyományos magyar fodroskelt, hanem van két másik, ami talán kevésbé ismert, de azért nagyon sokan most már termesztik. Egyrészt ezt a toszkánkelt, másrészt pedig a Red Russian-nek csúfolt fajtát, aminek nem tudom, hogy van-e magyar neve, de mindenki ezen a néven szokta használni.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: A világbajnokságon a gólokért szurkolunk. A sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítőkedvenceidet a Top Ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádiókafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Korábbi műsorunk ismétlése következik.

0: Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
1: Itt ül velem szemben Király Béla, aki újságíróból lett biokertész, régebben a kertészkedés volt a hobbija és az újságírás a szakmája, most ez megfordult, most a kertészkedés, a biogazdálkodás a szakmája és az újságírás a hobbija. Az már kiderült itt a beszélgetésből, hogy akkor te ezt tényleg komolyan, mint minősített biogazda csinálod, és már említetted ezt a kosárközösséget is. Hányan vagytok a kosárközösségben, hogy működik, mennyire vágják, nyilván te, mint közgazdász, akkor ezt azért összerakod, úgyhogy ez ennek matematikailag is meglegyen az alapja, hát, hogy erre mesélj egy kicsit.
2: Gyakorlatilag ezt így szokták ilyen alternatív kapitalista működésnek is mondani, mert a tagokkal együtt sírunk, együtt nevetünk. Azt lehet mondani, hogyha egy nagyon konyha nyelven mondanám, akkor egy évre leszerződünk, tehát egy évig előfizetőink vannak, akik minden héten egy egységcsomagot kapnak, szezonális zöldségből állítjuk össze őket, és ezt próbáljunk tanácsokat is adni, illetve most már nekünk ez a 6. évünk, van egy kemény mag, akik most már tök jól bevált nekik ez a történet, és ők segítik az új tagokat. Ami probléma szokott lenni egyes tagoknál, és ezért is van általában a fluktuáció, hogy az emberek úgy gondolkoznak, hogy én nem tudom, paprikás krumplit vagy rakott kelt szeretnék csinálni, és akkor bemegy a boltba, vesz hozzá krumplit, vagy kelkáposztát, vagy hasonló. Nálunk egy teljesen fordított logika van, hogy tessék, itt van a doboz, amiben van krumpli meg kell, és akkor most találd ki, hogy mit fogsz belőle főzni. Nagyon sokaknál mondták, hogy az első 1-2 hónap az rettenetes volt, de amikor már így átálltak, akkor nagyon szeretik, de van, aki képten ezt így abszolválni, és ők általában az első szezon után is köszönnek tőlünk. Néha van olyan, akinek egyéb megváltozik az élete, elköltözött külföldre, stb. Tehát mindig van egy ilyen 10-20%-os fluktuáció, de alapvetően most már hála Istennek azt tudom mondani, hogy van egy olyan törzsgárda, akire tudunk így támaszkodni.
1: Ez hány családot jelent?
2: Ez nálunk 60 családot. Időnként, amikor valami olyan időjárási anomália vagy valami kártevő van, akkor én szoktam vakarni a fejemet, hogy úristen, most mit fog majd adni neki, de tényleg tök megértőek, és azért így mindig próbálok túltervezni, és hetente azért nagyjából 5 és 8-9 fajta zöldséget kapnak, jó esetben sokat, rosszabb esetben így mutatóban sajnos csak kevesebbet, de...
1: Rajzoltam ide nektek egy pár zöldséget.
2: Igen, tehát van olyan, hogy nem tudom, tehát hogy mit én szeretnék adni mondjuk egy csomag retket, de abban most éppen csak 3 jut, mert nem úgy sikerült, de nem mondom, nagyon jó fejek az emberek, akik nálunk tagok, meg általában így más kosár közösséges termelőkkel beszélve is azt mondják, hogy tényleg van egy-két ember, aki kicsit magasabb elvárást támaszt, és azt lehet, hogy nem tudják mindig megugrani, de hogyha egész szezon nézünk, akkor azért az, amit kifizetnek érte éves díjat, az általában, tehát ahhoz képest mi több zöldséget adunk, mint hogyha ezt megvették volna a biopiacon. Tény, hogy a piacra, hogyha kimész, akkor te így össze tudod válogatni, hogy én most sok paradicsomot szeretnék, kevés kelkáposztát, igen, vagy nem tudom. Nálunk meg
1: azt kapod, ami
2: igen,
1: van.
2: Nincs ilyen alakárt válogatási, aha, lehetőség. Viszont így évről évre próbáljuk edukálni is a tagokat, meg próbálunk olyan kosarakat összeállítani, ami élettanilag jó. Ami megint csak van, aki ennek tökre örül, van, aki meg azt mondja, hogy úristen, most már 5. héten kapok kínai kelt, mit csinálják belőle, és akkor de mondom, hál' Istennek olyan, van egy ilyen közösségi jellege is a történetnek, hogyha valaki, van egy levelezési listánk, hogyha valaki bedobja, vagy nem tudom, 10. héten kapom már a cukkinit, és már az összes receptet, amit az anyukám meg a nagymamám mondott, azt is végigfőztem, és nem tudok mit csinálni, akkor adnak nagyon jó tippeket, meg van olyan tagunk, aki mondjuk szokott fermentálni, és akár így csinálni ilyen kis fermentáló workshopot a többieknek, tehát hogy tényleg van egy tök jó közösségi jellege is ennek az egésznek.
1: Technikailag ez hogy néz ki, hogy ezeket ti házhoz visztek, vagy egy pontra el kell menni?
2: Van három átvevő pontunk, mi a budai régióban, vagy Buda környéki régióban vagyunk, Budakeszin, Telkibe és Piliscsabán, és akkor oda jönnek a tagok, ott átveszik, hogyha valakinek valami hasfájása van, vagy elutazik nyara, stb., akkor általában meg szokták oldani azt, hogy valaki más átveszi helyettük, és amikor a másik embernek van valami elfoglaltság, akkor meg úgymond visszaadja a kosarat, tehát hogy főleg a nyári szezon, tehát hogyha egy-egy ember van, akkor azt meg tudjuk csinálni, hogy oké, akkor most nem veszel át, hanem jövő héten kapsz egy dupla adagot, de főleg a nyári időszakban így azt kérjük a tagoktól, hogy ne az legyen, hogy egyik héten 30 adagot kell összeállítani, következő héten meg 90-et, mert azt nem tudjuk megoldani, tehát és hál' Istennek ilyen szempontból is tök rugalmasak, meg jó fejek a tagjaink.
1: Említetted, hogy ez egy alternatív kapitalista rendszerként is szokták ezt emlegetni. Te mennyire gondolod azt, hogy esetleg, hogy e felé, a jövő felé kellene mennünk? Most fut a Netflixen a Zeggelafiniakisnak a This is a Gardening Show című sorozata, amit mindig azzal kezd, hogy azt mondja, hogy the future is agrarian, tehát, hogy a jövő agrár, hogy mennyire értesz egyet ezzel, hogy esetleg ebbe az irányba fog mozdulni a jövőnk, hogy sokkal több ilyen kis termelő lesz, és az emberek jobban fognak fókuszálni a helyben megtermelt élelmiszerre.
2: Én azt látom, hogy azért elindult egy deglobalizáció, és most ezen lehet jutatkozni, hogy Trump elnök okos vagy kevésbé okos, de hogy ő ezt nagyon erősen katalizálta, és nyilván onnantól kezdve, hogyha egy csomó cég visszaviszi Amerikába a termését, akkor az európai cégek is átgondolják, hogy nekik jó-e, hogyha Kínába, USA-ba, nem tudom, Mexikóba, mit tudom, hol termelnek, és ez előbb-utóbb át fog csordulni szerintem a mezőgazdaságra is, hogy nem csak ipari termékekből, vagy szolgáltatásokból, hanem agrártermékekből is próbál szerintem az összes nagy régió valamilyen szinten önellátó lenni. Nyilván banánt vagy mangót kevésbé fogunk Európába tudni termelni, bár hogyha így melegszik az idő, még akkor az ki tudja. Lehet, de az alapélelmiszerekből szerintem Európa próbál majd önellátó lenni, és ezzel párhuzamosan szerintem, ahogy beszéltünk az első felébe a beszélgetésnek a longevity-ről, meg az egészséges életmódról, én nagyon remélem, hogy felismerik emberek, hogy nem az ipari módon előállított élelmiszerek, hanem a mondhatjuk azt, hogy kézműves vagy ökoszemléletű termelés az számukra is, meg a társadalom számára is sokkal jobb, akár egészségügyi, akár környezetvédelmi szempontból nézem, mert mind a kettő szempontból egy csomó előnye van, és minimális hátránya a biotermelésnek. És egyrészt a könyvemben arra biztatok mindenkit, hogy próbálja meg, mert saját életét is javítani tudja ezzel. Aki esetleg úgy gondolja, hogy ő sokkal jobban ki tud kapcsolódni, hogyha nem tudom, elmegy vitorlázni, vagy sétál csak az erdőbe, vagy hasonló, és ő nem akar kertészkedni, őket pedig arra biztatom, hogy fogyasszanak több zöldséget, ha egy mód van rá, akkor magyar termelőktől vásárolják meg ezeket a zöldségeket, és ne a multiknál. Nem, tehát, hogy én nem vagyok egy ilyen alufólia sisakos, nem tudom, összeesküvés elméletű, tehát, de én azt gondolom, hogy a helyi gazdaság erősítése az gazdasági, tehát, hogy a közgazdasági szempontból is tök jó, mert ezt szoktam mondani, hogyha én megveszem, vagy te megveszed tőlem a zöldséget, akkor én majd elmegyek hozzád fagyit venni, vagy elmegyek a te fodrászatodba, mert akkor lesz pénzem, és akkor te is magasabb jövedelemmel fogsz rendelkezni az egész végén, mint hogyha mindenki elköltené egy multinacionális vállalatnál pénzt.
1: Hát gondoljunk csak bele, hogy mi pénzt hagyunk ott minden egyes nagy bevásárlásnál, és annak a pénznek a nagy része az elvándorol valahová messzire, és az a pénz az itt maradhatna, és hát nézzünk csak vissza a történelembe, hogyha megyünk Magyarországon, mennyi gyönyörűségesen szép kastélyt lehet látni, ma már teljesen elhagyott területeken. Hát azért, mert ezek annak idején nem elhagyott területek voltak, hanem nagyon nagy bőségben tudtak, én nyilván a főúr érte legjobban, és azért volt ilyen kastélya, na de a körül ott voltak a földművesek, és nyilván is ott az emberek mind ott megéltek, tehát hogy ez egy olyan nagy gazdasági tőkét jelenthet, hogyha ott a helyben marad ez a pénz, tehát itt szerintem is egy nagyon-nagyon fontos dolog lenne, és én is ebbe bízom, hogy főleg a Covid után ezt így beláttuk, hogy óriási rizikó azt rizikózni, hát hogy jó, akkor ezt a világ másik végéről hozzuk ide, és hogy egy ország nem tudja az alapélelmiszereit sem ellátni, főleg egy olyan ország, mint Magyarország, ez szinte nonsens.
2: Döbbenetes, és nagyon sok olyan termék van, amit gyakorlatilag alma, burgonya, többi, amit így egyre inkább importálunk, miközben annak ellenére a klímaváltozásról beszélünk, ezeket még mindig simán meg lehetne termelni, és nem tudom, 20-30, nem tudom hány évvel ezelőtt Magyarország ezekből a termékekből nagyon komoly exportőr volt, ma meg ott billegünk, hogy a lengyel almát vesszük meg, meg hogy jön-e a francia, meg német krumpli, értelmetlen.
1: A kínai fokhagyma.
2: Igen, az abszolút döbbenetes kategória, de akár csak, hogyha néhány ezer kilométerre hozunk be olyan dolgot, amit helyben is meg tudnánk termeszteni, az egy olyan, ha más nem, környezettermelés. Tehát, hogyha ezt korrekt módon, fenntartatóan termelik, akkor is a maga a logisztikai tevékenység az terheli a környezetet.
1: Igen. Hát én nagyon bízom benne, hogy ezen a téren mind hazai szinten, mind európai szinten egy nagy paradigmaváltás lesz, és megpróbálunk igen ez a decentralizált modellre átállni, nagyon-nagyon fontos lenne, és ebben lehetne Magyarországnak nagy szerepe. Még egy nagyon fontos kérdés a könyvvel kapcsolatban, hogy azt a szokásos kérdést nem tettem föl, de azért ez fontos, hogy kiknek szól ez a könyv, te kiknek szánod, kiknek javaslod?
2: Én egyrészt hobbike, tehát hogy alapvetően én nagyon sok könyvet, YouTube videót, például téged is néztek annak idején.
1: Ajaj.
2: De én azt gondolom, hogy minden, tehát hogy egy, és ne vedd magadra, tehát hogy most ez
1: jó, jó, ilyen, na mondjad, mondj, lője.
2: De hogy a rossz gyakorlatból is lehet tanulni, hogy így ne csináld. Úgyhogy én azt gondolom, hogy minden információt, amihez hozzájutunk, érdemes. És próbáltam egy olyan könyvet írni, hogy így visszagondoltam, hogyha így kezdőkertészként lett volna egy ilyen könyv, amit így leveszek a polcról, az tökre segítette volna. Tehát, hogy van egy ilyen, hogyha valaki most szeretne belevágni, én azt gondolom, hogy talán tudok olyan elveket, meg ismérveket adni nekik a könyvvel, ami segít abba, hogy elinduljon valaki a kertészkedésbe. Tehát azoknak is ajánlom, akik nem akarnak feltétlen kertészkedni, de érdekli az őket, hogy hogyan tudnának úgy étkezni, hogy ez egy kicsit egészségesebb legyen, kicsit fenntarthatóbb legyen, milyen olyan zöldségeket érdemes fogyasztani, ami az egészségünk szempontjából előnyösebb, úgyhogy akik ilyen egészségtudatosak, azoknak is talán használunk jó információkkal, vagy hasznos információkkal.
1: És hol lehet beszerezni a könyvet?
2: Gyakorlatilag mindenféle nagy könyves boltba, meg hálózatba, illetve a Ginkó kiadó adta ki ezt a könyvet, az ő webshopjukba is természetesen megvásárolható.
1: Téged lehet-e valahol követni, mert most már mindenkit lehet valahol követni?
2: Igazából a gazdaságomnak van egy ritkában frissülő Facebook meg Insta oldala. Én nagyon irigylem, van egy-két olyan gazdaság, akik gyakorlatilag, én nem is tudom, hogy ők gazdasági vagy tartalomgyártók, nem akarom őket bántani, úgyhogy nem fogok most neveket mondani, de biztos te is találkozol ilyenekkel, hogy én nem tudok. Tehát, hogy nyilván mindig, amikor délután hazamegyek, vagy este, hogy úristen, ezt le kellett fotózni, csinálni kellett volna egy videót, de az, amikor így dolgozol, flóba vagy, akkor nekem rohadtul nem jut a szembe, hogy tartalmat gyártsak. Annak ráadásul nekem is van egy ilyen tartalomgyártó médiás múltam. Néha szoktam frissíteni a Kisdomb ökogazdaság oldalai, tehát akár Facebook, akár Insta, ott megtalálhatóak vagyunk, és
1: időnként kerülnek
2: ki tartalmak.
1: Nem, ezt én maximálisan megértem, hát én még elsősorban média parasztként szoktam magam apostrofálni, tartalmat gyártok, de hát így is annyiszor van az, hogy ezt le kéne forgatni, de nincs kedve. Most egyszer csak az van kérdem, hogy kimegyek, mindegy, hogy nézek ki, mindegy, hogy honnan, mit, hogyan, csak egyszerűen csak kint tenni, venni, tehát nagyon-nagyon megerőltető, nem gondolj, de szerintem aki nincs ebbe benne, az nem tudja, hogy mind a kettő, tehát nyilván a kertben is mennyi mindent kell csinálni, és mondjuk a tartalomgyártáshoz is mi minden kell, ezt azért nagyon-nagyon nehéz a kettőt egyszerre vinni.
2: Igen, meg igazából az, hogy most így tök béna fotót, vagy egy ilyen nagyon gázi videót kiteszel, az mindig így megkérdőzelik, hogy tényleg érdemes volt ezt, mert ez inkább leúszza az egészet, mint felemeli, meg a felhasználóknak élmény nyújtana.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és hát további nagyon jó termést, sok kosárközösségi tagot kívánok, és tényleg kevés poloskát, meg jó sok esőt, ezt kívánom neked.
2: Köszönöm a lehetőséget, nagyon jó volt a beszélgetés, örültem, hogy itt lehettem.
1: Köszönöm, én is nagyon élveztem. Nektek is köszönjük, hogy itt voltatok. Ha szeretnétek újra meghallgatni az adást, vagy esetleg lecsúsztatok volna róla, akkor ismétlünk szombaton, illetve ez az adás is fölkerül a szokásos podcast platformokra, leginkább a Spotin szoktátok szerintem hallgatni, úgyhogy vissza fogjátok tudni hallgatni. Egyébként pedig hát maradjatok itt a Caffénis. Hova mennétek? Sziasztok!

Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McMenemy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Visszahallgathatod a rádiókafé98.hu. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Qualitons, Yuri Gagarin, Kamkama, Whittaker, Dali Borovugranje, és még sokan mások az ország első Szihedeli Kosmog fesztiválján. Szeptember 4-5 a Puszta Zámor kastélyban.
2: Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
3: Psst, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Ne már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Mintegy 500 altisztet esküt a Hősök terén, nem biztonságos a vizsgált USB-töltők nagy része. Meleg van, süthet a nap, zápor ritka lehet. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Az országgyűlés hétfőn elfogadja az alaptörvény módosítását, Súlyog Tamás államfőnek pedig 5 napja lesz azt aláírni. Erre emlékeztetett közösségi oldalán a kormányfő. Ha ezt nem teszi meg a köztársasági elnök, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás, tette hozzá Magyar Péter. A módosítás szerint egyebek mellett megszűnne a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása, legfeljebb 12 évig lehetne valaki országgyűlési képviselő, létrehoznák a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, a vármegyéket pedig visszaneveznék megyékre. Altiszteket avatott délelőtt a Magyar Honvédség a budapesti Hősök terén.

0: sokkal alacsonyabb a műszaki áruházaknál, szakkereskedéseknél, ezért mindig azt javasoljuk a fogyasztóknak, hogy inkább itt vásároljunk terméket, de itt is nézzük meg a CE-jelölést, a megfelelőségi tanúsítványt, hogy ezek megvannak-e, nyugodtan kérdezzünk rá az eladónál, hogy ezek biztonságosak-e. Próbáljuk elkerülni a távol-keleti üzemeltetési kisboltokat, és mindenképpen kerüljük el a harmadik országbeli online platformokat, mert az összes termék, amit mi vizsgáltunk innen, az veszélyesnek bizonyult.
1: Fizetőssé válnak az utak és autópályák jövőre Belgiumban. Májustól minden autósnak digitális matricát kell vennie, hogy ezeken közlekedhessen. A vinyetta ára a jármű környezetvédelmi besorolásától és az úthasználat időtartamától függ majd. Tombol a hőség Olaszországban, Firenzében és Perugiában a legmagasabb vörös riasztás érvényes, több városban másodfokú a hőségriadó. Az idei év harmadik hőhulláma további két hétig is eltarthat Olaszországban. Alapvetően napos időnk lesz, néhány gomoly felhővel, zápor, zivatar elszórtan, főleg az északkeleti megyékben, illetve délnyugaton jöhet. A szél ismét nagy területen megélénkül, megerősödik. A hőmérséklet 28-33 fokig emelkedik napközben. Holnap valamivel több felhő lesz az égen, de napsütésből is jut bőven, ismét északkeleten fordulhat elő leginkább zápor, zivatar. A hajnali 10-20 fokról délutánra 26-31 fokig melegszik a levegő.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Esemény.
1: A cigányzene gazdag hagyományait és sokszínűségét ünnepli idén is a Nemzetközi Cigány Dal Napja, amelyet augusztus 8-án immár 5. alkalommal rendeznek meg. Az ingyenes koncert sorozat idén 7 ország 11 helyszínét kapcsolja össze, a rendezvény központi helyszíne pedig ezúttal Budapest lesz. A Magyar Zeneházában a hazai és nemzetközi roma zenei élet ismert előadói lépnek színpadra, köztük a Romengo, illetve a szerb

0: Olyan Kristics Orkesztár. Magyarországon Százhalombattán, Hódmezővásárhelyen, Oroszlányban és Bereményben is várják a közönséget koncertekkel, miközben Franciaországban, Lengyelországban, Spanyolországban, Szlovákiában, Romániában és Szerbiában is csatlakoznak a kezdeményezéshez. Az esemény különlegessége, hogy minden helyszínen ugyanabban az időpontban csendül fel a Cigányság nemzetközi himnusza, a Gelem-Gelem, amelyet a fellépők közösen adnak elő. A szervezők célja, hogy minél több emberhez eljusson a cigányzene értéke és sokszínűsége, hiszen ez a kulturális örökség a magyar és az európai zenei élet fontos része. Az idei rendezvényt két további esemény is felvezeti, július végén a Lakatos Mónika Folkét Fesztivális Workshop, majd augusztus elején a Balaton Gypsy Fest várja a közönséget Balaton Bogláron.
1: Fesztivál.
0: Július közepén ismét megtelik zenével, borral és nyári hangulattal Veszprém történelmi várnegyede. Július 10-e és 19-e között rendezik meg a 16. Rosé Riesling Jazz Fesztivált, amely 10 napon át várja a látogatókat csaknem 30 koncerttel. A rendezvény egyik különlegessége, hogy a jazz, a blues, a swing és a könnyű zene mellett a Balaton környékének borászatai is főszerepet kapnak. Idén 30 pincészet mutatkozik be, köztük több kisebb családi borászat is, így a koncertek mellé kiváló borokat is lehet kóstolni. A színpadon egymást váltják a hazai jazz élet ismert és feltörekvő előadói, így minden este más zenei hangulat várja a közönséget. A fesztivál egyik legnagyobb vonzereje éppen ez a sokszínűség. A lágy jazz dallamoktól a lendületes swingeken át egészen a bluesig számos műfaj helyet kap a programban. A koncertekhez a veszprémi várnegyed különleges atmoszférája ad méltó hátteret, és így már önmagában a helyszín is része az élménynek. A zárónapon a zene mellé sport is társul, hiszen a futball világbajnokság döntőjét óriás kivetítőn követheti a közönség. Ha valaki egy olyan nyári fesztivált keres, ahol jó a zene, a kiváló borok és a történelmi környezet egyszerre találkozik, a Rosé Riesling Jazz Fesztivál idén is remek választás lehet.
1: Kiállítás.
0: Egy különleges fotókiállítás nyílt Leányfalun, amely igazi felfedezésnek számít a magyar fotóművészet kedvelői számára. A hazaköltözött képek Kálmán Kata fotográfiái Móricz Zsigmondnál Leányfalun című tárlat olyan felvételeket mutat be, amelyeket a nagy közönség eddig még soha nem láthatott. A kiállításon Kálmán Kata közel egy évszázadon át rejtve maradt fényképei láthatók, amelyek Móricz Zsigmond leányfalui otthonában készültek. A fotók nem csak az írót és családját örökítik meg, hanem bepillantást engednek a kor hétköznapjaiba, a ház életébe, a kertbe és azokba a pillanatokba is, amelyek eddig ismeretlenek voltak a közönség számára. A bemutatott képek egy 70 darabos fotósorozat részét alkotják, amelyek közül sok teljesen új felfedezésnek számít. Kálmán Kata a két világháború közötti magyar fotóművészet egyik legjelentősebb alakja volt, képei pedig ma is különleges érzékenységgel mesélnek emberekről és sorsokról. A kiállítás szeptember végéig látogatható a Leányfalui Ravasz László emlékházban. Ha valaki szereti a fotográfiát, az irodalomtörténetet, vagy csak egyszerűen kíváncsi arra, milyen volt Móricz Zsigmond hétköznapi világa, ez a tárlat igazán különleges nyári program lehet.
1: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
2: Zöld környezetben zöld megoldások. Fenntarthatóság Lillafüreden. Amikor fenntartható turizmusról beszélünk, legtöbbször az energiahatékonyság vagy a hulladékcsökkentés jut eszünkbe. Pedig egy desztináció jövője legalább annyira múlik a hagyományokon, a helyi közösségeken és azokon az értékeken is, amelyek egyedivé teszik az adott térséget. Lillafüred jó példa arra, hogy a helyi gazdaság, az örökség megőrzés és a természetvédelem erősítése kéz a kézben járhat. A Bükk kapujában fekvő üdülőhelyet sokan a Hámori tóról, a környék erdei túraútvonalairól vagy a Szimva vízesésről ismerik. A település arculatához továbbá ugyanúgy hozzátartozik a közel 100 éves neoreneszánsz hotelpalota Lillafüred is, amely közel egy évszázada meghatározó ikonjai szereplője a térség turizmusának. Egy műemléki környezetben működő szálloda esetében a fenntarthatóság sokszor egészen más formában jelenik meg, mint egy új építésű létesítménynél. A Hotel Palota Lillafüred csapata számára az egyik legfontosabb feladat maga az épület és a palota által képviselt történelmi értékek megőrzése. Úgy korszerűsíteni a működés, hogy közben az egyedi hangulat és a karakter is fennmaradjon a következő generációk számára. A szálloda csapata az elmúlt években több jelentős felújítás hajtott végre, miközben a múlt értékeinek bemutatására is nagy hangsúlyt fektet. A háznéző túrák, a QR-kódos házbejárás vagy a történeti kiállítások keretében lehetőség nyílik arra, hogy a vendégek a pihenés mellett a palota történetével is megismerkedjenek. A fenntarthatóság nem csak az épületekről szól. Legalább ennyire fontosak azok az emberek, akik nap mint nap formálják a térség arculatát. Ezt a gondolatot képviseli a Bükk Essence kezdeményezés is, amelynek keretében alkotókkal, borászokkal, helyi termelőkkel és műhelyekkel ismerkedhetnek meg az érdeklődők. A program célja, hogy láthatóvá tegye azokat a történeteket és tudásokat, amelyek generációk óta részei a Bükk világának. A Bükk különleges természeti környezete nem csak kirándulásra csábít, hanem gasztronómiai inspirációt is jelent. Erre épül az Ehető Erdő kezdeményezés, amelynek a középpontjában az erdei alapanyagok, a helyi tudás és a természet közeli szemlélet van. Az Ehető Erdő projekt kiváló példa a helyi összefogásra. Ma már sok szereplő képviseli ezt a szemléletet Miskolcon, a Városi Turisztikai Szervezettől a Bükki Nemzeti Parkig. Mindenki a saját tudásával segít hozzájárulni a szemléletformáláshoz. A program egyik legizgalmasabb eleme az Erdei Gastro Express. A Bükk városának nagykövete, Bózsó Gyula erdész által vezetett élmény során a résztvevők nem csak a Bükk lenyűgöző részeit fedezhetik fel, hanem a térség ízeit és termelőit is jobban megismerhetik. A különleges program jó példája annak, hogyan kapcsolódhat össze a természetjárás, a helyi gasztronómia és a szemléletformálás.
1: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: A következő számot is hallhatjátok a Szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Korábban a Parcells olyan szerteágazó skálán mozgó elődökből merített inspirációt, mint a The Beach Boys, a Bee Gees, a Steely Dan, Marvin Gaye, Toto, a Daft Punk, a Fleetwood Mac vagy a Chic. Nem utolsó sorban a listára kívánkozik George Harrison, akire Jules Cromelin gitáros bizonyos klippekben annyira hasonlított, hogy sokan komolyan elgondolkodtak rajta, vajon hol lehetett a nagymama a Beatles ausztrál turnéja idején. A 2025-ös Sorry klipjében haj szőkére festve, jellegzetes bajusz off, Harrison rokonsági fokok témája jegelve. Az inspirációk listájára viszont felkerült egy újabb, meglepő név. A zenekar ugyanis a Prelude Pressnek adott interjújában kifejtette, Rihanna, Te Amo című 2010-es slágerét is szerették volna megidézni a dalban.

0: Az elhangzottdal is felcsendülhet idén a szigeten.
1: Ez a Rádió Café 98, van barátod.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Tudtok mondani alaszkai zenekart? Mi igen, bár jelenleg Portlandben működnek, de a Portugal The Man zenekar valójában az Egyesült Államok 49. államából származik. A Feel It Still című slágerük mindössze 45 perc alatt született meg, miután 3 évnyi munkát dobtak ki az ablakon. Ez a spontaneitás hozta meg számukra a Grammy-díjat és a világsikert.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádiókafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Négy világsztár hozza el a legendás King Crimson dalait. Adrian Blue és Tony Levin mellett zenél a gitárzseni Steve Vai és a túldobosa Danny Carey. A Beat a Barbanegrában július 15-én. Jegyek livenation.hu.
4: Emlékszel még az első szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Faithless-szel, Goran Bregovic-sal, a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
5: A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a Top Ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú. Emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul.
5: A rovat támogatója a Városmajori Szabadtéri Színpad. Buda prózai nyári élmény színháza.
0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: tiendrai jamais.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
2: Hanyagolja a tőle megszokott közéleti kérdéseket 2025-ös albumán Bongor, az experimentális rapper feladta azt a munkamódszert, hogy villám gyorsan reagáljon az adott korszak turbulens történéseire. Az Extázis album konceptlemez, a szerző alkoholizmussal való küzdelmének krónikája, a kifelé nézés helyett az önvizsgálatot választja. Különösen súlyos témájú dal a Hol voltál, amely a függőség párkapcsolatokra tett hatását dolgozza fel. Bongor második felesége, Cseri Hanna közreműködése extra adag hitelességet kölcsönöz a szerzeménynek.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A legkülönbözőbb zenei műfajokban hagyott nyomot a Run On A For A Long Time, valamint Run On és God's Gonna Cut You Down címeken is futó népdal. Legkorábbi ismert lemezfelvétele a Golden Gate Quartet 46-os gospel verziója. Azóta Elvis Presley, Tom Jones, Johnny Cash, Moby és még Marilyn Manson is feldolgozta. 2001-ben a The Blind Boys of Alabama ismét a gospel felé kanyarította vissza a sokat látott dalt. A társulat változó felállásban 1939 óta aktív, és ahogy nevük is mutatja, a mindenkori tagság túlnyomó része valóban vak. Fogyatékkal élünk, de ennek nem kell feltétlenül hátránynak lennie. Ez nem arról szól, hogy mire nem vagy képes, hanem hogy mire igen. Mi arra vagyunk képesek, hogy jófajta gospel muzsikát énekeljünk. Fejtették ki arszpoetikájukat.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Öt srác összeállt, és úgy keverik a blues-t meg a rockot, mint a bort és a szódát. A fröccs arányait nem kétharmad, hanem négynegyed. De majdnem ugyanolyan jól tud esni egy nyári estén. A 2022-ben alapított The Cliff Band zenei stílusát leginkább alter blues rockként definiálják, amely néha jazz és pop elemekkel egészül ki. Bemutatkozó koncertjüket Szentendrén a Dömör kapu rengetegben tartották, ahol a backstage az erdő volt. Ez is lett első kislemezük címét is.

0: Nincs nagyon. Kicsit hátrébb megyek, várja. Sziasztok, Zságer Balázs vagyok. Hallgassátok ti is a Rádió Cafét.
1: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Hello járat. Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű, butik típusú bisztró műsora a Rádió Cafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Hello járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont! Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Mm-hmm, nagyon.
1: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
1: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
1: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
1: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: A Sex Pistols, a brit punk mozgalom szíve és ökle 50 Years of Punk című koncertsorozatával július 20-án Budapestre érkezik. A zenekar ikonikus dalai Frank Carter nyers energiájával szólalnak meg a Budapest Park színpadán, ahova velük tart a The Damned is. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
7: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
8: Egy rádiót venne, de minek, uram?
9: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
7: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sungin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: Rendben átálltunk az új uniós vámszabályra a NAV szerint. Tüzet tesztelne a Holdon a NASA. Holnap is északkeleten jöhet leginkább zápor. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Fennakadás nélkül állt át hazánk az új uniós vámszabályokra. A NAV tapasztalatai szerint a vámkezelés folyamatos, a csomagforgalom zavartalan, az érintett szolgáltatók az új előírások szerint működnek. Július óta az unión kívüli webáruházakból származó kevesebb mint 150 euró értékű kis csomagokra termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Az első 9 napban Magyarországra több mint 3 millió 200 ezer ilyen küldemény érkezett. Az adóhivatal több mint 11 milliárd forint átalányvámot szedett be. ne maradjon el az utasbiztosítás, számos kellemetlenségtől megóvhat minket külföldi utazás esetén. Ezek a konstrukciók az Európai Egészségbiztosítási Kártyán túl nyújtanak védelmet, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
2: Azt tapasztaljuk, hogy nagyon tudatosan választanak most már utasbiztosításokat. Az ügyfelek 18 magyarországi biztosítónál tudnak most már széleskörű utasbiztosításokat kötni, mindenféle kiegészítő biztosítással együtt. Mindig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy annak érdekében, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá, igenis jól felfogott érdekünk, hogy még mielőtt elindulunk, akkor megkössük az adott tartalmú és lehetőség szerint mindenre kiterjedő szerződésünket.
10: Módosították a Kékszalag útvonalát a Balaton alacsony vízszintje miatt. A Keszthelyi bóját 1600 méterrel keletebbre helyezi majd a Magyar Vitorlás Szövetség. Különben a mezőny mintegy tizede nem tudna indulni. A vitorlás verseny résztvevői július 30-án reggel startolnak majd Balatonfüredről. Tüzet gyújtana a Holdon a NASA. Az amerikai űrügynökség arra kíváncsi, hogyan viselkednek a lángok a jóval kisebb gravitáció mellett. Egyes a Földön nem különösebben gyúlékony anyagok, ugyanis alacsonyabb oxigénszint mellett akár lángra is kaphatnak, a lebegő, parázsló részecskék pedig újabb tüzet okozhatnak. És ez nagyon veszélyes lehet a jövőbeli Hold és Mars bázis lakóira. A szakértők nem egy hatalmas mágiát raknának, csak egy zárt henger alakú égési kamrát küldenek a Holdra, írta az Origo. Holnap a felhők mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Zápor, zivatar, főleg északkeleten fordulhat elő, ezeket akár erős széllökések is kísérhetik. A hőmérséklet többnyire 26 és 31 fok között alakul, de az északkeleti megyékben ismét hűvösebb lehet ennél. Hétfőn a Dunántúlon ragyoghat legszebben a nap, de a gomoly felhők mellett másútt is sütni fog, megint inkább az északkeleti megyékben készülhetnek egy-egy záporra. 26-33 fok valószínű.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
4: Apa, ma te mesélj!
11: Jól van, gyere!
5: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
1: Konga Heaven!

0: Эскимо-чика. Эскимо-чика.
1: Sziasztok, Misa vagyok, és az apám a DJ.

0: Konga Heaven Bongo Hell. Az utazásnak már a vége, de jövő szombaton délután egykor Cyborg Templár újra megpörgeti a földgömböt.
1: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék? Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
2: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock és amit még tipszá hozzávegyít.
3: Alright, DJ, put the needle on the record.
2: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. Rádió Café 98. Megtalálod Facebookon és Instagramon is. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig.
5: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a Top Ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 milliliterben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Munkaerőpiac minden jel arra utal, behorpadt a vendéglátás. Új ökölszabály jön az időjárásban, de nem hoz sok jót. Űrgyógyszerek lepik el a földet. Köszöntöm Önöket, Fülöp Attila vagyok. Élénkült a kereslet a munkaerőpiacon, országosan 6,5%-kal emelkedett a meghirdetett álláshelyek száma a második negyed évben, a tavalyi azonos időszakhoz képest. Ugyanakkor most kevesebben váltanának, mint korábban, ez derült ki az egyik állásközvetítő összesítéséből. Beszámolójukból arra lehet következtetni, hogy idén nem pörög a vendéglátás, és úgy általában az idegenforgalom 44%-kal visszaesett a munkaerőkereslet. Fokozott figyelem és óvatosság szükséges a szabad vizeken. Fontos, hogy mindig kijelölt helyen strandoljunk, és ne távolodjunk el a parttól. Részletek Illés Zoltán vízimentőtől.
7: Lehetőleg a gyermeket soha ne engedjük egyedül vízbe. Ha baj van, nem elég, ha a szülő a partról figyeli a gyermeket. Elmerül egy gyermek, és valamiért nem tud följönni a víz felszínére. A szülő, mire bemegy a vízbe, sajnos megvan az esély annak, hogy nem fogja tudni, hol keresni. Én most nyílt vízről beszélek, olyan helyről, ahol nem átlátszó a víz, és nem látom, hogy mi van a víz alatt. Ha a szülő bent van, abban a pillanatban, ha bármilyen baj van, meg tudja fogni a gyermeket, és tud neki segíteni.
6: Akár 3 fokkal is nőhet az évszázad közepére, végére itthon a középhőmérséklet. Ezt jövendőlik a meteorológusok. Számos előrejelzési modell létezik, de abban mind egyetért, hogy száraz perzselő nyarakra kell készüljünk. Ugyanakkor a telek valamivel csapadékosabbak lehetnek. A nagyobb városokban különösen megugrik a folytatásban a forró napok száma. Budapesten és Szegeden például az év egynegyedében kell majd küzdeni a hőguta ellen. Már csak nem tucatnyi gyógyszergyár készül arra, hogy az űrbe telepíti jó néhány készítménye gyártását. A kísérletek ugyanis igazolták, a minimális gravitáció körülményei között hatékonyabb és könnyebben adagolható szerek állíthatók elő. Így bizonyos betegségek esetében nincs szükség több napos kórházi infúziókúrára, kiváltja azt odahaza az injekció. A földről fellőtt automata mikrolaborokban, illetve az űrállomáson egyaránt elkészíthetőek ezek a gyógyszerek, amelyeket aztán visszajuttatnak majd a földre. A gomoly felhők mellett ma is sok napsütés várható országszerte. Borsodban és Szabolcsban emellett kisebb eséllyel helyenként a délnyugati határ közelében lehet egy-egy jelentéktelen zápor, talán még zivatar is. A szél viszont sok felé megerősödik. 28 és 33 fok között alakulnak a csúcsok, ezzel szemben északkeleten

0: Pont Jókor a Rádiókafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor. Vendégem Baró Gabriella, az SOS Gyermekfalvak kommunikációs kampányainak vezetője, akit köszöntök, szia!
2: Szia, szép napot!
1: És aki egyébként több ízben ki lett már tüntetve a kommunikációs kampányokért, ezért is gratulálok, de most nem feltétlenül erre fogunk kitérni, de az utóbbi időben is kaptál jó pár díjat, úgyhogy ezt azért...
2: Hát köszönöm. Fogadjátok
1: elismerésemet. Na de, azt beszéltük meg, hogy megpróbálunk egy picit ebben a műsorban, vagy ennek a keretein belül rávilágítani a gyermekvédelem helyzetére, amely az elmúlt években elég népszerű téma lett, és hát sajnos azok miatt, a dolgok miatt, amelyek kiszivárogtak, vagy nagyon egyértelműek voltak, de amik tulajdonképpen a rendszernek azon visszásságait mutatták meg, hogy itt pont nem védelemről, hanem sokkal inkább bántalmazásról és kiszolgáltatottságról van szó. Ez egy nagyon fontos része a dolognak, de hát ezen kívül van még rengeteg szegmense. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha azt kérdezném tőled, hogy mit gondolsz, ha ma valakinek, egy átlagembernek, akinek ehhez ugye mindennapokban nincs köze, kéne mesélni a mai helyzetről, hogy a gyermekvédelme hogyan működik, hogyan vannak a gyerekek elhelyezve, mit várhatnak, milyen lehetőségeik vannak, akkor mit mondanál?
2: Ez azért nagyon nehéz, mert tényleg az utóbbi években negatív történések kerültek nyilvánosságra, és azért az átlagembernek a gyermekvédelemhez még ettől függetlenül is kevés tudása kapcsolódott. Másrészt nagyon sok előítélet, ezt tudjuk. Ezt korábban már felmértük így SOS Gyermekfalvakként is, hogy keveset tudnak az emberek, és nagyon sokszor gondolnak olyat, hogy a nevelőszülők, megélhetési nevelőszülők, hogy a gyerekeknek, ha egy jelentős százaléka azért kerül be például a rendszerben, mert ő maga tehet róla. Volt tényleg konkrétan egy ilyen felmérés, hogy 7%-a a megkérdezetteknek ezt gondolta. Tehát, hogy eleve egy előítélet övezi ezt az egész gyermekvédelmi gondoskodást részben. Részben persze van egy egyre erősebb ilyen segítő szándék, ezt is látjuk, és ezek az események, amik az elmúlt időszakokban történtek, a nagyon sok bántalmazás, ami felszínre került, az abúzus, ez biztos, hogy nagyon rosszat tett ennek a szegmensnek a megítélésében, és a nevelőszülők, vagy a nevelőknek a megítélésében is. Tehát, hogy azért itt most onnan kell indulni, hogy ez a tiszta lapot öntünk a pohárba. A kampányainknak különben pont ezt szokott lenni a lényege, hogy megmutassuk, hogy miről szól a gyermekvédelem, hogy kik ezek a gyerekek, akik benne élnek, hogy ők nem tehetnek róla, de megmutatni a családokat is, akik a gyerekek mögött vannak, hogy nem feltétlenül egy családhibáztatás legyen, ami szintén elég gyakori, hogy hiszen lemondott a gyerekéről, hiszen ott hagyta, hiszen miért nem veszi magához, hanem ezt árnyaljuk, ezt a képet, hogy itt azért sokkal nagyobb és összetettebb problémáról van szó, tehát a gyermekvédelmet nem lehet elválasztani a szociálpolitikától, a lakhatási problémáktól, az oktatástól, a szociális ügytől. Ez egy komplex, ez egy nagy csomag, önmagában nem vizsgálható, és ezért érdekes kérdés, hogy amikor fölteszik azt a kérdést, hogy mind kellene változtatni, mondja egy dolgot, nem lehet egy dolgot megmondani, mert itt több a rendszer kapcsolódik össze, és több mindenhez kellene nyúlni.
1: Igen, tudod, az jutott rögtön eszembe, hogy ez tulajdonképpen ugye a társadalomnak egy olyan problémája, ami mindenkit érint, mert hogy valahol, pont ahogy azt mondod, hogy ez egy nagy csomag, ha ezt így kitennénk a térbe, tehát annyi leágazása van, hogyha lenne egy olyan szerencsés és ideális élethelyzetű társadalom, ahol mindenki figyel mindenkire, ahol lennének lehetőségek kinyúlni még egy szerencsétlen helyzetben is barátok, ismerősök felé, tehát lenne ilyen társadalmi megtartás, akkor valószínűleg az egész úgy, ahogy van, sokkal kisebb lenne maga a rendszer is, amit el kell tartani, meg a probléma is. Mert hogy tudod, az jutott nekem is eszembe, és ez lehet, hogy nem szép, vagy nem fog tetszeni sokaknak, csak tudod, amikor voltak ez a rengeteg abúzus ügy, és tüntetések voltak, megmozdulások, amikkel nagyon-nagyon egyetértek, és nagyon fontos, hogy mindannyian kiálljunk, és azt mondjuk, hogy ezt nem engedhetjük meg, és ne legyen ez. De akkor nekem meg eszembe jutott egy olyan kutatás, amiről amúgy csináltam is adást annak idején, hogy felmérték azt, hogy hány család van, aki azt mondja, hogy szívesen engedi a gyerekét barátkozni, vagy szívesen látja a gyereke társaságában mondjuk egy otthonból kikerült gyereket, vagy szívesen engedne az otthonába. És ez is 7% körül volt.

0: Tehát a legtöbben azt mondják, hogy okay, rendben, ez tök jó, csak azért az ne legyen, hogy mondjuk hozzánk jön.
1: Igen, ez abszolút jön, ezt mi is még néztük annó, hogy valóban van legyen társadalmi távolságtartás, hogy nem szívesen. Tehát, hogy lehet, hogy messzébe elfogadjuk, de ahogy közeledünk, hogy a munkatársunk, a szomszédünk, a pár, a gyerekünknek a párja, úgy egyre inkább elutasítóak vagyunk. A rendszer szinten nézve különben itt tényleg az van, hogy nem lehet egy dologhoz hozzányúlni. Tehát, hogyha egy dologhoz hozzányúlsz, az egy tűzoltásnak fog minősülni. Tehát, hogy amiről beszélsz, igen, ez, hogy megtartani ezeket a családokat, az egy nulladik pont lenne, vagy mínusz egyedik pont. Hogyha az nincs meg, akkor onnantól kezdve, hogyha nincs meg a család támogatása, akkor ott elindul egy ilyen folyamat, hogy egyre rosszabb és rosszabb helyzetbe és rosszabb állapotba kerül, és minél később lépsz be ennek a családnak az életébe, egyre kevésbé tud segíteni, és ennek a vége az, hogy nem a családot támogatod meg, hanem már a gyereket kiemeled. És ott már, ha már kiemelted a gyereket és állami gondozásba került, ott már a családdal valójában nem foglalkozik a rendszer, mert akkor ott már ez így adott, hogy okay, akkor ő már ott nő fel. Tehát, hogy a végén fogjuk meg ezt a problémát, és itt mondom, hogy a szereplőknek az együttműködése, az fontos lenne, illetve az, amit mondasz, igen, ha meg tudjuk-e tartani a családot. Erről az jut eszembe, hogy nyilván egy kisebb közösségben ez ennek sokkal nagyobb hagyománya van talán.
0: Hát képzeld el, hogy már annyira nem. Igen.
1: Igen, csak arra gondolok, hogy a...
0: De tudom.
1: Tehát, hogy amikor igen, tehát, hogy központosítva van nagyon sok minden, nem helyi szinten oldjuk meg, hanem központi irányítás, vagy rendeltek nem tudom mik által. Tehát, hogy valóban nem a közösség van a gyerek körül, a család körül. És ez különben nagyon fontos, hogy nem a középosztálybeli családoknak a gyereke szokott bekerülni gyermekvédelmi szakellátásba jellemzően, ott még inkább van körülöttük egy védőháló, ami őt megtartja, akár a család, a barátok, a rokonok. Ha ez nincsen, akkor neki nem nagyon van esélye, mert az állam nem tud mellé rakni, vagy jelenleg nem tud és nem rak mellé olyan segítséget, ami pótolná ezt a hálót. Nagyon sokszor ezek a gyerekek, akik bekerülnek, nincsen körülöttük család, tehát nem lesz egy nagymama, nem lesz egy nagypapa, nem lesz egy testvér, aki befogadja átmenetileg, mert nem tudja, vagy nincs mellette, vagy nem tudja. Tehát, hogy nem tudják őket egyszerűen felfogni. Nagyon sokszor eleve egyedülálló anya van gyerekkel, mert meglomlott házasság, stb. Tehát ez nagyon összetett szintén. Utcára kerül, és onnan már neki nincsen visszaút. Őt már nincs, aki megfogja. És a rendszer se tudja megfogni, van családok átmeneti otthona, a gyermekek átmeneti otthona, kevés férőhelyel. Elengedjük az ő kezüket, vagy minimális részüket tudjuk megsegíteni.
0: Igen, nekem most az jutott eszembe, hogy nekem van a családomban vidéken olyan ember, aki a közigazgatásban dolgozik, és szoktunk erről beszélgetni, hogy ott hogyan megy a kisfalvakban. És tehát nyilván amennyit tudnak központilag megtenni ilyen támogatás, olyan támogatás, de ő nagyon sokszor mesél nekem azokról a gyerekekről, akik pénteken hazamennek az iskolából vagy az intézményből, és hétfőn reggelig valószínűleg nem nagyon jutnak ételhez, és hétfőn reggel látszik, hogy borzasztóan éhesek. A család lehet, hogy megkap olyan támogatást, amiből ezt meg lehetne oldani, de már a körülmények nem olyanok, a hozzáállás nem olyan a családban, a felfogása annak, hogy egy gyereket ellátni milyen nem olyan. Szóval, hogy és ebbe viszont ők kívülről nem tudnak belenyúlni, mert erre nincs felhatalmazás. Szóval, hogy nagyon nehéz ez, és nagyon sok arca van, szerintem is. Na most nézzük meg azt, hogy mit gondolsz, vagy mit gondoltok a jelenleg felállt kormány ezt mindenképp a zászlójára tűzte, hogy itt rendet rak. Lesz dolguk bőven. Nem azt kérem, hogy itt most így név szerint vagy személy szerint, de mit gondolsz, vagy gondoltok erről az állományról, aki felállt, hogy szakember szinten ez mennyire lesz működőképes ti szerintetek, vagy tárgyalóképes?
1: Hát az látszik, hogy igen, tehát ez a zászlós hajója volt az egész kampánynak is, és azóta sem engedik el ezt a témát, ez különben jó hír, hogy ez napirenden van tartva, az is jó hír, hogy jó szakemberek vannak kiválasztva, nagyon sok
0: mondjuk
1: olyan Gyurko
0: Szilviával, azt gondolom, hogy ez az...
1: Tehát, hogy a gyerekjogi szempontok elég igen, erősen megjelennek. Nagyon erősen megjelennek.
0: Igen, nekem az egyik legjobb élményem az volt, hogy ő bekerült ebbe.
1: Igen, tehát hogy azért ez látszik, hogy itt van egy szándék, az emberek személye azért garancia arra, hogy valóban a gyerek gyermekjogok megjelenjenek. Nagyon sok olyan korábban civil szereplőként dolgozó személy került be, aki tényleg ezzel foglalkozott kifejezetten, tehát van róla egy tudása, van valamelyest ugyanígy tereptapasztalata is, tehát hogy azért így nagyon izgalmas szerintem az, hogy rendszer szinten hogyan tudnak ehhez hozzányúlni, hogyan tudják összehangolni a különböző tárcák, azokat az intézkedéseket, amik ahhoz kellnek, hogy egyáltalán ez a rendszer változzon. Az biztos, hogy, tehát, hogy teljes átvilágítás lenne ahhoz szükség, hogy egyáltalán neki induljanak, mert nem tudjuk, hogy mi van itt az elmúlt sok-sok évben. Azért kevés adatot kaptunk, nem volt átláthatóság, nem annyira látjuk, hogy mi történt, mi történik az intézményekben, az zárt ajtók mögött, tehát hogy itt azért meg kell piszkálni, és meg kell nézni, hogy mi van, és utána összehangoltan. Úgyhogy az elvárásom, vagy az elvárás a sok szakmában dolgozónak nyilván az lenne, hogy ezeket összehangolni. A szociális, az igazgatás, az oktatás minden területen.
0: És mi az, ami eddig történt? Tehát van-e már arra mutató jel, hogy lesz párbeszéd? Hogy érdekes a ti véleményetek? Hogy fontos, hogy ti mit látok?
1: Civilekkel elindult egy párbeszéd, egy egyeztetés. Ez egy jó, hogy van egy ilyen nyitottság erre. Meghallgatják a kapcsolódó szervezeteket. Van ez a gyermekjogi civil koalíció, ami nagyon sok, legtöbb civil szervezetet tömöríti, aki gyerekjogokkal, gyermekvédelemmel foglalkozik.
0: Ebben te is benne vagy.
1: Ebben benne vagyok én is egyéni szakértőként. Tehát, hogy voltak ilyen leülések, ahol kaptunk tájékoztatást, illetve lehetett mondani, véleményezni dolgokat. Tehát, hogy van egy párbeszéd, hozzá lehet férni sokkal jobban szakmai anyagokhoz, meg tervezetekhez.
0: Mit gondolsz, hogy mi a fontosabb, bár most ugye pont azt beszéltük, hogy itt nincsenek ilyenek, tehát nem az van, hogy mi az, amivel kezdeni kell, hanem nagyon, itt egy terepasztal van, és az egészet egybe kell nézni, úgyhogy lehet, hogy nem állja meg a helyét, de hogy mi a fontosabb, reagálni az elmúlt évek borzalmaira, és abba kvázi igazságot szolgáltatni, egyébként a gyerekek felé, és amúgy a társadalomnak is megmutatni, hogy ilyen rémségek nem történhetnek, vagy az, hogy egyébként magához, az egész rendszerhez hozzányúljanak, vagy a kettő nem is zárja ki egymást.
1: Párhuzamosan. Tehát, hogy a rendszerhez muszáj hozzányúlni, és elkezdeni a szakmai lépéseket, az átvilágítástól a rendbetételéig, ami nyilván egy hosszú folyamat, és ez nem egy meg négy év. Tehát ez ennél sokkal-sokkal hosszabb. De nem megkerülhető az, hogy ne reagáljanak ezekre a korábbi, most felszínre került abúzus és bántalmazási ügyekre. Tehát ez nem megengedhető. Itt azért van egy nagyon nagy társadalmi visszhang. Itt az emberek szerint elvárják már, hogy történjen valami, hogy kiderüljenek dolgok, hogy átvilágítsák, és ugyanígy nem lehet otthagyni a gyerekeket ebben. Tehát az, hogy kialakítani egy olyan jelzőrendszert, amiben a gyerekek tényleg tudnak jelezni, és függetlenül, és nem tudom, nem feltétlenül a saját fenntartójuknak. Tehát, hogy ne történjenek meg ezek továbbra sem, vagy továbbra már ne történjenek meg ezek, vagy legalábbis mérsékelni, vagy megelőzni, vagy idejében felismerni, ha már megtörtént, és erre reagálni, tehát ez megengedhetetlen. Azok után, hogy ennyire nyilvánosságra kerültek ezek az ügyek, emellett nem lehet elmenni.
0: Én azt képzelem, hogy nagyon nagy sérülés érte a rendszerben dolgozókat azzal, hogy nyilvánosságra került, és ez természetesen nagyon jó, hogy nyilvánosságra került, de hogy az kiderült, hogy egész egyszerűen ebben a rendszerbe bejuthatnak ilyen elmeháborodott predátorok, akik aztán utána bántják a gyerekeket, vagy bántalmazzák, vagy kihasználják. És egyébként ez sem új keletű, sajnos. Tehát én már sok évvel ezelőtt is, meg szerintem, szóval, hogy erről mindig lehetett hallani, hogy a hatalommal való visszaélés az mindig megjelenik, csak valahogy tényleg azt képzelni az ember, hogy akikre kicsiket bíznak, az érti ezt. De azzal, hogy ez kiderült, azt képzelem, és azért mondom, hogy sérülés érte az ott dolgozókat, mert nyilván nagyon sokan vannak, akik meg az egész életüket teszik arra, hogy valamilyen módon segítsenek ezeknek a gyerekeknek, és őrájuk is került egy kvázi bélyeg, vagy nem tudom, hogy mondjam, nem tudom, hogy ezt hogy látod. Azt képzelem, hogy ez elég nehéz lehet ennek az elhordozása.
1: Biztos, hogy igen, ez teher. Tehát annak, aki ilyen szívvel, lélekkel benne van, és nevelőszülő vagy nevelőként dolgoznék, annak ez nagyon kellemetlen, mert az egész szakmának kellemetlen. Tehát azért a nevelőszülői szakma, vagy ez a nevelőszakma nem volt soha egy magas presztízsű, sem pénzbeli megbecsültségben, sem társadalmiban. Egy alacsony presztízsű szakmáról, hogyha folyamatosan ilyen hírek jönnek ki, akkor azt szintén nem teszi ott neki, tehát hogy igen, ezzel is van dolog. Pont erre jók a különböző kampányok. És visszatérve arra, amit mondtál, hogy igen, hogy az utóbbi években ezek így kirobbantak, hogy 10 évvel ezelőtt is ez volt, 20 évvel ezelőtt is ez volt, 30 évvel ezelőtt is ez volt.
0: Hiszen tudunk olyat, aki már 20 éve ott van, tehát ő magyarán ezt 20 éve csinálta.
1: Azok a felnőttek, akikkel én legutóbb interjúztam, ők már 40 évesek, és ők 40 évvel ezelőtt kerültek be ebbe a rendszerbe, mint például köpen Zsiga Melinda, aki volt is nálad, kickbox világbajnok, ő is elmesélte a saját történetét, hogy 40 évvel ezelőtt hasonlókat élt meg. Tehát, hogy ez egy régi folyamat, sokkal érzékenyebb lett rá a média és az emberek, és ezek most kerültek nyilvánosságra. Ha visszamennénk 50 évvel ezelőttre, valószínűleg ott ugyanezt találnánk, ott van az árvácska, a film. Tehát, hogy ezek így ezek ott voltak, csak most már figyelünk erre. A gyerekjogi szempontok egyre erősebbek, és egyre fontosabbak, és egyre jobban figyelünk arra, hogy gyerekekkel valójában mi van. És több csatorna is van arra, hogy nyilvánosságra kerüljenek ezek az ügyek. Megváltozott, tehát más a média is, meg más, hogy jutnak el az információk.
0: Hát meg, hogy legyenek ebben határok, mert szerintem azzal nem mondok újat, hogy ha bárkinek bármilyen elvetemültsége van, most lehet ezt a szót használom, azt leginkább azon a területen lehet megtalálni, ahol ehhez könnyen hozzáfér. Tehát ez egy pszichológiai állítás, és ez is azt hiszem évezredes tapasztalatokon nyugszik. A probléma az, hogy hogyan nem tűnik ez ki, hogyan nem bukik ez ki, hogyan nem lehet ezt észrevenni, vagy tetten érni már a legelején. Tehát az, hogy 20 éveket el lehet így tölteni egy rendszerbe, az szerintem ilyen hátborzongató.
1: Ez abszolút így van, és ez is több sebből vérzik, hogy ugye egyrészt az, hogy a nevelők felvétele, hogy nem egy egységes, tehát különböző szervezetek veszik föl, különböző eljárások vannak. Nyilván az segítene, hogyha lenne egy egységesítés, de ami fontos az, hogy mi kerül nyilvánosság, vagy mi kerül felszínre. Tehát ez ugyanaz, hogy a családon belüli erőszak is nagyon sokszor nem derül ki, mert zárt ajtók mögött történik. Az a kérdés, hogy azok, akik körülöttem vannak, mint jelzőrendszer, a védőnő, az óvónő, a házi orvos, stb., hogy ők mennyire látnak bele, mennyire jeleznek, mennyire tartanak kapcsolatot a családdal, hogy egy ilyen család, vagy egy ilyen intézmény mennyire van elszigetelve. Egy zárt intézményben sokkal több minden megtörténhet. Nagyon fontos lenne, hogy szakemberek legyenek, támogató szakemberek legyenek, mentálhigiénes szakemberek legyenek a családok, meg az intézmények a gyerekek mellett a kezdetektől fogva, a pszichológus, a nem tudom, mentor, nevelőszülői tanácsadó, akik szorosan együttműködnek vele, és nem csak azért, hogy ők ellenőrizzék, és bemenjenek az zárt ajtók mögé, nyilván fontos, hanem hogy támogassák, hogy segítsék, mert ők lesznek azok, akik át tudják segíteni őket, ha krízis van, ők lesznek azok, akik fölismerik azt, hogyha itt most rezeg a léc, és mondjuk kiégés van. Uh-huh. Mert ha valaki hosszú ideje ezt csinálja, 4-5 gyereket nevel, stb., tehát még a saját családodban is el tudod képzelni azt, milyen, amikor néha így eleged van. Itt traumatizált gyerekekről beszélünk, akik nehéz gyerekek. Sokkal nehezebb velük foglalkozni, sokkal hamarabb eljön a kiégés. Ha nincsenek megtámogatva ezek a felnőttek, ezek a szakemberek, akkor ott azért nagy baj történhet. Itt nem mész szabatikára, tehát itt nincs szabadság, 0-24-be csinálod. Ez nagyon-nagyon megterhelő. Jó lenne, hogy ezek kiderüljenek. Ehhez sokkal-sokkal több szakember kellene, hogy legyen ebben a rendszerben, ami most hiányzik.
0: Na most innen fogjuk folytatni, zene és feles információk jönnek, és utána folytatjuk, és akkor igen, rátérünk arra, hogy mi az, ami hiányzik, hogyan lehetne ezt valahogy csábítóbbá tenni, ezt a területet, meg arra is, hogy mit nevezünk eredménynek, mert szerintem az átlagember az egészen más gondol arról, hogy egy ilyen környezetből kikerült gyerek szempontjából mi a siker. Te viszont ezt egyszer már árnyaltad, ezt a képet, és én azt felfrissíteném nagyon szívesen. Úgyhogy akkor innen fogjuk folytatni. Vendégem Varró Gabriella, az SOS Gyermekfalvak kommunikációs kampányainak vezetője. Maradjatok ti is.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: rádiókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ével a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a kafé rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infra Gandhi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infra Gandhi. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com
3: Qualitons, Yuri Gagarin, Karkava, Whitaker, Dali Borovogranje, és még sokan mások az ország első Pszichedelik Hosszok fesztiválján. Szeptember 4-5. A Puszta Zámori Kastélyban.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádiókafén.
4: Szép napot mindenkinek, folytatódik a Pont jókor, és vendégem továbbra is Varó Gabriella, az SOS Gyermekfalvak kommunikációs kampányainak vezetője, és ott hagytuk abba, hogy azt mondtuk, hogy ki fogunk térni arra, hogy mi az, ami a jelenlegi rendszerben, vagy egyáltalán tehát a gyermekvédelemben sikernek számít a gyerek szempontjából. Ugye attól függően, hogy mikor is kerül bele a rendszerbe egy gyerek, attól függően változó időt tölt el, illetve hát, hogy azon gondolkodom, hogy mondjam azt, hogy váltakozó traumák érik, mert hogyha egy gyerek a családban él x évig, és utána kiemelik, az úgy önmagában egy trauma. Ha már születése után oda kerül, akkor is egy trauma, csak maximum nem emlékszik rá. Tehát, hogy az intenzitása annak, hogy mit, hogy él meg, de egyébként a saját valóságát hogyan látja, ez nagyon változékony. És nem tudom, hogy van-e ilyen, hogy plafonja annak, hogy mit is lehet elérni?
5: Ez egy nehéz kérdés különben, az így, csak így alapból, hogy azt is tisztázzuk, hogy ezer háromféle módon kerülhet ki a gyerek a rendszerből, ezt nem annyira szokták tudni. Hogyha valaki bekerül a gyermekvédelmi rendszerbe, a szakellátásba, akkor vagy az van, hogy lemond róla a szülő, és örökbeadható lesz, vagy az, hogy a család összeszedi magát, és visszakerül a családjába.
4: Ez a visszagondozás.
5: Ez a hazagondozás, ez azért eléggé ritka. A gyerekeknek a többség azért a 80%-a az bent nő fel a gyermekvédelemben. Tehát ha már bekerült, akkor onnan azért nagyon kevés esélye van kikerülni. Azt mondjuk, hogy több ponton traumatizálódnak, az egyértelmű, ha korán emelik ki a családból, akkor ugye ott nincs a vérszerinti család megismerése. Azért a kisbabákat fogadják leginkább, tehát a két év alatti gyerekeket fogadják leginkább örök, mert nekik van a legtöbb esély, hogy családba kerüljenek. Ott ez egy egyszerűbb dolog, mert hogy ha kevés időt tölt bent, tehát ott még az korrigálható az a veszteség, amit a vérszerinti családnak a hiánya okoz. Tehát ha ott örökbe fogadják, és most ezt csúnyán mondva idézőben jól volt tartva, tehát jól kötöttek ehhez a gyerekhez, a gyerek át tud kötődni a nevelőszülőtől az örökbefogadó szülőhöz. Tehát, hogy ez a legsimább ügy. Minél több időt tölt benne, annál nehezebben fog ez megtörténni, annál nehezebb neki érzelmileg átkötődni egy másik családhoz, vagy egy örökbefogadó szülőhöz. Az is igaz, hogyha később emelik ki a gyereket a családból, akkor ugye már nagyon durva a traumák érték őt, bántalmazás, elhanyagolás, stb. Ennek ellenére annak a gyereknek trauma lehet az, hogy kiemelik abból a családból, ahol elhanyagolták, hiszen ő azt ismeri,
4: így van, így van,
5: ő ahhoz kötődik.
4: Erről is nagyon sok kutatás szól, hogy az ismert rossznak az elhagyása az ugyanúgy trauma.
5: Igen. Tehát, hogy amikor az a gyerek megérkezik mondjuk 5 évesen, akkor ő már 2 traumán átesett a vérszerinti családban, ért traumákon, és azon, hogy kiemelték. És akkor ott kell vele valamit kezdeni. A gyerekeknek különben, ha így arányaiban nézzük, a legtöbb gyerek az 0-2 éves kor között szokott bekerülni, illetve ilyen 6-13 vagy 7-13 éves kor között. Ez az a 2 korosztály, honnan a legtöbben bekerülnek. Hogyha azért elképzeljük, hogy egy 7-8 éves gyerek bekerül, ott már nagyon sok teendő van vele. Ő már nagyon sérült, tehát ővele már kellene, vagy kell foglalkozni a pszichológusnak. Nagyon sok dolgot is hordoznak, magatartási, tanulási, beilleszkedési zavar, ADHD fokozottan van jelen, vagy akár, tehát hogy nagyon-nagyon több eltérés van, és akkor innen indulunk, hogy akkor mi számít sikernek a gyereknek a szempontjából. Sokszor szokták kérdezni, hogy igen, hogy akkor mondjuk egy kampánynál, vagy egy céges támogatásnál, hogy mondj sikertörténeteket, hogy szeretnék, vagy média részéről is szeretnénk forgatni sikeres állami gondozott gyerekekkel, fiatalokkal. Aki elérte valamit, hogy van-e olyan, aki sikeres, és ez nagyon nehéz, mert nyilván van, ki tudok emelni, aki egyetemet végzett, aki mondjuk egy sportban jeleskedik, de azért ez nagyon nehéz, és nem ez a siker mércéje. Tehát a siker mércéje egy nagyon traumatizált gyereknél az mégiscsak az, szerintem, hogy ő jól legyen, hogy mentálisan jól legyen, és el tudjon kezdeni felnőttként egy önálló életet, amikor ő 18-25 évesen kikerül ebből a rendszerből, akkor ne csusszon ki a talaj a lába alól, hiszen nekik nincsen védőhálójuk, tehát hogy őket addigra föl kell hozni, olyan szintre úgy meg kell őket támogatni, hogy ő önállóan megéljen a saját lábán, mert ő nem fog tudni hazamenni, nem lesz hova hazamenni, nem lesz az anyja, akit fölhív, hogy nem tudom, lázas vagyok, és most agopirint vegyek be, vagy nurofent, vagy hogy hazamegyek, mert kidobott a barátom, és most nem elváltam, vagy bármi. Ő neki alkalmasnak kell lenni az önálló életre, tehát hogy nagyon rezisztensnek kell lennie a problémákkal szemben, és hogy ez a siker, hogyha azt elérjük, hogy ez megtörténjen, és ne váljon hajléktalanná, ne legyen munkanélküli, ne kerüljön vissza a rendszerbe ő vagy az ő gyerekei például.
4: Oké, csak akkor, hogy értsük ezt tisztán, mert hogy egy olyan világról beszélünk, ahol a családdal kipárnázott gyerekeknél is van egy csomó nehézség, így a felnőtt korba, vagy a felnőttség kapujába. Tehát akkor egy többszörös traumán átesett, és valamilyen körülmények között felnőtt gyerektől azt várjuk, és az lenne a jó, hogyha oda tudnánk juttatni, hogy képes elindulni az életbe, és maga megteremteni a körülményeit, döntéseket hozni, és egyébként önmagát itt megtámogatni abban az esetben, hogyha bármi történik vele.
5: Ez egy brutális elvárás, tehát így felsorolva, ez egy brutális elvárás, igen, hogy azt várod, hogy ne csak egzisztenciálisan álljon meg a lábán, hanem érzelmileg is felelős döntést hozzon.
4: Hát hiszen úgy tud valószínűleg az élet többi területén, igen, is. Szóval, hogy csak azért rajzoltam ide ezt a képletet, hogy nézzük meg, hogy miről is beszélünk. Tehát, hogy tényleg hátrány a hátrány, és ez egy fontos kérdés szerintem, hogy a társadalom hogy tud ebbe segíteni, hogyan lehetne érzékenyíteni, hogyan lehetne ezt a rendszert úgy felépíteni, hogy ez ne 2 külön rendszer legyen, hanem adott esetben az egy természetes dolog legyen, hogy van egy gyermekvédelem, ahol vannak gyerekek, akik segítségre szorulnak, és az egyébként a társadalom másik része, akik kis családi közösségekben élnek, valahogy ehhez kapcsolódnának. Milyen jó lenne, hogyha lenne erre terv, vagy
5: ez egy nagyon jó, igen, ez egy nagyon ideális helyzet lenne. Az különben nagyon fontos így számokat tekint, hogy ez a 23 ezer gyerek, aki így bent van, igen, most a gyermekvédelemben, hogy igen, ez különben soknak tűnik, érdemes sok világviszonylatban, és így a magasabb kategóriában vagyunk, de valójában a fontos itt az, hogy hány évet tölt benne a gyerek a rendszerben. Tehát amiben mondjuk különbözünk más északi országnak a rendszerétől, hogy hogy hány évet van, hogy egy évet vagy két évet van benn, minél több évet annál.
4: Nálunk bent ragad.
5: Nálunk bent ragad a rendszerbe, tehát hogy ha az lenne, hogy egy-két évet bent van, addig megtámogatjuk a családot és vissza tud kerülni, az lenne az ideális, hogy olyan nem lesz, hogy nem lesz gyermekvédelem, tehát hogy mindig lesz, és mindenhol van a szükséges rossz, de ha már bent vannak, és van ez a szükséges rossz, akkor egyrészt az elviselhetővé tenni, másrészt valóban azon dolgozni, hogy minél kevesebb időt töltsenek bent. És ez pedig a családoknak a megtámogatása, hogy ott hogy tudsz hozzányúlni. Hogy tényleg ne az legyen, hogy nagyon sokszor azt látni, hogy bent él a gyermekvédelembe, kikerül, családot alapít, akár ideje korán a családot alapít, mert neki ez lesz, ezzel tud pótolni nagyon sok mindent. Ő neki nem volt családja, ezért ő most csinál magának egyet, akár fiatalon, fiatalkori terhesség jön, és aztán egy ponton lehet, hogy visszakerül ugyanebbe a rendszerbe ő is, meg az ő gyereke is, és ebből egy ilyen körforgás lesz.
4: És ez érthető gyakori.
5: Ez gyakori, és érthető pszichológiailag ez a folyamat, hogy ő nem kapott meg sok mindent, neki nem volt családja, és lehet, hogy egyszerűen korábban fog ő is családot alapítani.
4: Hát meg egyszer arról hallottam, sőt, nem is hallottam, ezt egy kurzuson tanultam, hogy ugye akkor, amikor tulajdonképpen az embernek úgy semmilyen nincs, akkor bármi furcsa nemisége van, és az a lehetőség, hogy én anya leszek, vagy apa leszek azzal együtt, hogy nyilván nem feltétlenül tudja, hogy ez mit is jelent. És ez magyarázat arra, hogy ez a kvázi születésszabályozás, ez nincsen meg az ezzel kapcsolatos tudás, hogy én mikor is tartok ott valójában, mi is kell nekem ahhoz, hogy bár ez is egy, azt hiszem, hogy egy vékony jég, mert ezt amióta így a modern társadalomban elkezdtük kutatni, hogy mikor is vagyunk kész arra, hogy szüljünk, az szerintem nagyon szépen meghozta a látható eredményét, hogy jól ki lett tolva mindenfele.
5: Én ezt akartam utalni, hogy igen, azért ez kitolódott ez az egész. Ezeknél a gyerekeknél meg, hát igen, ez egy felnőttséget is jelent a családalapítás, hogy kilépsz a felnőtt életbe.
4: Igen, igen. Meg amit te is mondtál, hogy nem volt ilyen, és így potolja. Csak közben, mivel ennek a kapcsolódása sem volt, így ő sem tudja, hogy ez hogyan fog majd megtörténni.
5: Szóval ezek a pontok azok, amikben nagyon is meg lehet segíteni különben egy családot. Például ha már az van, hogy van egy a családok átmeneti otthonába bekerül egy anya gyerekkel, ott azért másfél évet tölthet el, és elvileg ott megtámogatják, hogy segítenek neki. De annyi mindent hoz magával, hogy az a másfél év nem feltétlenül szokott elég lenni arra, hogy összeszedje magát. Tehát, hogy nagyon ez is sokkal összetettebb, nem tudom, a szexedukáció, a lakhatási problémák, anyagi problémák, tehát ott mindent meg kell oldani. És a lakhatás az egy nagyon fontos pont szerintem ebben az egészben, hogy ha ott tényleg a lakhatás, vagy rossz és szegregált lakókörnyezetben lakik, akkor onnan sokkal-sokkal könnyebben fog tudni lecsúszni, visszaesni, és sokkal hamarabb bekövetkeznek ezek a dolgok. Tehát, hogy ő magában ez egy nem csak lakhatási probléma, de nagyon nagy szerepe van benne, hogy milyen körülmények között élnek ezek az emberek, akiknek a gyerekei bekerülnek a gyermekvédelembe. Tök egyértelműen látni, hogy rossz körülmények között, és bár szegénység miatt ugye nem lehet kiemelni gyereket a családjából pusztán szegénység miatt, de valójában az minden mögött mégiscsak a szegénység van, mert onnan indul.
4: Igen, nekem a környezetemben több család, sőt, nekem egyedülálló barátnőm is van, aki fogadott örökbe gyereket. Olyan családot is ismerek, aki 0 perces korától fogadott örökbe gyereket, és hát nagyon érdekes, hogy nem azt mondom, hogy teljesen mindegy, hogy mondjuk a gyerek 2, 3 vagy 4 évet rendszerbe élt, vagy csak egy nem kívánt és egyébként elhanyagolt vagy abuzált terhességből született, mert nem mindegy, de ha megnézem a gyerekeket és azokat a nehézségeket, amikkel ők küzdenek, és amiket az új családjaik igyekszik kiküszöbölni, nem nagyon van különbség. Mértékben talán van. De a tanulási nehézség, a figyelem hiánya, nem tudom, most csomó minden, igen, az épp úgy következhet egy abuzált terhességből. Mint
5: igen, ez a gyakori, hát abuzált, meg elhanyagolt terhességből született gyerekeknél, és én ott azért magzati korban, a várandóság alatt is történhetnek olyan elváltozások, ami aztán okozza azt, hogy ADHD, autizmus, vagy bár nem tudod, tehát tanulási simán koncentrációs zavar. Tehát, hogy igen, ez különben egy nagyon fontos kérdés, hogy az örökbefogadás ugye el lett törölve a tanfolyam, már nem kell
4: előzetesen
5: tanfolyamra járni.
4: Ez azért is probléma, mert visszahozzák.
5: Igen, erről volt szó, hogy visszahozzák, és azért is probléma, mert mert hogy fel kell készíteni a családokat pont ezekre, hogy nagyon sokszor úgy fogadnak örökbe gyereket, hogy nem tudják, hogy ezek a gyerekek honnan érkeztek, és mit hordoznak magukkal, hogy mit jelent a gyermekvédelemből jönni, akár nulla évesen a kórházból kerül hozzá, akár egy-két évesen. Tehát, hogy azért ez egészen más, azért ez egy nagyon fontos lenne, hogy ne akkor szembesüljenek ezekkel a mondjuk úgy problémákkal, amikor 3 éves, 5 éves, 6 éves a gyerek, és csodálkoznak.
4: Sőt, képzeld el, hogy én tudok későbbiről, és most megint egy ilyen, ez egy személyes történet, a barátnőm, akinek a családba, tehát több gyerek mellé érkezett a nulla percesen örökbe fogadott gyerek, és hát én nem is tudom, 9-10 évesen jöttek olyan problémák, amiben nem tudta eldönteni, hogy ebben adott esetben ők hibáztak-e valamit, vagy ez egy hozott dolog, és hogyan kell ehhez hozzáállni. És emlékszem, mikor mondta nekem, nekik még volt ilyen felkészítő tanfolyamok, és emlékszem, mikor mondta, hogy na most érti azokat a mondatokat, amik a felkészítő tanfolyamon erre irányultak. Hogy valamikor az élet időszám egyenesén el fog jönni az a pillanat, hogy előjöhetnek olyanok, amikre nem tudod, hogy még akkor se, ha amúgy szülőből vagy, és van még mellette x gyereked.
5: Igen, ezt akartam mondani, tehát még a vér szerint, tehát hogyha a saját vér szerinti gyerekedről van szó, ott is előkerülnek, tehát mondjuk kamaszkorban előkerül olyan, amire rácsodálkozol, és nem érted.
4: És úgyis maradsz egy pár évig.
5: És úgyis maradsz pár évig.
4: Csodálkozva.
5: Igen, itt pedig azért ez halmozottan. A szélsőséges, amikor felbontják az örökbe fogadást, azért ez is előfordul évente 10-11 néhány esetben.
4: Na, például mit tölteni?
5: Van, hogy hazaviszik, és akkor van egy ilyen 30 napos türelmi idő, különben eleve, van, hogy valamiért nem illik a családba, vagy mondjuk a meglévő gyerek mellé kerül be, nem passzíthatók össze. Tehát, hogy azért ez egy összetett probléma. Ritka, de igen, előfordul. Ez azért szélsőséges. Az érdekes különben, hogy azt látni, hogy mindig több a gyerek, aki örökbeadható, mint a szülő, aki örökbefogadásra vár, de soha nem lesz passzítva ez a kettő, ez soha nem fog.
4: Ez olyan elképesztő. Ez olyan elképesztő, és azt hiszem, hogy erről hallottam is most parlamenti vitát.
5: Azért is hozom be különben, mert szokták, amikor kijönnek ezek a számok, hogy nem tudom, van 2000 örökbefogadható gyerek, és hogy mi az, hogy nem kerülnek családba? Hát már 6 éve várok gyerekre, már 10 éve várok.
4: Igen.
5: Kereslet és a kínálat az nem egyezik, és nem is fog soha egyezni. Részben különben a szülőknek az elvárása miatt.
4: Ezt akartam kérdezni, hogy
5: ez egy érzékeny téma.
4: De nyugodtan.
5: Hogy igen, hogy részben a szülők elvárása miatt, hogy azért ezt tudjuk, hogy mindenki kisgyereket 2 év alatti, 3 év alatti, igen, tehát hogy ne legyen roma, ne legyen beteg. Amikor valaki örökbe fogad, akkor gyakorlatilag kitölt egy kérdőívet arra, hogy mi az, amit ő
4: tolerál.
5: Amit ő tolerál. És igen, ezen szokott lenni vita, hogy beírja, hogy mondjuk, nem tudom, kis szívizomgyulladás, vagy nem tudom, szívprobléma belefér, de akkor már nem fér bele, autizmus nem fér bele, nem tudom, belefér, roma ne legyen, roma legyen. Hogy igen, ez egy piac, ahol válogatsz. És a kritika itt az különben, hogy de pont hát a roma kérdésnél így, nagyon érdekes, hogy ugye ez nagyon sokszor az van, hogy mondjuk az apa ismeretlen. Lehet, hogy a csecsemő még fehér színű lesz, és akkor a rassz egyek később fognak kijönni, tök nem tudod valójában a származását, ott ez például érdekes, nem minden csecsemőn fog látszani a rassz egy. A betegségekkel kapcsolatban ott is lehet, hogy később fog kijönni egy csomó minden, de ugyanakkor azért azt hozzáteszem, hogy a szülőnek valóban föl kell mérni azt, hogy mi az, amit ő a környezete elbír, és ő tud vállalni, mert az viszont tényleg nem jó, hogy örökbe fogad egy gyereket, és aztán kiderül, hogy ez neki nem megy, mert túl sok, mert nem fog neki menni egy bizonyos fejlődési rendellenességgel, betegséggel, hogy az túl sok, és akkor ott mégis visszakerül a rendszerbe, mert hogy igen, volt, van erre is példa. Tehát ezért mondom, hogy nagyon érzékeny, hogy föl kell mérnie, hogy ő mit bírál, az ő környezete mit bírál.
4: Mondjuk erre is tudok egy ellentétes példát, de én körülöttem
5: de
4: azt
5: ezért,
4: hiszem...
5: Bocs, csak hogy ezért nem van az, hogy több a gyerek bent, mert meghúzzák ezt a határt.
4: De hogy én körülöttem azért többnyire olyan nők vannak, akik rendkívül agilisak, és akik azt mondták, hogy oké, akkor most van az a pont, hogy én még lehet gyerekem, és nekem ezt is volt olyan barátnőm, aki azt mondta, hogy figyelj, ez egyébként nem egy ilyen dolog, hogy oda mész, és akkor így beleszeretsz, és ő is beléd, és és akkor így lovagolunk a szivárványba, és innentől egy boldog család vagyunk, hanem ez egy iszonyatos meló mindenki részéről, de mondom, én tudok olyat, ahol a 4 éves kislánya nem tudom én milyen szem problémával, meg túlsúly, meg nem tudom én ilyen-olyan úgy tűnik, hogy rendellenességgel bekerült, vagy szülőhöz került, és 2 év múlva nyoma nem volt. Hát nyilván ebben az örökbefogadó szülőnek a rettentő nagy munkája és kitartása, de hogy nézegettük a fényképeket, hogy tehát tényleg nincs az a fajta szemprobléma, ami 2 évvel ezelőtt látható volt, hogy tehát ki is lehet hozni őket ezekből a rendellenességekből, ezt csak ezt akarom mondani.
5: Sok minden korrigálható fejlesztéssel, meg odafigyeléssel.
4: Abszolút, igen.
5: Ez teljesen így van. Még
4: de ezek nagyon kemény melók, tehát az tény.
5: Igen, még annyit hozzá, hogy különben, tehát hogy kevésbé elfogadók a magyarok, ha így nézzük, tehát hogy azért az idősebb gyerekek, ha örökbe fogadják őket, akkor külföldről. Vannak jó pár országgal ilyen megállapodás, uh-huh. És akkor külföldre például jobban megy örökbe, mondjuk akár egy 6 évesnek nagyobb esélye van mondjuk Olaszországba örökbe kerülni, mint itt Magyarországon. Vagy mondjuk a testvérpárokat is kevésbé szívesen fogadnak örökbe. Uh-huh. Úgyhogy még ilyen mozgási lehetőségek vannak, de azért a nagy része a gyereknek tényleg itt, vagy nem, egy része a gyerekeknek hiába örökbe fogadható, az is marad. Ami még érdekes különben, hogy az elmúlt években, ahogy néztem, az örökbe fogadóknak a száma csökkent, és az is egy érdekes jelenség, hogy ott amögött mi van, hogy miért jelentkeznek kevesebben. Teszem hozzá, volt ilyen szabály, ugye, hogy egyedülálló nem fogadhat örökbe, ezt meg fogja változtatni, tehát nyilván ez nem tett jót neki, és nyesegette a számokat.
4: Hát nagyon is, sőt. Hát azért ezzel kapcsolatban sok baromság volt, mint ahogy mindennel kapcsolatban itt, de hát azért 16 év hülyeségét eltüntetni, vagy korrigálni azért az nem könnyű, meg eszetlenségét. Nem kell mondanod semmit.
5: Arra vagyok kíváncsi, hogy igen, vagy változni fog-e, hogyha ez eltörlik, és egyedülálló újra fogadhat örökbe, akkor változni fog-e, emelkedni fog-e, vagy pedig van-e mögötte valamilyen más ilyen társadalmi jelenség, hogy miért nem ezt választják.
4: Szerintem igen, szerintem az egy kérdés, de aztán már igen, még erre kitérhetünk, de ez lamentálás az én részemről is. Én nem gondolom azt, hogy mindenki, aki gyereket akar, az minden áron gyereket akar, mert ugye én is hallottam már ilyet, hogy de hát, hogyha nem lehet, miért nem fogadsz örökbe. Tehát az örökbefogadás, az szerintem az egy külön kérdés, hogy el tudod ezt, tehát képesnek tartod-e magad, el tudod ezt képzelni. Ez nem egyenlő azzal, hogy gyereket akarsz. De az, hogy erre, ha el tudod képzelni, van-e lehetőséged, és aztán kiderül, hogy nincs, mert egyedülálló vagy, hát azért az egy probléma, mert azt nem te, arról nem te döntesz ilyen értelemben. Úgyhogy ha ez nem lesz, én azt gondolom, hogy ez változik majd.
5: Bízunk benne, igen.
4: Én így látom. Na jó, de mindenesetre azért azt mondhatjuk, hogy most úgy tűnik, hogy a párbeszédek, meghallgatások megindultak, a szakemberek elmondhatják, hogy mit látnak, és lesz erről közös ötletelés. Uh-huh. Ha jól gondolom, te most ezt látod.
5: Igen. Egyről ez látszik, és ezt várjuk, igen, hogy ez folytatódjon.
4: Igen. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, örülök, hogy tudtunk erről beszélni.
5: Én is köszönöm.
4: Baró Gabriella, az SOS Gyermekfalvak kommunikációs kampányainak vezetője volt a vendégem itt a Pont Jókorban, ami ezzel most véget ért. Köszönöm szépen a figyelmet, holnap 11-kor jövök friss adással. Szép napot addig is mindenkinek, sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Pont jókor! Fehér Marian műsorát hallottátok. Ha nem volt elég, az epizódokat keressétek a Rádió Café Spotify oldalán. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádió Cafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
4: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az, a gyep.
6: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infragandi. Van grebjéd? Július 16-a Dürer kert Infragandi.
7: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Faithless-szel, Gorán Bregovics-sal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
8: A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeonradio.hu.
1: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
3: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
9: Hétfőn elfogadják az alaptörvény módosítását, idén is elindul a nyitott portanapok, marad a változékony idő. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Az országgyűlés hétfőn elfogadja az alaptörvény módosítását, Sulyog Tamás államfőnek pedig 5 napja lesz azt aláírni. Erre emlékeztetett közösségi oldalán a kormányfő. Ha ezt nem teszi meg a köztársasági elnök, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás, tette hozzá Magyar Péter. A módosítás szerint egyebek mellett megszűnne a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása, legfeljebb 12 évig lehetne valaki országgyűlési képviselő, létrehoznák a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, a vármegyéket pedig visszaneveznék megyékre. Véradásra hív a Vérellátó és a Vörös Kereszt. A biztonságos ellátás érdekében naponta 1600-1800 donorra van szükség. Az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni, ezért a következő napokban különösen fontos minden önkéntes véradó segítsége, hívta fel a figyelmet a két szervezet. Vért bárki adhat, aki egészséges, elmúlt 18 és még nincs 65 éves, testsúlya pedig eléri az 50 kg-ot. Idén is elindul a nyitott portanapok. Országszerte 19 térségben 5 hétvégén átvárják majd az érdeklődőket. Az október 4-éig tartó programsorozatban vidéki manufaktúrák, családi gazdaságok és pincék mutatják be az állattartást és a növénytermesztést. Tartanak kóstolókat, portatúrákat, kézműves foglalkozásokat és zenés programokat is. Az eseménysorozat augusztus 22-én Szabolcs-Szatmár-Berekben indul, de bemutatkozik majd mások mellett a Bakony vidéke, a Dél-Dunántúl és a Közép-Tisza vidéke is. Tovább fokozódik a szárazság. A Hungaromet friss agrometeorológiai elemzésében azt írja, az ország túlnyomó részén közepes vagy nagyfokú mezőgazdasági aszály van, csak a nyugati ország részben és kisebb körzetekben keleten van optimális nedvesség a talajban. A kalászosok aratása zajlik, már sokfelé a magtárban van a termés átlagok alacsonyak. A napraforgó virágzik csak úgy, mint a kukorica. Az elemzés szerint utóbbinál az elhúzódó aszály az öntözetlen táblákon nagy károkat okozott. Estére az ország nagy részén kitisztul majd az ég, holnap azonban ismét többször zavarják megnövekvő gomoly felhők a napsütést. Számottevő csapadék nem valószínű, de helyenként zápor, zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős az északias szél. A hajnali 10 és 18 fokos minimumok után holnap napközben 23-32 fok körüli csúcsokra számíthatunk majd. Északkeleten és a keleti ország részben maradhatnak 25 fok alatt a maximum értékek.
3: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak 1. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádiókafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Egy életem. Babik Edit és vendégei a Rádió Cafén.
1: Sziasztok, kedves hallgatók! Babik Edit vagyok, az Egy életem műsorát halljátok, és mai vendégem dr. Herceg Ágnes tájépítész, a Magyar Kertörökség Alapítvány elnöke, akivel a kertturizmusról, a történeti kertekről beszélgetünk. Üdvözöllek, Ági, köszöntelek a stúdióban.
2: Köszönöm, és minden kedves hallgatót én is köszöntök.
1: Hogyha most pár másodperces játékra invitálnánk a kedves hallgatókat, és tegyük is akkor így, invitáljuk őket, egy picit függesszék fel azt, amivel éppen foglalkoznak, és próbálják meg felidézni 2-3 másodperc alatt azt a kertet, parkot, arborétumot, ami valamilyen módon nyomot hagyott bennük, vagy szép emléket hagyott bennük, és most hagyok 2 másodpercet, akkor egész biztos vagyok benne, hogy mindenkinek eszébe jut egy-egy kert, egy-egy park, akár egy osztálykirándulásról, akár egy szerelmi sétáról, akár a nagymama kertje, akár egy olyan turisztikai útvonalról, ahol legutóbb járt. Így látod ezt te is, Ági, hogy nagyon fontos szerepe van a kerteknek az életünkben, a mindennapi életünkben.
2: Igen, így látom, és bárkit megkérdez az ember, hogy mi az első kertélménye, akkor pont az általad felsorolt kertélményeket hozza elő, olyan mélyen gyerekkorba belé költözik valamilyen láthatatlan módon az az élmény, amit egy nagyon kedves professzorom tanított, hogy a tájnak, a körülöttünk lévő művelt természetnek van valami olyan sajátossága, ami tulajdonképpen a hely szellemével van összekapcsolódva, és nem csupán tárgyszerű és művészi megjelenítése egyfajta kompozíciónak, például a kertő történet kapcsán, hanem valami atmoszférikus, tehát az a hangulat, az az atmoszféra ragad meg bennünk, ami gyakorlatilag a látványon és a képzeteken keresztül költözik belénk, és valójában ez azért az emberiség történetében a paradicsom állapotba való visszahelyezkedésnek az ősképe, meglátásom szerint.
1: Hogyha a kertturizmusról beszélünk, akkor az miben különbözik egy természetjárástól? Azt hogyan definiálnád?
2: Hát amikor a természetbe járunk, akkor keressük azt a városi vagy a települési léttől nagyon távol lévő elszakadt, és elsőben az ásványvilág, növényvilág, állatvilág alkotta természetet, és kevésbé az emberi beavatkozásnak a nyomait. Bár tudjuk, hogy a táj az az ember és a természet együttműködésében alakul, és ma Európában kevés olyan ős természet van, amire azt mondhatjuk, hogy ember még nem érintette. Tehát ez a különbség a történeti kertek, vagy a kertalkotások, vagy a kert örökségünk helyszínei között, hogy ott valakik a történelem során egy adott pillanatban megálmodtak egy fallal körülvett, bekerített világot, amelyben a természet, a művészet, a tudomány kapcsolódik egymáshoz. Tehát az embernek a kreativitása, a gondolkodása, a világképe olyan eszközökkel kerül kifejezésre, ami a természet elemeiből tevődik össze, és átmegy az egész egy művészi transformáción, átalakulásán.

0: változáson vagy átalakításon.
1: Az a pillanat megvan neked, amikor először megragadott egy ilyen történeti kert?
0: Én nagyon szerencsés vagyok, mert a szüleim szinte majdnem minden hétvégén vagy a természetbe kirándultunk a családdal, vagy történeti kertekbe vittek el. Én akkor azt nem tudtam, és az első ilyen élményem, nagyon kicsi voltam, az Alcsúti kastélykert nagy platánfája volt, ahol megérintett, tehát gyerekkori emlékem van arról, hogy megérintett maga az az óriási nagy platánfa, aztán később tudtam meg, nyilván tájépítész lettem, hogy József Nádor, aki a magyar kertművészet, botanika egyik gyakorlója és támogatója is volt, és tulajdonképpen az idei év az ő emlékéve is lesz, és készülünk is az általa létrehozott történeti kertek bemutatására, hogy az tulajdonképpen nem egy természeti környezet, hanem hogy ott valaki azt valamikor odaültette. Tehát például a platánok megjelenése Magyarországra az József Nádorhoz kötődő, hiszen ő hozta be és honosította. Ma nekünk teljesen természetes, hogy a nagy parkjainkban, Margit-sziget, fasorók, közterek, közparkokban ott állnak ezek a csodálatos külhoni növények.
1: És nektek a munkátok részéhez is tartozik mindennek az ápolása, ugye az épített örökség, a természeti örökség, és amikor én így végig gondoltam ezt, hogy mi mindenről is tudunk veled beszélni, azért itt rengeteg szakma találkozik. A tájépítész, a kertészmérnök, maga a kertész, a botanikus, a művelődés történész, szóval ez egy rendkívül sok szakmát átölelő terület.
0: Igen, hát látjuk a történelem során, hogy az első nagy reneszánsz kertalkotók, azok nem kertépítészek voltak, vagy építészek, van művészek, hiszen mondjuk Leonardo építész is volt, festőművész is volt, kerttervező is volt, technikai berendezések tervezője, ma biztos iparművésznek hívnánk, vagy formatervezőnek, tehát amikor még minden így egybe volt, és nem különböző szakágakra oszlott, és ma azt gondolom, hogy az a feladata egy tájépítésznek, aki egy ilyen csapatot tud összefogni, hogy mindazok a tudások megint egységé tudjanak formálódni. Tehát mindenképpen egy közösségi csapatmunka, akár egy kertnek a megtervezése, kivitelezése, létrehozása, de magának akár a történeti kertjénknek a fenntartása is, hiszen ez egy élő, eleven organizmus, aminek saját maga története van, ebbe a történetbe befűződnek családok történetei, történeti korszakoknak az eseményei, hiszen nagyon sok történés zajlik a történelem során a kertjeinkben. Tehát gondoljunk csak Mátyás király visegrádi kertjeire, ahova elhívta a követeket, pont azért, hogy azok beszámoljanak mindarról a központi gazdagságról, és nagyon innovatív újdonságról, amit ő elsők között valósított mekkora reneszánsz kertként a Mediciekkel párhuzamosan. Tehát nagyon izgalmas történetek, akár diplomácia történet is kapcsolódik ezekhez a kertekhez, vagy mondhatjuk, hogy akár azok az arisztokraták, akik kastélykertekben nőttek fel, vagy egyik generáció átadta, mind ezt az örökséget továbbfejlesztette és ápolta, és hagyta örökül. Most szervezünk tavasszal, mindig szervezünk egy nemzetközi konferenciát, és pont az lesz az idei konferenciánknak a tartalma, hogy a történeti kertek, mint a tudásközpont helyei, tehát minden olyan új, innovatív, technikai, tudományos, botanikai dolog megjelenik ezekbe a kertekbe. Hiszen az emberben benne van az, hogy érdeklődik a érdekességek, a kuriózumok iránt, de egyben egy kísérlet is, hogy vajon az ottani klímába és abban a helyzetben be lehet-e helyezni, lehet-e integrálni. Ma különösen azért is fontosak ezek a kertek, hiszen ott egy genetikai állománya is van azoknak a növényeknek, és pláne most ebbe a klímahelyzetbe a mai szakemberek számára is egy olyan tudástár, amit fel is kell használni. szolgáljunk a jövő kertjeinek a tervezésében és fenntarthatóságában.
1: Hát különösen azért, amit most említed, ugye egész más ma fenntartani egy ilyen kertet, mint korábban fenntartani, egész más lett a klíma, egészen más a hozzáértés vagy hozzá nem értés, tehát egy másik világban élünk már. Hallottam vagy olvastam nem is olyan régen, hogy ma már az örökzöldeket is találócsolni kell télen, tehát hogy most annyira megváltozott a klíma, hogy ehhez is alkalmazkodni kell. Nektek is alkalmazkodni kell egy-egy kert tervezésénél, vagy annak az újraélesztésénél.
0: Igen, és a szakma mindig a kihívásokra keresi a választ, ezért indítottunk is a tájépítész képzésben egy posztgraduális képzést, aminek az első évfolyama pont most végzett, ökológiai és történeti kert fenntartó szakmérnök, mert muszáj előre menjünk, előre gondolkodjunk, hiszen a kertjeink olyan örökségek, amelyek csak akkor maradnak fenn, hogyha a mi generációnk, vagy az a közösség, akire rá lett ez bízva, az tovább örökíti. Gondoskodni kell róla.
1: Említetted imént néhány mondattal ezelőtt a reneszánsz idejét, és hogyha mondjuk elképzelek egy reneszánsz kertet, hogy megjelenik mondjuk egy barokk kert előttem, amit minthogyha vonalzóval, szögmérővel, körzővel rajzoltak volna, és mondjuk egy angol kert, ami teljesen más üzenettel bír, sokkal inkább érzi azt a látogató mondjuk egy ilyen angol kertben, hogy szabadabban a természethez közelibb módon élnek ott a növények, akkor mit tudnak nekünk üzenni ezek a kertek? Hogyan készülhet föl mondjuk a látogató egy-egy ilyen kert befogadására?
0: Azért izgalmas ez a kérdés, mert egy időutazás is valójában egy ilyen kertlátogatás. Sokat lehet előre olvasni, hiszen a mai gondolkodásunkkal, vagy abból kiindulva nehéz megérteni, hogy miért nyírta, ma azt mondanám, hogy feleslegesen nyírta rengeteg munkával, akkor annak a kornak a gondolkodásmódjába, szépségideájába, társadalmi kifejezésformájába,
1: életstílusába, filozófiájába, igen.
0: Öltözködés, viselkedés, azt lehet mondani, hogy annak a kornak a rekreációs szokásainak voltak a helyszínei ezek a kertek, és akkor tudjuk megérteni, hogy egy picit az időbe utána olvasunk, belegondolunk, és majdnem minden ilyen helyszínnek van egy helytörténete, családtörténete, nagyon érdekes, hogy kik voltak, akik motiváltak voltak abba, hogy egy-egy ilyen birtok központot kialakítsanak, és hogy milyen gondolkodásmódot képviseltek.
1: És hogyha egy picit mondjuk távolabbra nézek, ha most magam elé képzelek egy japán kertet, akkor ott a kövek, a sziklák, a víz, az a festői táj, ami számomra egy picit egyébként merev, vagy statikusabb sokszor, ugyanakkor a víz ezt tudja ellensúlyozni, szóval ők teljesen másképp gondolkodtak a világról, és milyen fontos, amikor mondtad előbb, hogy ez akár a kultúrának, a diplomáciának is lehet egy ilyen hasznos építő eleme, hogy így megismerjük a kultúrákat. A japánok inkább festményként tekintenek egy kertre.
0: Igen, azt hiszem, hogy a japán kert a leginkább a filozófia területén van, és a legabstraktabb filozófiai gondolatoknak a kifejezője, tehát valójában ott tudnám azt mondani, hogy egy műalkotás a kert. Nyilván az európai kertekre is nagyon nagy hatással van, de teljesen más az európai gondolkodás, a lélek, más a filozófia, ugye ez a keresztény alapú filozófia, és ezért is érdekes, amikor különböző országokba elutazik az ember, akkor javaslom mindenkinek, hogy nézze meg annak az országnak, vagy annak a területnek a kertkultúráját, mert a kerten keresztül megérthetjük, hogy hogyan élnek, hogyan gondolkodnak. Úgy szoktam kifejezni, hogy ez valójában az ember világképének, a természeti világhoz való kapcsolódásának az eszenciája, tehát, hogy egy sűrítménye, és ezért nagyon izgalmas a kertbe járni, és a kertturizmus azért is került most az elmúlt időszakba, főleg a COVID után ilyen kiemelt szerepkörbe, mert az emberek nagyon sok információhoz jutnak, de nem tudják magukba fogadni, mert nincs amire felfűzni. Ha az ember elmegy egy történeti kertbe, akkor egyszerre lesz történeti információk, természeti, családtörténeti, tehát, hogy egyszerűen kinyílik egy olyan világ, amely segít megérteni, hogy az ember mire képes, milyen gazdag, és hogy milyen fantasztikus lehetősége van az embernek, hogy ilyen módon képes a természet együttműködve csodálatos helyeket létrehozni.
1: Most mindaz, amit meséltél, elindította megint a fantáziámat, és Dél-Spanyolország jutott eszembe, ott ezek a morkertek, hogy tényleg mennyi mindent megtudhatunk általuk is.
0: Így van, és ami a legfontosabb, hogy ezek mögött pont a morkertek az egész európai kertművészetnek a technikai oldalát rejtik, tehát az az öntözőrendszer és víz háztartási rendszer, ami a kerteknek a vízellátását ellátja, a későbbi korokban, reneszánsz, barokk, stb., az mind ezeken az elveken keresztül, ami tényleg a mór kertekben jelenik meg, a keleti, egészen a perzsa kertművészet technikai tudástárát, kultúrákon keresztül továbbadja. Tehát, hogy ez fantasztikus dolog. Én azt gondolom, hogy a kertművészet az a nyelv, amit mindenki megért, anélkül, hogy kellene róla beszélni.
1: Hogyha arra kérnélek, hogy emelj ki történeti kerteket, akkor mik a szíved csücskei? Tudom, hogy nagyon nehéz ilyet kérdezni, de talán mondjuk, ha a történeti kertek európai útvonalát megemlítjük, amiben most 4 hazai helyszín is bekerült, akkor akár kezdhetjük velük is a felsorolást, meg hogy mit jelent egyáltalán maga ez az egyesület, ez a szövetség, ez az együtt gondolkodás.
0: Hát igen, amikor a Magyar Kertőrökség Alapítvány megalakult, akkor mi nagyon fontosnak tartottuk, hogy mindazokhoz a nemzetközi szervezetekhez kapcsolódjunk, akik hasonlóan arra hivatottak, hogy a kertőrökséget, a történeti kerteket megismertesse széles körben a társadalomban, hogy képviselje, hogy hálózatba fűzze, hogy felmutassa a saját értékeit, és együttműködjön, mert ugye ez mindig is így volt, és ezért lettünk tagjai az Európa Tanács kulturális útjain belül a történeti kertek útjainak, és hát amikor delegálhattunk kerteket, akkor 4 kertet delegáltunk, a Eszterházi Fényes Miklós által létrehozott nagy eszterházi barokk rokokó kertet, kevesen tudják, hogy Európa második legnagyobb barokk kertje, Gödöllőt, szintén azért fontos, hiszen nagyon sok olyan emlék kötődik hozzá, ami a magyar történelemnek jelentős része, és a barokk és tájképi kerteknek a helyszíne, itt most a Sziszire is gondolok, és nagyon népszerű is, hiszen ez vonzza az embereket. A harmadik a Fehérvár Csurgói Károlyi kastély, hiszen ott az az izgalmas, hogy még a kertet alapító és gondozó család alapítványa viszi tovább tradicionálisan, már nyilván a rendszerváltozás után visszatérve ezt az örökséget, amit úgy is fogalmaznak meg, hogy ez egyben egy olyan szellemi hagyaték is, ami nagyon sok mindenkit érdekel, és ott kertészeti, kertművészeti napokat szerveznek, és népszerűsítik. És a negyedik kert, amit sikerült ebbe a szervezetbe bevonni, azt lehet mondani, az Európa térképre feltenni, az Vácrátót, amely egyben történeti kert, másrészt meg az egyik leggazdagabb nemzeti botanikai gyűjteményünk, kiváló szakemberekkel, csodálatos gyűjtemény, és azt gondolom, hogy a látogatószám is alátámasztja, hogy minden évszakban kedve lehet az embernek oda menni, és mindig tanul valamit, sétálva, szemlélődve, tehát nem tankönyvből, nem kötelezően, hanem a tanulásnak, inkább úgy mondanám, a megismerésnek a legkönnyedebb és legerősebb átélésével és tapasztalásával. De hát azt gondolom, hogy fiatalokat is a kerten keresztül a legkönnyebb tanítani.
1: Könnyű volt-e kiválasztani ezt a 4 helyszínt, illetve Mekkora az a tárház? Azt tudjátok pontosan, amiben keresgélhettetek, vagy amiből válogathattatok itthon?
0: Igen, mert szerencsére mi egy olyan iskolának vagyunk, tájépítészek a tanulói és aztán gyakorlói, ahol mindig is Ormos Imrétől kezdődően Műcsényi Mihályon és Orsi Károlyon keresztül a kerttörténet, a történeti kerteknek a fontossága az beépül az oktatásba, így a hallgatókkal is nagyon sok a Kárpát-medencei kertnek a felmérése zajlik, a történeti leltározása. Több mint 4000 kertről biztosan tudhatunk, de nyilván ennek nagy része elpusztult, különböző kategóriák vannak, de azért megállapíthatunk egy jó erős 200 kertet, ami mégiscsak hordozza, ha nem is teljesen jó minőségben, de mégis azt a kompozíciót, azt a szépséget, vagy azt a kort, ami jellemzi. Úgyhogy nagyon nehéz választani, és hogy mindig megkérdezik, hogy melyik a kedvencem, mindig az, amelyikben éppen sétálhatok, de gondolom ezzel többen is így vagyunk, mert mindig a adott hely megnyílik, hogyha mi csendben, figyelemmel, lelassulva, a részletekbe kapaszkodva átadjuk magunkat ennek a folyamatnak, ennek az érzékelésnek, hiszen a természetnek a hangjai, a színei, az illatai abban a pillanatban kiszakítanak minket a nagyon erős racionalitásból, és egyfajta művészi érzékelés és tapasztalásnak a lehetőségét nyújtják nekünk.
1: Nos, akkor, hogy turistaként, látogatóként hogyan élhetjük át mindezt, azt rövidesen megbeszéljük Ágnessel. Rövid szünetet tartunk most, kedves hallgatók, és a zene után várunk benneteket vissza.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Koltai Róbert vagyok, magam is szívesen hallgatom, hallgassátok ti is a Rádió Cafét.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Az óra ketyeg. Megvan már, melyik napra jössz a színre? Szerda, csütörtök, péntek, szombat. Egy biztos. Július 14-e éjfélig még a legjobb áron csaphatsz le a napi jegyedre. Ne fizess többet feleslegesen. Biztosítsd be a nyár legjobb pillanatait most. Irány a szín.org. A szín.org.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Egy életem. Babi Kedit és vendégei a Rádió Cafén.
3: Kedves hallgatók, az Egy életem műsorát halljátok, amelyben ma a beszélgető partnerem dr. Herceg Ágnes tájépítész, a Magyar Kertörökség Alapítvány elnöke, és a beszélgetésünk további részét most a kert turizmusra vezetjük át, hiszen említette Ági az első rész végén, hogy amikor nyugodtan, csendben, meghitten átadjuk magunkat ennek az élménynek, akkor hogyan válunk befogadóvá, és sokszor az az érzésem, hogy a mai embernek problémája van azzal, hogy lelassuljon, hogy fölvegye ezt a tempót, amit mondjuk egy kert diktál.
4: Mindenkinek azt hiszem van tapasztalata, hogy egy a napi ritmusból, szokásrendszerből, hogyha ki akar szakadni, elutazik valahová, hogy mennyi az az idő, amíg így átáll valójában annak a helynek a ritmusára, hosszú, vagy a karakterére, de ez pont a parkoknál nagyon rövid. Hogyha belépünk a kertkapun, már eleve egy olyan erős élmény halmaz hat ránk, ami nem is tudatos, hanem egyszerűen, és amire mondjuk a kastély kertből a kastélyig eljutunk, egy teljesen más kozmikus összefüggésbe kerülünk. Tehát ott élhetjük meg, hogy a természet az valahol az ég és a föld között van, és hogy ebbe az ember milyen fantasztikus karmesterként tud benne lenni, mert egy jó kert az harmonikus, az befogadó, és abban a pillanatban az embert nyitottá teszi. Tehát azt lehet mondani, hogy egy nagyon gyors átalakuláson megy keresztül az ember. Tehát egy ilyen gyorsítóba kerül bele,
3: pont hogy lelassuljon.
4: Hogy lelassuljon. Igen, igen.
3: Azt olvastam, hogy a turistáknak körülbelül a 90%-a az, aki szabadidős látogatóként spontán módon kerül be egy ilyen környezetbe, és nagyon kevés az a turista, aki azzal a céllal, azzal a motivációval indul, most relatív kevés, hogy ő kifejezetten mondjuk egy ilyen kertörökséget szeretne megnézni. Viszont valóban így van, hogyha már arra sodorta az útja, vagy az egyéb látnivalók, mondjuk egy kastély, akkor az motiválhatja arra, hogy bejárja a környezetet. De jó, hogyha van olyan épített kert is, ami kifejezetten csalogatja a turistákat. Ilyenre tudsz példát mondani, ahol nagyobb ereje van mondjuk magának a kertnek?
4: Én azt gondolom, hogy nagyon erősödik, bár én turisztikai szakember nem vagyok, de nagyon sokat dolgozom kiváló turisztikai szakemberekkel, de a világ nagyon sok helyen jártam, mint turista. Én szakturista vagyok, és a családomat is ugye erre azért bizonyos értelemben rákényszerítem, hogy akkor még legalább 3 kertet megnézünk egy városban, de ettől függetlenül, akinek más érdeklődése van, mondhatjuk, hogy a kert turizmus ez előre tört. Tehát az érdeklődés nem spontán, hanem nagyon sokan megtervezik, hogy na, hogyha eljutunk egy adott helyre, akkor nézzük meg ezeket a történeti kerteket, hiszen ez ugyanolyan, mint egy nagy múzeumi gyűjtemény, tehát hogy most én bemegyek a Louvre-ba, vagy a madridi múzeumba, akkor persze, hogy bemegyek a madridi botanikus kertbe, vagy a nagy parkokba. És ez azon is múlott, hogy a szakma és a turizmus szakma, ez találkozott, és magában a turizmusban is sokkal nagyobb helyet kap, a kertturizmusnak a kiajánlása. Mert hogy ez egy olyan élmény, amivel gazdagodik a kínálata a turizmusnak, és a kutatásaink alapján is látjuk, hogy a célzott kertturizmusban résztvevők száma növekszik. Ezért vállalkoztunk arra, hogy tagja vagyunk az International National Trust Organizationnek is, ugye a nagy nemzeti trustnak a külső körébe, ahol mi nagyon sok szakmai segítséget és tapasztalatot kapunk az angoloktól, akkor már több száz éves hagyománya van magának a kertturizmusnak, gondoljunk csak a Grand Tourokra, amelyeknek a nagy célpontjai többek között a Villa d'Este és a többi itáliai kert, helyszín, de sorolhatnám még, de mondjuk ez volt ugye a kert történetben a nagy vonzó, Firenze és a Medici kertek, és igazán azt gondoljuk, hogy ma az lesz a feladat, hogy a magyar kertörökségünket is hálózatba szervezzük, hogy ennek a hálózatnak a kertek is lehessenek tagjai, és a látogatók is lehessenek a tagjai. Ugye most ezen dolgozunk, és tulajdonképpen maga a média nagyon sokat segít abban, hogy az emberekhez eljusson ez az ismeret, ez a tudás, és választhassanak, hogyha egy adott helyre utaznak, hogy akkor abba beleférjen egy kert élmény, ami mindenki számára felüdítő lehet.
3: Valóban én is azt látom, hogy ez az arány, amit én mondtam, hogy spontán térünk-e be, vagy pedig kifejezetten ezzel a szándékkal indulunk, kezd átfordulni. És különösen igaz ez talán a Covid óta, amikor azért nagyon megváltozott a szemlélet az embereknek. És elkezdtük saját környezetünket is felfedezni, én saját magamról is tudom.
4: Azt látjuk, hogy a belföldi turizmus az nagyon megnőtt, és ebben a belföldi turizmusban jelennek meg ezek a nagyon értékes pontok. És igazán még talán annyit fűznék hozzá, hogy a kertturizmus az azért is jó, mert amiről az elején beszéltünk, hogy nagyon sok mindent megtudunk egy helyről, egy országról. A kultúrájáról, tehát hogy olyan üzeneteket tud közvetíteni magunkról is, ami azt gondolom, hogy fontos, hogy azokat az értékeket közvetítse, anélkül, hogy ez valami nagyon direkt módszer lenne.
3: Igen, amennyit én tudok egyébként a kertlátogatókról, vagy akik szívesen keresik fel kertturistaként ezeket a helyszíneket, ők főleg középkorúak, vagy mondjuk idősebbek, akik hajlandóak többet költeni, tehát mindenféleképpen a turizmusnak ez előnyére lehet. Hajlandóak nem a főszezonban utazni, és ahogy te is említetted, hogy szinte minden évszakban egy kert tud mutatni újat, ez megint csak a turizmus előnyére válhat, az is, hogy visszatérő vendégek. Hát ez mind-mind olyan szempont, ami úgy gondolom, hogy a turizmust is serkentheti, tehát lehet egy multiplikátor hatása a turizmusra.
4: Főleg olyan régiókban, ahol vannak értékek, de egyszer megnézi az ember, és nem tér vissza. Na most egy kert nálunk 4 évszakos. Tehát egészen más egy tavaszi kertnek a hangulata, ahol előjön például Alcsúton a hóvirág, majd jeliben a rododendron virágzás, és itt tulajdonképpen ezek az eseménynaptárok, hiszen itt együtt dolgozunk a turizmus szakembereivel a kommunikációnkban is, hogy évszakokba bemutassuk, hogy hova érdemes elmenni, hogy éppen annak a kertnek mi az a legizgalmasabb vonzereje, és aki egyszer elment, az vonzódni fog, hogy megnézem ősszel egy őszi lombszínben. Tehát, hogy igenis egész évben látogatható, és hát azt szoktam mondani, hogy egy Schönbrunni kastélyba egyszer az ember bemegy a családjával, a 3. szoba után a gyerekek már nehezen viselik, de a kertbe bármikor, és bármennyi időt el lehet tölteni. Tehát ezt itt azt gondolom, hogy bővíteni lehet a látogatási időt és a rendszerességet, hogyha kerteket ajánljuk, ha még programok is szerveződnek a kertbe, művészeti programok, koncertek, vagy éppen kerti sétavezetések, ahol egy szakavatott ember tud minket végigvinni. Nagyon fontosak az iskolák látogatásai, hiszen olyan művészetpedagógiai, környezetnevelési programokat is lehet a kertekbe nyújtani, és ezáltal egy szabadtéri oktató helyé is tud állni a kert. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy szinte minden generáció számára, és nem a legdrágább, sőt, szinte azt lehet mondani, hogy nagyon sok kert, amelyik nem zárt és nem belépőjegyes, hanem mondjuk a kastíllyal együtt, ez tulajdonképpen nem jelent olyan plusz költséget a látogatónak, viszont annál nagyobb élményt.
3: Említetted a vezetett sétákat. Saját magamról tudom, hogy ha elmegyek egy múzeumba egy kiállításra, és megnézem egyedül, vagy a családommal, egészen más élménnyel megyek haza, mint amikor egy tárlatvezetésen mondjuk a kiállításnak a kurátora mesél azoknak a képeknek a hátteréről, a korszakról, bármi egyébről. Ugyanez lehet egy ilyen vezetett séta alkalmával is, sokkal többet adhat.
4: Igen, és különböző területeket, tehát például botanikai, dendrológiai sétákat is lehet vezetni. Ugye mi közösen más szervezetekkel szervezünk ilyen ki mit tudod, az is különböző történeti kertekben zajlik, növényismeretit. És így az érdeklődésüknek megfelelően az emberek, van akit a botanika vonz, a növényismeret vonz, van akit inkább a művészettörténet, vagy éppen a művelődés történeti vonatkozások, a történetek vonzanak, tehát hogy nagyon sokféle érdeklődést tud egy-egy ilyen tematikus vezetés segíteni.
3: Mi az, amit a látogató hazavihet magával egy-egy ilyen sétáról, és most nem a növényekre gondolok, meg a termésekre, hanem arra az inspirációra, amit azért nem tudok nem észrevenni a környezetembe, hogy ma egyre több ember nyit a kertészkedés felé. Egyre több ember követ olyan influencereket, mint ahogy te is mondtad, hogy a média hatással lehet ránk a kertek bemutatása kapcsán. Szóval egyre több olyan indítatást látok az emberek, hogy saját maguk körül teremtsék meg azt a milliót, ami számukra kedves, ami megnyugtató. Szóval mit lehet átültetni ebből a mindennapokba?
4: Hát igazán a kert az egyszerre szakrális és profán hely. És ezért. Én azt gondolom, hogy igen, így tudom legtömörebben megfogalmazni. Kicsit kifejtem, az azt jelenti, hogy visszavonulok önmagamba, de mégis kinyitok a világ felé, a természet felé. Ez, amiközben én a kertemet művelem, én művelődök. Tehát, hogy ez magának a tájnak a sajátossága, hogy amikor az ember belenyúl a földbe, és együttműködik a növényi állatvilággal, vagy az embertársaival, akkor ez a művelődési folyamat. Tehát, hogy ez egy olyan, mint egy alkimiai folyamat, hogy miközben én átalakítom az anyagot, a körülöttem lévő világot, én magam is átalakulok. És azt gondolom, hogy ma ebbe az individualizálódott, nagyon technikai civilizációnkban belül érzi az ember, hogy ezt a ős kapcsolatnak egyik ilyen kis szigete, még egy gang kertészet is. Nekem nincs kertem, hanem a gangomat teszem tele mindenféle cserepes növényel, és az is be tudja hozni. És én azt gondolom, hogy azoknak a nagyon nagy tudású, nagyon karizmatikus kollégáknak, akik úgymond ma influencerei a témának, azok segítik az embereket, hogy te is tudod. Mindenki kezdjen bele. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó dolog.
3: Azt elárulod nekünk, hogy mi minden van a te gangodon?
4: Fú, hát a szomszédok már nem félnek. Kísérletezem mediterrán növényekkel, a mirtusz, a babér, az eukaliptusz, minden, amit lehetséges, és minden. Tehát paprika, fűszernövények, mindig van petrezselyemen friss, pedig tényleg ez egy belvárosi gangnak az erkélye. És
3: sokan vannak ezzel így, hogy ez a lehetőségük, igen, és ott is meg lehet teremteni.
4: Így van, így van. És azt gondolom, hogy ezzel az ember példát is teremt, mert amikor én elkezdtem, még csak én raktam ki, most meg kell nézni a házba, hogy már hányan rakják ki a cserepüket, és azt gondolom, hogy ebben az a feladatunk, hogy az embereknek segítsünk, hogy vissza tudjanak kapcsolódni ebbe az ősi kapcsolatba a természettel, vagy ezzel az egész természeti teremtett világgal, vagy az ember által megformált kultúr környezettel, vagy tájjal, és akkor a békesség megszületik az emberekben. Tehát idegesen nem lehet kertészkedni, gyűlöködve nem lehet kertészkedni, csak szeretettel lehet kertészkedni.
3: És most eszembe jutott a művészet, hogy mennyi ága foglalkozik a kertekkel, a zene, az irodalom, a festészet. Talán éppen Moni mondta, hogy éppen a virágok miatt lettem festő, igen, vagy valami igen. ilyesmi mondása volt, ha nem lennének virágok, nem festenék.
4: Igen.
3: És neki úgy tudom, hogy volt is egy virágos kertje.
4: Hát hogy ne. Így van, a Zsivelnik kertjét, azt úgy alakított, hogy azt festette folyamatosan. Ugye az alapítványunk nagyon sok konferenciát szervez, és több konferenciánknak pont ez volt a témája, hogy a kertművészet és a zene kapcsolata, a kertművészet és a festészet, a kertművészet és irodalom. Az irodalom.
3: Igen.
4: És azt gondolom, hogy ez is közelebb hozza az embert. Nem is gondolnánk, hogy mennyi olyan neves művész van, akinek meghatározó, inspirációs helyszíne volt a kert. Most éppen egy külföldön kiadott könyvet olvasok, az írók kertjét, Tolstojtól kezdve Agatha Christie-ig, tehát hogy teljesen meglepő, és hogy mit jelentett számukra az, hogy kertjük volt, és hogy ott dolgoztak, és ott inspirálódtak. Nyilván vannak a kertes impressionisták, de ez a magyar festészetben is megjelenik, akiknek kertjük volt Ripronai, vagy akik kertekben jártak, kerteket festettek, mert a kerten keresztül tudták kifejezni a kapcsolatot, a természetnek a jelenségeit nyilván, ha megnézzük a Magyar Nagybányai Festőiskolát, vagy bármelyiket, úgyhogy nagyon-nagyon szoros kapcsolat. Ugye Eszterházával nagyon szoros kapcsolatunk van, minden ősszel ott szervezük a Mőcsényi kertművészeti konferenciát, és egyik évben pont Eszterháza és a zene, vagyis a magyar kertművészet és a zene kapcsolatát taglaltuk. Nyilván Haydn-nak az életművel kapcsolódik oda, de hát kiderült, hogy nagyon sok mindenkinek a művészetében inspiratív volt. Tehát gondoljunk csak Liszt-nek a Villa d'Este című tételeire, ahol az a csodálatos itáliai reneszánsz kertnek a vízjátéka adta az ihletet.
3: Ági, nagyon-nagyon elrepült az időnk, de egy kérdést nem hagyhatok még ki. Mi lesz a következő generációval? Mi lesz az utánpótlással, a tájépítészekkel, a kertészekkel, a botanikusokkal, a mai fiatalok? Mennyire nyitnak, mennyire vonzódnak, a kézi munka az mennyire került előtérbe? És akkor eszembe jut a Grand Tour, amikor mondtad ugye, hogy Európát járták az arisztokrata fiatalok, meg a királyok utódai, hogy megismerjék a világot, főleg ugye Itália, és ott is az építészet része volt a kertépítészet is. Szóval, hogy mi ma hogyan állunk az utánpótlás csapattal?
4: Nagyon jó a tájépítészképzés nemzetközileg.
3: Igen?
4: Magyarországon így van. Nagyon hosszú időre nyúlik vissza a képzésünk, tehát azt gondolom, hogy van utánpótlás, nagyon jó képességű fiatalokkal. Kertészmérnökökre is ugyanez vonatkozik. A kertész szakmában is csodálatos fiatalok vannak. Minden nemzetközi kertépítő versenyen a magyar csapatok díjat hoznak szakiskolákból. És nem tudjuk, tehát ezek olimpikonok, ezek a fiatalok, akik lelkesek, tehetségesek, fantasztikus tanárokkal, természetesen minden ilyen dolog mögött ott vannak a tanárok, és nekünk célunk az, hogy mindezeket a kezdeményezéseket felkaroljuk, és hogy kitaláljunk egy olyan pályamodellt, amivel megint a kertész és tájépítész szakma arra a helyre kerül, ahol ez volt a háború előtt. Tehát egy főkertésznek lenni, az egy nagyon magas társadalmi rend volt. De mondjuk ez még Firenzében mindig így van, hogy a Boboli kertnek a citrus gyűjteményét 30 éve egy ember vezet, és előre köszönnek neki a városban, mert tudják, hogy ő a citrus kertek fő tudora, és minden citromról tudja, vagy citrusról, hogy melyiknek mennyi vizet kell önteni minden nap.
3: És tekintélye van.
4: És tekintélye van. Tehát azt gondolom, hogy ezt a tiesztésítéssel és államosítással lerombolt, nagyon magas, európai szinten álló kertész, tájépítész vagy kertművész szakmát kell újra fiatalok számára vonzóvá tenni, hogy meglássák benne a lehetőséget és kiteljesedjenek.
3: Ági, a mi műsoridőnk most véget ér, de akkor folytatjuk majd a következő generációval. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, nagyon örülök, hogy a vendégem voltál, és azt hiszem, hogy inspirál
4: Nagyon szépen köszönöm, és mindenkit bíztatok, hogy irány a kert.
3: Kedves hallgatók, nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket. Dr. Herceg Ágnes tájépítész, a Magyar Kertörökség Alapítvány elnöke volt a mai vendégem. Aki lemaradt a műsor egy részéről, az visszahallgathatja a Spotify-on az Egy Életem csatornámra keresve. Búcsúzik a műsorvezető, Babik Editet hallottátok. Sziasztok!
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Ez a hátralévő életed első napja. Egy életem. Babik Edit magazin műsorát hallottátok. Megtaláljátok a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: A világbajnokságon a gólokért szurkolunk. A sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
2: Fokozott óvatosság szükséges a szabad vizeken, ételkezési szünet kezdődik szerdán, altiszteket avatott a honvédség, Demeter Tia vagyok. Fokozott figyelem és óvatosság szükséges a szabad vizeken. Fontos, hogy mindig kijelölt helyen fürödjünk, és ne távolodjunk el nagyon a parttól. A gyerekekre pedig fokozottan figyeljünk, mondta rádiunknak Illés Zoltán vízimentő.
3: Lehetőleg a gyermeket soha ne engedjük egyedül a vízbe. Ha baj van, majdnem biztos, hogy nem elég, ha a szülő a partról figyeli a gyermeket. Ha csak egy olyan példát hozok, hogy elmerül egy gyermek, és valamiért nem tud följönni a víz felszínére, a szülő mire bemegy a vízbe és elkezdi keresni, sajnos megvan az esély annak, ugye a tájékozódási pontok hiánya miatt, hogy nem fogja tudni hol keresni. Én most nyílt vízről beszélek, olyan helyről, ahol nem átlátszó víz, és nem látom, hogy mi van a víz alatt. Ha a szülő bent van a gyermekkel, abban a pillanatban, ha bármilyen baj van, meg tudja fogni a gyermeket, és tud neki segíteni.
2: Ítélkezési szünet kezdődik szerdán a bíróságokon. Augusztus 20-áig főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat, ugyanakkor soron kívüli ügyekben ez idő alatt is dönthetnek a bíróságok. A büntető eljárásokat az ítélkezési szünet nem érinti, és a kezelőirodák is nyitva maradnak, így az ügyfelek továbbra is intézhetik ügyeiket. A polgári ügyek többségében a szünet ideje nem számít bele az eljárási határidőkbe. Altiszteket avatott délelőtt a Magyar Honvédség a budapesti Hősök terén. Minden eddiginél többen, csak nem 500-an tettek ünnepélyes esküt. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter beszédében kiemelte, az altisztek jelentik a honvédség gerincét. Ez az egyik, hanem a legfontosabb beosztás. Könyvekkel a világ körül. Ezzel a címmel indított nyári olvasási kihívást a Magyar Földrajzi Múzeum. A kezdeményezés célja, hogy a magyar és a nemzetközi utazási irodalom kötetein keresztül távoli tájakat, idegen kultúrákat mutasson be az olvasóknak. A résztvevőknek legalább 3 kötetet kell elolvasniuk a szeptember közepéig tartó kihíváson. A kiválasztott művek közül egynek Balázs Dénes, földrajztudós, múzeum alapító munkájának kell lennie, egy másiknak pedig egy tetszőlegesen választott női utazó írásának. A kötetekről rövid szöveges ajánlást kell készíteniük a résztvevőknek. Estére az ország nagy részén kitisztul majd az ég, holnap azonban ismét többször zavarják megnövekvő gomoly felhők a napsütést. Számottevő csapadék nem valószínű, de helyenként zápor, zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős az északias szél. A hajnali 10 és 18 fokos minimumok után holnap napközben 23-32 fok körüli csúcsokra számíthatunk majd. Északkeleten és a keleti ország részben maradhatnak 25 fok alatt a maximum értékek.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
0: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Korábbi műsorunk ismétlése következik.

0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Ki vezeti egy családban otthon az egészséggel kapcsolatos döntéseket? Mikor válik az észrevétlen feladatból egy teljes fejben futó rendszeré, és közben hol van ebben a rendszerben maga a nő? A mai vendégem a tanári, tanítói pályáról, nemzetközi iskolai háttérből érkezett egy egészen más világba, az egészségtudatosság, a termékfejlesztés, a kommunikáció és a márkaépítés területére, és sok mindenről fogunk beszélgetni, váltásról 40 felett láthatatlan női terhekről, közös munkáról, párkapcsolati dinamikáról, de ne szaladjunk ennyire előre. Vendégem a stúdióban Blahó Ágnes, a Stilla Drops társ alapítója. Ági, örülök, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Köszönöm szépen, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: És annyit mondjunk el a hallgatóknak már most, hogy a férjeddel 4 gyereketek van, most már együtt dolgoztok, és egy márka társ alapítója vagy, ahol a családi tapasztalat, a tudatosság és sok minden összeállt egy egészé, de mielőtt belemegyünk a vállalkozás építés részleteibe, induljunk onnan, hogy azért egy biztos, stabil tanári pályáról érkeztél egy teljesen más világba, de mi volt az a pont, vagy az a pillanat, amikor úgy érezted, hogy neked váltanod kell?
2: Hát a 40-es éveim elején éreztem azt, hogy már jó ideje tanítok, nemzetközi iskolában tanítottam, ahogy mondtad, ez egész másfajta lehetőségeket adott nekem, mint tanárnak, amit tudtam, ott elértem ezen a pályán. Egy kényelmes munka is volt, úgymond a gyerekek mellett, amikor kicsik voltak, nem volt nehéz megoldani, hogy a szünetekben ki legyen velük. De ugye a 40-es éveimnél már a gyerekek nagyobbak voltak, és én meg azt éreztem, hogy egy picit belefáradtam ebbe a pályába, és szeretnék váltani. Nem tudtam teljesen, hogy mit szeretnék csinálni. Alapvetően egy kreatívabb embernek tartom magam, azt a tanári pályán is nagyon jól meg lehet élni. De valami más is szerettem volna csinálni, és akkor volt egy pont, hogy a férjemnek volt egy ötlete, hogy mit szeretne csinálni, és akkor úgymond átcsábított, hogyha még nem is tudom teljesen, mit szeretnék csinálni, de mi lenne, ha vele együtt dolgoznék, nyilván van közöttünk egy bizalmi viszony.
1: Meg hát végig jelen voltál a tervezés fázisában.
2: Így van.
1: Akkor is, hogyha neked nem volt saját határozott karrierváltási terved, valami akkor ott motoszkált.
2: Persze, hát otthon együtt nagyon sokat ötleteltünk, és szüksége volt még egy szövegíróra. És hát ugye én részben azért szövegírást is tanítottam, meg szövegalkotást, régebben jelentek meg cikkeim is, még a 20-as éveimben, és akkor mondtam, hogy hát jó, vágjunk bele, lesz, ami lesz, megnézzük.
1: Mekkora kihívásnak élted meg ezt akkor?
2: Hát nagynak, mert azért egy nyüzsgő iskolai közegből átmenni egy irodai közegbe, ahol kevesen volt vagyunk, az egy nagy váltás. Én nem is tudtam pontosan, hogy mi lesz a feladatom, mi lesz a kifutása, hogy fog menni, úgyhogy hát egy nagy kihívásnak éltem meg.
1: És mielőtt belevágtatok, leültetek, és bizonyos szabályokat azért lefektettetek, hogy ki a főnök? Vagy hogy közös döntéseket fogtok majd mindig hozni?
2: Hát alapvetően elég jó ilyen bizalmi kapcsolat van köztünk, tehát szerintem megbeszélünk mindent. Nekem meg egyértelmű volt az, hogy ő a főnök.
1: Hiszen ez az ő álma volt, ő indult el vele, és te megpróbálod megtalálni azokat a pontokat, hogy hol tudsz ebbe bekapcsolódni és emelni?
2: Igen, így van. Tehát ővé azért a végső szó, de hallgat rá, meg mindig meg szokta kérdezni, mit gondolok, úgyhogy szerintem egymást terelgetjük.
1: Mit adott neked az egyik, illetve a másik világ? Mert hogy tényleg két különböző világról beszélünk itt.
2: Hát a tanári pálya az adott egy stabilitást, ott is megélhettem a kreativitást. Gyermekeim is ebbe az iskolába járhattak, tehát megtanultak jól angolul. A Stilla pedig egy alkotói folyamat. Ugye végig tudom azt kísérni, hogy egy ötletből hogyan lesz egy fizikai termék, és azt a fizikai terméket ugye meg kell tudni eladni, tehát el kell mondani és hitetni az emberekkel, hogy ez tényleg jó, és érdemes erre pénzt költeni.
1: Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy itt egy kézzel fogható dolog az, amivel foglalkozol, igen, még korábban a tudás átadás, igen, ami egy láthatatlan, megfoghatatlan dolog. Természetesen van eredménye, meg látszik az eredménye egy-egy gyermek fejlődésében, de itt azon túl, hogy sokkal kézzelfoghatóbb a dolog, sokkal kockázatosabb is.
2: Így van, ráadásul ugye egy olyan piacon vagyunk, ami nagyon telített is.
1: Telített piacra, igen, belépni nem egy könnyű dolog, tehát akkor itt is volt egy újabb kihívás. Egyébként a tanári múltadból mit hoztál magaddal, ami segíti most

0: a munkádat?
1: Hát mindenképpen az, hogy szöveggel foglalkoztam, elmondani valamit.
0: Tehát hát az emberekhez való kapcsolódás,
1: illetve azt ugye, hogy van valami, és azt elmagyarázni, hogy az mitől lehet jó.
0: És ugye beszéltünk a karrierváltásról arról, hogy megéred benned a váltás ötlete, mire a férjed ezen a módon is elcsábított, de volt benned egyfajta szomorúság, amiatt, amit magad mögött hagysz?
1: Hát nyilván volt, meg egy pici félelem is, ugye, hogy ennek most mi lesz a kifutása, az egy nemzetközi iskolában nem annyira könnyű állást találni itthon. Meg volt bennem egy olyan félszés, hogy milyen lesz együtt dolgozni nap mint nap, hosszú távon. Hogy ez hogy fogja a mi kapcsolatunkat is befolyásolni.
0: Most már 4 éve dolgoztok együtt, tehát most már azért a tapasztalatokról fogunk tudni beszélni. Mikor érezted először azt, hogy ez az új terület már nem egy kitérő, hanem valóban a te utad?
1: Hát körülbelül egy év kellett hozzá.
0: Amíg megszoktad az új szerepkört, a dinamikát, az új csapatban való együttműködést?
1: Igen, meg hogy nekem is hol a helyem ebben.
0: Mekkora csapatotok van most? Nyilván 4 éve indultatok, igen. Tehát egy lassú építkezés sem vagytok túl.
1: Igen, alapvetően kicsi cég vagyunk, 5-en vagyunk, és még vannak külsős emberek, akik bedolgoznak nekünk.
0: Hát folytassuk innen, egy kis szünetet tartunk, de innen folytatjuk a beszélgetést Blahó Ágnessel, a Stilla Drops társ alapítójával beszélgetünk egészségtudatosságról, termékfejlesztésről, kommunikációról és márkaépítésről. Tartsatok velünk, mert hamarosan innen megyünk tovább.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Már is folytatjuk a beszélgetést Blahó Ágnessel, a Stilla Drops társ alapítójával, és hát egy érdekes váltásról, egy karrierváltásról beszélgettünk, onnan indultunk, hogy a tanári pályát hagytad magad mögött a családi vállalkozás építése érdekében, ahol a férjethez kapcsolódtál és dolgoztok együtt, de hát az is fontos ebben, hogy amikor a családi térről beszélünk, akkor egy családban rengeteg minden láthatatlanul működik, és ugye egy 4 gyermeketek van, tehát ezt meg tudod erősíteni. Te mikor vetted észre, hogy az egészséggel kapcsolatos döntések jelentős része nálad fut össze?
2: Hát így van, bár azért nekem szerintem szerencsém van, mert ugye a férjem is nagyon egészségtudatos, ilyen szempontból egymásra találtunk, de...
1: De ez azért inkább a nők feladata, nem?
2: Így van.
1: A családban.
2: Igen. Hát ugye nők azok, akik vásárolnak, szerintem ők azok, akik jobban utána néznek, hogy mit adnak enni, inni, étrendkiegészítőként a gyereknek, kutatnak utána, és hát ugye ez a, nálunk is ugye megjelenik a termék külső kinézetében, hogy egy sokkal nőiesebb vonalat képviselünk.
1: Tehát a nőket kell elsőként megszólítani, hogyha a termékfejlesztésről beszélünk. Igen. Ez mit jelent egyébként? Most akkor belevágunk a szakmai dolgokba, de hogy mivel lehet a nőket megszólítani?
2: Hát szerintem nagyon fontos a külső. Ugye a legtöbb étrendkiegészítő, ha bemegyünk egy boltban, elég egyszerű a kinézete, fehér, és egy egyszerű címke van rajta. Mi ebből egy kicsit szerettünk volna váltani, és egy sokkal színesebb kinézete van a termékeinknek. Pont azért, mert ugye az egészség az szerintem egy színes, jókedvű kinézetű terméknek kellene, hogy legyen.
1: Igen, ez nagyon érdekes, amit mondasz, hogy a jó kedv, a jó érzés az összekapcsolódhat. Egyrészt ugye eddig egészségmegőrzésről beszéltünk, de ugye a prevenció az, ami itt szintén fontos, hogy már elébe menjünk esetleg lehetséges problémáknak. Milyen hétköznapi döntések ezek? Ugye, hogyha azt nézzük, hogy egy teljes családnak az egészségi állapot, tehát a napi feladatait ugye a nő viszi, és ezt egyben tartani, és ugye még arról is sok felmérés van, hogy sokszor a férfi is csak akkor megy el az orvoshoz, hogyha a felesége azt mondja, vagy veszi be azt a gyógyszert, vagy étrendkiegészítőt, tehát hogy ez hogyan csapódik le, hogyha körbenézel, vagy mit tapasztalsz a mindennapokban?
2: Hát ugye azt látom, hogy a vásárlóink 95%-a is nő, de a saját példámból is kiindulva, ugye én vagyok az, aki minden reggel, még akkor is, hogyha gyermekeink már nagyok, ki kell tennem a vitaminokat, hogy egyébként.
1: Tehát a kamaszoknak
2: meg.
1: Is.
2: Igen, igen. De még a férjemnek is, pedig ugye vitaminokkal el vagyunk látva, tehát még neki is kell szólnom, hogy így vedd be. Úgyhogy azt mondom, hogy ezt látom. Én is így nőttem fel, hogy anyukám volt az, aki erre vigyázott és figyelt.
1: Tehát akkor ez nem teher, inkább egyfajta természetes gondoskodás, ami a nőkben benne van?
2: Igen.
1: És akkor erre lehet akkor menni, illetve erre lehet építeni. Ami eszembe jutott itt az, hogy nyilván élethelyzet és a gyerekek életkorának függvénye is, hogy mennyire projektmenedzsment egy ilyen feladat egy nő életében, te ezt hogyan élted meg? Mert nyilván most már, ahogy mondtad, nagy kamaszaitok vannak.
2: Elég sokáig otthon voltam, 5 évet a 2 gyerekkel, akkor gyakorlatilag csak velük voltam, és minden időmet rájuk szenteltem, én eléggé háttérbe szorultam. Most már ugye nagyok, több időm van, ugye a munkát is ezért tudtam váltani, és jobban tudok erre koncentrálni, de szerintem amíg kicsik, addig sokkal nehezebb magunkkal foglalkozni, magunkat előtérbe helyezni.
1: Igen, ez fogalmazódott meg bennem is, meg így hirtelen föl is írtam magamba, ez a háttérbe szorultam, és ez nagyon fontos erről beszélni, hogy a nők esetében, ugye divatos most én időről beszélni, igen. De ez nem feltétlenül erről szól, hanem arról, hogy ahogy te is mondtad, hogy még a kamasz gyerekeknek is te teszed ki reggel, hogy ezt is ezt a vitamint vedd be, vagy a férjednek, de ez aki foglalkozik velem kérdése, hogy ilyen irányba is vannak üzeneteitek, vagy erre is fókuszáltok?
2: Abszolút, igen. Tehát ugye ez az egyik üzenetünk, ugye van kifejezetten nőknek szóló vitaminjaink, vagy úgy gondoljuk, hogy ha egy nő egészséges, kiegyensúlyozott, boldog, akkor ugye ezt tudja sugalni a családja és a gyerekei, meg a környezete felé. És nagyon fontos, hogy vigyázzunk magunkra, megelőzzünk betegségeket, tehát a prevencióra is próbálunk figyelni, és ezt ennek is hangsúlyt adni.
1: Hogyha már itt tartunk, és kifejezetten, ugye, akár nézhetjük a 40-es korosztályt is a nők esetében, itt mi az, amire egy nőnek oda kell figyelnie?
2: Hát én tudnám javasolni, hogy aki tud, az évente egyszer egy nagy labort csináltasson, ugye ma már azért lehet olyanokat is kérni, hogy B-vitamin szint, D-vitamin szint, antioxidáns szintet, hormon szinteket megnézni, és ez fontos lenne évről évre kísérni, és akár leülni egy dietetikussal, táplálkozási tanácsadóval, aki meg tudja mondani, hogy tényleg mire van szüksége a szervezetednek, mire érdemes figyelni, hogyan étkezni, hogyan sportolni, mert szerintem ezzel nagyon sok mindent meg lehet előzni, és szinten lehet tartani az egészségünket.
1: Akkor majd beszélünk arról is, hogy mit érdemes figyelni a gyerekek esetében, vagy egyáltalán a család életében. De álljunk meg egy kicsit itt, és egy kis zene után innen folytatjuk a beszélgetést Blahó Ágnessel, a Stilla Drops társ tulajdonossával, társ alapítójával, akivel beszélgetünk tovább. Hamarosan tartsatok velünk továbbra is.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre! Teljesíts a kiszámíthatatlanban! Legyél ember az algoritmusok között! Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dolcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: A világbajnokságon a gólokért szurkolunk. A sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod.
4: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: A stúdióban vendégem továbbra is Blahó Ágnes, a Stilla Drops társalapítója, és egy nagyon érdekes dolgot mondtál, Ági, hogy érdemes mondjuk egy hölgynek 40 évesen elmenni évről évre vizsgálatra, hogy tudja, hogy a szervezetének mire van szüksége. És akkor most, hogyha eltávolodunk a nőktől, boldog-boldogtalan tudja, hogy hát igen, lehet, hogy kell C-vitamint, vagy D-vitamint, vagy valamilyen vitamint szedni, de ezek nem tudatos döntések, hanem sokszor csak impulzusok által hirtelen fellángolások. Hogyan lehet ezt jól csinálni?
2: Hát jól csinálni szerintem tényleg úgy lehet, hogyha az ember elmegy, és csináltat egy labort, és megnézi a különböző vitamin szintjeit, antioxidáns szintjeit, hormon szinteket 40 éves kor után.
1: Ugye, hát és nem csak találgat.
2: És nem csak találgat, igen, mert ugye szerint ugye reklámokból lehet hallani, hogy 2000 mg C-vitamin, nem tudom hány ezer mg D-vitamint kell szedni, és ez alapján az emberek össze-vissza mindent szednek szezonálisan, egy hétig, két hétig, három hétig össze-vissza, és csodát várnak, és nem így működnek. Vannak vitaminok, amiket tényleg lehet minden nap egész évben szedni, és érdemes is. Van, amit érdemes kúraszerűen, hogyha mondjuk kiderül, hogy valaki vashiányos, és érdemes megbeszélni egy szakemberrel, hogy milyen vitaminra van szüksége.
1: Ugyanez igaz a gyerekek esetében is? Tehát ott is kellenek vizsgálatok? Vagy ott azért vannak általános olyan immunerősítők, ami nagy valószínűséggel egy bizonyos életkorban szükséges lehet?
2: Szerintem ott vannak általános immunerősítők, ugye kicsi gyerekek, akik könnyebben megfáznak, még minden betegséget megkapnak, ott érdemes egy immunerősítőt szedni, főleg az őszi-téli tavaszi időszakban, illetve hát ott is nyilván érdemes, főleg, hogyha egy szülő azt tapasztalja, hogy valamilyen hiánya lehet a gyereknek, akkor egy vérvétellel ezt ellenőrizni.
1: És ami nagyon érdekes, és a nevetekből is adódik, és erről még nem beszéltünk, ugye a Stilla Drops. A Drops az cseppeket jelent, és ez nagy mértékben meghatározta a ti termék fejlesztéseket, illetve gondolkodásotokat, ha jól tudom, és hogy kérlek, mesélj erről is.
2: Na, egyébként a Stilla is cseppet jelent latinul, tehát csepp-csepp, ahogy így vesszük. A Drops az csak jött utána.
1: Az talán, amit sokkal többeket meg tud szólítani.
2: Igen, igen. Pedig a Stilla is szerintem egy szépen hangzó, kicsit ilyen nőies hangzású szó. Az ötlet alapvetően a férjemtől jött, neki volt egy betegsége, és utána több étrend kiegészítőt kellett, hogy szedjen, ugye ez általában kapszulák, tabletták formájában. Egy idő után nagyon elege volt, hogy ennyi kapszulát és tablettát kell szednie. Kutatott is utána kapszuláknak és tablettáknak a hasznosulása általában 10 és jó esetben 30% között van.
1: Be kell szednünk rengeteg kapszulát ahhoz, hogy valami minimális hatás legyen,
2: így
1: azt mondod?
2: Igen, igen, és nagyon sok bennük a töltőanyag, stabilizátor, emulgálószerek, tartósítószerek, és ő mondta, hogy mi lenne, hogyha ezt egy más koncepcióra lehetne helyezni. Nyomóan nagyon sok kutatás van, hogy azért a folyékony alapú étrendkiegészítőknek sokkal magasabb a hasznosulása, 80, akár 90% fölött. És az volt a koncepciója, hogy ez nem egy alkoholos bázis legyen, hanem víz. Ugye a testünknek is azért 70% a víz. És keresni egy olyan, nekünk van egy huminsavas mátrixunk, ami segíti a hatóanyagok hasznosulását, már önmagában is nagyon sok nyomelemet tartalmaz, egyébként segíti a szervezet méregtelenítő folyamatait is, tele van antioxidánssal, és hogy emellé tényleg úgy összeállítani a hatóanyagokat, hogy azok szinergikusan hassanak egymással, pici növényi hatóanyagokat is vinni bele, ami a vitaminokkal jól tud hasznosulni. Egy olyan étrendkiegészítő családot szeretett volna létrehozni, ami tényleg, hogyha valaki azt hallja, hogy Stilla, az a minőség, tisztaság és a tudatossággal legyen egyenlő. És ezt szeretnénk építeni.
1: Volt ebben szakmai tanácsadótok?
2: Van, persze, együtt dolgozunk egy fejlesztő csapattal, magyar fejlesztő csapattal, dietetikussal, orvosokkal, és ugye most már van egy kozmetikai termékcsaládunk is, úgyhogy van egy fejlesztő kozmetikusunk is.
1: Tehát ez egy lassú, szép lassú építkezés, igen, volt. Mivel indultatok? Mi volt az első?
2: Az első termék?
1: Igen.
2: Az első termékünk a Ferox volt, a vas.
1: A nők vaspótlása.
2: A nők vaspótlása, igen, igen. Az akkori fejlesztő csapatunk, azóta váltottunk. Ott a hölgynek volt komoly vashiánya, és nem talált olyan vasat a piacon, ami megoldotta volna az ő vas problémáját, mert vas infúziót is kapott. és ez az ő ötlete volt, hogy a vasat kellene kidolgozni.
1: Mennyi idő egy ilyen terméknek a fejlesztése? Ez gyorsan megy?
2: Nem, ki kell kísérletezni, főleg nálunk, mivel folyékony alapú, és ugye meg kell találni, hogy mi az ugye a pH értéknek kell, hogy megfelelő legyen, melyik hatóanyag, hogyan reagál, mennyit lehet beletenni.
1: És akkor még nem beszéltünk a termékek ízéről,
2: van,
1: ugye, hogy a fogyaszthatóság az is a porondon legyen. Ebben egyébként mennyire vesztek ti részt ebben a fejlesztő munkában?
2: Abszolút részt veszünk. Tehát ötletünk van, sokat kutatunk, és akkor konzultálunk ugye orvosokkal, fejlesztőkkel, hogy mi az, amit mi gondolunk, mi az, amit ők gondolnak, és akkor a végére összeáll a termék.
1: És egy termékből, ugye a vaspótlás kapcsán indultatok el, hol tartotok most? Mert említetted, hogy most már egyébként egy kozmetikai termékcsalád fejlesztésébe is belekezdtetek, de hogy hány terméknél?
2: Most már azt hiszem, 18 körül tartunk.
1: 4 év alatt.
2: Igen.
1: Tehát akkor ez egy viszonylag gyors építkezésnek mondható, és egyébként visszatérnék oda, hogy boldog-boldogtalan egyébként mindenféle szert, illetve táplálék kiegészítőt szed, ugye, vagy hiszünk a reklámnak, vagy éppen adott esetben egy termék csomagolásának, de hogyan lehet úgy az információkat eljuttatni a lakossághoz, hogy ez egy tudatosabb prevencióvá váljon? Mit tapasztaltok?
2: Hát én nem gondoltam, hogy az edukációs rész az ennyire fontos, és ennyire lassú lesz. Ugye az emberek egyrészt nagyon árérzékenyek itthon, meggyőződésük, hogy szerintem nagyon sokan nem is tudják, hogy csak mondok egy példát, hogy a magnéziumnak hány fajtája van, formája van. Ugye oxid, laktát, citrát, malát, treonát, és még sorolhatnám.
1: Hogy ezek között mi a különbség, hogy nekem éppen mire van szükségem, hogy abból mennyire van szükségem.
2: Igen. Hogy szívódik fel, csak azt hiszi, hogyha leveszi a polcról a legalsó magnéziumot, ami a legolcsóbb, azzal ő pótolja a magnézium szükségletét, és sajnos nem így van, és egy hamis egészségtudatosságban él.
1: Igen, és hát ugye arról még nem is beszéltünk, hogy rengeteg információ elérhető az interneten, vagy akár reklámokban, de hogy hogyan lehet azt kiszűrni, hogy melyik a hiteles információ, abban hogyan lehet segíteni?
2: Hát szerintem úgy, hogy mi hiteles blogokat írunk, a Facebookon lehet azért edukatív tartalmakat megjelentetni apránként, és aki kíváncsi, aki vevő rá, és hát nyilván valahol ez egy ilyen személyes döntés is, hogy te melyik terméknek hiszel. De egyébként rá lehet kutatni a Google Scholaron, ahol hiteles forrásokból lehet például tanulni.
1: De azt gondolom, ez mindenképpen nagyon fontos, hogy megfelelően tájékozódjunk, és az alapján hozzunk döntéseket, hiszen visszajuthatunk oda, hogy egy nő sok esetben a gyerekért, a férjéért, a szüleiért, tehát az egész családért felel, nem mindegy, hogy ezt hogyan, milyen információk alapján teszi. Egy kicsit zenélünk, de utána innen folytatjuk Blahó Ágnessel, a Stilla Drops társalapítójával a beszélgetést itt a Woman Power-ben. Maradjatok velünk, hamarosan innen megyünk tovább.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Vendégem a stúdióban továbbra is Blahó Ágnes, a Stilla Drops társalapítója, akivel a szünet előtt otthagytuk abba, hogy nagyon fontos az, hogy megfelelően hitelesen tájékozódjunk, és a megfelelő, számunkra megfelelő vitaminokat, ásványi anyagokat, nyomelemeket vigyük be a szervezetünkbe. Természetesen az sem mindegy, hogy mennyit, hogyan, de erről is beszélgetünk majd részletesebben. Ha még az alkotás folyamatához visszatérünk, akkor nagyon kíváncsi lennék arra, hogy egy-egy termék, egy-egy új ötlet kapcsán hogyan inspirálódtok?
2: Hát inspirálódunk, egyrészt járunk külföldre, kiállításokra vannak. Például most is lesz Barcelonában a Vita Food. El szoktunk menni, nagyon érdekes lehet találkozni az új trendekkel, hatóanyag trendekkel, lehet nézni, hogy külföldön hogyan néz ki egy-egy új étrendkiegészítő, de inspirálódunk ugye saját környezetünkből is, akár a gyerekeinkből, barátok, amikor mesélnek problémákról. Például az egyik legújabb fejlesztésünk a gyerekeknek a fókusz, mert ugye a saját gyerekeinken is tapasztaltuk, hogy hát mobiloznak, nyilván mindig többet, mint amennyit mi szeretnénk, videójátékok, és hogy annyi információ éri őket nap, mint nap, sokat vannak az iskolában, azért 6-7-8 óráig vannak, még utána a délutáni elfoglaltságok, hogy meg ugyanis, amikor tanítottam, érzékeltem, hogy a gyerekek figyelme évről évre azért lankadt. Tehát ha már 20 percig fel tudtad az érdeklődésüket kelteni, és tudtak figyelni, akkor már jó óra volt. És így jött az ötlet, hogy egy koncentrációt segítő készítményt fejleszünk. Ez lett a fókusz, és nagyon érdekes, mert nagyon sokan írnak és keresnek, és azért veszik, hogy hát ha az ADHD vagy autista gyerekükre, vagy figyelemzavaros gyermekünknek is segít.
1: És talán erre nem, ezen nem is gondoltatok?
2: Erre nem gondolkodtunk, nekem csak az általános ilyen agyi fáradtság, meg nehezebb koncentráció, ugye, mert annyi impulzus éri őket. Az ötlet innen jött. Mindig, amikor egy termékkel kijövünk, akkor készítünk hozzá egy kis videót, ahol elmondom én, vagy a Miklós, vagy közösen, hogy miért fejlesztettük ezt a terméket, és elhangzott ez a szó, hogy figyelemzavar. Ugye nem az ADHD-ra gondoltam, hanem csak az általános ilyen agyi fáradtságra, és innentől kezdve nagyon sokan kérdezik, hogy és veszik, hogy erre jó-e. De már kaptunk visszajelzést, hogy segített gyerekeknek. Tehát nyilván csodát ne váljon senki, mert egy étrend kiegészítő. Az én gyerekem se lett matematika zseni. De azt én is érzékelem, hogy könnyebben fel kell reggel, kicsit összeszedettebb, könnyebben tanul, és olyan szülő is jelzett pozitív visszajelzést, akinek a gyermeke tényleg figyelemzavarral vagy ADHD-val küzd.
1: Hogyha még visszatérünk arra, hogy hogyan lehet jól választani étrend kiegészítőt, akkor mi az, ami segíthet benne? Mert ugye a hiteles tájékoztatást azt kihangsúlyoztuk, de ugye itt egyrészt rengeteg az információ, nehéz eligazodni, ott van a határ annak, hogy túlmagyarázzuk a dolgokat, tehát hogyan lehet ezt hitelesen, nem túl kevés, nem túl sok, ti hol találtátok meg az egészséges egyensúlyt?
2: Hát próbálunk viszonylag egyszerűen és érthetően kommunikálni, nem túl sok szóval, bár ez néha nehéz pont azért, mert annyira benne vagy, és neked már nekem már mondjuk a szakkifejezések
1: az is természetes.
2: És akkor igyekszem valakitől tanácsot kérni, hogy megnézem, hogy ezt te érted, amit mondok.
1: Meg hát a gyakorlati példákat gondolom be kell hozni, igen, ami még segíthet. Egyébként milyen visszajelzéseket, hogy szoktatok visszajelzéseket kapni?
2: Igen, hát egyrészt ugye van egy Google értékelés, lehet minket értékelni Google-on, de szoktak írni vásárlók, hogy fú, ezt már szedem egy hónapja, végre segít, nagyon örülök, hogy nem kell kapszulákat lenyelnem, megoldotta ezt vagy azt a problémámat.
1: Egyébként szerinted ma a vásárlók tudatosabbak, tehát valóban tudatosabbá váltak itt a sok információ hatására, vagy inkább csak az információk között bolyonganak?
2: Úgy érzem, hogy tudatosabban bolyonganak az információk között.
1: Ez egy nagyon jó válasz.
2: Hogy mindent összeolvasnak, de igazából hatóanyagok szempontjából nem túl tudatosak. Én is azt gondoltam, tehát mondom, hogy mindig érdekelt az egészséges életmód, és én is azt gondoltam, hogy fú, mennyi mindent tudok, meg én biztos jó vitamint választok. Egészen addig, amíg nem kezdtem el tényleg mélyebben foglalkozni vele, és megismertem, ugye, hogy minek hányfajta formája lehet, hogyan hasznosul, mivel érdemes együtt szedni, mit lehet összetenni. Egész más már a rálátásom így.
1: Igen, ez a minél többet foglalkozunk valamivel, igen, akkor rájövünk, hogy minél, mennyivel, igen, kevesebbet tudunk. Ugye említetted azt, hogy külföldről inspirálódtok, igen, tehát azért van egy hazai tudásotok, ott a magyar alapanyag, illetve arról még nem beszéltünk, az alapanyagokról részletesebben, és említetted a visszajelzések beépítését. Melyik áll egyébként hozzád a legközelebb ezek közül, vagy mi az, ami leginkább foglalkoztat most?
2: Engem leginkább a hatóanyagok, és nyilván azt, hogy még nagyon sok tervünk van, de ez egy lassú folyamat, hogy anyagilag azért mi finanszírozzuk a céget.
1: Mennyire nehéz egyébként, ugye említettük a konkurenciát, itt egy telített piac volt, amire beléptetek 4 évvel ezelőtt. Mennyire nehéz ezen a piacon a helyet kialakítani, hogyha egy új vállalkozásról beszélünk?
2: Szerintem nagyon nehéz, de az elején érdemes szerintem eldönteni, hogy inkább a marketing és a gyors pénzszerzés a cél, vagy pedig valaki céget épít. És mi inkább céget építünk, és hosszú távon gondolkodunk. Ez egy lassabb folyamat, de, mint említettem, tényleg azt szeretnénk, hogy egy idő után a Stilla az a tisztaság és a minőséggel legyen egyenlő.
1: Említetted a csomagolást, említetted azt, hogy nagyon fontos, hogy megszólítsátok a vásárlókat. Ebben is volt segítségetek? Szakmai tanácsot kértetek?
2: Persze, igen, dolgozunk együtt külsős szakemberekkel, akik nyilván az idő folyamán volt, aki maradt, volt, aki változott, de igen, szerintem érdemes mindig konzultálni.
1: Ez önazonos egyébként? Tehát beleszóltok az ilyen jellegű marketing munkába?
2: Beleszólunk, nyilván mi is olyannal tudunk együtt dolgozni, aki velünk, aki a mi gondolkodásunkat megérti.
1: Beszéltetek arról, hogy mennyi kockázatot vállaltok be családként, amikor nekiindultatok ennek az egésznek? Mert ugye beszéltünk, hogy egy telített piacra nagy konkurencia van, belépni egy olyan új termékkel, amit a fogyasztók, a vásárlók nem igazán ismernek, vagy nem feltétlenül értik, hogy mi ennek a hozzáadott értéke. Igen. Mekkora kockázatot vállaltatok?
2: Hát szerintem nagy kockázatot vállaltunk, de arról érdekes, sosem beszéltünk, hogy ez nem fog sikerülni, hanem szerintem annyira hiszünk a termékben, hogy szerintem nem volt B-tervünk. Nagyon szeretjük, ugye 4 gyereket nevelünk, 2 az enyém, 2 a férjemé, közös gyerekünk nincs nekünk, kicsit a Stilla lett a közös gyerekünk.
1: Akkor beszéljünk majd még arról, hogy hogyan működik ez a közös munka, és milyen szabályokat kell ahhoz lefektetni, hogy a családon belül a vállalkozás az jól működjön, vagy a vállalkozás építés. Blahó Ágnes, a Stilla Drops társ alapítója, a mai vendégem itt a Woman Power-ben. Jövünk vissza a zene után.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Szervusztok, Nógrádi Gergely író, énekes vagyok. Hallgassátok ti is a Rádiókafét.
1: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
2: This guy is a professional.
1: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
2: Going after him could be very dangerous.
1: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
3: It takes place in ancient Japan.
1: A négy szamuráj visszatért a Rádiókaféra.
4: Yo, what the hell are you?
1: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templár.
5: A man is super.
1: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
6: This is a substance of the way of the samurai.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Morrissey koncert július 12-én a Barba Negrában. Egy generáció hangja. Jegyek livenation.hu. Morrissey koncert Budapesten.
8: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 milliliterben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti két közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
9: Egy rádiót venne, de minek, uram?
10: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
8: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
11: Az egyszülős családoknak is jár az iskola kezdési támogatás, ne felejtsük el az utas biztosítást. Altiszteket avatott a Honvédség. Demeter Dia vagyok. Az egyszülős családoknak is jár az iskola kezdési támogatás, ám a Magyar Államkincstár csak azokat látja a rendszerben, akik regisztrálva vannak egyedülálló szülőként a magasabb összegű családi pótlékra. Erre hívta fel a figyelmet a Szociális és Családügyi Miniszter közösségi oldalán. Kátai Németh Vilmos közölte, aki eddig nem tette meg, az online az ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban, vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán is be tudja jelenteni a változást. Ne maradjon el az utasbiztosítás. Számos kellemetlen helyzettől óvhat meg minket, ha külföldi utazás esetén biztosítást kötünk. Ezek a konstrukciók az Európai Egészségbiztosítási Kártyán túlnyújtanak védelmet, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
12: Azt tapasztaljuk, hogy nagyon tudatosan választanak most már utasbiztosításokat. Az ügyfelek 18 magyarországi biztosítónál tudnak most már széleskörű utasbiztosításokat kötni, mindenféle kiegészítő biztosítással együtt. Mindig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy annak érdekében, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá, igenis jól felfogott érdekünk, hogy még mielőtt elindulunk, akkor megkössük az adott tartalmú és lehetőség szerint mindenre kiterjedő szerződésünket.
11: A Mabisz oldalán átfogó tájékoztatást kaphatnak az utasbiztosításokról. Altiszteket avatott délelőtt a Magyar Honvédség a budapesti Hősök terén. Minden eddiginél többen, csak nem 500-an tettek ünnepélyes esküt. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter beszédében kiemelte, az altisztek jelentik a honvédség gerincét. Ez az egyik, hanem a legfontosabb beosztás. Fokozott óvatosság szükséges az utakon, az aratási munkák miatt több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatnak az autósok, közölt az Országos Baleset Megelőzési Bizottság. Főleg a vidéki, különösen a kisebb falvak közötti alsóbrendű utakon találkozhatunk a lassú járművekkel. Ezek mögött feltorlódhat a forgalom, előzni viszont csak óvatosan, jól belátható útszakaszon lehet, a gépek méretéből fakadóan nagy oldaltávolságot tartva, hívják fel a figyelmet. Estére az ország nagy részén kitisztul majd az ég, holnap azonban ismét többször zavarják megnövekvő gomoly felhők a napsütést. Számottevő csapadék nem valószínű, de helyenként zápor, zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős az északias szél. A hajnali 10 és 18 fokos minimumok után holnap napközben 23-32 fok körüli csúcsokra számíthatunk majd. Északkeleten és a keleti ország részben maradhatnak 25 fok alatt a maximum értékek.
1: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
1: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power.

0: arról, hogy ebben a világban nagyon érdekes és nagyon izgalmas dolog vállalkozást építeni, méghozzá ugye ti a férjeddel egy közös vállalkozást építettetek, vagy építetek folyamatosan, 4 éve kezdtetek bele ebbe a közös munkába. Ez, bár az elején mondtad, hogy azért viszonylag könnyen, vagy 4 szem közt mondtad, hogy könnyen dolgoztok együtt, de azért ehhez gondolom bizonyos szabályokat időközben le kellett fektetni, hogy ez a gördülékeny munka, ez ne menjen a család élet rovására, vagy kárára. Volt ilyen?
1: Volt ilyen, de mindig felrúgtuk, hogy ezt nem sikerült tartanunk. Nem, szerintem egyikünk se tudta, hogy milyen lesz együtt dolgozni, és meglepően könnyen ment. Mi életünknek egy kicsit későbbi szakaszában találkoztunk, már 30-as éveim végén voltam, férjem meg idősem is nálam. Szerintem ezt a kapcsolatot másképp értékeljük, meg érettebb fejjel mentünk bele. És a közös munkát szerintem most már úgy éljük meg, hogy kicsit azokat az éveket bepótoljuk, amiket nem együtt töltöttünk. Úgyhogy ha még van is összezördülés köztünk, az általában nem a munka miatt szokott lenni. De volt ilyen, hogy lefektettük, hogy hétvégén nem beszélünk munkáról.
0: Vagy a családi vacsoránál születésnap.
1: Igen, azt mondjuk sikerül betartani, de így összefolyik nálunk. De ezt nem érzem tehernek, mert szerintem mind a ketten annyira szeretjük, hogy nem probléma. Mondjuk néha van ilyen, hogy jó, most már hagyjuk abba, és beszéljünk valami másról, vagy menjünk el mozival. De nem tudok ilyen történetet mesélni, hogy mi munkán veszekedtünk. Persze vannak nézeteltéréseink, de szerintem meg tudjuk normálisan beszélni.
0: Volt olyan mondjuk esetleg, hogy te egyik vagy másik termékfejlesztését fontosabbnak gondoltad, vagy hogy mondjuk más sorrendben haladjatok, vagy ebben egyetértés volt?
1: Tud ilyen lenni, meg olyan is van, hogy van egy tervünk, hogy mi hogyan jelenjen meg, és akkor ez felborul ilyen vagy olyan okból, akkor engem kiborít, mert már eldöntöttem, hogy hogyan menjenek a kampányok, és akkor újra kell szervezni. Ilyen tud lenni persze.
0: Mi a munka megosztás?
1: Én alapvetően ugye a szövegírás, a marketing, a férjem pedig inkább a pénzügyi részét viszi, meg hát ő a cégnek az ügyvezetője.
0: A termékfejlesztés, illetve az azzal kapcsolatos döntések akkor pedig közösen
1: születnek. Az pedig közös, igen.
0: Hány órát dolgoztok naponta?
1: Hát egy 8-at biztos.
0: Úgy. Tehát az a minimum.
1: Igen, igen. Rugalmas a munkaidőnk, úgyhogy ennek köszönhetően egész nap dolgozhatok, hétvégén is, este is, de a lényeg az, hogy megcsináljuk azt, amit meg kell.
0: Mit adott a kapcsolatotoknak a közös munka? Változott a dinamika, vagy valami?
1: Hát szerintem elmélyült, és a köztünk lévő bizalmi kapcsolat, szerintem még az is elmélyült, ezt tudom mondani. És nem szerintem visszakaptuk azokat az éveket egy kicsit, amit nem együtt töltöttünk. Úgyhogy nem tudom, én nagyon élvezem a vele való munkát. Nagyon szeretünk együtt lenni, együtt sportolunk, mi szeretjük eldönteni, hogy hogyan étkezünk. Úgyhogy ez a része nagyon, nagyon jó.
0: Mennyire tudatosan foglalkoztok a saját egészségetek megőrzésével? Nyilván ennek egy része az étrendkiegészítők, de azért ez egy sokkal szélesebb spektrum.
1: Így van, az étrendkiegészítők az egy pillére az egészséges életmódnak. Tulajdonképpen az étkezést kellene, hogy kiegészítse, hogy a nevében benne is van, de ehhez hozzájön még a sport, alvás, stresszkezelés. Sportolni nagyon szeretünk mind a ketten gyerekkorunk óta sportolunk, ebben is jól kiegészítjük egymást, és inspiráljuk egymást. Hát ami nálunk még kis csiszolásra és javításra szorul, az alvás. Az alvás az, amiből több kellene.
0: Azért is kérdeztem, mert hogyha egy ilyen piacon megjelenik az ember, és az edukációval foglalkozunk, az edukációról beszélünk, akkor itt a nagy egészet kell nézni. Igen. Nem tudom, hogy ti mondjuk az edukatív tartalmaitokban mennyire fókuszáltok így.
1: Abszolút vannak ilyen ajánlásaink, csak egy példát mondjak, ugye van egy alvást segítő termékünk, és ott is leszögezzük, hogy ez csak akkor segít azért, hogyha valaki ugye nem úgy megy aludni például, hogy még előtte a telefonját nézi, vagy picit ugye rá kell hangolódni az alvásra, meg nem alkoholt inni előtte, nem enni előtte. Tehát ugye az alvásra ráhangolódásnak van egy folyamata, mi ebben tudunk segíteni. De ugye amikor valaki ír nekünk, hogy már egy hete szedem, és még nem történt csoda. Hát oké, de mi mindent teszel még meg mellette. De ugyanez elmondható bármely, ugye több termékre is, ugye immuntámogató, hogyha mellette nem étkezik valaki rendesen, nem sportol, nem tölt időt a levegőn, akkor önmagában egy étrendkiegészítő nem tud csodát tenni.
0: Tehát azért itt komplexen kell nézni. Igen. Az egész szervezetet, és akkor így lehet egy egészséges

0: erősebb életet igen. élni. Igen, nagyon sokat hallani most longevity kifejezésről, arról, hogy másképp kell odafigyelnünk önmagunkra, és más lehetőségeink vannak. Ezekkel foglalkoztok?
1: Igen, hát ugye a longevity szerintem ugye az a prevenciót is jelenti, hogy minél korábban érdemes elkezdeni figyelni arra, hogy minél tovább egészségesek tudjunk maradni.
0: Beszéltünk az edukációról, a kommunikáció fontosságáról, arról, hogy egy nagy egészként kell kezelni az egészségünket, aminek egy része tud lenni az, hogy mi mindent tudunk megtenni, így akár egy étrend kiegészítő segítségével, vagy többel, de milyen terveitek vannak? Említetted, hogy azért még sok mindent szeretnétek igen. elérni, 4 éve vagytok a piacon. Hová szeretnétek, és hogyan szeretnétek oda eljutni?
1: De egyrészt még vannak ötleteink, hogy milyen új termékekkel fogunk előjönni, tehát bővítenénk a portfóliót, akár lifestyle termékekkel is a jövőben, illetve hát a környezettudatosságra is szeretnénk figyelni. Az egyik ilyen jövőbeli ötletünk, hogy ugye ezeket az üvegeket ne kelljen kidobni, hanem akár ilyen újrahasznosítható, tehát hogy ne kelljen rögtön egy havi használat után kidobni az üvegeket, hanem egy újrahasznosítható zacskóban, vagy még keressük a megfelelő anyagot ehhez, hogy újra lehessen tölteni.
0: Fenntarthatóságról beszéltünk, arról, hogy ez nagyon sok mindent jelenthet egy vállalkozás életében. Annyit már említettél, hogy mondjuk nagyon fontos, hogy a csomagolással ne termeljen az ember rengeteg hulladékot feleslegesen. Miben jelenhet ez még meg?
1: Hát nálunk ugye hatóanyag, hogy honnan jön a hatóanyag, amit tudunk, az nyilván hazai, illetve ugye, hogy újra lehessen hasznosítani magát az üveget.
0: De nyilván ez egy hosszú út, amin már elindultatok, de hát ennek a módját és kommunikációját is ki kell igen, dolgozni, hogy ugye eljusson a felhasználókhoz, a fogyasztókhoz, ami szintén érték lehet számukra. Folytassuk innen egy rövid szünet után, még egy negyed óráig Blahó Ágnessel, a Stilla Drops társ alapítójával beszélgetünk itt a Woman Power-ben. Maradjatok velünk továbbra is.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Vendégem a stúdióban még egy negyed óráig, Blahó Ágnes, a Stilla Drops társalapítója, és hát beszélgettünk nagyon sok mindenről, egészségmegőrzésről, prevencióról, longevity-ről, arról, hogy nagyon sok mindent tehetünk azért, hogy egészségesebben, vagy hosszan egészségesebben éljünk, de nem mindegy, hogy ezt milyen információk alapján és hogyan tesszük. De visszaugranék a beszélgetésünk elejére a nőkre. Onnan indultunk, hogy egyrészt a nők döntik el a családokban, hogy ki milyen étrendkiegészítőt, vagy esetleg gyógyszert szedjem, hogy egészségesebben éljünk, de hogyha itt a 40 év körüli időszaknál megállunk, vagy ennek e felett gondolkodunk, mi az, amit látsz ebben a korosztályban, ami nehézség, ami lehetőség, ami a megújulás záloga lehet, mert hogy akár ez is lehet.
2: Igen. Én abszolút jól élem meg a 40-es éveimet, nyilván szerencsém van, hogy a férjemmel dolgozhatok együtt, és szeretem, amit csinálok, és szerencsére egészséges is vagyok, úgy gondolom, hogy nagyon sok mindent teszek ezért, de én nem érzem magamat 45 évesnek. A gyerekek is nagyobbak, tehát nem igénylik azt a fajta figyelmet, mint régebben, tehát nekem ez egy nagyon jó időszakom, amikor úgy érzem, hogy több időm van magamra, a munkámra, fejben abszolút friss vagyok, fizikailag is, ugyanakkor meg tényleg azt látom, meg ugye barátok, meg ismerősök között, hogy a 40-et nagyon nehezen élik meg, ugye van ez a, úgy érzik, hogy láthatatlanokká válnak, párkapcsolatok is esetleg nem olyan irányba megy, ahova szeretnék. Ugye van nagyon sok nő azért, aki 40 körül szül, és kisgyereke van, ugye ez egy egész más élethelyzet, úgyhogy most nagyon sok mindent lehet látni.
1: Igen, beszélhettünk már valamennyit a kiégésről. Igen. Is, hogy az ember a szakmájában eljut valameddig, de onnan már nincs. Igen. Tovább. Beszéltünk a váltásról. Egyébként, hogyha ha a váltásra visszaugrunk, mit tanácsolnál azoknak a 40 körüli hozzánk hasonló hölgyeknek, akik esetleg új kihívásra vágynak, de félnek a biztonságos közegből kilépni?
2: Hát megértem, hogy félnek, de ugyanakkor szerintem, ha akkor nem váltasz, akkor utána már nagyon nehéz, és nem szabad félni, mert minden lehetőség valami újat tartogat.
1: De hogyan érdemes neki kezdeni? Ugye mindent meg akarsz változtatni egyik napról a másikra. Lehet mindent egyszerre, vagy kislépésekben érdemes haladni?
2: Hát én ugye a saját példámon keresztül azt tudom mondani, hogy kislépésenként lehet haladni, de én nem bántam meg, hogy váltottam.
1: Mi az, amit ma már másképp csinálsz anyaként, nőként, társként, mint korábban? Változtál?
2: Biztos változtam, persze, hát egyrészt a gyerekekre nem kell már annyit figyelnem. Ugye kamaszokkal sem könnyű, más problémákat hoznak a kamaszok. Hát többet tudok magammal foglalkozni. Ugye másképp sportolok, azt tudom, hogy alvásomra többet kellene figyelnem, másképp étkezem is, és nyilván ugye a labor eredményeim alapján én szoktam konzultálni egy étkezési tanácsadóval, és ezek alapján válogatom össze, hogy milyen vitaminokat és étrendkiegészítőket szedek.
1: Hogyha itt a 40 év körüli korosztályról beszélünk, akkor ugye a perimenopauza vagy a menopauza. Igen. Egyértelműen már a képben van, a hormonális változások. Egyre többet azért hallani erről, de szerinted elég információ jut el az érintettekhez?
2: Hát szerintem most már, akit érdekel, nagyon sok információt talál és hallhat erről. Egyre nyíltabban beszélnek erről, ugye ismert színésznők is.
1: Felvállalva a saját sérülékenységüket. Igen. És útjukat.
2: És útjukat, így van. Érdemes odafigyelni, érdemes szerintem megnézetni, hogy a hormonszintek hol tartanak, mert ezek nagyon sok információt tartalmaznak, és segítenek abban, hogy hogyan lehet könnyebbé, jobbá tenni ezt az életszakaszt.
1: Inkább a nőkről beszéltünk eddig, de ebben az életkorban azért a férfiak szervezete is változik. Erre is van megoldás? Vagy őnáluk milyen problémák merülnek fel? Férfi változókorról is beszéljünk pár szót.
2: Hát úgy tudom, hogy náluk ugye azért az izomveszteség, a prostata problémák, tesztoszteron szint csökkenése, ezek jelennek meg, de itt, egyébként itt is majd lesz olyan termékünk,
1: tehát itt is vannak gondolataitok.
2: Igen,
1: ezzel kapcsolatban.
2: Igen.
1: Az élet hozza az újabb és az újabb ötleteket. Mit szeretnél, hogy a gyerekeid vagy a gyerekeitek lássanak ebből a történetből, a ti történetetekből?
2: Hát azt látják, hogy az életmódunkra odafigyelünk, ugye ezáltal ők is azért sportolnak, táplálkozásuk is szerintem elég jó. Azt látják, hogy sokat dolgozunk, és azt látják, hogy sok kitartás, kell ahhoz, hogy egy céget felépítsen valaki.
1: Hogyha röviden vagy egy mondatban kellene megfogalmazni, neked mit jelent ma az egészségtudatosság, és változott-e az, hogy mit értesz alatta az utóbbi években?
2: Hát változott, letisztultabb lett, akár beszélhetünk a kozmetikumokról is, én régen imádtam mindenfélét magamra kenni össze-vissza, jó volt az illata, vagy tetszett az állaga, ma már azért kifejezetten a saját bőrömnek megfelelő tiszta kozmetikumot használok, többek között ezzel jöttünk ki ezzel, és nagyon érzékeny bőröm van. Én perimenopauzát még nem érzékelem, a hormon szintjeim is jó, de például a bőrömön érzem, hogy sokkal érzékenyebb, mint régebben, vagy még érzékenyebben, mindig érzékeny volt, és nem mindegy, hogy mit teszek rá, nagyon könnyen reagál.
1: Tehát itt a tudatosság szót kell
2: tudatosság,
1: kétszer
2: igen.
1: aláhúzni.
2: Igen.
1: Mi az, ami most előttetek van, vagy előtted van, emberileg, szakmailag, mi minden van a bakancslistádon?
2: Hát szakmailag igyekszünk külföldre is terjeszkedni, az Amazon a cél, és még itt vannak feladatok előttünk, de reméljük, hogy ősszel már megtalálhatóak lesznek ott is a termékeink. Ez nem egy kis feladat. Emberileg ugyanaz a tudatosság, és edukálni az embereket arról, hogy jó minőségűek a termékeink, és érdemes prevencióra nagyon nagy hangsúlyt tenni.
1: És akkor visszajutunk a longevity-hez, hogy nem mindegy, hogy mennyi ideig, de hogy hogyan élünk. Nagyon szépen köszönöm, Ágnes, Ági, hogy ma itt voltál velünk.
2: Köszönöm szépen.
1: Blahó Ágnes, a Stilla Drops társalapítója volt ma a vendége.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.
3: Szakonyi Eszter vagyok, és amikor Magyarországon tartózkodom, mindig a Rádiókafét hallgatom, úgy érzem, van baj.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
1: That's my kind of music.
0: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.
2: The Soul Session.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok. Augusztus 23-áig a Magyar Nemzeti Galériában.
4: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
5: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ével a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infragandi. Van gerebjéd? Július 16-a, Dürer kert, Infragandi. A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú. Emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen se szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld. Hallgasd a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovatát minden szerdán 9 óra után pár perccel a Rádió Cafén. Szuperzöld. Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké?
3: A rovat támogatója a DM. Együtt a jövőért pályázat. Hiszünk az önkéntesek alkotó erejében.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
6: Már is folytatjuk a Woman Power-t. Hogyan csökkenthető egy filmforgatás karbon lábnyoma? Mit jelent fenntarthatóan filmet készíteni a 21. században? Hogyan építhet hidat művészeti vízió és környezeti felelősségvállalás között egy tanácsadó cég Londonból Budapesten át egészen akár Hollywoodig? És milyen friss gondolkodás, szemlélet és persze kapcsolatrendszer szükséges ahhoz, hogy valakinek szava legyen ebben a szakmában? Fenntartható filmkészítésről, illetve erről a sok mindenről beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban pedig Szemerédi Zsófia, Leverage Point Entertainment alapítója, a BAFTA Albert fenntarthatósági szervezetének korábbi nemzetközi menedzsere. Zsófi, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
7: Köszönöm szépen, és üdvözlök mindenkit.
6: A személyes és a szakmai utadról, sikerekről, esetleg kudarcokról, vagy olyan információkról beszélgetünk majd, amit mi kívülállók nem tudhatunk, hogy hogyan működik a filmes világ, de engedd meg, hogy előtte arról kérdezzelek, hogy hogyan alakult ki a filmes világhoz fűződő kapcsolatod, vagy vonzódásod, tehát volt ebben valami gyerekkori inspiráció, vagy álom, vagy ez később jött az életedbe?
7: Abszolút. A film az egyik legnagyobb szerelem az életemben, a szerelmemen kívül, de nem is csak film, hanem igazából történetmesélés. Tehát először a könyvekben voltam szerelmes. Állandóan bújtam a könyveket, és nagyon ideges, hogyha mondjuk egy könyvnek nem volt meg a következő sorozata, vagy a következő epizódja, amit olvashatunk, és olyankor elkezdtem megírni a saját verziómat.
6: Tehát egyből tovább gondoltad.
7: Igen,
6: a
7: rögtön, hogy akkor hát ezt nem lehet kivárni, már 9-10 évesen is a nagymamám még most is előszeretettel hozza azokat a papírcetliket, amiken elkezdtem írni, az ő gépén írtam először ezeket, és utána rájöttem, hogy hűha, hát akkor van egy másik világ is, ahol valaki más elképzeli, és én ezt megnézhettem, és elmerülhetek ebben. Tehát nagyon-nagyon szerettem a filmeket már gimnazista koromban is. Akkor volt még egy nagy szerelmem, a történelem, és azt gondoltam, hogy én történelmi tanácsadó szeretnék lenni filmeken. Ezért az első diplomámat így kerestem Londonban, hogy egy olyan szak legyen, ahol történelmet és filmet együtt lehet tanulni. Kettő darab ilyen egyetem volt akkoriban Angliában, egy Skóciában, egy pedig Londonban, én a londonira mentem. Nagyon hamar rájöttem, hogy nagyon sok időt kell eltöltenem a British Library-ben, ott a legnagyobb könyvtárban, ami egy fantasztikus épület, és gyönyörű, és szívesen eltöltem ott az időt, de nagyon sok idő lenne az, és kevéssé engednének engem közel a filmekhez, amit én valójában szerettem volna, mert a filmeken belül is leginkább a sci-fi-ket, fantasy-ket és történelmi, hát period drámának hívnám, de akkor lehet ez ennek minden verziója is, akármilyen történelmi film, életrajztól kezdve a Büszkeség és Balit életen át, bármelyik lehet igazándiból.
6: Ez az, ami
7: akkor a te vonalad. Igen, és ezt gondoltam, hogy hát ez fantasztikus, ehhez a három műfajhoz igazándiból kell rengeteg történelmi tudás, majd én leszek a nagy tanácsadó. Hát elég hamar rájöttem, hogy mégse szeretnék az lenni, mert ha az lettem volna, szakosodnom kellett volna amúgy egy részére a történelemnek, főleg Angliába, mondjuk a viktoriánus korszakra, vagy a középkorra, 8. Henrikre, nagyon-nagyon szerették, rengeteg film és sorozat készül róla, és úgy döntöttem, hogy azért erre én nem vagyok kész, én általánosságban szerettem a történetmesélést, és inkább közelebb kerülnék a filmekhez.
6: Úgyhogy így vezetett akkor az utad errefelé, viszont nem gondoltam, hogy erről fogunk beszélgetni, de úgy szöget ütött a fejembe, mondtad, hogy az első szerelem a könyv volt, utána pedig a film, és ugye ez sokszor egy ilyen dilemma, hogy egy film tud-e ugyanolyan jó lenni, mint egy könyv. Hogy te ezt hogyan látod?
7: Én régen abba a táborba tartoztam, aki természetesen csak arról tudott beszélni, hogy úristen, ez nem ugyanolyan, mint a film, tehát a puritánok közé, általában Harry Potterről volt szó, vagy valamelyik akkori nagy slágerről. Most már máshogy látom, szerintem két különböző nagyon kreatív médium, és mind a kettőben más lehetőségek rejlenek. Most már nem szeretem őket összehasonlítani. Egyetlen egy dolgot azért megpróbálok még mindig megtenni, csak önmagamért szeretem elolvasni a könyvet, hogyha egy adaptáción alapul a film vagy a sorozat.
6: Tehát, hogy legyen egy
7: elképzelésed. Hogy először én képzeljem el. És utána viszont nagyon szívesen megnézem a másnak az interpretációját, ami gyakorlatilag a vásznom van.
6: De most te nem csak tanultál Nagy-Britanniában, hanem utána dolgozni is kezdtél, ez hogyan alakult?
7: Én tanulás alatt is végig dolgoztam. Szerintem akik éltek külföldön, azok lehet, hogy ezt fogják tudni, hogy milyen, hogy nincs azért kolbászból a kerítés, igazándiból nagyon magasak voltak a tandíjak, nagyon magas a megélhetési költség, tehát kifizetni a saját lakbéredet, rengeteg lakótárssal laktam együtt, és elég egyszerű módon a második munkám az egy moziba vezetett, méghozzá a legnagyobb moziba Angliában, a legpresztízsebb moziba. Ott dolgoztam 3 évig, feldolgoztam magam mozi menedzserig, vezettem egy kicsi mozit, ott voltak nálunk a hatalmas piros szőnyeges premierek, és akkor onnan minden, mint egy ilyen hógolyó ment tovább igazán, egyik munkából mentem a másikba, de gyakorlatilag a Az alapképzésem alatt egy olyan 40-50 órában dolgoztam a moziban általánosságban hetente.
6: Egyébként nyilván a jó nyelvtudás, vagy a nagyon jó nyelvtudás az szükséges ehhez, de mi kellett még ahhoz, hogy külföldiként ez működjön?
7: Jó kérdés, mi kellett még hozzá?
6: Az nagyon akarás. Kellett akarni, igen.
7: Az akarás. Én 18, betöltöttem a 18 évemet, akkor még volt hátra amúgy bőven 2 évem a gimiből, mert 5 osztályosba jártam, és én például akkor megmondtam a szüleimnek, akik nagyon támogatóak voltak, megmondtam, hogy 18 lettem, én megyek. Uh-huh. És akkor mondták, hogy jó, mehetsz, de csak akkor, ha szerzel magadnak munkát, és szállást csak akkor engedünk ki. Úgyhogy szereztem magamnak itthonról munkát és szállást azon a nyáron, majd utána hazajöttem, befejeztem a gimnáziumot, és visszamentem tanulni.
6: Tehát akkor viszonylag hamar már önálló életet szerettél volna. Miért döntöttél úgy, hogy mégis visszajössz Magyarországra, és producerasszisztensként dolgozol tovább?
7: Véletlenül.
6: A sok tudatos őszintén. Döntés után.
7: Igen, teljesen őszintén véletlen volt, hogy itthon kötöttem ki. Összességében egy bő 10 évet eltöltöttem Angliában, angol állampolgárrá is váltam. Mai napig nagyon szeretem, nagyon sokat vagyok kint, az év felét még most is kint töltöm a munkám miatt. Viszont volt egy pont, a Covid előtt volt, már kezdtem egy kicsit megcsömörleni, ott így kezdtem úgy érezni, hogy valami változásra van szükség, már nem jártam egyetemre, a mesteremet se csináltam, nem akartam 5 másik emberrel együtt lakni egy háztartásban, gondoltam, jó lenne, hogyha más életkörülmények között lennénk, és igazán Ausztráliába szerettem volna elköltözni, és annyit mondtam az akkori főnökömnek, amikor hazajöttem, akkor még igazándiból még egy 1,5 évet fejlesztőként dolgoztam, development exec-nek hívják, amikor produkciós cégnél a filmeket fejlesztjük és pitcheljük és próbáljuk eladni, tehát ez volt a munkám, ezt itthonról még csináltam utána. Mondtam akkor a főnökömnek, hogy én elköltöznék Ausztráliába, és nagyon támogatott benne, és mondtam neki, hogy előtte viszont hazajövök egy hónapra Magyarországra, régen voltam itthon a családomnál, kicsit megpihennék, haza is jöttem az utolsó géppel, jöttem el Angliából, utána már, igen, utána már nem voltak gépek, Ausztrália pedig bezárt, úgyhogy én itthon viszont új lehetőségek nyíltak meg, és nagyon örültem, hogy itthon lehetek.
6: Akkor folytassuk innen, mert hogy nagyon izgalmas út vezetett innen is tovább. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mikor és hogyan jött el az a pont, amikor már a fenntarthatóság igazából bejött a képbe és összekapcsolódott esetben a filmezéssel. Úgyhogy folytassuk innen, Szemerédi Zsófi, a Leverage Point Entertainment alapítója a vendégem itt a Woman Power-ben. Maradjatok velünk, hamarosan innen megyünk tovább.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Még egy negyed óráig vendégem a stúdióban Szemerédi Zsófia, Leverage Point Entertainment alapítója, és hát arról beszélgettünk, hogy ez egy nagyon érdekes, szabálykövető, néha szabályszegő világ, a filmipar, illetve a fenntarthatóságról beszélgettünk ennek kapcsán, és arról, hogy Zsófi, te filmes fenntarthatósági tanácsadóként dolgozol. Ami még így eszembe jutott, hogy érdemes lenne egy picit jobban belelátnunk, említetted, hogy az elején bizonyos alapköveket le kell rakni, a tanácsadó ott van, és a legelején számos tanácsot ad, hogy hogyan kalkuláljon a producer, illetve a stáb, de ez a munka véget ér itt, vagy végigkíséri a teljes produkciót?
2: Végigkíséri.
1: Mert hogy ez nem egyértelmű.
2: Abszolút végigkíséri.
1: Tehát van finom hangolás.
2: Igen. Tehát elmondok egy ideális helyzetet. Egy ideális helyzetben mi már a zöld lámpánál becsatlakozunk, már esetleg megnézzük a forgatókönyvet, és ha esetleg nem is látjuk a teljes költségvetést...
1: De beleszólhatsz a forgatókönyvbe is akár?
2: Attól függ. Volt, ahol már tudtunk tanácsot adni, többször is. Két sorozatnál és végig minden epizódnál adtunk le forgatókönyvelemzést nekik fenntarthatósági szempontból, és meg is fogadták. Bizonyos tanácsokat meg is fogadtak, és ez tök jó volt. Mi ezt lekövettük, hogy mennyire fogadják el, és akkor folyamatosan javítunk. Tehát már, hogyha a zöldlámpás résznél mi be tudunk csatlakozni, akkor igazán nagy eredményeket tudunk elérni. Utána az előkészítési fázisban, ha megegyeztünk a döntéshozókkal, hogy milyen eredményeket szeretnénk elérni, akkor el tudjuk készíteni a stratégiai tervet, hogy milyen lépések szükségesek ehhez. És utána a gyártási időszakban ezt a stratégiát, ezt a valósággá kell váltani, és folyamatosan alakulni fog. Tehát nincs olyan nap, amikor te tudod, hogy pontosan mit fogsz csinálni. Szerintem a film az egyik legfontosabb dolog, hogy képes legyél tényleg változni, adaptálódni és reagálni. Tehát flexibilisnek kell lenni minden szempontból, és igazából ez egy tűzoltási munka. Mindig ki kell találni egy új megoldást, egy alternatív, egy kreatív megoldást. Ez egy nagyon izgalmas munka. Tehát a gyártás során is ez történik, és akkor a gyártási fázis után jön néha kedvenc, néha legutáltabb részem, amikor is mi összegyűjtjük és elemezzük az információkat, és leadunk egy nagyon részletes riportot erről.
1: Hogy ez meg ez jó volt, ezt meg ezt érdemes lett
2: pontosan volna.
1: Pontosan.
2: És akkor bízom benne, hogy majd utána elolvassák, tanulnak belőle, és egy következő produkción már jobban csinálják. És erre amúgy volt példa, tehát az egyik kedvenc kliensemmel, velük együtt dolgoztunk az első évadon.
1: Elárulhatod, ki az?
2: Nem. Velük együtt dolgoztunk az első évadon.
1: Itt ezek a filmes titoktartási szerződések nagyon szigorúak.
2: Igen. Ott ők már megtanulták, vagy informáltuk őket arról, hogy hú, hát ezt meg ezt lehetne javítani, és akkor visszahívtak minket, és akkor a második évadon már például úgy csinálták, ahogy előtte együtt megegyeztünk, hogy jobb lenne. Ez egy párbeszéd. Tehát én nem leszek az egyetlen, aki csak a tuti megoldást tudja. Milyenkor egy párbeszédet folytatunk igazándiból, aki velem szemben ül, valószínűleg ő a legnagyobb szakértő az ő részlegében.
1: Oké, de előfordulhat az, vagy volt olyan, hogy te tudtad a tuti megoldást, nem fogadták meg, és csalódott voltál?
2: Volt. Persze, hogy volt. Rengetegszer volt.
1: Ezt ilyenkor hogyan kezeled?
2: Hát, nyelek egy nagyot, és arra gondolok, hogy megpróbálom kielemezni, hogy hogyan tudnám legközelebb jobban meggyőzni őket. Milyen meggyőző stratégiát tudok használni, ami vagy hogy mi volt az, amiért én nem tudtam őt meggyőzni ebben a helyzetben, ez egy rajtam kívülálló ok volt, a körülmények miatt volt, időhiányában volt, költségvetési kérdés volt, van-e olyan dolog, amit jobban tudok csinálni a következő alkalommal, és rengetegszer van, hogy a következő alkalommal már meg tudjuk őket győzni.
1: Közönségről még keveset beszéltünk, arról, hogy az őszintjükön érzékelhető-e mondjuk egyébként az, hogy van-e igény a zöld filmekre?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, tehát én először ugye forgalmazóként dolgoztam, ami arról szól, hogy a közönségnek eladjuk a filmeket, ha nagyon leegyszerűsítem, tehát rengeteget foglalkozunk azzal, hogy ki a közönség és mit szeret. Tehát biztos állíthatom, hogy nincs olyan ember jelenleg még a földön, talán a mi egyik alkalmazottunkon kívül, aki azért megy moziba, mert azt hallotta, hogy valami most nagyon zölden forgott. Ez még nem történt meg. Viszont.
1: Ennyire még nem trendi.
2: Itt még nem trendi, viszont. Már több olyan cikk is kijött, ami esetleg arról számolt be, hogy valamelyik gyártó cég, vagy valamelyik forgatás nem feltétlenül környezetbarát módon forgatta azt a filmet vagy sorozatot, és mivel mi a cancel culture-ben élünk jelenleg, szerintem ez nagyon-nagyon sokat tud számítani.
1: Tehát lehet, hogy azért nem megy el a filmet megnézni, vagy, nem, vagy nem nézi meg otthon streaminggel.
2: Vagy nem nézi meg a streaming platformon. Tehát amikor én az Albertnél dolgoztam, akkor jött ki egy ilyen cikk, ezt meg lehet találni, ez a Guardian nem volt fent, az új Gyűrűk ura sorozatról jött ki ez a cikk, hogy Új-Zélandon nem környezetbarát módon forgatták, akkor például az Amazon jött a mi cégünkhöz, és kérdezte, hogy hogyan tudnak javítani, és utána kötelezővé tették minden forgatásukon egy bizonyos szint fölött, hogy legyen fenntarthatósági tanácsadó, bevezettek új infrastruktúrát, új szolgáltatókkal kezdtek dolgozni, tehát változtattak a hozzáállásukon, mert látták, hogy a közönségnek ez azért már igenis számít, tehát hibázni azért nem lehet. És van még egy, ami szerintem tök fontos, most már egyre több verkfilm van, szerintem mindenki látta már, hogyha nézel bármit az egyik streaming platformon, sokszor utána elindul a verkfilm, ami ehhez tartozik, és most már egyre több verkfilmet csinálnak arról is, hogy a fenntarthatóság hogyan integrálódik be egy forgatásba, és ez egy nagyon izgalmas új ág, és remélem, hogy több ilyen is lesz.
1: Hát, ahogy mondtad, is van, igen, hát ahogy mondtad, hogy 3 éve még nem is gondoltuk volna, hogy ilyen szakma létezni fog, most pedig már itt van, és művelitek. Zárásként, ami eszembe jutott, hogy mi lehet a fenntartható filmezés jövője, illetve te milyen nyomot szeretnél hagyni, ezen gondolkodtál-e már? Azt említetted a beszélgetésünk elején, hogy 5 éves távlatban gondolkodtál, hogy azért alapítok egy ilyen céget, mert 5 év múlva itt vagy ott szeretnék tartani. Tehát, hogyha mondjuk 5-10 év múlva valaki kimondja a nevedet, akkor ahhoz mit kapcsoljon?
2: Gondolkoztam már ezen, természetesen. Szerintem ez nem egy személyen múlik igazándiból. Persze örülök, hogyha megemlítenek, tehát nem tagadom, tök jó, hogyha elismerik a munkánkat, az nagyon fontos számomra, de igazándiból azt szeretném elérni mondjuk akár a cégünkkel, hogy új eredményeket hozzunk, és esetleg meg tudjuk mutatni azt, hogy mindig el tudunk menni még messzebbre, és mindig tudjuk még ezt jobban csinálni, mert fenntarthatóságon belül is elő-elő fordul az, hogy csak egy bizonyos határig. Hát, ott már ott is van a jól bevált módszer, én szeretnék mindig az lenni, aki esetleg lebontja ezeket a falakat, és inspirálja mint a stábtagokat, a producereket, vagy az új leendő filmeseket, hogy hogyan lehet egy olyan iparban élhető módon dolgozni, hogy ez fenntartható is. A legfontosabb nekem, hogy fantasztikus filmeket és sorozatokat gyártsunk, és
1: mert hogy onnan indultunk,
2: nézek,
1: hogy a film az egyik szerelem,
2: igen,
1: az életedben.
2: És utána a másik legfontosabb, hogy amiket legyártottak, az ne károsítsa a környezetünket.
1: Legyen akkor mára ez a végszó, és remélem, hogy lesz még alkalmunk beszélgetni. Köszönöm, hogy
2: én
1: itt voltál.
2: Köszönöm szépen.
1: Szemerédi Zsófia, a Leverage Point Entertainment alapítója volt ma a vendégem. És akkor ez volt már a Woman Power. Találkozunk egy hét múlva, addig is meghallgathatjátok a műsor korábbi epizódjait a Spotify-on. Tartsatok velünk legközelebb is. Kutasi Juditot hallottátok. Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Legközelebb egy hét múlva, kedden délután 4-től 6-ig. Hallgass vissza a Rádió Café 98.hu-n. Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
1: Amikor fenntartható turizmusról beszélünk, legtöbbször az energiahatékonyság vagy a hulladékcsökkentés jut eszünkbe. Pedig egy desztináció jövője legalább annyira múlik a hagyományokon, a helyi közösségeken és azokon az értékeken is, amelyek egyedivé teszik az adott térséget. Lillafüred jó példa arra, hogy a helyi gazdaság, az örökségmegőrzés és a természetvédelem erősítése kéz a kézben járhat. A Bükk kapujában fekvő üdülőhelyet sokan a Hámoritóról, a környék erdei túraútvonalairól vagy a Szimba vízesésről ismerik. A település arculatához továbbá ugyanúgy hozzátartozik a közel 100 éves neoreneszánsz hotelpalota Lillafüred is, amely közel egy évszázada meghatározó ikonjai szereplője a térség turizmusának. Egy műemléki környezetben működő szálloda esetében a fenntarthatóság sokszor egészen más formában jelenik meg, mint egy új építésű létesítménynél. A hotelpalota Lillafüred csapata számára az egyik legfontosabb feladat maga az épület és a palota által képviselt történelmi értékek megőrzése. Úgy korszerűsíteni a működés, hogy közben az egyedi hangulat és a karakter is fennmaradjon a következő generációk számára.
0: Hello Hungary a Rádió Cafén. Holnapra is van ötletünk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
6: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. LupaBeach.com.
8: A Sex Pistols, a brit punk mozgalom szíve és ökle 50 Years of Punk című koncertsorozatával július 20-án Budapestre érkezik. A zenekar ikonikus dalai Frank Carter nyers energiájával szólalnak meg a Budapest Park színpadán, ahova velük tart a The Damned is. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
7: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 milliliterben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon?
2: Ne már!
4: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
9: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: Új vámszabályok továbbra is bátran rendel a magyar. Sok a veszélyes töltő, biztos helyről vásároljanak. A Lucernásban találták meg a rendőrgázolót.
11: Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok.
10: Nem okozott fennakadást itthon az áttérés az új uniós vámszabályokra. A NAV tapasztalatai szerint a vámkezelés folyamatos, a csomagforgalom zavartalan, az érintett szolgáltatók az új előírások szerint működnek. Júliustól a közösségen kívüli webáruházakból származó kevesebb mint 150 euró értékű kis csomagokra termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Az első 9 napban több mint 3.200.000 ilyen küldemény érkezett az országba. Rosszul vizsgáztak az USB töltők, az eszközök több mint 80%-a megbukott a teszteken. Az ellenőrzésen a mindennapi használat során kritikus biztonsági szempontokat vizsgálták, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
12: Különböző a kifogásás, attól függően, hogy hol lehet ezeket a termékeket megkapni. Sokkal alacsonyabb az műszaki áruházaknál, szakkereskedéseknél. Azt javasoljuk, hogy inkább itt vásároljunk terméket, de itt is nézzük meg a céljelölést, a megfelelőségi tanúsítványt, hogy ezek megvannak-e. Nyugodtan kérdezzünk rá az eladónál, hogy ezek biztonságosak-e. Próbáljuk elkerülni a távol-keleti üzemeltetési kisboltokat, és mindenképpen kerüljük el a harmadik országbeli online platformokat, mert az összes termék, amit mi vizsgáltunk innen, az veszélyesnek bizonyult.
10: Megtalálták a tolnai rendőrgázolót. Csikós-Töttős határában a Lucernásban bújt el a 43 éves helyi férfi. Csütörtök este gázolt el egy igazoltató rendőrt Kaposszegcsőn, majd elszáguldott. Hajtóvadászat indult utána, még 500 000 forintos nyomravezetői díjat is felajánlott a rendőrség. A keresésben három megye járőrei mellett a készenléti rendőrség, polgárőrök, számos egyesület tagjai és civilek is közreműködtek, kutyákat és drónokat is bevetettek az akcióba. Módosítani kellett a Kékszalag útvonalát a Balaton alacsony vízszintje miatt. A Keszthelyi bóját 1600 méterrel keletebbre helyezi a Magyar Vitorlás Szövetség, különben a mezőny mintegy tizede egyszerűen nem tudna elindulni. A vitorlás verseny résztvevői július 30-án reggel startolnak majd Balatonfüredről. Holnap is remek nyári időnk lesz, már több gomoly felhővel, nem valószínű rekkenő hőség, de így is 30 fok közelében, javarészt a fölött alakulnak majd a csúcsok az ország nagy részén, északkeleten viszont ne számítsanak többre 23-26 foknál, egy-egy zápor helyenként előfordulhat, élénk lesz a szél. A hétfő és a kedd is hasonló, vagyis változóan napos felhős időt ígér, helyi zivatarokkal, néhol akár felhőszakadással is, és 27-33 fokkal.
9: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: Otthon vagy? Úton? Netán bulira készülsz? Hangolódj a szombat estére a 70-es, 80-as évek legjobb szól és funky zenéivel.
1: You're listening to the best Hungarian soul radio show.
0: Legendás szerzők és előadók konferálják dalaikat egyenesen a műfaj őshazájából.
2: Hi, this is Ray Parker Jr. from Lake Tahoe, Nevada.
3: Hi, this is Duke Fakir, member of the Four Tops.
4: Hey, hey, this is Larry Dunn from the Larry Dunn Orchestra.
5: My name is Gene Carr from Philadelphia, Pennsylvania.
0: Ritkaságok, kizárólag vinilekről.
5: You're listening to Soul Session.
0: A stúdióban élőben, képpel és hanggal,

Érdekes információ a nagyvilágból. Mielőtt elindul ez az izgalmas utazás, kérlek keresd fel YouTube csatornánkat, és iratkozz fel, hogy a legfrissebb tartalmakról azonnal értesülj. 1971. Jackie Stewart nyeri a Forma 1 világbajnokságot.

0: Soul Session. A mikrofonnál Bogyó Tamás.
1: Szavazz te is a hét dalára. Szombati adásuk után Facebook oldalunkon megjelenő posztunkban szavazhatsz a hét dalára. A legtöbb szavazatot kapott dal teljes terjedelmében felkerül YouTube csatornánk exkluzív lejátszási listájára. 1976. Magyarországon 2,3 millió tévé és 2,5 millió rádió előfizetőt tartanak nyilván. Zárójel, akkor születtem.

0: soul és funky zenei ritkaságok egy különleges és egyedülálló lemezgyűjteményből. Ez a Soul Session.
1: Egyedi és exkluzív tartalmaink. TikTok csatornánkon hetente több alkalommal mesélek neked eddig sosem hallott történeteket, érdekességeket. Kiemelt Soul Session tartalmakért kövess be TikTok oldalunkat. 1978. Miskolcon megalakul az Edda Művek.

0: Még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a Soul Session. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
0: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
2: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
3: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
4: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Újra élőben a Soul Session Bogyó Tamással.
1: Múlt heti adásunk legtöbb szavazatot kapott dala már meghallgatható YouTube csatornánkon. 1979 az év egyik legnagyobb sikerfilmje, azóta is óriási népszerűségnek örvend, A Hair.

0: Ez Magyarország első számú szólzenei műsora, a Soul Session. Bogyó Tamással a Rádió Cafén.
1: Hűsítő élményeink mellé tölts egy hűsítő italt? Pár perc múlva jövök a folytatással. 1983, ez hozzám közel áll, Björn Borg, svéd teniszező, bejelenti visszavonulását.
0: Még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a Soul Session. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: A vámpír vendégségben az a jó, hogyha megvacsorázott a vámpír, akkor nem kell utána mosogatni.
3: Lehet, hogy sok francia ember reggelenként egy irányba fordítja az arcát, és ők fújják a passzát szelet. Nem tudom, nem értek a meteorológiához.
0: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
4: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Négy világsztár hozza el a legendás King Crimson dalait. Adrian Blue és Tony Levin mellett zenél a gitárzseni Steve Vai és a túldobosa Danny Carey. A Beat a Barbanegrában július 15-én. Jegyek livenation.hu.
6: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Tenerife. Az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Psst, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Egyre kevesebb magyar spórol az utasbiztosításon, aszály csapadék hiány, kritikus helyzetben a tatai öregtó. Szép nyári idővel köszön el a hét. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Az országgyűlés hétfőn elfogadja az alaptörvény módosítását, Súlyog Tamás államfőnek pedig 5 napja lesz azt aláírni. Erre emlékeztetett közösségi oldalán a kormányfő. Ha ezt nem teszi meg a köztársasági elnök, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás, tette hozzá Magyar Péter. A módosítás szerint egyebek mellett megszűnne a jelenlegi államfő megbízatása, legfeljebb 12 évig lehetne valaki országgyűlési képviselő, létrehoznák a nemzeti vagyonvisszaszerzési és vagyonvédelmi hivatalt, a vármegyéket pedig visszaneveznék megyékre. Nem érdemes spórolni az utasbiztosításon, számos kellemetlenségtől és extra költségtől megóvhatja a nyaralókat, utazókat külföldön. Ezek a konstrukciók az európai egészségbiztosítási kártyán túl nyújtanak védelmet, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
8: Nagyon tudatosan választanak most már utasbiztosításokat az ügyfelek, mindig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy annak érdekében, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá, igenis jól felfogott érdekünk, hogy még mielőtt elindulunk, akkor megkössük az adott tartalmú és lehetőség szerint mindenre kiterjedő szerződésünket.
7: Kritikus helyzetben a tatai öregtó, a tartós aszály és a csapadék hiány miatt 170 cm-nél áll a vízmérce, 2003-ban volt ilyen legutóbb. Ráadásul a meleg szeles idő naponta 1-2 centivel tovább apaszthatja a tavat, ami mintegy 20 millió liter vízvesztességet jelenthet. Az átaléren keresztül ugyan érkezik némi utánpótlás, ez azonban nem segít sokat. Tiltó listára kerül a mesterséges intelligencia a norvég általános iskolákban. Az augusztus végén kezdődő tanévtől nem használhatják az MI-t a diákok az elsőtől a hetedik évfolyamig, ugyanis az a legfontosabb, mondják, hogy megtanuljanak írni, olvasni, számolni, logikusan gondolkodni és közérthetően beszélni. A mesterséges intelligencia használata pedig azzal a veszéllyel is járhat, hogy a gyerekek kihagynak bizonyos fontos lépéseket a fejlődésükben. Holnap is remek nyári időnk lesz, már több gomoly felhővel, nem valószínű rekkenő hőség, de így is 30 fok közelében, javarészt a fölött alakulnak majd a csúcsok az ország nagy részén, északkeleten viszont ne számítsanak többre 23-26 foknál, egy-egy zápor helyenként előfordulhat, élénk lesz a szél. A hétfő és a kedd is hasonló, vagyis változóan napos felhős időt ígér, helyi zivatarokkal, néhol akár felhőszakadással is, és 27-33 fokkal.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Újra élőben a Soul Session Bogyó Tamással.

egyedi és exkluzív tartalmaink. TikTok csatornánkon hetente több alkalommal mesélek neked eddig sosem hallott történeteket, érdekességeket. Kiemelt Soul Session tartalmakért kövess be TikTok oldalunkat. 1971. Megalakul az LGT zenekar.

0: Soul és funky zenei ritkaságok egy különleges és egyedülálló lemezgyűjteményből. Ez a Soul Session.
1: Adásunk után ne felejts el szavazni a hit dalára. Ezt hol teheted meg? Természetesen a Facebook oldalunkon. 1976, megnyílik a Hilton szálloda a budai

0: ne menjetek el! A szünet után folytatódik a Soul Session. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
0: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
2: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az. A gyep.
0: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a kafé rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infragandi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infragandi. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Újra élőben a Soul Session Bogyó Tamással.

0: Soul Session. A mikrofonnál Bogyó Tamás.
1: Te már feliratkoztál YouTube csatornánkra? Ha nem, akkor kérlek, tedd meg. 1974. Az Abba együttes megnyeri az Eurovíziós Dalfesztivált.

0: Ez Magyarország első számú szólzenei műsora, a Soul Session. Bogyó Tamással a Rádió Cafén.
1: Jövő szombaton újabb 2x14 dallal várlak egy hasonlóan érdekes utazásra. Remélem akkor is velem tartotok majd. És remélhetőleg ez az adás is tetszett. 1981. A Columbia űrrepülőgép első repülése is

0: Soul Session zenetára végtelen. A műsoridőnk azonban véges. Ma este ezekkel a dalokkal igyekeztünk formálni a közizlést, jövő héten újabb kincsekkel várunk. Soul Session minden szombaton este 6-tól 8-ig a Rádió Café stúdiójából. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 Hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 Holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Az óra ketyeg. Megvan már, melyik napra jössz a színre? Szerda, csütörtök, péntek, szombat. Egy biztos, július 14-e éjfélig még a legjobb áron csaphatsz le a napi jegyedre. Ne fizess többet feleslegesen. Biztosítsd be a nyár legjobb pillanatait most. Irány a szín.org. A szín.org.
4: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú. Emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
5: Nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
5: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
5: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
6: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
7: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
4: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Szabad strandok, fontos figyelmeztetés a szülőknek, esküdtettek a honvédség új altisztjei, egyre kínzóbb a munkaerőhiány az informatikai ágazatban. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Fokozott figyelem és óvatosság szükséges a szabad vizeken. Fontos, hogy mindig kijelölt helyen strandoljunk, és ne távolodjunk el a parttól. Részletek Illés Zoltán vízimentőtől.
6: Lehetőleg a gyermeket soha ne engedjük egyedül vízbe. Ha baj van, nem elég, ha a szülő a partról figyeli a gyermeket. Elmerül egy gyermek, és valamiért nem tud följönni a víz felszínére. A szülő, mire bemegy a vízbe, és sajnos megvan az esélye annak, ugye a tájékozódási pontok hiánya miatt, hogy nem fogja tudni, hol keresni. Én most nyílt vízről beszélek, olyan helyről, ahol nem átlátszó a víz, és nem látom, hogy mi van a víz alatt. Ha a szülő bent van a gyermekkel, abban a pillanatban, ha bármilyen baj van, meg tudja fogni a gyermeket, és tud neki segíteni.
8: Akár 3 fokkal is nőhet az évszázad közepére, végére itthon a középhőmérséklet. Ezt jövendőlik a meteorológusok. Számos előrejelzési modell létezik, de abban mind egyetért, hogy száraz perzselő nyarakra kell készüljünk. Ugyanakkor a telek valamivel csapadékosabbak lehetnek. A nagyobb városokban különösen megugrik a folytatásban a forró napok száma. Budapesten és Szegeden például az év egynegyedében kell majd küzdeni a hőguta ellen. Altiszteket avatott délelőtt a Magyar Honvédség a budapesti Hősök terén. Minden eddiginél többen, csaknem 500-an tettek ünnepélyes esküt. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter beszédében kiemelte, az altisztek jelentik a honvédség gerincét. Ez az egyik, ha nem a legfontosabb beosztás. A hadsereg akkor sikeres, ha ők jól végzik munkájukat. Élénkült a kereslet a munkaerőpiacon, országosan 6,5%-kal emelkedett a meghirdetett álláshelyek száma a második negyed évben, a tavalyi azonos időszakhoz képest. Ugyanakkor most kevesebben váltanának, mint korábban, ez derült ki az egyik állásközvetítő összesítéséből. Beszámolójukból arra lehet következtetni, hogy idén nem pörög a vendéglátás, és úgy általában az idegenforgalom 44%-kal visszaesett a munkaerőkereslet. Ugyanakkor csak nem kétszer annyi álláshely töltetlen most az egészségügyben és a gyógyszeriparban, valamint az IT-szektorban, mint tavaly. Holnap is remek nyári időnk lesz, már több gomoly felhővel, nem valószínű rekkenő hőség, de így is 30 fok közelében, javarészt a fölött alakulnak majd a csúcsok az ország nagy részén. Észak-keleten viszont ne számítsanak többre 23-26 foknál. Egy-egy zápor helyenként előfordulhat, élénk lesz a szél. A hétfő és a kedd is hasonló, vagyis változóan napos felhős időt ígér, helyi zivatarokkal, néhol akár felhőszakadással is, és 27-33 fokkal.
4: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Anya, mi ez az a svény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 Hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 Holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak.
9: Yesterday, 10 years ago.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Jó estét kívánok mindenkinek! Ha péntek este 9 órakor a 100 Hold jelentkezik, én Weisser Alinda vagyok. Ez az a műsor, amiben gyermek- és ifjúságirodalommal foglalkozunk, kortárssal is, meg klasszikussal is, magyarral is és külföldivel is, ma egy konkrét könyvvel, aminek az a címe, hogy Közelebb, mint gondoltam, Szentendrei Judit könyve, egy párhuzamos napló történet korunkban és az első rendszerváltás idején. Mindjárt jövünk a szerzővel, Szentendrei Judittal.
0: Esti kakaó. Természetesen betűs bögrében. És akivel megisszuk.
1: És ahogy mondtam, ma egy konkrét kötetről beszélgetünk, Közelebb, mint gondoltam. Ez a címe, és Szentendrei Judit ül itt velem szemben. Szia!
2: Szia!
1: Egyenesen Pécsről. Ugye?
2: Igen, köszönöm a meghívást.
1: Mert hogy egyébként a kötet is Pécset játszódik.
2: Igen, így van.
1: Ez miért? Szóval miért Pécsre raktad? Azért már azt ismered, tehát meg tudod tölteni történettel, vagy valami más oka volt?
2: Hát egyrészt igen, nyilván, tehát én ott élek, Pécsen élek, bár nem ott nőttem föl, tehát a regénynek a múltbeli szála, amikor játszódik, akkor én nem Pécsen éltem még, hanem egy kisebb városba, egy faluba nőttem föl gyakorlatilag Dombóvár mellett. Viszont most Pécsen élek, és mivel mindenképpen egy helyszínre szerettem volna hozni a két szálat, ezért ugye ugyanazon a helyszínen játszódik, és az viszont fontos volt nekem, hogy azért a gyerekirodalmi, mostanában születő gyerekirodalmi művek, meg egyébként a régieknek a nagy része is Budapesten játszódik. Aha. És én például, amikor a gyerekeimmel olvastam, akár kisebbeknek szólót, akár ifjúsági regényeket, hát ugye egy csomó utcanév Budapesten, ők ezt mind nem értették, nem tudták, hogy hol van a Rádai utca, és akkor ez nagyon sokszor ugye előkerült. És hát azt gondoltam, hogy akkor legyen ez egy vidéki könyv. Én is emlékszem rá, hogy mennyire megörültem annak, amikor olvastam egy olyan ifjúsági regényt annak idején, ami az én környékemen játszódott.
1: Úgyhogy ezért... Egyébként tök izgés szerepel benne a parasztelosztó szó.
2: Igen.
1: Ez magyarázatra szorul szerintem, vagy nem tudja mindenki, mi ez a parasztelosztó?
2: Amikor a szerkesztési folyamat zajlott, akkor ezeken mindig így megálltunk egy kicsit beszélni, de ezt Pécsen mindenki így hívja, ez ugye a távolsági busz megálló. Ugye,
1: lehet de ez például én pestiként nekem ez, ha nem lenne pécsi férjem, akkor nem tudnám, mi ez a parasztelosztó.
2: Igen, én azt hittem, hogy ezt nem vidéki városban, vagy minden nagyobb városban így hívják.
1: Szerintem csak pécsi. Én ezt Igen? csak Pécset hallottam.
2: Ott mindenki így hívja, sőt egyébként úgy hívják, hogy megyünk a parasztra, tehát, hogy ez a rövidítése, és persze például ezek kérdések, hogy egy külső szemlélő számára ez nem nagyon pejoratíve, vagy nagyon ilyen lekezelő, de ez benne van a helyi szlengben. Voltak, amiket kihúztunk egyébként, ami tényleg nem értelmezhető mondjuk,
1: mit?
2: Mondjuk olyannak. Hát most így hirtelen nem is tudom.
1: De egyébként ilyenek is van, hogy Nefco például. Ezt igen. Legkésőbb a 30Y száma behozta a köztudat, vagy a Nefco-ban péntek este meghaltak érte a tini lányok.
2: Ennek ellenére nem biztos, hogy tudják, hogy ez egy iskola központ művelődési házzal, tehát lehet, hogy inkább szórakozó helynek tűnik kívülről, de ez valójában egy iskola központ.
1: Na de ennyire pécsi a történet, most ezt azért hoztam be ezeket a példákat. Egyébként két szálon fut, ahogy mondtad, egy anya és egy lánya naplójáról van szó. A lány 2024 július 5-én kezdi el írni a naplót, és 2025 április 24-ig vezeti, tehát kicsit kevesebb, mint egy évet. Az anyuka naplója 1989 július 14-én indít, és 90 július 11-ig tart. Tehát az azt mondanám, hogy majdnem egy teljes évet ölel föl. Érdekes kiválasztani a dátumokat szerintem, hogy melyik mikor történjen. Ugye az oké, hogyha a rendszerváltást akarja az ember megírni, akkor valamit ott a 80-as évek végén fog választani, de azért ez konkrét, tehát ennél az sokkal konkrétabb, hogy július 14-jel kezdődjön.
2: Igen, ugye az év az biztos volt, tehát azt tudtam, hogy így fogom, mert ugye azt akartam, hogy ugye az október 23 az valahol körülbelül a közepére essen, meg ugye fontos az is, hogy nyári szünetbe, tehát nyári szünetben kezdődik, és nyári szünetben fejeződik be a történet. Úgyhogy ez volt az adott. A másik, hogy az a kérdés, hogy miért július 14?
1: Igen.
2: Igazából a nyári szünet közepét vettem, és a másik pedig ugye megnéztem a történelmi eseményeket, és ugye mindenképpen a Kádár János halála körüli időpontot szerettem volna. Mert ugye dilemma volt az is, hogy visszavisszem egészen tavaszra, amikor ugye a nagyobb megmozdulások voltak.
1: Március, de, igen. De az vagy június Nagy Imre újra temetés, pont
2: igen, most hanem, hanem mindenképp azt szerettem volna, hogy ezek benne legyenek valamilyen szempontból, viszont túl korainak éreztem volna, hogyha ott kezdem. Ezért ugye ezek visszatekintve vannak benne ezek az események. Tehát van róluk szó néhány bejegyzésbe. Azért sem biztos, hogy ez ilyen nagyon tudatos, ez a július 14, megnéztem ezt az eseménykört, és úgy választottam ki, mert igazából ez a történelmi rész nálam, ez valójában egy díszlet, egy történetnek, elég amit én el díszlet, szeretnék igen. mesélni, és ez például olyan értelemben fontos, hogy az eredeti verzióban én ezt a könyvet újra elővettem, ez egyszer már kész volt, és néhány év múlva vettem újra elő, az eredetiben a jelenkori száraz a Covid-ban játszódott, csak aztán annyira sok idő eltelt, hogy már úgy éreztem, hogy ez már nem lehet már 2025-ben hát egy covidos könyvet kiadni, és ezért került ugye hátrébb a mostani szál.
1: De ez egy tök jó dolog, hogy hátrébb került. Tehát most ez nem egy politizálós műsor, de azért most azt szoktuk mondani, hogy rendszerváltás 1 és 2. És végeredményben az történik, hogy az anyuka végigköveti a 89-es rendszerváltást. Nem arról írsz végig, de jelen van, mint közérzet. És a politika iránti érdeklődés 2024-25-ben az nagyon beindult Magyarországon is, és ebben él a lány.
2: Igen, de ez nem véletlenül nincs benne a könyvben egyébként, tehát ez csak érintőlegesen van benne, ezért, mert azt gondolom, hogy nincs elég rálátásunk erre, hogy ez, hogy
1: már
2: ez
1: nincs
2: így bekerüljön.
1: Nincs
2: elég távolság. Tehát én azt gondolom, hogy a 89-esre van egy olyan, van egy konszenzus azzal kapcsolatban, hogy akkor ott mi meg hogyan történt, és a másik pedig, hogy az viszont nagyon tudatos volt, hogy én nem akartam ebbe az irányba elvinni a történetet, mert ez a két kamaszról szól, a két kamasznak a világáról szól, és arról szól, hogy őnekik mi volt az a díszlet, amiben ők felnőtté váltak, vagy elkezdték a felnőtté válásukat, és én erre akartam mindenképpen koncentrálni, de a másik ok az ez, tehát, hogy azt gondolom, hogy nagyon közel vagyunk ehhez még, hogy ez bekerüljön.
1: Hát igazából könyvbe. Az a helyzet, hogy vannak olyan szövegek, amiket egy kicsit újraír a környezet, a történelem vagy a politika, és szerintem egy picit lehet, hogy akkor ez is történt, hogy én, mint olvasó és politika iránt érdeklődő olvasó, lehet, hogy már a saját tudásomat belepakolva értelmezem annak a lánynak a történetét, mert azért az tök érdekes, hogy mondod, hogy nem ez a cél, meg nem erre akartad elvinni, de mind a két lánynál előkerül, ugye az anyuka naplójában is, meg a lányának a naplójában is, hogy mi is a viszonyunk a hírekhez, a híradóhoz, a felnőttekhez, akik körülöttünk erről beszélnek, hogy mind a kettő úgy kezdi el 14 évesen, hogy nem nagyon érdekli, de az egyik találkozik egy fiúval, aki olvas híreket, tehát komoly ember, akkor nekem is kell tudnom róla valamit, a másik pedig hát körülötte zajlik, folyamatosan a felnőttek beszélnek arról, hogy most meghalt a Kádár, most mi fog történni, tehát neki is el kell kezdenie valahogy involválódni, tehát azért ez viszont egy topik mindkettejüknél,
2: igen,
1: a hírekhez,
2: igen,
1: meg a történésekhez való viszony.
2: Inkább azt mondom, hogy a külvilághoz való viszony az egy fontos dolog mind a két szálon, és az egyik szálon ez kimondottan a politikai rész, a másik szálon ugye ott kerül be ez a fenntarthatóság, környezetvédelem, mint
1: klímaszorongás.
2: Igen, mert hogy ugye az ő felelősségét a körülötte lévő világ iránt ez fogja meghatározni. Én, nekem voltak tesztolvasóim, kamaszok, és nekem nagyon érdekes volt az, hogy én kérdeztem tőlük, hogy melyik őket érzik érettebbnek. Mert én egyértelműnek gondoltam, hogy a mai lány, tehát a mostani történetben lévő lány az, aki egy bizonyos szempontból érettebb. Mert hogy például pont ez, amit mondasz, ez a politikai rész a régi történetben, én úgy is éltem meg úgy is próbáltam ezt, vagy gondoltam, hogy ez a karakter is úgy éli meg, hogy egy kicsit így kívül van ezen, és így nem érti, mert hogy így nem magyarázzák el, tehát nem volt akkor ez igazából egy ilyen mindennapi beszédtém, hogy a gyerekeknek ezt így elmagyarázzuk, hogy mi történik körülöttünk, ami talán most már egy kicsit máshogy működik. Ők viszont nem így érezték egyébként, tehát hogy ők azt mondták, igen, ők érettebbnek érezték az anyukának a kamaszkorát, mint a mostani lányát. Aztán egy kicsit ezt így szétszedtük, hogy valószínűleg ezek inkább csak ilyen jellemvonás, és hogy az egyikben így van, a másikban pedig úgy van.
1: De azért tök érdekes, hogy például ennek a rendszerváltásnak, a 89-esnek az aspektusai, hogy kerülnek elő. Itt van például, ez egy érdekes, akkor érdekes megfogalmazás, hogy mostanában ilyen dolgok vannak, mindenki megváltozott, máshogy beszél. Ha aput hallgatom, az egész lelkesítő és izgalmas, ha anyut, akkor félelmetes, ha Losonci Mártát, ő tanár az iskolában, akkor kellemetlen érzés. Tehát, hogy az tök érdekes, hogy így megfogalmazod ebben a könyvben, hogy hányféle olvasata van, hogy van egy történeti nyilván, meg az esemény sorrend, de hogy azt ki hogy éli meg ugyanazokat a tényeket, hogy az nagyon különböző lehet.
2: Igen, és ennek a szálnak az igazából egy kimondott célja volt, hogy azt próbáltam, hogy egy kamasz hogy éli meg akkor azokból az információ morzsákból, meg ezekből a dolgokból, amiket ő így maga körül lát, amiket így érez egy felirat a falon, vagy a szomszédbácsinak a megjegyzése, hogy ebből hogyan rakja össze azt, ami körülötte történik, és egyáltalán mi a fontos neki ebből az egészből, mert nem minden fontos neki, és egyébként kérdezted a vidéki helyszínt, szerintem itt is fontos ez, hogy vidéken azért, tehát amit tudunk ezekről a dolgokról, egyébként 56-ról is, meg ezekről, azok nagyrészt a budapesti események,
1: hát,
2: amiket
1: nem
2: tudunk.
1: Nem tudom, volt-e 56-ban valami? Vagy 89-ben?
2: Volt, igen. 89-ben annyi volt, amit én itt felkutattam, és az benne van egyébként ebbe a könyvbe is, de nem sok minden, mert hogy egy kicsit azt gondolom, hogy máshogy csapódtak le vidéken, és szerintem még egy kicsit most is így van, hogy egy kicsit messzebb vagyunk az Origótól, kicsit kevésbé az események, az emberek, a fontosak, hanem inkább ezeknek a hatásait érzékeli az ember. Ez most már nyilván annyira nem annyira jellemző, de régen mindenképpen ez a könyvemutatón is elmeséltem azt a történetet, hogy nekem a nagymamámnak megvannak a határidő naplói, több évtizeden keresztül megvannak, és neki 1956. október 23-ára az van beírva, hogy disznóvágás. És egy vagy két nappal később pedig be van írva, hogy forradalom. És hogy, de érzem, ez nagyon sokszor jutott eszembe, amikor ezt a könyvet írtam, hogy hát ennyi volt a fáziskésés valószínűleg, hogy így lejutottak. Nyilván az egy még korábbi időszakról szól.
1: Jó, szóval... amúgy Nagy Imrék meg születelni mentek volna éppen, és úgy jött bele a forradalom. Szóval az, hogy érted, hogy így hirtelen a hétköznapi életünkbe bejön. De nekem van egy olyan képem, de, és szerintem ez a te tehát, hogy benne van a könyvben, hogy nem emlékszem melyik időség, de az a lényeg, hogy valami történik Budapesten, lehet, hogy épp a rendszerváltásnak Igen. egy eseménye, és hogy valahogy olyan üressé válik a város. Mert mindenki
2: Igen, az
1: elment.
2: Október 23-án van.
1: Na, akkor
2: Igen.
1: ez október 23-án, mert mindenki fölment a fővárosba, és ezt én például nagyon, ez a kép úgy nagyon megmaradt bennem, hogy akkor mindenki elindul föl, hogy ott legyen, ahol történnek a dolgok, és akkor így egy vidéki város így üressé válhat.
2: Benne van, hogy volt ott is, tehát, hogy volt felvonulás, de nyilván nem akkora erővel. És, igen.
1: Igen, mondjuk ez az érzés érdekes, de van humora a dolognak, mert például ez nagyon, egy bejegyzést felolvasok, 1989. augusztus 31-e péntek. Elővettem a tanulnivalót, elsősorban a fizikát meg a kémiát. Apu a nagy rendszerváltó hangulatában azt mondta, hogy dobjam ki a töri könyveimet, mert hamarosan úgyis újakat kapunk, amiben az igazi történelem lesz. Nem tudom, mi változhat azon, hogy hátrafele nyilasztak a magyarok Augsburgnál, úgyhogy eldugtam a töri könyvem, nehogy valamelyik panoráma után kidobja az ablakon, én meg egyest kapjak érte a Losoncitól. Nekem ez például nagyon tetszik, mert hogy benne van a humora, már érti, hogy mi történik, érti a felhevültségét az apjának, stb. Hogy egy ilyen nem tudom, egy ilyen nagy pillanatban a panoráma után a nagy lelkesedés, meg kidobja a töri könyvet az ablakon. De ez annyira konkrét sztori. Ezt átélted?
2: Ezt pont nem egyébként. Több olyan is van benne, ami velem megtörtént, de ezt pont nem. Arról annak idején beszéltek, de kezdem előre. Szóval arról annak idején beszéltek, hogy mi lesz a töri könyvekkel. Erre emlékszem, hogy ez még az iskolában is ilyen téma volt, hogy akkor mit csináljunk. De azért ezt el kell mondani, hogy én nem voltam 14 éves 89-ben, tehát én 10 éves voltam, tehát akkor még, tehát ezeknek egy része
1: azért... És te bármire
2: nem...
1: emlékszem, mert én nem, és ugyanannyi voltam.
2: Nem. Jó. Nem sok mindenre, kevés dologra emlékszem. Arra emlékszem, hogy nagyon gyorsan megváltozott így a tárgyi környezet, és így Aha. iskolába ezek a tárgyi dolgok, ezek nagyon fontosak voltak akkor. Ezt most is látom a gyerekeimben nyilván, hogy ez fontos, de akkor talán az, hogy milyen cuccai vannak valakinek, az egy elsődleges dolog volt egy iskolába, és az nagyon gyorsan változott. például arra is emlékszem, hogy volt az egyik osztálytársamnak illatos radírja, és 2 forintért nézhettük meg a toltartójában.
1: Mekkora biznisz!
2: És körülbelül nem tudom, fél év múlva, de hát innent az ember már nem emlékszik, hogy mennyi idő telt el, már nekem is volt. Tehát, hogy annyira gyorsan
1: alakult.
2: És a másik, amin lehetett érezni, az az orosz-angol. Tehát én már nem tanultam egyébként oroszt, én már csak angol tanultam, de hát azt akkor senki nem tudta, hogy kell csinálni. Tehát, hogy vannak ilyen emlékeim, de én nem voltam még ennyi idős, mint ami...
1: De mindjárt beszélünk arról, ami viszont nem tudom, mennyire fantázia szülemény, majd ezt mindjárt megmondod, mert vannak benne olyan részek, ami hát most vagy őrkényből inspirálódtál, amikor a család elkezd zacskókat gyártani a nagy rendszerváltásban, vagy valódi családi történet, de ezt, kedves hallgatóink, csak a rövid szünet után tudjátok meg, úgyhogy maradjatok velünk, mert folytatjuk a beszélgetést Szentendrei Judittal.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: még ne menjetek el! A 100 Hold folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Dolce Vita. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Augusztus 23-áig a Magyar Nemzeti Galériában.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod.
4: Emlékszel még az első szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Fateless-szel, Gorán Bregovicsal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Aki bújt, aki nem, megyünk. 100 Hold, Vejszer Alindával. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
5: Szentendre Judittal beszélgetünk, közelebb, mint gondoltam, ez a kötet címe. Elkezdtünk belemerülni a rendszerváltás élményeibe, mindketten 10 évesek voltunk akkor, szóval tulajdonképp semmire nem emlékszünk. Elég gyorsan ki is lehet jönni ebből az elmerülésből. Ennek ellenére van például a 89-es Szában egy olyan jelenet, amiről nekem tényleg az örkény dobozolása jutott eszembe, a Tóték. Ugye a család a rendszerváltás nagy kihívásaival próbál valahogy haladni, vagy menni ezzel a lendülettel, és úgy döntenek, hogy elkezdenek zacskókat gyártani megrendelésre, és majd ebből iszonyú gazdagok lesznek. Persze kiderül, hogy átverik őket, stb. De ugye a kép bennem van, hogy több ezer zacskó áll egy lakásban, amit majd valaki valahova el fog vinni, és közben a zacskók között vágott utakon kell közlekedni, és már az egész család jön zacskót gyártani, hogy meglegyen a norma, vagy nem tudom, kitűzött cél. Ez családi sztori?
6: Ez két sztoriból van összerakva egyébként, és egyik se az én gyerekkoromból van. Nekem a barátnőm még gyártotta ki ilyen reklámtáskákat egyébként, ilyen forrasztó géppel.
5: Ezek műanyag?
6: Ez egy műanyag zacskó, amiben benne volt egy reklámújságnak egy oldala.
5: Nem szóval emlékszel ez ezekre? Benne. Nekünk
6: volt is ilyen otthon, és ők gyártották ezeket. Ugye ez az az időszak, ez kb. 90-es éveknek az eleje, amikor mindenki valamit elkezdett vállalkozni, mert akkor így hirtelen tényleg így kinyílt a kapu, és nem volt még szabályozás, tehát hogy így tényleg mindenki elkezdett valamit árulni, vagy beszerezni, vagy csempészni, vagy tehát hogy valamit így nem mindenki, mert egyébként az én családom például pont nem. A maga az egész történetnek a felépítése, az viszont egyébként az apósoméknak a története, tehát hogy ők voltak azok, akik egy ilyen megrendelésbe beleugrottak, nem zacskókkal, hanem székekkel, de hogy ezt legyártották otthon, és akkor nem jelentek meg érte.
5: Jó, hiszen borzasztó.
6: Ezen így annyira kétségbe estek, hogy bepakolták ezeket a székeket egy utánfutóra, és elindultak és eladták őket. Ügyes. És hogy ez náluk egy ilyen családi történet, és én azt gondoltam, hogy ez ennek a 90-es évek ilyen vállalkozói kavalkádját, ez nagyon jó, de egyébként az örkény benne is van egy mondatba, hogy aztán ott visszajön ez a kép.
5: De így folytatódik, hogy de a zacskók után volt éjjel-nappali bolt, tűzifa kereskedés, napos csibézés. Rá kellett googliznom, hogy mi az, tiszta hülyék, tényleg. Valami cipős dobozban tartották a csibéket a Spice-ban, és folyamat valami fénnyel kellett világítani. Aztán, amikor vettek valahonnan külföldről egy nagy rakás anyagot, akkor kezdték a méterárut. Én már csak erre emlékszem. Rengeteg sztori, hogy mi mindenbe vágtak bele.
6: Napos csibé nekünk volt otthon a padlás.
5: Volt napos csibétek? Igen. És ott Spice-ba tart?
6: Igen.
5: És mennyi ideig voltak ezek a napos csibék?
6: Hát amíg meg nem nőttek, és ki nem lehetett őket vinni az udvarra, de egyébként igen.
5: Na ezért, szóval, hogy azt érzi az ember, igen, ahogy mondtad is az előző rész végén, hogy például ugye oroszt már egyikünk se tanult, hanem mi már vagy angolul, vagy németül kezdtünk el tanulni, de benne van a könyvben az önmagát átképző orosz tanár, aki ugye a rendszer végén az orosz órákat már tudja, hogy fölösleges megtartani, szabad foglalkozást rendel el, és ő maga közben angolul tanul. Hogy ez is egy ilyen nagyon szimbolikus kép nekem, ami a rendszerváltáshoz csatlakozik. Azért is, mert az én anyukám egyébként orosz tanárból angol tanár lett.
6: Igen, ez akkor nagyon gyakori volt szerintem. És ilyen ezek az iskolai történetek. Tehát ezeket már az ember az iskolában mind megélte, akkor is, hogyha kisebb voltam, de mi már nem egyébként, mi már nem tanultunk oroszul.
5: De az célod volt, hogy érezzék az emberek, hát nem is tudom, hogy talán, hogy az ítélkezés még akkor sem a legjobb tanácsadó, hogyha nyilvánvaló diktatúrák buknak meg. Ugye itt van egy szereplő, aki kis ilyen öngyilkosságot követel. Ez most nagyon szomorúan hangzik, ennyire nem drámai, de azért van egy pillanat, ami úgy átérez az ember, úgy kicsit eltalálja, hogy valaki, akit megítélünk, mert olyan szerepet vállalt egy előző rendszerben, és ő ezt fölismeri, és elkeseredésében akár az életét is eldobná, hogy ez azért nem véletlenül kerül bele egy ilyen szövegbe.
6: Nem, hát a nézőpontok azok szerintem nagyon fontosak, hogyha kamaszokkal szeretnénk beszélni. Tehát az, hogy meg próbálunk más nézőpontba belehelyezkedni, az minden szinten és minden síkon fontos szerintem ebben a korban, mert talán pont ez az egyik olyan, amit érdemes eléjük tenni, hogy ugye van a nagyon érzet, van a nagy öntudat, van az, hogy én ugye mindent tudok, de hát vannak ugye más, és más helyzetek, és ezt nem biztos, hogy látják a világban, mert ugye azt látják, hogy megítélünk embereket, és hogy ez mindenképpen így van, és ugye egyébként az egész könyvnek ez a koncepciója, hogy nem a kamaszokhoz beszélni, hanem hogy gyakorlatilag az ő nézőpontjukból beszélni ebben a két időségben. Tehát, hogy mindenképpen beleülni az ő székükbe, és onnan nézni azt, hogy ők azt a környezetet, amiben ők vannak, azt hogyan élik meg. És igen, ez is ennek egy ilyen formája.
5: Mi a hasonlóság szerinted a 24-es 14 éves, tehát ez 2024-ben 14 éves, és a 89-ben 14 éves között? Most oké, hogy ők egy család, tehát nyilván ilyen nevelési hasonlóságok lehetnek, de hogy miben ugyanolyan a 14 éves, akármikor is 14?
6: Szerintem abban, hogy mi a kamaszkor, abban nem sok változás van. És ugye az egész könyvnek az alapgondolata az a generációkutatásokból indul ki. Tehát én nagyon sok ilyesmivel foglalkoztam, nyilvánvalóan, amit én nem foglalkoztam, hanem olvastam, hallgattam ezeket a különböző kutatásokat, és
5: nagyon hát népszerű irány most egyébként.
6: Igen, igen, és hát nyilván azért, mert ugye az ember érintett kamasz gyerekeket nevelve, hogy akkor egyszer csak ott van egy olyan probléma, hogy hát most már nem azt akarja, amit én mondok, meg jobban tudja, meg kirakja azt a táblát az ajtajára, és akkor be kell kopognom, mielőtt elmegyek. Tehát amikor jött ez az első ilyen élmények, akkor elkezdesz azon gondolkodni, hogy oké, de akkor ezt most itt hogy fogjuk tovább csinálni. És ugye a generációkutatásnak, vagy a generációk különbözőségének az az elve, ami alapján a generációkat ugye a kutatók megnevezik, hogy kinek mi az alapélménye a felnőtté válásának a korában. Tehát, hogy akkor, amikor ő felnőtt lesz, akkor mi neki a normális. És én, amikor ezen gondolkodtam, arra jutottam, hogy az én generációmnak a rendszerváltás kor alakult ki ez a személyisége, vagy az a fajta hozzáállás a világhoz, ahogy egyébként most hozzáállunk, és a 2024-es generáció világa is akkor kezdett el kialakulni. Tehát az egy elég komoly cezúra volt szerintem olyan értelemben Magyarországon, hogy a körülöttünk lévő világ hogy néz ki. Tehát én azt gondolom az én generációmról, hogy azért volt talán nehéz nekünk, mert elkezdtek minket nevelni a szüleink egy olyan világra, aminek aztán hétfőről kedre gyakorlatilag vége lett. És egy másik világban kellett boldogulnunk, amiben a mi gyerekeink viszont már otthon érzik magukat. Tehát ez a különbség. A közös viszont az, hogy ugyanúgy ott vannak a szülők, akiknél okosabbak akarunk lenni, akiket megítélünk, de akikhez folyamatosan ragaszkodunk, más módon, meg más szóhasználattal, meg más intenzitással, azt kell, hogy mondjam, tehát nyilván a jelenkori szálba azért sokkal nagyobb az amplitúdó, tehát hogy sokkal több mindent megtesz, megmond, mint hát amit az elsőben.
5: Sőt, igen. Tök érdekes, hogy fölmerül az a dilemma, hogy a pofon. Ugye az 89-es naplóban ott még szerepelhet a pofon, mint igen. eszköz, és erre reflektál a 2024-es napló, hogy pofon, hogy mi. Ez csak ennyi, igen. ennél nem több, de mégis, hogy benne van, hogy ennyi idő alatt mi történt velünk, hogy a gyereknevelési alapelveinkkel, a családon belüli erőszakhoz való hozzáállásunkkal, hogy mennyit változtunk.
6: Igen, meg hogy mit tartunk normálisnak.
5: Igen.
6: És ez nem biztos, hogy kell emellé értékítéletet tenni, tehát hogy most valakinek ez a normális, vagy az a normális. Nagyon sok ilyet próbáltam belevinni, nyilván egy kicsit így a mostani generációnak a, nem szeretem ezt a szót, hogy érzékenyítés, mert kicsit ilyen nevelőtábor hangulata van, de hogy valójában erről van szó, hogy azért egy kicsit lássák, de azért nem menjünk bele ebbe a bezzeg az én időmbe dologba, hogy hát akkor mi még, nem tudom, csak egy pálcikás jégkrémet kaptunk, és abból is egyféle volt, ami igaz, és neki szerintem ez már egy érdekesség.

0: És eleve a család, amiről szól, az egy elég komplex família, hiszen van egy előző házasságból származott problémás gyerek, tehát van egy előző házasság, egy előző feleség. Szóval, hogy itt azért egy csomó minden kumulálódik. Ezt most csak azért mondtam el, hogy itt a rendszerváltásról beszéltünk, meg a generációk különbségéről, hasonlóságáról, de hogy még egy csomó minden előkerül benne így említés szinten.
1: Hát ez is a két korszaknak a különbsége, hogy azért próbáltam tipikus családokat választani. Olyan értemben tipikusat, hogy ami arra a korszakra azért jellemző, és mivel ugye nem nagyon akartam belemenni ilyen önéletrajzi regényírásba, ezért a régi szál azért nagyon más környezetben van helyezve, mint amiben én felnőttem. De az volt a tipikus, hogy valaki egy panellakásban lakik, egy vagy két gyereke van, tehát hogy ott mindenképp ez volt. A másik pedig egy mozaik család, ami azért ma nem ritka.
0: És
1: abban kell valahogy nekik működni, mindenkinek és minden szereplőnek. Tehát itt a két világnak a különbsége volt, tehát mindenhol a tipikusat szerettem volna.
0: Szóval jó sok minden van benne, azt akartuk mondani nektek, kedves hallgatók. Ne menjetek még sehova, mert ahogy ez lenni szokott, a műsor végén vendégünk Szentendrei Judit ajánlani fog nektek egy könyvet, de most jön egy kis szünet, és utána visszajövünk.
2: Törökülésben vagy fejen állva, a lényeg, hogy olvasson. A Szászolt könyvajánlója.
0: Szentendrei Judit a vendégem, és a műsor vége felé, ugye a Közelebb, mint gondoltam című könyv kapcsán beszélgettünk, de most itt vagyunk a műsor végén, és jön a kötelező műsorelemünk, az ajánló.
1: Én több könyvet hoztam, de most egyikről csak egy mondatot mondok, és akkor a másikat pedig bemutatom. Az egyik, ami közvetlen motiváció volt, szerintem nagyon sokan ismerik ezt a könyvet, ez Molnár T. Eszternek a Stand Up című könyve, amit én nagyon-nagyon szeretek, és egy nagyon hasonló szituációt mutat be, mint az én könyvem, és nagyon-nagyon szeretem azt a humort, amivel ő ezt az egész családi szituációt leírja. De a másik, amit hoztam, az egy körülbelül 10 éves könyv, Stephanie Hoefflernek a Velem nem lehet járni című könyve, ami engem nagyon megfogott akkor, amikor én ezt olvastam. Ez egy, már mondtuk ezt az érzékenyítő szót, de ez is valójában egy érzékenyítő könyv, amiért én ezt nagyon szeretem, az maga az a forma és az az elbeszélési stílus, ahogyan ő erről a problémáról beszél. Egy kövér fiú és az osztály legszebb lányának a gyakorlatilag a felváltott monológia, belső monológia, nagyon-nagyon szépen megírva, és nagyon, nagyon érzékletesen, és mégis nagyon sallangmentesen, tehát hogy nincs benne semmilyen didaktikusság, és nincs benne semmilyen olyan erőltetés, amitől azt éreznéd, hogy valamit így mondani akarnak neked, hanem két gyereknek a monológia, ami aztán végén nyilván közeledik egymáshoz, úgyhogy én ezt ajánlom.
0: Nagyon szuper, egyik sem hangzott még el az ajánlókban, úgyhogy nagyon örülök, hogy hoztál ide új színeket. Nektek pedig köszönjük szépen a figyelmet, és akkor még egyszer ebben a műsorban a Közelebb, mint gondoltam című regényről beszélgettünk a szerzővel, Szentendrei Judittal. Ahogy azt mondani szoktam, egy hét múlva újra várunk titeket, addig pedig mindenkinek jó pihenést kívánunk, és természetesen jó olvasást. Sziasztok!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Vekerletelepen, az FM 98-as frekvencián.

0: száz holdnak is egy a vége. Mára búcsúzik a Rádiókafé és a Pagony kortárs gyerekirodalmi műsora. Találkozunk jövő pénteken este 9-kor. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talponálló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Qualitons, Yuri Gagarin, Karkava, Whittaker, Dali Borovogranje, és még sokan mások, az ország első Szihedeli Korsvok fesztiválján. Szeptember 4-5. A Puszta Zámor kastélyban.
2: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
3: Egy rádiót venne, de minek, uram?
4: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra, kikapcsolódás. Vagy csak háttérnek, mert szeretem?
2: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
5: Az új vámszabályok dacára is pörögnek a rendelések. A lucernásban bujkált a tolnai rendőrgázoló. Olaszország romokban még 2 hétig tart a hőhullám.
6: Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok.
5: Nem okozott fennakadást itthon az áttérés az új uniós vámszabályokra. A NAV tapasztalatai szerint a vámkezelés folyamatos, a csomagforgalom zavartalan, az érintett szolgáltatók az új előírások szerint működnek. Júliustól a közösségen kívüli webáruházakból származó kevesebb mint 150 euró értékű kis csomagokra termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Az első 9 napban több mint 3.200.000 ilyen küldemény érkezett az országba. Rosszul vizsgáztak az USB töltők, az eszközök több mint 80%-a megbukott a teszteken. Az ellenőrzésen a mindennapi használat során kritikus biztonsági szempontokat vizsgálták, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
7: Különböző a kifogásás, attól függően, hogy hol lehet ezeket a termékeket megkapni. Sokkal alacsonyabb a műszaki áruházaknál, szakkereskedéseknél. Azt javasoljuk, hogy inkább itt vásároljunk terméket, de itt is nézzük meg a céljelölést, a megfelelőségi tanúsítványt, hogy ezek megvannak-e. Nyugodtan kérdezzünk rá az eladónál, hogy ezek biztonságosak-e. Próbáljuk elkerülni a távol-kelet üzemeltetési kisboltokat, és mindenképpen kerüljük el a harmadik országbeli online platformokat, mert az összes termék, amit mi vizsgáltunk innen, az veszélyesnek bizonyult.
5: Megtalálták a tolnai rendőrgázolót. Csikós-Töttős határában a lucernásban bújt el a 43 éves helyi férfi. Csütörtök este gázolt el egy igazoltató rendőrt Kaposszegcsön, majd elszáguldott. Hajtóvadászat indult utána, még 500 000 forintos nyomravezetői díjat is felajánlott a rendőrség. A keresésben 3 megye járőrei mellett a készenléti rendőrség, polgárőrök, számos egyesület tagjai és civilek is közreműködtek, kutyákat és drónokat is bevetettek az akcióban. Tovább tombol a hőség Olaszországban, Firenzében és Perugiában a legmagasabb vörös riasztás érvényes, több városban másodfokú a hőségriadó, néhol 40 fok feletti csúcsokat mérnek már napok óta. Az előrejelzések letaglózóak, az idei nyár harmadik hőhulláma további két hétig tarthat még Olaszországban. Holnap is remek nyári időnk lesz, már több gomoly felhővel, nem valószínű rekkenő hőség, de így is 30 fok közelében, javarészt a fölött alakulnak majd a csúcsok az ország nagy részén. Északkeleten viszont ne számítsanak többre 23-26 foknál. Egy-egy zápor helyenként előfordulhat, élénk lesz a szél. A hétfő és a kedd is hasonló, vagyis változóan napos felhős időt ígér, helyi zivatarokkal, néhol akár felhőszakadással is, és 27-33 fokkal.
2: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hogyan maradj talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden csütörtökön este 8-tól 9-ig a Rádiókafén.
8: A műsor együttműködő partnere a Garantika Hitelgarancia ZRT.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
1: Sziasztok! A Dzsungelharcot halljátok, a cégeket működtető emberi energiáról. Ma egy olyan történetet ismerhettek meg, amelyben a barátság, az emberi kapcsolatok minősége kulcsfontosságúnak bizonyultak a sikerhez. Az egymás iránti teljes felelősségvállalás nem csak kiinduló pont volt vállalkozásukban, hanem természetes gyakorlat, de a működésük során rájöttek arra is, hogy az erős szövetséges, reprodukálhatatlan és felmérhetetlen érték. Ez a több mint egy évtizedek kialakult viselkedés, minta és megközelítés a sok-sok átélt konfliktus, dilemma ellenére máig érvényes és része mindennapi működésüknek.
2: Vitézi Péter és Kardos Marcell, az Action Lab alapító tulajdonosai.
3: Sziasztok!
4: Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat!
2: Van egy tréningetek, aminek az a címe, azt a nevet adtátok, hogy vonzalom alapú értékesítés. És itt azt villantottátok fel, vagy azt ígéritek, hogy meg is lehet tudni azt, hogy mit fog mondani az ügyfeletek, miután meghallgatta az ajánlatotokat, és elmentetek. És arra gondoltam, hogy megfordítom ezt a kérdést, és most azt kérdezem meg, hogy ti mit gondoltatok erről a beszélgetésről, amikor idefelé jöttetek? Vitézi Péter.
4: Azt gondoltuk, hogy azon keresztül, hogy el fogunk mondani pár olyan dolgot magunkról, ami segíthet másoknak is abban, hogy a vállalkozói lét dzsungelharcából hát most, hogy nyertesen, de legalábbis jól jöjjenek ki. Arra is gondoltunk, hogy majd valószínűleg magunkról is meg tudunk egy pár dolgot, mert már nekem, amikor az előkészítő beszélgetésem volt veled, akkor tanultam egy új kifejezést, kulturális tőke, és én bennem az is benne volt, és mondtam is a Marcinak, hogy biztos ki fog ebből derülni magunknak is valami új megfejtés egymásról, magunkról, arról, hogy mit csinálunk, meg hogy mi az, amiben másoknak tudunk jó vagy rossz példát mutatni.
2: Kardos Marce?
5: Én annak ellenére, hogy Péterrel közel 30 éve vagyunk barátok, bennem felmerült az, hogy érdekel, hogy mit fog mondani. Tehát szerintem ez egy jó dolog, hogy ennyi év után is még tudunk érdeklődni és izgatottnak lenni a másik véleménye iránt, akár személyes, akár céges kérdésekben, illetve én ezt a személyes utazást gondoltam át az alapján, amit hallottam erről a műsorról, hogy mi az, amin mi keresztül mentünk az elmúlt 15 évben vállalkozóként. Mit jelent nekem az, hogy volt egy lehetőségkövető működésünk, ahogy minden vállalkozó kezdés, aztán ahogy ezt szépen struktúráltuk újra, és hoztunk be új know-how-kat, amikkel fejlesztettünk másokat abból. Magunkat is elkezdtük fejleszteni értelemszerűen, és eljutottunk egy sokkal stratégiai, tudatosabb működésre, ami miatt ott tartunk, ahol.
2: Jó, hogy behoztad a barátságot, mert engem roppant izgat. Ugye a közmondás szerint a pénz és a barátság az nem barátok, vagy van egy ellentmondás, és ti barátok vagytok, és ezt az üzlet úgy néz ki, hogy nem érintette, vagy talán még meg is erősítette. És ez hogy megy? Most nem akarom felsorolni, hogy egy közös üzletben felvetődhetnek, hogy te többet teszel bele energiával, a másik kevesebbet, elkezdődik a másik figyelése. Ezt hogy tudtátok megoldani? És ez hogy működik nálatok?
5: Marcia? Hát erről önmagában tudnánk csinálni szerintem egy műsort, hogy ezt hogy oldottuk meg hogy szerintem mindent megéltünk ezzel kapcsolatban, amit hallottál. Tehát ez nem úgy néz ki, hogy hát annyira jó barátok vagyunk, hogy minket nem érint meg az, hogy ha nyomás alá kerülünk, vagy hogyha nehéz a helyzet, vagy hogyha nagyon jó a helyzet, vagy nagyon más élethelyzetekben vagyunk. Ugye az, hogy ki mikor mit csinál az életében, annak is nagyon komoly hatása van arra, hogy éppen az üzleti helyzetekben milyen attitűddel, vagy milyen gondolkodásmóddal van jelen. Mindent megéltünk ezekből, de olyan eszközöket, meg olyan szeretet, tehát éreztünk szerintem egymás iránt is, hogyha szabad itt ezt így mondanom, ami miatt volt kedvünk magunkat fejleszteni, illetve egymásnak segíteni abban, hogy fejlődjünk. És ez volt a kulcsa annak,
2: ezt
5: hogy
2: akartam,
5: itt tartunk.
2: A szeretet az volt a kulcs?
5: Péter, az a kérdésem, hogy ezt te folytasd ezt a részét.
4: a szeretet azért az egy egészen túlhasznált kifejezés, tehát hogy érdemes megnézni annak a gyakorlati alkalmazását, és hogy ez hogy működött nálunk. Mi gyerekkorunktól ismerjük egymást. Van közöttünk ugyan 6 év, de azért volt olyan időszak, amit együtt töltöttünk gyerekként is. A szüleink ugyanoda jártak nyaralni, egy területen dolgoznak, újságíró, rádió, tévé, és ugyanoda jártunk nyaralni évről évre, és ott megbarátkoztunk, vagy összebarátkoztunk a Marcival. Az elején egyébként nem voltunk szimpatikusok egymásnak, de aztán a pingpong asztalnál nagyon komoly szövetséget kötöttünk, talán az első szövetséget az életünkben, így egymással. Pókereztünk együtt, bulisztunk, hát élveztük az életet, mint ahogy a sima barátok szokták, megbeszéltük azt, hogy kivel mi van, hogy vagyunk. Aztán, amikor elkezdtük a közös vállalkozásra, ráfordulást, tehát elkezdtük az első programunkat, a döntéskontrollt fejleszteni, akkor hát volt egy nagyon fontos helyzetünk, amikor az első próbatréningünket raktuk össze, és a Marci megkapta azt a feladatot, hogy meséljen, vagy készüljön fel a póker történelméből. Most is rögök, amikor eszembe jut, elnézést. És mindenki kapott valami részt, döntéselmélet, nehéz döntési helyzetek, a világban esett tanulmányok, a Marci meg megkapta a póker történelmét. És derekasan felkészült belőle, nem lehet azt mondani, hogy nem tette oda magát. Hárman voltunk egyébként, Huszti Gábor, ő volt a harmadik, akivel fejlesztettük ezt a programot, és hát a Marcira került a sor, aki elkezdte mondani a póker történelmével kapcsolatban azt a nagyon sok hasznos, lebilincselő információt, amit összegyűjtött több napnyi erős kutatómunkával, ami egész egyszerűen annyira érdektelen volt, hogy az valami elképesztő. Mert hogy ez a döntéskontroll program egyébként a pókerre épülve fejleszti a résztvevőknek a döntéshozatalát. És hallgattuk ott a Marcit, és a Huzival így egyszer csak megkértük őt, hogy hagyja abba. Tehát így elkezdtünk röhögni, és így mondtuk, hogy hát ez tök jó, hogy felkészült, de hát ez ami rettenetesen érdektelen. Tehát már mi is halálra unjuk magunkat, mi lesz a tréning résztvevőkkel, és a Marciot, tehát látszott, hogy nagyon rosszul esik neki. Tehát rettenetesen rosszul esik neki. Mi akkor abban a nagyon szerencsés dinamikában voltunk, hogy akkor húzzuk tovább az agyát, tehát hogy ez nagyon, mi mást tehetnek a barátok egymással a szeretet jegyében, és rámentünk, és elkezdtük a póker Indiana Jones-ának szólítani, Dr. Jones, majd régész, történész, és akkor ezen a vonalon mozogtunk legalább egy 2,5 percet, amikor a Marci elege lett ebből. Mondta, hogy akkor ő elmegy. Nem az egészből kiszáll, de hogy ő most megy, elege van ebből. És akkor abból lett egy olyan beszélgetés másfél órán keresztül, aminek az lett a vége, hogy azt megbeszéltük, hogy ha akármi történik, az nem lesz opció, hogy ott hagyjuk a másikat, hanem megoldjuk a helyzeteken. És valahogy, tudom, hogy ilyet gyakran mond az ember, meg van, hogy papok előtt is mond ilyet az ember, vagy anyakönyvvezető előtt, de hogy valahogy nekünk sikerült egy olyan súlyt adni ennek a szövetségnek, vagy nem tudom, ennek a megállapodásnak, hogy ez azóta megmaradt. Rengeteg konfliktuson vagyunk keresztül. Tehát, hogy azért ez a barátság, ez egy elég forró kohóban edződött, de ez egy nagyon fontos alapja volt, hogy ha konfliktus van, akkor azt feloldjuk, és az, tehát időt lehet kérni, de faképnél hagyni a másikat, és kicsekkolni azt nem. És ezt azóta tartjuk 15 éve.
1: Mennyire fontos ez a barátság üzleti szempontból? Tehát menne a cég, hogyha nem lennétek barátok? Vagy ez egyébként egy alap emberi helyzet, hogy ti barátok vagytok, és ennek az egyik vetülete a cég?
5: Szerintem
4: nagyon kíváncsi vagyok, mit fogsz mondani.
5: Ez egy nagyon jó kérdés, mert nem nincs egy alternatív univerzumban, megnézhetnénk, hogy mi lenne akkor.
4: Ne kitérő választ adjál.
5: Ha mindjárt fogom mondani. Én azt gondolom, hogy nem lenne ilyen a cég, hogyha nem lennénk barátok. Most belenéztem a lelkembe itt ezzel a 3 másodperc alatt, amíg még vártad, hogy mit fogok mondani. Biztos, hogy lehetne jó céget csinálni egy pontig, de szerintem főleg ebben a témában, mert ugye nem egy kis boltot üzemeltetünk, és ott kell valami helyzetben helytállnunk, bár ott se lenne nagyon haszontalan a tisztelet, meg az a szeretet, meg önreflexió, ami ehhez kell. De nyilván onnantól, hogy nekünk egy szervezetfejlesztő és tréning cégünk van, ami avval foglalkozik, hogy az embereket A-ból B-be eljuttassa, jobbá tegye, készségeiket fejlessze vezetőként, értékesítőként, vagy beszerzőként, vagy bármilyen munkahelyi helyzetben, és ezáltal a magánéletében is, én azt gondolom, hogy teljesen hiteltelen lenne itt, hogyha mi nem tudnánk egymással olyan viszonyban lenni, amilyenben most vagyunk. Most az, hogy ehhez kell-e, hogy valóban, amit a Péter mondott, hogy a legjobb barátok legyünk, vagy csak jó barátok, ez már talán nem számít annyit, de az a tény, hogy így csináljuk ezt az üzletet, ahogy és avval a szenvedéllyel érdeklődünk a másik iránt is, meg az iránt is, hogy mit gondol bizonyos helyzetekben, az szerintem nagyon jó benne.
2: Péter?
4: Szerintem most már tudna működni úgy a cég, hogy nem vagyunk barátok, de nem tudtuk volna felépíteni ezt a céget úgy, hogy nem lettünk volna barátok. Tehát így visszanézve nagyon sok olyan helyzetbe kerültünk, nagyon kemény fába vágtuk a fejszénket, ahol nagyon kellett az, hogy egy egységként tudjunk működni, elfogadva a másikat az előnyeivel meg a hibáival együtt. És ugye ez egy kulcs, hogy a mi felelősségvállalásunk az nem áll meg a saját személyiségünk vagy a saját működésünk határán, hanem teljes mértékben felelősséget vállalunk a másiknak a működéséért, ami annyiban biztos, hogy nem pusztába kiáltott szó, hogy mi a Marcival az összes vállalkozásból származó jövedelmünket elfelezzük. Tehát, hogy mi nem nézzük azt, hogy akkor a múlt héten akkor most ki hány perccel vagy hány ügyféllel többet vagy hány karakterrel többet ütött le, hanem nekünk az elkötelezettségünk, hogy mindenben felezünk. Tehát innentől kezdve nekünk a felelősségvállalás az nem csak erkölcsi, hanem anyagi értelemben is jelen van, és nagyon szépen és erősen tartja össze a működésünket.
5: Viszont bocsánat, annyi kiegészítés ehhez, hogy viszont most tényleg elkezdtem gondolkodni azon, hogy volt-e ilyen, de szerintem nagyon sok évre kéne visszamennem ahhoz, hogy találjak olyan helyzetet, amikor bármelyikünk is hibáztatná a másikat valamiért. Mert hogy elfogadjuk azt, hogy van egy stratégiánk, ami mentén fölépítjük ezt a céget, tehát a stratégiát, mint eszközt követjük, amit közösen raktunk össze jó sok gondolkodással, fejtöréssel, de onnantól nincsen olyan helyzet, hogy azt mondjuk, hogy te ezt miért csináltad, mert benne van, hogy valamilyen hiba történt, akkor azt ugyanazzal együtt elfogadom, mert azt gondolom, vagy fordítva nyilván Péter nekem, mert azt gondoljuk, hogy hosszú távon így vagyunk a legsikeresebbek, hogyha nem azt emészgetjük, hogy miért csinált valaki valamit, hanem hogy olyan rendszereket hozzunk létre, amik ezt a lehető legkisebb valószínűségére csökkentik.
4: Ugye közgazdászok vagyunk mind a ketten, ami egy egyszerre puha, és másik oldalon azért nagyon erősen számszerűsíthető része is, az, hogyha a vállalkozói létben van egy ennyire erős szövetségesed, az biztos, hogy nagyon sokat ér. És nem reprodukálható. Tehát az, hogy mi eljutottunk ide, hogy több közös vállalkozásban, amiben az Action Lab az, amivel napi szinten foglalkozunk, de hogy több közös vállalkozásban tudunk együttműködni, közösen alkotni, közösen vezetni cégeket, ez egy olyan érték, amire amikor visszagondolunk, azért hogyan kéne reprodukálni, ha ez nem lenne, arra azért nagyon nehéz értelmes válaszokat még egy pár pohár bor után is találni.
5: Egyébként csak az jutott erről eszembe, hogy nagyon sok olyan embert ismertem, aki nagyon intelligens volt, nagyon értett a dolgához, és magasra is jutott mondjuk egy multinacionális hierarchiában, és aztán valamiért úgy döntött, hogy szeretne vállalkozást indítani, és pont ez a cement, meg ez a barátság, meg ez a jobbik felem megléte hiányzott ahhoz, hogy sikeres tudjon lenni. És ebből tényleg rengeteg olyat láttam, amikor valaki egy multiból kilép, elindít egy vállalkozást, minden adott, de valahogy vagy magányos lesz, vagy nem szólnak neki, hogyha rossz irányba megy, vagy már nem talál olyan embert, akinek elhiszi, hogy rossz irányba megy. Tehát, hogy pont ez a egymást húzzuk előre, és energiát adunk, az szerintem eszméletlen fontos ebben a dologban.
4: Nekem van egy elég mélyre beívódott emlékem. Most nekünk körülbelül 1 millió euró körül van az árbevételünk, de hát egy kis butik tréning cégként indultunk, amelyik nagyon izgalmas, póker alapú döntéshozatal, vonzalom alapú értékesítés, túléléshez kapcsolódó tárgyalás, foglalkozik ilyenekkel, de hát egy kis cég voltunk. És volt egy olyan potenciális megrendelés, vagy pontosabban megrendelés, ami egy szinttel feljebb vitt volna minket, egy szállítmányozással foglalkozó cég, most a nevét majd mindjárt értető lesz, hogy miért nem mondom, és ott voltunk, hogy szóban, meg sőt e-mailben is már a feltételek utolsó pontjait harmonizáltuk, és úgy volt, hogy másnap írjuk alá a megrendelést. És ez egy több 10 milliós üzlet volt, ami akkor nagyon sokat számított nekünk. És aznap reggel, amikor a szerződés aláírás lett volna, kiderül, hogy ez a szállítmányozó cég Európa szinten elkövetett egy olyan hibát, hogy egy hűtendő, nagyon nagy mennyiségű árut, ami egyébként egy étteremláncnak az alapvető alapanyaga volt, azt nem hűtött logisztikai eszközökbe tette, és tönkrement, és hogy akkora kártérítést kell fizetniük, hogy lehúztak minden tréning és szervezetfejlesztési költséget. Tehát a szerződ már a toll haladt az aláírás felé, és akkor mondták, hogy sajnos ez nincsen. De most ezt átélni, amikor ott vagy ennyire, ilyen picitre attól, hogy akkor szintet lépsz a vállalkozásoddal, és hogy ez meg lesz, ez egy rettenetes érzés. Egyedül szerintem, én nem is tudom elképzelni, hogy ez hogy lett
5: megugorhatatlan.
4: Tehát ez kb. Megugorhatatlan. És akkor az viszont az a helyzet, amikor azt mondjuk, hogy jó, itt ez az info, akkor menjünk, és bontsunk ki egy üveg pezsgőt, és ünnepeljük meg azt, hogy ennek ellenére itt vagyunk, és csináljuk tovább a dolgunkat, és képesek vagyunk egy ilyet is lehozni lábon, az viszont egy nagyszerű érzés, és ez gyakorlatilag nagyon nagy erőt ad, amikor azon gondolkozom, vagy azon gondolkozunk, hogy valami helyzet nagyon rosszul is elsülhet.
1: Most néhány perc zene következik, aztán folytatjuk a beszélgetést Vitézi Péterrel és Kardos Marcellel, az Action Lab alapító tulajdonosaival.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: ne menjetek el! A szünet után folytatódik a dzsungelharc. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
2: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Négy világsztár hozza el a legendás King Crimson dalait. Adrian Blue és Tony Levin mellett zenél a gitárzseni Steve Vai és a túldobosa Danny Carey. A Beat a Barbanegrában július 15-én. Jegyek livenation.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
4: Továbbra is a dzsungelharcot halljátok, a cégeket működtető emberi energiáról. Vendégeink Vitézi Péter és Kardos Marcell, az Action Lab alapító tulajdonosai. Az előző műsor részben beszéltünk a barátság erejéről és a kockázatvállalásról, meg arról, mitől működik egy vállalati stratégia.
5: Arra vagyok kíváncsi, hogy itt beleástátok magatokat egész jó lapókerbe. Hogy fordul ez át tréning programba? Mitől gondoltátok, hogy ez menni fog? Mert ebben nem volt tapasztalatotok korábban.
6: Ez ebből a szempontból egy lehetőségkövető működés volt. Imádtunk pókerezni, rengeteget tanultunk közösen, tehát könyveket olvastunk, amiket prezentáltunk egymásnak, átmentük egy ilyen önképző körbe. Valójában ez a póker, ez egy olyan döntéshozatali játék, amiben szűkös erőforrásokról hozunk döntéseket, hiányos információk alapján, versenykörnyezetben, időprés alatt, mennyit tanultunk ebből a játékból, és hát nem tehetjük meg, hogy ezt a tudást megtartjuk saját magunknak, és azt szeretnénk, hogy az egész világon az emberek a pókeren keresztül jobb döntéseket tanuljanak meg.
4: Egyfajta hirtelen úgy éreztetek, hogy van egy misszió, hogy ez döntés
6: abszolút
4: kontrollra vonatkozó tanítási misszió.
7: Először a saját életünkben kezdtük használni ezt a nevezéktant. Tehát amit a Péter mondott, ez a definíció áll, szűkös erőforrások, hiányos információk és a többi. Rengeteg érzelem van a pókerben, ha játszottál, félelmek, vágyak keverednek, tehát nagyon-nagyon hasonló helyzetben kellett együttműködnünk, döntéseket hoznunk, mint egyébként a való életben. És aztán ezt, mivel fontos volt nekünk, meg éreztük, hogy itt van egy olyan eszköz, amit nem tanítottak meg nekünk. Szerintem ez egy nagyon lényeges dolog, hogy mi fölfogtuk, hogy ez egy hiány a mi életünkben. Miért nem tanítottak meg minket valamelyik iskolában arra, hogy hogyan kell döntéseket hozni ilyen környezetben?
4: Ilyen sem hallottam.
7: Nekem volt egy a döntés elmélet.
6: Az elmélet, hogy hogyan kell meghozni.
7: Ezért mondom, hogy az elméleten van a hangsúly. Tehát, hogy itt az, hogy most oké, van egy helyzet, most hova nyúlok? Mit jelent az, hogy érzelmi döntés? Mi az, hogy racionális? Melyiket mikor használom? Milyen folyamaton?
4: De jó, hogy mondod, mert én hallgattam az interjúitokat, és nekem úgy tűnt, amikor mérlegre állítjátok, hogy érzelem versus racionalitás. És érzelmekkel kapcsolatban, vagy intuíciók, mondjuk így, akkor Péter többször mondta, hogy hát azért azzal nagyon óvatosan kell bánni. Másfelől meg vannak olyan tapasztalatok, hogy igazán az intuíciók számítanak.
6: A helyzet az, hogy nagyon sokan, amikor a sikerüket indokolják, akkor mondanak valamit, amiről azt gondolják, hogy a sikerükhöz vezetett, de nem tudjuk, hogy valóban amiatt lettek
4: ezt sikeresek. Ezt tudhatjuk?
6: Vannak azért erre eszközök, de amikor valaki egyénileg azt mondja, hogy mondjuk az intuíciói vittek előre, akkor nem tudjuk, hogy hány intuíciója volt, amit nem követett, vagy nem tudjuk, hogy az intuíciói ellenére lett olyan sikeres, mint amilyen, vagy nem tudjuk, hogy mi történt volna, hogy ha nem az intuíciót követik. De ez nem azt jelenti, ez félreértés ne essék, az intuíció nagyon fontos. Szóval én arra próbálom időről időre felhívni a figyelmet, hogy kezeljük őket a helyi értékükön. Tehát vannak olyan helyzetek, amikben nagyon komoly tapasztalatunk van, sok feldolgozott élményünk, úgy tetszik, jártasak vagyunk, és egy újabb, ahhoz hasonló helyzettel találkozunk, akkor az intuícióink sokkal, de sokkal megbízhatóbban működnek, mint hogyha egy teljesen új helyzetben valamit érzünk, és nem tudjuk, hogy a félelemből, vagy az egónkból, vagy valamilyen vágyalapú gondolkozásból következnek. Szóval én csak annyit mondok, hogy az intuícióinkra odafigyelni az nagyon-nagyon fontos, és azt is érteni kell, hogy milyen szituációban jönnek ezek elő, és meg kell nézni, hogy ebben az adott helyzetben tudunk-e hallgatni rá. Mondok egy példát, pókeres példa. Valakikkel együtt játszok egy pár órája, már van valamilyen megértésem a működésükről, és emel az egyik ellenfelem egy nagyot úgy, hogy nekem közepes lapjaim vannak, akkor simán lehet, hogy az intuíciómra fogok hallgatni, és nem akarom végig gondolni részletesen, meg nem is nagyon tudom megmagyarázni egy csomó részletét annak, hogy miért azt érzem, hogy mondjuk az én közepes lapom az elég ahhoz, hogy megadja. Miért gondolom azt, hogy blöffel a másik? Itt hallgatok az intuíciómra. Tök jó. Viszont egy másik helyzetben, amikor egy pókerversenyen mondjuk odaültetnek az asztalomhoz egy játékost, akivel egy percet nem játszottam, azt sem tudom, hogy mi, és ő nagyon hasonló helyzetben ugyanúgy emel egy nagyot, ott az intuícióm elkezdheti azt mondani, hogy fú, blöffel, adjam meg, de sokkal valószínűbb, hogy például egy vágyalapú gondolkozásnak, vagy működésnek, ösztönnek lesz az eredménye, és abban a helyzetben nem hallgatok az intuícióra, pedig ugyanaz súgja, mint az előzőben.
7: Ugye ebben az a csapda egyébként, és ezzel sokat foglalkozunk, hogy a kettő, amikor följön bennünk, akkor nagyon hasonlónak, sőt, szinte teljesen ugyanolyannak érződik. Tehát amikor nekem van egy szakmailag megalapozott, mondjuk sok korábbi élmény, feldolgozott input alapján lévő helyzetben én azt mondom, hogy ez az intuícióm, hogy csináljuk át vagy B-t, az szinte teljesen ugyanúgy érződik, mint amikor szeretnék valamit, és azért mondom ezt. És ugye ez egy racionalitást igényel, hogy az ember feldolgozza azt a kérdést, hogy akkor most melyik
4: jöhet. Ez nagyon nehéz probléma.
7: Igen.
4: Mennyire sikerül ezt átvinni? Mert elkülöníteni azt, hogy értem, amit mondasz, tehát, hogy gyakorlatilag egyfajta, én úgy fordítom ezt, hogy jelenlét, tehát valóban fogjam fel, hogy mi a valóság, és aszerint döntsek, és ne pedig a saját vágyaim, amiről azt hiszem, hogy valóság.
7: Szerintem az, hogy adunk ennek egy nevezéktant, adunk ennek egy keretet, foglalkozunk vele, gyakoroljuk, pókerbe kipróbáljuk, beszélgetünk az üzleti részéről, az már önmagában egy akkora fejlődés ahhoz képest, mintha csak vakon megyünk az erdőbe, hogy nekem az a tapasztalatom, rengeteg olyan visszajelzést kapunk, ami alapján kiderül, hogy ezt a részét nagyon jól sikerült fejleszteni egy csapatnak, vagy egy cégvezetőnek, vagy egy bármilyen célcsoportnak.
4: És magatoknak hogy megy ez? Mi a módszertan az, hogy jól elkülönítsétek?
6: Ez általános volt, amit a Marci mondott. Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy mondjuk van egy helyzet, és azt mondom a Marcinak, hogy figyelj, nekem van egy intuícióm, ami alapján ezt kéne csinálni, és tessék, mi lenne, hogyha ezt a jelentkezőt felvennénk a cégbe? Most mondok egy példát. Erre az teljesen egyértelmű lesz, hogy a Marci például nem fogja tőle megkérdezni, hogy miért. Mert hogy egy intuíciót nem tudunk magyarázni, racionalizálni tudunk, de valódi magyarázatot nem tudunk. És hogyha ő úgy ítéli meg, hogy ez egy olyan helyzet, amiben én jól működök intuitíven, akkor ő simán azt mondja, hogy oké, let's go, nem, rendben van. Hogyha viszont például ő úgy ítéli meg, hogy ez nem egy olyan helyzet, túl nagy a tétje, például annak a pozíciónak a betöltésének. Vagy ez egy újfajta pozíció, tehát nem tudjuk pontosan, hogy milyen ember az, aki nagyon jól fog itt működni. Akkor simán mondhatja azt, hogy értem, hogy ez a megérzésed, vagy ez a zsigeri javaslatod, de mi lenne, hogyha végig gondolnánk, és akkor szedjünk össze egy pár szempontot, ami alapján ezt eldöntjük. Tehát például ez egy nagyon gyakorlati működés, nem kezdjük ezt szekírozni egymást, amikor valaki jelzi, hogy ez egy intuitív döntés, ha pedig valaki jelzi, hogy ez egy végig gondolta, úgy tetszik, racionális javaslat, amivel él a másik felé, akkor meg végig hallgatjuk, hogy hogyan jutott oda. Ez most csak az első szintje, ez a kommunikáció szintje ennek az ügynek. A második pedig nyilván az, hogy most már tisztában vagyunk azzal, hogy melyik területen működik jól a másik intuíciója, és ott bátorítjuk is egymást. Tehát egy csomó helyzet van, amiben például én látom, hogy a Marcinak nagyon jól működnek az intuíciói, de valami miatt ő éppen két kisgyerek mellett mondjuk nem aludta ki magát tökéletesen, mondjuk így, néha ez előfordul, és emiatt éppen nem tudja, hogy most hallgasson-e magára, vagy nem, és én mondom neki, figyelj, te tök jó vagy, ha ezt érzed, akkor csináljuk ezt. De ugye akkor fordítva is van, hogy a Marci mondja nekem egy ilyen helyzetben, hogy figyelj, ez most egy kicsit olyan, amiben értem, hogy miért szeretnél túl lenni ezen a döntésen, de hogy menjünk már ennek a mélyére, és értsük meg, hogy ez az embere az, akire nekünk szükség van, vagy a csapatnak szüksége van ahhoz, hogy tovább tudjunk. Lehet, hogy az lesz, lehet, hogy nem, de üljünk le és beszéljük végig. Ezek mind a gyakorlatban így néz ki, ahogy mi beszélgetünk.
4: Ez tök jó hangzik, de ehhez ketten kellettek, vagy többen. De nem ritka, amikor a vállalkozás tulajdonosa egymaga van.
6: Ez a kérdés, ez nagyon gyakran felmerül, de hát erre van egy nagyon egyszerű válasz a tanácsadókkal. Tehát, hogy nekünk is, hiába egy tanácsadó céget viszünk, van kommunikációs tanácsadónk, van pénzügyi tanácsadónk, van nemzetközi piacra lépési tanácsadónk, van olyan, aki a stratégiánkat segít összerakni, hiszen tudjuk, hogy pont mivel a sajátunkról van szó, nagyon fontos, hogy legyen valakinek egy külső rálátása és támogatása, tehát, hogy szerencsére a magyar piac azért ebből a szempontból nagyon érett. Tehát nagyon sokféle területen van, nagyon sok olyan hasznos tudás, amihez hozzá lehet férni. Van-e sok kókler? Persze, hogy van.
4: Igen, ezt akartam.
6: Persze, hogy van.
4: Ez egy bizalmi üzletág, tehát nehéz választani.
6: Szerintem vállalkozóként ez egy nagyon fontos készség, hogy tudjad, hogy ki tud választani pontosabban azt a tanácsadói kört, ha egyedül vagy, ha többen, akivel együtt tudsz mozogni. Mert enélkül, tehát nem ez ahogy a vállalkozó mindenható, ez egy nagyon rossz tévhit, és ez is már okozott egészen sok személyes problémát.
4: Tévhit, de sokan kénytelenek maguk, tehát az elején főleg hozzászoknak ahhoz, hogy maguk intézzenek mindent, amikor, és ebből nyilván leszűrik azt a dolgot, és ez egy vállalkozói kényszerhelyzet, hogy sokszor el se tudják engedni, tehát hiába vesznek föl embereket, a
7: ugye
4: vállalkozó...
7: tudnak nagyra nőni, ha el tudják. Tehát, hogy nekünk az a tapasztalatunk, hogy itt az elmúlt, egyébként gondolkoztam, ahogy kérdezted, hogy szerintem az elmúlt 5-10 évben én nagyon komoly fejlődést láttam a középvállalati szektorban is ebben a kérdésben. Tehát még 10-15 évvel ezelőtt rengeteg olyan középvállalati vezetőt láttam, aki én hoztam létre ezt a céget, majd én azt tudom.
4: A saját gyerekem.
7: Én gyerekem, és egyébként is különben is azt, hogy tudná más jobban. Én most nem ezt látom, most azt látom, hogy nagyon sokan elkezdtek bevonni felső vezetésbe olyan mondjuk korábban multinacionális cégnél dolgozó embereket, akik értenek ahhoz az iparákhoz, vagy olyan készségeik vannak, vagy olyan tanácsadó csapattal dolgoznak, és ez nem egy ilyen felesleges luxus az ő szemükben, hanem ez egy szükséges ahhoz, hogy mondjuk egy szintet lépjenek, vagy mondjuk azt a személyes céljukat, hogy ne kelljen rettegésbe élniük egész nap, hanem mondjuk 4-6-8 órában tudják vezetni ezt a céget, azt meg tudják valósítani, és ne a mikromenedzsbe vesszenek el. Szerintem én ebben nagyon pozitív vagyok, és nagyon sok ilyen vállalatot látunk most az elmúlt, nem tudom, 3-4 évben.
4: A növekedést szeretném mindenképpen megkérdezni. Szerintem nálatok ez különösen élesen vetődik fel, mert itt a minőségen múlik minden.
7: Éveken keresztül voltunk abban az állapotban, hogy voltak nagyon izgalmas know-háink, és lehetőség követően működve növegettünk, de nagyjából egy ponton eljutottunk egy platóra. És amikor a Péter behozta ezt a gondolkodásmódot, amiről most itt mesélt erről a stratégiai működés kérdésről, akkor elkezdett meglódulni ez az egész, elkezdtük újra struktúrálni a céget, felosztani egymás között a feladatokat, már nem kellett mind a kettőnknek ugyanahhoz értenie, voltak saját területeink, és ezek mentén kezdtünk működni, és azt látjuk, hogy ez a modell ez jó, kereteket kapunk ahhoz, hogy hogyan növekszünk, és mi van akkor, ha elérünk valahova, vannak milestone-jaink. Nyilván itt az elmúlt, most hagyd ne magyarázzam, hogy az elmúlt 3-4 évben mennyi ilyen terv dőlt össze, és aztán született újra a Covid, meg a háború, meg a mindenféle egyebek miatt, de ennek ellenére is eljutottunk oda, hogy nemzetközi szinten is hatalmas cégeknek is dolgozunk több nyelven úgy, hogy a minőséget meg tudjuk őrizni, mert azt a egyébként nagyon nehezen megugorható skálázhatóságot, amit egy ilyen tréning cég bír, azt megoldottuk úgy, hogy olyan interaktív filmsorozat alapú fejlesztéseink vannak, ahol a résztvevők gyakorlatilag úgy fejlődnek, meg úgy mennek át egy fejlesztési folyamaton, hogy a tudás átadás, tehát azt a részt, amikor a tudás megszerzik mondjuk a vonzalom alapú értékesítésben azt, hogy hogyan, milyen attitűddel, hogyan kell az értékesítő személyiségének működnie, azt megszerzik egy interaktív, vicces, szórakoztató filmsorozaton keresztül, mint hogyha Netflixen néznél hétről hétre egy sorozatot, és ehhez nemzetközi tréner csapatunk van, aki az élő alkalmatokat, ahol az emberek a gyakorlást és a testeszabást tudják végrehajtani, azt

0: termékeink, voltak ügyfeleink.
1: És lelkesen csináltak.
0: Lelkesen csináltuk, de éreztük, hogy hát az a lelkesedés el fog múlni, mert hiába fejlesztette a tréning programodat, meg nagyon szeretett csinálni, de amikor volt, hogy 9 tréning napot tartottam egymás után, akkor azért már a saját nevemet sem tudtam, nemhogy a résztvevőkét. Ráadásul ugye az még egy csapda volt, hogy nem is éltünk rosszul ebből, sőt. De úgy éreztük, hogy ez úgy kezd elemészteni minket, és akkor azt éreztük, hogy itt több fronton változtatnunk kell. Egyrészt összehívtunk nagyon okos barátokat, akiknek kértük a véleményét. Elvonultunk vagyok 2 napra, aztán beszélgettünk. Ezen kívül pedig szükség volt egy olyan módszertanra, ami lehetővé teszi azt, hogy szétválasszuk a Marcival a működésünket, amit ő is mondott, mert ilyen kis szimbiózisban mindenről együtt beszélgettünk, együtt mentünk a megbeszélésekre, együtt döntöttünk, együtt tartottuk a tréningeket, és a többi. És ahhoz, hogy ezt ki tudjuk terjeszteni, ehhez kellett egy módszertan, és ez a stratégiaház, ez egy nagyon egyszerű módszertan, ebbe semmi újdonság nincsen. Viszont az, hogy mi azt elfogadtuk, hogy mindent ennek a mentén fogunk csinálni, megértve a saját stratégiaházunkat, tehát először kiraktuk a saját stratégiánkat, személy szerint Marci, Péter, mi a missziónk, hova tartunk vele, milyen mérföldkövek, milyen értékek mentén. Ezeket kiraktuk, a vállalatnak a stratégiát úgy alkottuk meg, hogy az erre is kiterjedjen. Ezen a ponton csatlakozott hozzánk Láng Róbert, aki szintén ebben a cégben tulajdonos, és a Robival 3-asban kezdtük el felépíteni a stratégia mentén már azt a fajta működést, ami ahhoz kellett, hogy ide el tudjunk jutni. Tehát, hogy itt kellett egy frusztráció az elakadás miatt, és elkezdtünk körülnézni, és hát nyilván egy olyan módszertant kerestünk, hát most, hogy pont én találtam meg, ez a véletlen.
2: Én szeretném ezt elmondani.
0: Ja, jól esik, köszönöm. Tehát, hogy tanácsadókhoz fordultunk mi is, hogy mihez, mit tudja megoldani.
2: Bocsánat, egy gondolat, hogy miért mondom, hogy a Péter találta. Szerintem itt ebben az ő elkötelezettsége és energiája, ami ahhoz kell, hogy ezt nem 90%-osan, meg nem 95%-osan, hanem 100%-osan betartsuk azt, hogy azt, amit a stratégiában mondunk, mindent úgy csinálunk, és semmit se csinálunk úgy, ami nincs benne. Én azt gondolom, hogy ez múlik. Tehát, hogyha keresünk ilyen kis lehetőségkövető apróságokat, mondok egy példát, a nem tudom, 2010-es évek közepén kihívtak minket Kanadába, hogy írjunk egy könyvet közösen egy másik tréning céggel a póker döntéshozatalról, és hogyha ezt lett volna ilyen stratégiánk, akkor ezt nem csináljuk. De hát nyilván izgalmasnak tűnt, meg jópofának tűnt, meg menőnek tűnt New Yorkba kimenni, ott találkozni, meg ötletelni. Sok olyan dolog van, amihez az embernek...
3: Semmi nem lett belőle egyet.
2: Nyilván nem lett semmi belőle, hiszen nem arra volt fölépítve se a szervezetünk, se a semmilyen olyan speciális know-hánk nem volt, azon kívül, hogy csináltunk egy döntéshozatali póker tréninget, hogy mi nemzetközi könyvkiadói bizniszbe belevágjunk bármilyen szempontból. Tehát ha lett volna egy ilyenünk, akkor vissza tudunk hozzá nyúlni, és azt mondjuk, hogy megértettük, hogy ez egy nagyon, nagyon izgalmas dolog, de nem fogjuk csinálni. És aztán onnantól, hogy ezt behoztuk, onnantól azok a szűkös erőforrásaink, ami a saját energiánk, a pénzünk, az idegrendszerünk és a többi, azokat egy olyan irányba tudtuk állítani, hogy mindenki, aki ebbe a cégbe dolgozik, azt a célt, meg azt a missziót, víziót fogja táplálni és előrevinni, ami egyébként mi megalkottunk hideg fejjel egy tervezőasztal mellett.
1: Ez váltotta ki azt, hogy a lehetőség követő működésből egy milyen működés?
0: Stratégia vezérelt működés.
1: Igen, de ez így mit jelent a stratégiai vezéreletet? Már nem lehetőség követő vagyok, hanem lehetőség teremtő?
0: Igen.
1: Uh-huh. Illetve, hogyha ezt jelenti?
0: Nem, és a lehetőségeket nem követem, tehát lehetőségek jönnek szembe, csak azt mérlegelem, hogy azzal én akarok-e kezdeni valamit, vagy nem. Illetve sok erőforrásunk megy abban, hogy azokat a lehetőségeket teremtsük meg, vagy keressük meg, amik a mi stratégiánk megvalósításához szükségesek.
2: Tehát... Sokkal több ilyet találunk így egyébként, hogy tudjuk, hogy mit keresünk. Egyszer olvastam valahol, hogy az ember attól függően, hogy milyen állapotban van, abban az irányban nyílik meg a könyvtár. Tehát ha téged érdekel egy téma, bemész egy könyvtárba, lehet, hogy voltál ott 100-szor, de hogy észre fogsz venni 10 olyan könyvet, amit sose vettél észre magadtól. Nem, ilyennek érezzük ezt az egészet.
1: Vitézi Péter és Kardos Marcell, az Action Lab alapító tulajdonosának köszönöm, hogy eljöttek a Dzsungelharcba.
2: Mi is köszönjük.
0: Köszönjük, hogy itt lehettünk, Igor.
4: A Dzsungelharc mai története

0: Véget ért vendégeink Vitézi Péter és Kardos Marcell, az Action Lab alapító tulajdonosai voltak. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Réta Igort hallottátok.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. Visszahallgatnád? Megteheted a Rádiókafé 98.hu-n. A műsor együttműködő partnere a Garantika Hitelgarancia ZRT. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: Takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templár.
1: A man says shoot, man.
0: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
4: This is a substance of the way of the samurai.
0: Hangolj rá! Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
5: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: A Sex Pistols, a brit punk mozgalom szíve és ökle 50 Years of Punk című koncertsorozatával július 20-án Budapestre érkezik. A zenekar ikonikus dalai Frank Carter nyers energiájával szólalnak meg a Budapest Park színpadán, ahova velük tart a The Damned is. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
7: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
8: Egy rádiót venne, de minek, uram?
9: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
7: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
10: Újabb fontos bejelentés az iskolakezdési támogatásról. Egyre kevesebb magyar spórol az utasbiztosításon. Nem sci-fi, életet menthet a sejtek megfiatalítása. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Az egyszülős családoknak is jár az iskolakezdési támogatás, ám az államkincstár csak azokat látja a rendszerben, akik regisztráltak egyedülállóként a magasabb összegű családi pótlékra. Erre hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos hozzátette, aki ezt nem tette meg, még léphet a neten, az ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban, vagy az államkincstár ügyfélszolgálatán egyaránt benyújtható a változás bejelentési kérelem. Nem érdemes spórolni az utasbiztosításon, számos kellemetlenségtől és extra költségtől megóvhatja a nyaralókat, utazókat külföldön. Ezek a konstrukciók az európai egészségbiztosítási kártyán túl nyújtanak védelmet, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
11: Nagyon tudatosan választanak most már utasbiztosításokat az ügyfelek, mindig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy annak érdekében, hogy az álomnyaralás ne váljon rémá. Már igenis jól felfogott érdekünk, hogy még mielőtt elindulunk, akkor megkössük az adott tartalmú és lehetőség szerint mindenre kiterjedő szerződésünket.
10: Kritikus helyzetben a tatai öregtó, a tartós aszály és a csapadék hiány miatt 170 cm-nél áll a vízmérce, 2003-ban volt ilyen legutóbb. Ráadásul a meleg szeles idő naponta 1-2 centivel tovább apaszthatja a tavat, ami mintegy 20 millió liter vízveszteséget jelenthet. Az Átaléren keresztül ugyan érkezik némi utánpótlás, ez azonban nem segít sokat. Indul az évtized kísérlete, a károsodott sejtek megfiatalításával, újraprogramozásával mentenék meg zöldhályokban szenvedő betegek látását az Egyesült Államokban, Bostonban. A tervek szerint egyelőre 12-en vesznek részt a génterápiás kezelésben. Most alkalmazzák majd először embereken ezt a beavatkozást, amely eléggé rizikós. A kísérletet finanszírozó cég jelezte, nagyon drága eljárásról van szó, így ha sikerrel járnak, akkor sem lesz villámgyorsan tömegek számára elérhető a terápia. Holnap is remek nyári időnk lesz, már több gomoly felhővel, nem valószínű rekkenő hőség, de így is 30 fok közelében, javarészt a fölött alakulnak majd a csúcsok az ország nagy részén. Észak-keleten viszont ne számítsanak többre 23-26 foknál. Egy-egy zápor helyenként előfordulhat, élénk lesz a szél. A hétfő és a kedd is hasonló, vagyis változóan napos felhős időt ígér, helyi zivatarokkal, néhol akár felhőszakadással is, és 27-33 fokkal.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: A következő számot is hallhatjátok a Szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Vajon Beethoven-Hoffi is pont úgy kiereszti azt a bizonyos társadalmi szelepet, mint névadó elődje bizonyos Géza? Az erdélyi származású rapper a futballt maga mögött hagyva szabályosan berobbant a hazai hip-hop világba. Beethoven-Hoffi néven publikált rap számai hamar egyértelművé tették, hogy az elkövetkezendő évek meghatározó előadója lesz a szakmában. Ő nem sokat beszél, de kellő körültekintéssel választja ki a szavait, és előadásában a Dzsungel könyve is új értelmet nyer.

0: Az elhangzottdal is felcsendülhet idén a szigeten.
1: Sziasztok! Tóth Bertalan vagyok a Palo Cantóból. Hallgassátok továbbra is a Rádió Cafét.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Gyerekkorában rengeteg időt töltött a Street Fighterrel, a Final Fantasyvel és Sonic a sündisznóval John Batiste. Azonban az átlag 90-es évekbeli gamer srácokkal szemben őt leginkább a játékok zenéi érdekelték. A tételeket sikerült hallás alapján megtanulnia, majd hibátlanul elzongorázta őket anyukájának, aki felismerte fia páratlan tehetségét. A csoda gyerekből időközben Grammy, Oscar és Golden Globe díjas előadó művész lett. Főleg jazzben, hagyományos R&B-ben és soulban utazik, de írt már szimfóniát is. Batiste beleírta édesanyját a 2025-ös Big Money dalszövegébe, mint egy asszonyt, aki a nagy pénz hajszolása helyett az élet valódi és átérezhető dolgaira buzdítja a dalhallgatóit.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Dan Snaith, kanadai zenész, aki Caribou néven vált ismerté, nem mellesleg a matematika doktora. Egy alkalommal visszautasította Rihanna együttműködési ajánlatát, mivel úgy érezte, hogy nem illik bele a popzene világába. Zenéjében ötvözi a matematikai precizitást és az érzelmi mélységet, amit jól példáz Swim című albuma is, amelyet személyes élményei inspiráltak.

0: szégyüljen.
1: Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik.
2: Pincér! Pincér!
3: Igen, mit parancsol?
2: Ezt a nyihogást le tudnál halkítani?
1: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra. 3/4. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Morrissey koncert július 12-én a Barbanegrában. Egy generáció hangja. Jegyek livenation.hu. Morrissey koncert Budapesten.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A hang egyszerű természeti jelenség, ezzel szemben a zene, az ember által művészetté, tudománnyá fejlesztett hangzás. A hangot, a zene nyersanyag készletét egyrészt a természetes hangforrások, közte az emberi hang, másrészt az erre a célra kifejlesztett zeneszerszámok, hangszerek biztosítják. Az elektronikus hangfejlesztők és átalakítók még tovább szélesítik a zenei hangok választékát.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A Fran Palermo együttest 2011 végén alapította Henry Gonzo énekes-gitáros frontember Budapesten. A zenekar stílusa sok különféle műfajt érint, az indie-től a rock and rollon át az afropopig. Mindez ütősökkel, fúvósokkal és billentyűssel megdobott mediterrán hangulattal fűszerezve. Egyedi, összetett hangzásviláguk talán annak is köszönhető, hogy négy nemzet, magyar, spanyol, kubai, görög gyermekei hozták magukkal és gyúrták egybe zenei kultúrájukat.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Pegazusok nem léteznek együttest, az Esti Kornél zenekar dalszerző gitárosa, Lázár Domokos és színművész szakos barátnője Ács Eszter alapította 2011-ben. Egy évre rá jelent meg az akkor még csak kéttagú formáció Szomorú Számok EP-je, amelyről a Kiadó című szám vált ismerté. Az év végén a duó a Heaven Street 7-ből ismert Németh Róbert basszusgitárossal és Lázár Ágostonnal, az Esti Kornél dobosával négy tagúra bővült. Zenéjükre az Intim és melankólikus hangzás mellett a karcosabb megszólalás, a gitárpop és az elektronikus zenei megközelítés egyaránt jellemző.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a kafé rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infra Gandhi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infra Gandhi.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
3: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
3: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
4: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a Rádiókaféra.
5: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templár. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
6: This is a substance of the way of the samurai.
2: A mai mixet Rob készítette.
7: Ladies and gentlemen,
8: it is my profound pleasure to introduce
7: one of the best,
8: one of the sickest,
7: once again.
9: The best.
10: The new sensation of the nation, no doubt.
7: Once again,
11: on stage.
12: One more time.
7: Once again.
13: What you're going to hear about today is nothing short of a miracle. It's dramatically new.
14: This is a revolution sure shot.
15: You're gonna dance until your feet fall off.
16: Ladies and gentlemen,
17: it's showtime.
16: Turn up the beat.
17: I'm ready.
18: Ladies and gentlemen, I'd like to introduce a very interesting young man as well.
16: I want everybody to count down from 10 down to 0. At the count of 3, I want everybody in the place to be to make some noise if you're down with me. 1, 2, 3. Hit me with the horns.

0: Ah, ça, c'est complètement fou. Ce type est un génie.
1: It's amazing.
2: A mai DJ Rob volt. Rádió Café 98. Megtalálod Facebookon és Instagramon is.

0: előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék? Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
1: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicalia, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
1: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
4: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infragandi. Van grebjéd? Július 16-a Dürer kert Infragandi.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a Talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi.

0: Anya, mi az az a svény? Hogy kerültünk ide?
1: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
2: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
1: És hol vannak a gyerekek?
2: Olvasnak.

befestve. Vajon tudja, hogy nekem nagyon jól esne, ha a telefonszámával engem egyszer megkeresne. Azt mondom azt a... Ez a lány nem cipő baszta. Már is volt az esti villamosnak haszna.

0: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad órája.
1: Minisztárszki és Hodges Klub a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
2: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.